0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 30-án, szerdán. Több mint 3 évtizede nem volt példa arra Szlovákiában, hogy a parlament vetett volna véget egy miniszter pályafutásának. Tegnap este azonban a Szlovák Nemzeti Párttal kiegészült ellenzék leváltotta a környezetvédelmi tárca vezetőjét, Tomás Tarabát. És bár a kormány figyelmét továbbra is a személyi kérdések rendezése köti le, a lakosokat az oktatási intézmények falai közé is bekúszó, a teljes társadalomra jellemző agresszió aggasztja, amely újabb áldozatot követelt. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Vasies Olívia, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament leváltotta a környezetvédelmi minisztert. Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Franciaországban. Ma is napos meleg idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Simecska terjesztette elő, 4 ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko, SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Oroszországnak végzett kémkedéssel vádoltak meg Németországban egy 53 éves ukrán állampolgárt. A düsseldorfi ügyészség szerint a férfi legalább 2025. novembere óta együttműködött az orosz hírszerzéssel. Egy olyan szeméről gyűjtött információkat, aki az orosz invázió kezdete után az ukrán fegyveres erőkben harcolt. A nyomozók szerint a megfigyelés további Németország területén tervezett orosz hírszerzési műveletek előkészítését szolgálhatta. Több mint 400 embert, többségében fiatalkorút vettek őrizetbe a franciaországi diák tüntetéseken. A középiskolások jobb oktatási körülményeket, kisebb osztályokat, több tanárt és kevésbé zsúfolt órarendet követelnek. A múlt héten kezdődött tiltakozások kedden több helyen összecsapásokba torkoltak, a rendőrség könnygázt is bevetett. Az oktatási minisztérium szerint mintegy 400 iskolában zavarták meg a tanítást, a diákszervezetek pedig csütörtökre újabb demonstrációkat hirdettek. Legalább két ember meghalt és 9 megsérültek egy orosz légitámadásban az északkelet ukrajnai Szumiban. A sebesültek között 3 gyermek is van. Az egyik 250 kg-os irányított bomba egy iskolát talált el, ahol mintegy 100 tartózkodtak. A diákok és a tanárok azonban a támadás idején óvóhelyen voltak. Találat ért egy temetőt és lakóépületeket is. Az éjszakai orosz támadások összesen 9 ukrajnai régióban okoztak károkat. Új biztosítékokat vezetne be az Európai Bizottság az unió jövőbeli bővítése előtt. A Reuters által megismert tervezet szerint az új tagállamok egy ideig nem akadályozhatnák a konszenzussal meghozandó uniós döntéseket, súlyos problémák esetén pedig akár szavazati jogaikat is ideiglenesen felfüggeszthetnék. Brüsszel emellett több területen, például a szankcióknál is kiterjeszteni a minősített többségi döntéshozatalt. Jelenleg Albánia, Montenegró, Moldova és Ukrajna halad előre leginkább az uniós csatlakozás felé.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az útburkolat javítása miatt Bős és Dunaszerdahely között egy sáv járható. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Palackéhon, ahol a félútpályát lezárták. Nem járható a Felsőpatony és Dunaszerdahely közötti útszakasz, kerülni Kolónián és Mihályfánát lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. Nagy iramban kezdtek a szlovákok, de csak a 27. percben szerezték meg a vezetést. Valient beadása a rosszul helyezkedő Pokatyilov kapusról Zauer-re lépattant, aki nem hibázott. 8 perccel később elmélázott a hazai védelem, és Karimov kiegyenlített. Fordulás után is fölényben játszottak a szlovákok, ám a kazahok ellentámadásai nagyon veszélyesek voltak. A 3 pontot érő gólt a 82. percben Hansko szerezte, Duda szögletét fejelte a hálóba. A 3. csoport másik keddi mérkőzésén Moldova Feröer-szigetek 1-1. Két fordulót követően a 100%-os szlovákok 4 ponttal vezetnek a feröeriek, 5-tel pedig a kazahok és a moldávok előtt. A szlovákok pénteken 20:45-kor idegenben a Feröer-szigeteken lépnek pályára. 2 meccset rendeztek tegnap este az A divízióban, Csehország-Anglia 0-2 és Spanyolország-Horvátország 4-1. A labdarúgó szlovák kupa 4. fordulójának keddi mérkőzésén Inter Podbrezová 0-2. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Az emírségekbeli tulajdonban lévő City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A klub ártatlannak tartja magát, az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. 4 mérkőzést játszottak tegnap a Jégkorong Extraliga 6. fordulójában. Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszkánová Vezvalen 5-0, Presov Mihalovce 3-4 hosszabbítás után, és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5. A Slovan Trencsin meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvajti Burgant, az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének zárófordulójában. A magyar bajnok számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy holnap döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Alex Molchan főtáblára jutott a pekingi tenisztornán, miután a selejtező 2. fordulójában 6-4-7-5-re verte az argentin Marco Trunielittit. Következő ellenfele a francia Arthur Rinderknes lesz. A spanyol Alejandro Davidovics Fokina megnyerte a Chengdu-i tenisztornát, míg ugyancsak kedden az orosz Danil Medvegyev első kiemeltként diadalmaskodott a Hongcsui viadalon. Előbbi a lengyel Hubert Hurkacsot, utóbbi pedig honfitársát Andrei Rubljovot győzte le 2 játszmában. Atlantából indul, és az Egyesült Államok mind az 50 államát érinti, a 2028-as olimpia fáklya váltója jelentette be kedden a Los Angeles-i játékok szervezőbizottsága. 2 évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istáló színeiben Fernando Alonso, 2-szeres Forma 1-es világbajnok. A csapat bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istálónál a 2027-es szezonra.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Jeromos napja van. A Jeromos görög eredetű férfinév, amely jelentése az utónévkönyv szerint szent nevű. Női párja a Jeronima, a hölgyek pedig az urakhoz hasonlóan szintén ma ünneplik névnapjukat. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Becse, a Felícia, valamint az Örs nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Jarolim napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. Példátlan fegyvert találtak egy szibériai harcos sírjában. Ősi fosszília írhatja át a zárvatermők történetét, és két óriási bocsáskafajt fedeztek fel Ausztráliában. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában.
1: Különleges, eddig ismeretlen típusú fegyvert találtak egy több száz éves sírban az oroszországi Szaha köztársaságban, vagyis Jakutföldön. A tattajárásban feltárt temetkezés a 15. és 17. század közé tehető, és a leletek alapján egy lovas vagy harcos nyughelye lehetett. A férfi mellé íjat, nyilakat, lovas felszerelést, kést, ostort és vasüstöt is eltemettek. A legérdekesebb lelet egy több mint 40 cm hosszú, 3 cm-nél valamivel szélesebb, vaspengével ellátott fegyver. A kutatók szerint elsősorban erőteljes szórásokra használhatták. Mintegy 45 cm-es nyele jóval rövidebb a hagyományos jakut szálfegyvereknél, ezért a szakemberek szerint átmenetet jelenthetett egy hosszú nyelű pengés fegyver és egy kart között. Ez azonban egyelőre csak feltételezés. A leletet most laboratóriumban vizsgálják, hogy pontosítsák a korát és megfejtsék a különös fegyver eredeti rendeltetését. Egy közel 300 millió éves ősmaradvány írhatja át a zárvatermő növények történetét. A Kínában talált fosszília a permi időszakból mintegy 295-298 millió évvel ezelőttről származhat, és olyan szaporító szerveket őriz, amelyek a mai zárvatermőkre jellemzőek lehetnek. A leleten három egymás mellett elhelyezkedő termőlevél látható, bennük pedig magkezdemények. Ezek alapján a megtermékenyítés és a magkezdemények fejlődése már akkor zárt környezetben történhetett. A kutatók szerint ez a zárvatermők egyik fontos evolúciós jellemzője lehetett. A fosszília azért különösen jelentős, mert az eddigi legősibb biztosan zárvatermőnek tartott leletek mindössze 130-140 millió évesek, vagyis az új felfedezés csak nem 160 millió évvel korábbra tolhatja vissza a növénycsoport megjelenését. A kutatók azonban hangsúlyozzák, a lelet értelmezése még nem lezárt, ezért egyelőre nem bizonyított, hogy valóban a zárvatermők ősi képviselőjéről van szó. Két új termetes bocsáskafajt azonosítottak ausztrál kutatók Queensland államban. Az egyik az Anchialemabiensis, egy veszélyeztetett esőerdőben rejtőzött, amelyből mára mindössze mintegy 1050 hektár maradt fenn elszigetelt foltokban. A másik faj az Anchiala robusta már legalább 50 éve szerepelt a feljegyzésekben, de egészen mostanáig egy másik fajjal azonosították. A genetikai vizsgálatok és a testfelépítés részletes elemzése igazolta, hogy önálló fajról van szó. Mindkét bocsáska meglehetősen nagy. A nőstény Mabiensis akár 12,2, az A robusta pedig több mint 16 cm-esre is megnőhet. A kutatók szerint a felfedezés arra is rávilágít, hogy még alaposan vizsgált területeken is rejtőzhetnek eddig ismeretlen fajok. Az újonnan azonosított bocsáskák egyike ráadásul olyan kis élőhelyen él, amelyet az inváziós növények és a legelő állatok is veszélyeztetnek.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Budapesten hivatalosan is kezdődik a vagyonvisszaszerzés, a Magyarországgyűlésben azonban a korrupció mellett a politikusok mentelmi jogának kérdése is parázsvitát eredményezett. De mi minden történt Magyarországon az elmúlt 48 órában? A folytatásban ennek járunk majd utána, előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Befejeződött a Somoskői és a Salgói vár közös határon átnyúló fejlesztési programja. A több mint két éve tartó projekt keretében Somoskőn európai támogatásból helyreállították a gótikus vár veszélyessé vált részeit, köztük az Ágyúbástyát és a Főkaput.

0: dolgozók, a kórház biztonsági szolgálata, valamint a rendőrség és a tűzoltók egy agresszív támadó megfékezését és több súlyos sérült ellátását gyakorolták. A kórház szerint az agresszív incidensek nem számítanak ritkaságnak. A biztonsági szolgálat augusztusban 36, szeptemberben pedig 34 alkalommal avatkozott be. A gyakorlaton elsősorban a reakcióidőt, a kommunikációt és az együttműködést tesztelték.
1: Időjárás.
0: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az útburkolat javítása miatt Bős és Dunaszerdahely között egy sáv járható. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Palackéhon, ahol a félútpályát lezárták. Nem járható a Felsőpatony és Dunaszerdahely közötti útszakasz, kerülni Kolónián és Mihályfánát lehet. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 35 perc. A hét elején igencsak felgyorsultak az események Budapesten. A közelmúltban létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megnevezte azt a 4 ügyet, amely elsőként kerül majd az illetékes hatóságok asztalára. Ezzel egy időben az országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós korábbi tárcavezetők, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát, a volt kormánytagokat pedig már őrizetbe is vették. Hogyan kellene értelmezni az utóbbi napok magyarországi történéseit? Erről is beszélgetett Nagy Attila Tibor politikai elemzővel Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Kezdjük a vagyonvisszaszerzési hivatallal. Mi a feladata ennek az új szervezetnek tulajdonképpen, és miben különböznek mondjuk akár a jogosítványai, a jogkörei a már működő rendőrségtől, ügyészségtől és más nyomozóhatóságoktól?
2: Ez egy új hatóság, tulajdonképpen egy újfajta ügyészségről van szó, amelyik a közvagyonnal kapcsolatos ügyeket vizsgálja. Különös tekintettel azokra a cégekre, amelyek az elmúlt években, alapvetően az Orbán rendszerben jelentős állami

0: pénzeket, illetve közbeszerzési eljárásokat kaptak, illetve nyertek. Hát az új elnök nyilatkozataiból, tehát az Unger Anna NVVH elnök nyilatkozataiból, interjúból is egyértelmű, hogy most jelenleg alapvetően az Orbán rendszer gyanúsnak tekintett ügyeinek a vizsgálatára szól. Ennek érdekében számos ügyészt, illetve nyomozót fognak átcsábítani az ügyészségtől, rendőrségtől magasabb fizetésekért. Ezzel az új hatalom egyébként kimondva kimondatlanul is kinyilvánította a mélységes bizalmatlanságát az eddigi ügyészségi rendszerrel szemben, hiszen hogyha Magyar Péterék nagyon bíztak volna az eddigi ügyészségben, akkor nyilván nem csináltak volna egy plusz ügyészséget, mert itt lényegében tehát erről van szó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvénybe. Kifejezetten bele is van írva, hogy ez a hivatal átvehet az ügyészségtől, nyomozóhatóságtól ügyeket, és vádlóként léphet fel, tehát tulajdonképpen azokkal a jogosítványokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, amelyeket amúgy a büntető eljárási törvény a hagyományos ügyészségnek tenne oda, tehát lényegében egyfajta hát közpénzügyi vagy korrupció ellenes ügyészségről beszélhetünk, amit az alaptörvény, illetve a vonatkozó törvény módosításával, megalkotásával alkottak meg, és hát tekintettel arra, hogy az Orbán rendszer ügyeinek a feltárására irányul ez a hivatal, innentől kezdve az Orbán rendszer hagyatékához ragaszkodó, annak a hagyatékát védelmező, most már ellenzékbe szorult Fidesz-KDNP és az új hatalom a Tisza párt közötti konfliktust is generálja, tehát akik ugye ellenzékbe szorultak, fideszesek, KDNP-sek, az előző kormány tagjai és támogatói, azok a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban egy újfajta AVH-t és a tiszás elnyomásnak az eszközét látják, úgyhogy ez nyilván élesíti a konfliktust az új hatalom és az ellenzéke között.
1: Mi biztosíthatja, van-e bármi is, ami biztosíthatja, hogy ez a hivatal ne váljon politikai fegyverré?
0: Hát alapvetően ezt a társadalmi légkör, az állampolgároknak a jogtudatossága biztosíthatná, csak hogy én úgy látom, hogy Magyarországon az emberek mintha kevésbé értenék és ismernék a jogállamiság szempontjait. Tehát innentől kezdve alapvetően a jogszabályok betűjei és a hivatal vezetőinek az önmérséklete az, amiben lehet reménykedni, illetve nyilván azért van egy elég erős korlát az Európai Unió részéről, tehát ellentétben a fideszesekkel én nem gondolom azt, hogy ez egy új AVH, tehát az 50-es évek államvédelmi hatósága térne vissza modern köntösben. Én azt gondolom, hogy azért bizonyos jogállami minimumokat ennek a hivatalnak is majd meg kell tartani. Azért csak csettintésre bárkit nem visznek az őrizetbe vagy börtönbe, hanem akkor, hogyha valamiféle gyanú kialakul. Ezzel együtt is, hát itt is érdemes óvatosan eljárni, mert Magyarországon az ügyészség váderedményességi mutatója 99%-os. Tehát, hogyha valakire rámutatod az ügyészség, hogy már pedig ő bűnös lehet, akkor jó eséllyel börtönbe is fog kerülni. Itt azért nem csip-csup ügyekről van szó, hát arról beszélünk, hogy embereknek elveszik a szabadságát. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség társadalmi ellenőrzését fokozni kéne Magyarországon, és az igaz, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra is sajnos ezen a téren én látok hiányosságot, úgyhogy hát nézze, most megindulnak immáron volt miniszterek ellen büntető eljárások, két volt miniszter van őrizetben, hamarosan majd a bíróság fog dönteni a letartóztatásukról. Úgyhogy hát ilyen értelemben megkezdődött az a felelősségre vonás, amit már oly régóta várnak a Magyar Péter hívei, akik amúgy is elégedetlenek voltak az Orbán rendszer vezetőinek a felelősségre vonását illetően, ugyanis Magyar Péter hívei és a nem fideszesek jelentős része meg van győződve arról, hogy az Orbán rendszerben emberi észre felfoghatatlan mértékű korrupció és lopás sorozat történt meg, tehát hogy elképesztő állami pénzeket tettek magánvagyonokká, és ezek a tízások nem tudják elképzelni, hogy az Orbán rendszer vezetői vétlenek volnának ebben, úgyhogy azt követelik, hogy legyen minél több letartóztatás, minél több felelősségre vonás, csak hogy jogállamban ezt nem a nép vért vagy valós óhaja alapján kellene intézni, hanem az alapján, hogy valóban van-e megfelelő mennyiségű és minőségi bizonyíték az érintettek ellen, és hogy elfogulatlan, pártatlan, részrehajlásmentes és tisztességes eljárásban döntsenek az eljárás alá vont személyek bűnösségéről vagy ártatlanságáról, de hogyha van egy ilyen felfokozott közhangulat, akkor ezt a pártatlan, részrehajló, mentes eljárást nem lesz könnyű biztosítani.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgetünk. Hankó Balázs volt miniszter ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás, és őrizetbe vették Sezták Miklóst is, aki szintén miniszter volt korábban. Mekkora politikai súlya van annak ön szerint, hogy korábbi kormánytagokat vettek őrizetbe?
0: Ennek jelentős a súlya, minden ország politikai életében ennek jelentős szokott lenni a súlya, hiszen ez nem minden nap fordul elő azért az országok politikai életében, hogy volt minisztereket vesztek őrizetbe, úgyhogy azt kell, hogy mondjam önnek, hogy természetesen ennek a súlya jelentős. A hétfői napon nagy terjedelemmel is számoltak be a sajtó termékek, illetve a médiumok erről az eseményről, illetve hát ugye a két volt miniszter sorsa belengte a parlament ünésnapját is. Ugye Orbán Viktor volt miniszterelnök, Facebook oldalán még élőben is közvetítették, hogy Hankó Balázs a frakció tagoktól is elbúcsúzik, elhagyja a parlament épületét, majd megy a Nemzeti Adóhatóság a NAV felé, és elbúcsúzik a családjától. Tehát ez mindenképpen egy nagy hír Magyarországon is természetesen, hiszen mégiscsak az Orbán Viktor vezette kormány egykori minisztereiről van szó, de az igazi fővezetők őrizetbe vételére, amit olyan sok tiszás kommentelő várna, még nem került sor. Tehát Orbán Viktor egykori miniszterelnök továbbra is szabadlábon van.
1: A parlamentben a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson, a mentelmi jog megvonásáról szóló szavazáson. Miért választották ön szerint ezt a taktikát, ahelyett, hogy nemmel szavaztak volna?
0: Ez egy ellenzéki tiltakozás az én megítélésem szerint. A Fidesz azt mondja, hogy önkényuralom kezd kiépülni, és minden olyan döntésnél, amely az önkényuralmat erősíti, azokat ők nem kívánják legitimálni, és így távol maradtak az országgyűlés ülésétől. Így viszont például Hankó Balázs és Sezták Miklós is megfosztotta magát attól, hogy a parlament plenáris ülésén 5 percben megvédje magát, ugyanis a parlamenti szabályok szerint a mentelmi ügyekről ugyan nem szabad vitát folytatni, de a mentelmi ügy érintettjének megadják 5 percben a lehetőséget arra, tehát kötelező megadni, hogy 5 percben beszéljen a képviselőkhöz, mielőtt ők döntenének a mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Na most ezzel a lehetőséggel se Hankó Balázs, se pedig Sezták Miklós nem élt. Tehát így a nézők, akik a parlament plenáris ülését nézték, azok nem tudhatták meg, Hankó Balázstól, vagy Sesszák Miklóstól élő szóban, hogy mit gondolnak. Ők később nyilatkoztak egyébként erről, és Sesszák Miklós a 24.hu-nak tagadta a veszegetés vágyát, valamint Hankó Balázs is határozottan ártatlannak mondta magát azon a élő közvetítésen, illetve a sajtónak adott nyilatkozatában. De amikor a parlament döntött ezekről a mentelmi ügyekről, akkor a két egykori miniszter nem élt azzal az őket egyébként megillető jogosítvánnyal, hogy beszéljenek a képviselőkhöz, hiszen a Fidesz-KDNP frakciói, tehát az egykori kormánypárt képviselői valóban távol maradtak az üléstől. Ez egyfajta ellenzéki tiltakozás volt, hogy ezzel a dologgal nem vagyunk hajlandó közösséget vállalni, még úgy sem, hogy részt veszünk a szavazásban. Ugye miután a Tisza párt a 199 mandátumú magyar parlamentből 141 mandátummal rendelkezik, tehát óriási többsége van a Tisza pártnak, innentől kezdve nem is lehetett olyan illúzió, hogy az ellenzéknek akár egy szemennyi esélye volna megakadályozni a Tisza párt akaratát. Úgyhogy hát úgy döntöttek, hogy a tiltakozások azt a módját választják, hogy részt sem vesznek a parlament ülésén.
1: Ugyanazon a napon a volt kormánypárt politikusai és a jelenlegi miniszterelnök mentelmi jogát is kiadták a parlamentben. Ugye Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették egy 2024-es telefonlopás ügy miatt, és ő maga is kérte, hogy folyhasson le az eljárás. A miniszterelnök politikai szempontból miért döntött így?
0: Ez valóban egy érdekes folyamat, mert hogy Magyar Péter addig, amíg nem volt kormányon, ő arra törekedett, hogy ne függessze fel az Európai Parlament a mentelmi jogát, amíg ő európai parlamenti képviselő volt. Ebben benne volt az is, hogy őt, mint ellenzéki képviselőt akarja ezzel a 2024-es üggyel zaklatni az akkori fideszes hatalom. És valóban most megváltozott a helyzet, és Magyar Péter valóban határozottan kérte arra a képviselőket, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, csak hogy most azért más a helyzet. Tehát a nyomozó hatóság, hogyha majd beidézi Magyar Pétert, egy olyan, hát egy példátlan dologgal fog szembesülni, amivel nem tudom, hogy tudnak-e majd mit kezdeni, ugyanis Magyarország történetében nem volt arra példa, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mentelmi jogát függesszék fel, és még be is idézzék mondjuk az ügyészségre. És egy olyan embert, egy olyan szemét idézzének be az ügyészségre, aki mögött írtó nagy hatalom áll. Tehát ha Magyar Péterék úgy gondolják, akár most mondok egy abszurd dolgot, de meg is szüntethetnék az ügyészséget. Vagy legalábbis nagy mértékben át tudnák alakítani. Mondjuk egy kaza vezetőt így el tudnának távolítani a szervezeti átalakítással a tisztségükből. Tehát, hogy mondjam, látszólag az ügyészség meg a nyomozó hatóság lesz előnyben Magyar Péterrel szemben, szerintem valójában nem. És innentől, hiszen az eljárás alá vont személy egy nagyhatalmú politikus, akinek kétharmados többsége van, tehát alaptörvényt tudnak módosítani, vagy ahogy Szlovákiában mondanák, alkotmányt. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag az ügyészeknek ötször is meg kell gondolniuk, hogy hogyan járjanak el Magyar Péterrel szemben, aki egyébként feledve azt, hogy érdemes volna biztosítani az ügyészség számára a pártatlan és befolyásmentes eljárás körülményeit, többször is élesen kritizálta az ügyészség ezen részét, amelyik eljárást indított ellene. Az tényleg furcsa viszont, ebben Magyar Péter kritikáját valahol még érteni is vélem, és ez nem volt túl jó érzékre, politikai érzékre, hogy az ügyészség egyszerre nyújtotta be a volt két fideszes miniszter és a Magyar Péter mentelmi ügyének a felfüggesztését. Ezt erre le is csapott Magyar Péter, hogy lám-lám a korrupció gyanús ügyeket összevetik az ő ennél sokkal jelentéktelenebb ügyével. Ezzel együtt azt mondom, megerősítve látom azt, amit annak idején mondtam, kár volt Magyar Péternek elmennie bulizni. Ha bírt volna magával, és nem ment volna el bulizni, akkor most nem volna semmi baj.
1: De azért segíthet ez a dolog Magyar Péternek abban, hogy ő azt mondhassa, az elszámoltatás mindenkire egyformán vonatkozik, hiszen lám az én mentelmi jogomat is kiadta a parlament.
0: Valóban ez hangsúlyozta is, hogy egyenlő mércével mérnek, és ezzel is hát reménye szerint növelheti, vagy megtarthatja a népszerűségét és a pártja népszerűségét. De én azért azt gondolom, hogy Magyar Péter abban is reménykedik, hogy úgysem merik őt, illetve nem tudják majd őt elítélni. Ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi történt egyébként, tehát a felek eléggé eltérő módon adják elő az akkori történeteket, és még az sem kizárt, hogy Magyar Péternek van igaza, és hogyha mondjuk valaki biztos az ártatlanságában, és ráadásul ezt még népszerűség növelése vagy megtartása is tudja fordítani, akkor miért ne egyezne bele, hogy felfüggesszék a mentelmi jogát. Egyébként is az ügy az nem olyan nagy súlyú, hogy rögtön őrizetbe vennék a hivatalban lévő miniszterelnököt. Tehát itt egy mobiltelefon állítólagos ellopásáról van szó. Ez azért nem olyan dolog legalábbis Magyarországon, ami azonnali börtönbe vetésért kiállt. Tehát hogyha még nem volna miniszterelnök az illető, akkor is, hogy jó eséllyel megúszná felfüggesztett börtönbüntetéssel vagy pénzbüntetéssel, amennyiben az illető büntetlen előéletű. Tehát azért azt látni kell, hogy Magyar Péter nem kockáztat túl sokat, amikor a mentelmi jogának a felfüggesztését kéri. Nem egy rossz jogász, tisztában van azzal, hogy ez nem egy olyan súlyú bűncselekmény, ami miatt rögtön börtönbe szoktak dugni Magyarországon valakit. Tehát itt azért a legrosszabb esetben is megúszná egy felfüggesztett börtönbüntetése, de az is lehet, hogy a eljárás végén fel fogják őt menteni. Ne zárjuk ki ezt sem.
1: A Magyarországi Vagyon Visszaszerzési Hivatal első lépéseiről, a három mentelmi ügyről és ezek politikai következményeiről Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdeztük. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm, hogy hívtak, viszont hallásra.

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.
1: Veled, uram, Kistárkányban szobrot állítottak Tiszai Nagymenhért néhai református lelkész tiszteletére. Vízfény megjelent Varga Tibor festőművész albuma, a könyvbemutatót kiállítás is kísérte Komáromban. A nemesek és a stílus, a látványos tárlat 16. és 17. századi öltözékeket vonultat fel a Királyhelmeci Majláth József regionális múzeumban. Nevetni kell, ennyi az egész. A rétei vidám színjátszók és a körmendi kastélyszínház társulat közös produkcióval lépett színre. Récsei Noémi vagyok, várom Önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, 8 óra után a Magyar Magazinban.
0: Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak? Arcmás portré sorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Csériszka Györgyi. Milyen lehetőségeket ad egy alkotó számára a független színház, és beszélhetünk-e szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Riportunkban beszámolunk a nemrég lezajlott komáromi alternatíva független színházi seregszemléről. Szót ejtünk az október 9-én kezdődő 6. Bázis Fesztivál programjairól is. A Bázis Egyesület társelnökével, Entót Anikóval beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 30-án, szerdán. Bár a nappali hőmérséklet az évszakra jellemző időjáráshoz képest továbbra is átlagon felülinek számít, az éjszakák egyre hűvösebbek, ami azt jelzi, hogy hamarosan megkezdődik a fűtési szezon. De eléggé betároztunk gázból ahhoz, hogy egy keményebb tél se okozzon gondot? A folytatásban erről is beszélgetünk, előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A HLASZ szerint tovább mélyülhet a koalíción belüli feszültség. Washingtonban tárgyalt az orosz külön megbízott. Ma is napos meleg idő lesz, 26 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Šimečka terjesztette elő, négy ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko, SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna a Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Őrizetbe vették Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs minisztert, miután a parlament hétfőn felfüggesztette mentelmi jogát. Az ügyészség hűtlen kezeléssel gyanúsítja a fideszes politikust a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználásával kapcsolatban. A gyanú szerint egyes támogatásokat törvényellenesen, többek között a 2026-os választási kampány finanszírozására fordíthattak, az ügyben mintegy 17,3 milliárd forintos kár keletkezhetett. Hankó tagadja a vádakat és panaszt tett őrizetbevétele ellen. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték Romániában Csain Georgescu korábbi elnökjelöltet. A szélsőjobboldali politikust csalással gyanúsítják. A nyomozók szerint két társával 2021-ben 1,1 millió eurót csalt ki egy román üzletembertől, akinek külföldi hitelt ígértek. Georgescu ellen szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt is nyomoznak. A politikus tagadja, hogy törvényt sértett volna, és két másik ügyben is bírósági eljárás folyik ellene. Mintegy 2000 katona részvételével nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődik október 6-án Európában. Az Avenger Triad elnevezésű gyakorlat Norvégiától a Fekete-tengerig terjedő térségben teszteli a szövetséges hadseregek közös irányítását és együttműködését. A NATO szimulációkat és mesterséges intelligenciát is alkalmaz, valamint felhasználja az ukrajnai háború tapasztalatait, különösen a drónok területén. A gyakorlat október 15-éig tart, és a NATO keleti szárnyának védelmét is erősítené. Donald Trump amerikai elnök megállapodást kötött a vezető technológiai vállalatok képviselőivel a mesterséges intelligencia biztonságosabb működtetéséről. A cégek önkéntes önszabályozást és szigorúbb belső ellenőrzéseket vállaltak, a megállapodás azonban jogilag nem kikényszeríthető. A találkozón többek között a Nvidia, az OpenAI, az Anthropic, a Meta, a Microsoft és a Google vezetői is részt vettek. Trump közölte, hogy kormánya egy 10-tagú bizottság létrehozását is fontolgatja a mesterséges intelligencia ágazat felügyeletére.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Stromován mindkét irányban, a Dolnozemszkán, a Szlovnaft kútnál a központ felé vezető oldalon, valamint Kassa-Tyahanovce város részében a Shell kútnál a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. Nagy iramban kezdtek a szlovákok, de csak a 27. percben szerezték meg a vezetést. Valient beadása a rosszul helyezkedő Pokatilov kapusról Zahoere lépattant, aki nem hibázott. 8 perccel később elmélázott a hazai védelem, és Karimov kiegyenlített. Fordulás után is fölényben játszottak a szlovákok, ám a kazahok ellentámadásai nagyon veszélyesek voltak. A 3 pontot érő gólt a 82. percben Hansko szerezte, Duda szögletét fejelte a hálóba. A harmadik csoport másik keddi mérkőzésén Moldova, Feröer-szigetek 1-1. Két fordulót követően a 100%-os szlovákok 4 ponttal vezetnek a feröeriek, 5-tel pedig a kazahok és a moldávok előtt. A szlovákok pénteken 20:45-kor idegenben a Feröer-szigeteken lépnek pályára. 2 meccset rendeztek tegnap este az A divízióban, Csehország-Anglia 0-2 és Spanyolország-Horvátország 4-1. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójának keddi mérkőzésén Inter Podbrezová 0-2. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Az emírségekbeli tulajdonban lévő City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A klub ártatlannak tartja magát, az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. 4 mérkőzést játszottak tegnap a Jégkorong Extraliga 6. fordulójában. Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszkánová vez Valen 5-0, Presov Mihalovce 3-4 hosszabbítás után, és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5. A Slovan Trencsin meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvajti Burgant. Az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének zárófordulójában a magyar bajnok számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert két forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy holnap döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Alex Molchan főtáblára jutott a pekingi tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában 6-4-7-5-re verte az argentin Marco Trunielittit. Következő ellenfel a francia Arthur Rinderknes lesz. A spanyol Alejandro Davidovics Fokina megnyerte a Chengdu-i tenisztornát, míg ugyancsak kedden az orosz Danil Medvegyev első kiemeltként diadalmaskodott a Hongcsui viadalon. Előbbi a lengyel Hubert Hurkacsot, utóbbi pedig honfitársát Andrei Rubljovot győzte le két játszmában. Atlantából indul, és az Egyesült Államok mind az 50 államát érinti. A 2028-as olimpia fáklya váltója jelentette be kedden a Los Angeles-i játékok szervezőbizottsága. Két évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma 1-es világbajnok. A csapat bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istálónál a 2027-es szezonra.

0: 7 óra 15 perc. 2021-ben az ársok, 2022-ben az ellátás biztonsági aggodalmak, 2026. januárjában pedig egy sarkvidéki hidegfront mért csapást az európai gázkészletekre. Az utóbbi években látott turbulenciák után a szakértők ezúttal is óvatos aggodalommal szemlélik a közelgő fűtési szezon árnyékában kibontakozó helyzetet. Az uniós gáztárolók ugyanis közel másfél évtizedes töltöttségi mélyponton állnak. És bár az Európai Uniót egyelőre nem fenyegeti közvetlen gázhiány, a magas árak, valamint az orosz nyersanyagokról való leválás még tartogathatnak meglepetéseket. A vonalban Holoda Attila energetikai szakértő, Magyarország korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkára. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ahogy általában, az Európai Unió egyes tagállamai most is arra törekednek, hogy a tél beállta előtt feltöltsék a készleteiket, az aktuális helyzetet látva azonban a szakértők, illetve a brüsszeli energiaügyi biztos egyaránt a megszokottnál alacsonyabb töltöttségi szintre figyelmeztetnek. De hogyan kellene értelmeznünk ezeket a felszólításokat? Mekkora elmaradásban vagyunk ahhoz képest, mint amit például az utóbbi években láthattunk?
1: Ugye való igaz, hogy alacsonyabb a töltöttségi szint, mint az elmúlt 4-5 évben, és ez talán így szokatlan is, meg sokak számára meglepő, de azért 71% környéken van feltöltve úgy átlagosan az európai földgáztárolóknak a töltöttsége, ez így, ezt szokták mindig előcitálni, ugyanakkor mindenképpen érdemes tudni, hogy egy-egy országnak azért a töltöttségi szintje az nem áll arányba azzal, hogy mennyit fogyaszt az ország éves szinten. Tehát mondok rá példát, hogyha például Szlovákia esetében teljesen föltöltenék valamennyi tárolót, az azt jelenteni, hogy majdnem 80%-a az éves gázfogyasztásának Szlovákiának benne lenne a földgáztárolóba. Magyarország esetében majdnem ugyanez a helyzet, ott is egy teljesen feltöltött tároló esetén 72-73%-a benn van az éves fogyasztásnak. Azaz most is, hogyha csak a százalékokat nézzük, akkor időnként megriadnak az emberek, de hát mindig érdemes tudni azt, hogy melyik országnak mekkora földgáztároló kapacitása áll rendelkezésre, és ilyen értelemben, mint Szlovákia, mint Magyarország esetében azt tudjuk mondani, hogy mi remek helyzetben vagyunk, hiszen alacsonyabb töltöttség esetén is a fogyasztásunkhoz képest jóval nagyobb mennyiség van bent a tárolóban, amiért figyelmeztet egyébként az Európai Unió, az elsősorban a németországi földgáztárolóknak a rendkívül alacsony töltöttsége. Ráadásul velünk ellentétben a németek, hogyha teljesen feltöltenek minden tárolójukat, akkor is csak maximum 25%-át tudják az éves fogyasztásuknak letölteni, pedig jóval nagyobb a tárolói mennyiségük, tehát jóval többet is fogyasztanak. Ezért amikor a nyári időszak indult, akkor a németek talán tudatosan is egy picit halasztották a vásárlást, emlékeztek arra, hogy mi volt 2022 nyarán, és akkor hirtelen mindenki megjelent a piacon, és borzasztóan fölnyomták az árakat, mert mindenki fel akarta tölteni a tárolókat. Most ezt el akarták kerülni, aztán én szerintem egy kicsit sokáig húzták a németek ezt a gondolkodást. Most meg már a piac elkezdte beárazni az, hogy de mi van, hogyha a németek megjelennek, akkor egy nagyobb földgáz igényel fognak megérkezni a piacra, azaz elkezdték előre fölnyomni az árakat. Gyorsan hozzáteszem, magasak az árak, jóval magasabbak, mint mondjuk 2026 elején, hiszen most nem az orosz-ukrán válság miatti helyzet okán vagyunk ilyen mondjuk úgy, hogy feszült helyzetben, hanem a hormuzi szoros lezárása következtében, ugye, ami alapvetően az LNG, tehát a folyékony földgáz forgalmazás érinti, de azért ez a mostani ár, ami most éppen lement 70 euró környékére megawatt óránként, ez azért meg sem közelíti azt, amit 2022 nyarán tapasztaltunk, amikor 220-250 eurós árakat is megéltünk, sőt 2022 augusztus végén volt egy 340 eurós ár is, ami történelmi csúcsnak mondható. Tehát most nem igazán az a szituáció, mint 2022-ben, amikor azon aggódtunk, hogy lesz elég gáz. Most látszik, hogy van Európa térségében, és az európai tárolókban is van gáz. Valószínű, hogy inkább az áraktól kell tartanunk, tehát hogy a nem is a lakosság, hiszen a lakossági árak mindkét országban szabályozottak, hanem sokkal inkább az ipari fogyasztók számára, milyen áron fog érkezni ez a gáz, és ez most a kulcskérdés.
0: És pont az ön által is említett riadalmak miatt beszélgetünk arról, hogy van-e okunk bármi aggodalomra, és ahogy jelezten nincs, tekintve, hogy gáz van, viszont az árak terén nem állunk túl jól, ahogy arra szintén utalt, és ez lesz a következő időszak kulcskérdése, így kérem nézzük meg mi is azt, hogy hogyan hat, illetve mennyiben befolyásolja majd az előttünk álló téli szezon alakulását ez a drágulás.
1: Ja, nagyon sok múlik az, hogy milyen telünk lesz. Tehát, hogyha megint a tavalyihoz hasonló telet kapunk, ugye 2026. januárjában már elszoktunk tőle, hogy olyan nagyon kemény telek vannak, főleg a síkvidéki területeken, és ahhoz képest azért elég komoly hidegek voltak, de ez körülbelül egy olyan 20 napig tartott. Tehát gyorsan hozzáteszem, az sem volt egy olyan nagyon hosszú, még egy hónapot sem tett ki az az időszak. Nagyjából 20 napig egy ilyen tényleg az átlagostól hidegebb időszak volt, és amikor hidegebb van, és akkor fogyasztjuk a gázt, akkor persze ilyenkor az nagyobb igény jelentkezik a piacon, és a piaci szereplők ennek megfelelően ugye a kereslet kínálat miatt elkezdik az árakat is emelni. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy jelenleg a magyarországi és a szlovákiai töltöttség megfelel az ország fogyasztásának, könnyedén le lehet ezt kezelni ráadásul, és ez nagyon fontos, a török áramlat jelenleg is működik. Tehát ugyan beszélünk arról, és ön is a felvezetőben említette, hogy ugye hamarosan az orosz gázról való leválás az kulcskérdés lehet az európai, főleg a közép-európai országok esetében, de azért azt is tudni kell, hogy az a fajta tavaly elfogadott rendelkezés arról, hogy mikorra kell leválni az orosz földgáz forgalmazásáról, mind a folyékony földgáz, mind a vezetékes földgáz esetében, ez 2027 ősze, azaz még a következő földgáztárolási időszakot is megvárta vele az Európai Unió. Bőven van még egy évünk arra, hogy fölkészüljünk, hogy máshonnan lássuk el a két országnak a földgáz fogyasztását, és erre van lehetőség, hiszen azért a románok a napokban jelentették be például az ő fekete-tengeri offshore mezőjüknek a hamarosan történő indítását, ez vélhetően 2027-ben már egy nagyon komoly tényezőként jelentkezik az európai piacon, illetve az LNG forgalmazás Európa partjaihoz jóval nagyobb mértékű, mint mondjuk 2022-ben volt. Ráadásul fizikailag is nagyobb a lehetőségünk rá. Akkoriban 22 energy terminál működött Európában, körülbelül 160 milliárdos kapacitással, most meg 33 darab ilyen energy terminál van, és az összkapacitása meghaladja a 240 milliárd köbméter. Ez egy nagyon megnyugtató helyzet ebből a szempontból. Ugye a kérdés az, hogy van-e elég LNG folyékony földgáz a piacon. És ugye ebből a szempontból tapasztaljuk most ezeket a magas árakat, hiszen a hormuzi szoros lezárásával gyakorlatilag kiesett nagyjából 18-20% a világ földgáz forgalmazása, a világ folyékony földgáz forgalmazásának, és már Európa alapvetően nem sokat vásárolt abból a térségből, mondhatnánk azt is, hogy hát minket ez nem nagyon érint, de azért érint, mert ugye a világpiaci kereskedelem az globális, hogyha valahol nem találnak a vevők elegendő gázt, akkor átmennek egy másik piacra, és ugye ebből a szempontból a nagy ázsiai országok, Kína, India, Dél-Korea, Japán, azok, hogyha nem, akik egyébként alapvetően nagyon sokat vásároltak a közel-keletről, ha nem találnak közel-keleti folyékony földgázt, akkor megjelennek azon a piacon, ahol mi is tevékenykedünk, és nyilvánvaló, hogy egy nagyobb kereslet az ismét megint a hasonló kínálatnál elkezdi az árakat fölnyomni, de továbbra is azt látom, hogy köszönhetően például az Amerikai Egyesült Államok, az észak-afrikai, az afrikai Szahara alatti vidékről egyre nagyobb mennyiségben érkező folyékony földgáznak nem a mennyiségi hiány az, ami feszít minket, sokkal inkább az áraknak az alakulása, és ezek az árak alakulása sem közelíti meg azt a legutóbbi 2022-es válsághelyzet idején tapasztalt árakat.
0: És az árak alakulása mellett, ahogy arra utalt, azon is sok múlik, hogy milyen lesz az előttünk álló tél, és ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy többen is úgy vélik, hogy a 2026 elején tapasztalt hideg front, valamint a nyári hőség miatt megnövekedett gázfelhasználás számlájára is írható, hogy alacsonyabb a töltöttségi szint Európában. Valóban ez a két fejlemény befolyásolta leginkább a helyzetünket, vagy egyéb tényezők is hatással voltak arra, hogy most itt tartunk. Nagyjából 3,5 percünk van, de a lényegre ez talán elég lesz.
1: Jó, hát ugye a kiinduló pont volt más, mert ugye hidegebb telet tapasztaltunk 2026 elején, az azt jelenti, hogy jobban lemerítették a tárolókat, azaz alacsonyabb szintről kezdtük el visszatölteni. Én azt gondolom, hogy mivel a két ország esetében nem a földgáz üzemű villamos energiaellátás a domináns, hanem sokkal inkább az atomenergiából és a megújulókból származó villamos energia, ezért alapvetően ez a nyári időszakban megnövekedett, a klímák miatti megnövekedett áramfogyasztás, az alapvetően ezt nem befolyásolta. Mondjuk úgy, hogy nem is nagyon lehetett észrevenni a földgáz ellátás vagy földgáz szint alakulásában. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább a tél az, ami majd megválasztja ezt, hogy milyen telet érünk. Én nem vagyok meteorológus, nem tudom ezt előre megjósolni, de ha hasonló lesz a telünk, akkor persze a februári időszakban már lehetnek feszültségek, de remélhetőleg a földgáz ellátásnak a mennyiségi ellátási szintje az megmarad úgy, ahogy most van, és akkor nem lesz ilyen probléma. Egy picit magasabb árakkal kell az ipari fogyasztóknak majd szembenézni.
0: Tudnak egyébként valamit tenni maguk a fogyasztók azért, hogy február környékén ne kerüljünk gondba?
1: Hát ugye a legegyszerűbb dolog mindig az, én azt szoktam mondani, hogy a legolcsóbb áram, az, amit, vagy a legolcsóbb energia, amit nem fogyasztunk el. Tehát a továbbra is az a logikus megközelítés, hogy tudatosan energia tudattal, tudatossággal álljunk hozzá az energiafogyasztáshoz. Nézzük meg, hogy hol megy el energia esetleg feleslegesen veszendőbe, és hogyha ezen tudunk saját erőből is csökkenteni, akkor bizony a saját pénztárcánkat is erősen meg tudjuk kímélni.
0: A nyári hőség és az aszály miatt az Európai Unió tagállamainak zöme több gázt égetett el a villamos energiatermelés céljából, illetve a hosszúra nyúlt és hideg évelei téli szezon azt eredményezte, hogy a fűtési szezon közelettével a tárolók töltöttségi szintje kivételesen alacsony, de lesz elég gáz a közelgő térre ilyen körülmények között? Az elmúlt percekben erről is beszélgettünk Holoda Attila energetikai szakértővel, Magyarország korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkárával. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok, szép napot!

0: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
1: Új szervek az emberi testben. Azt gondolhatnánk, hogy az emberi test minden szervét ismerjük már, de a tudósok folyamatosan új szerveket és anatómiai struktúrákat fedeznek fel. 2018-ban amerikai kutatók találták meg az eddigi legnagyobb szervünket, az interstíciumot. Ez egy folyadékkal teli erős és rugalmas kollagén hálózatból álló zsákrendszer, ami közvetlenül a bőrünk alatt, az emésztőrendszer, a tüdő és az ereg falában, valamint az izmok körül található. Szerepét tekintve gigantikus biológiai lengés csillapító, ami megvédi szöveteinket a szakadástól. Létére az új in vivo, élő szervezeten végzett lézeres mikroszkópia derített fényt. 2023. januárjában egy hihetetlenül vékony agyhártyát találtak, ami az eddig ismert három mellé érkezett negyediknek, és Slimnek nevezték el. A szerv biológiai határőrségként működik, a mérgező fehérjék agyba jutását gátolva, csökkentve az agy és a koponya közötti súrlódást. 2026. augusztusában aztán ismét egy új szervet, a nyilokcsomókhoz hasonló immunközpontokat alkotó hálózatot találtak a koponya csont velőjében. És végül az elmaradhatatlan magyar szál. Dr. Mezei Szilvia, a Bázeli Egyetem biomedicinális tanszékének munkatársa is abban a kutatócsoportban dolgozik, ami 2021-ben felfedezte a rágóizom harmadik, legbelső rétegét. Ez a mély izomréteg felelős az alsó állkapot stabilizálásáért és a hátraszívásért.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A Szlovák Nemzeti Bank szakembereinek hangneme az utóbbi hónapokban nem volt túl optimista. Az elmúlt időszak kedvezőtlen fejleményei után azonban végre jobb hírek érkeztek. De minek köszönhető, hogy a szlovák gazdaság ellenállóbbnak bizonyult, mint ahogy ezt az elemzők várták? A folytatásban ezt is megtudhatják a jegybank vezető közgazdászától. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: Befejeződött a Somoskői és a Salgói vár közös határon átnyúló fejlesztési programja. A több mint két éve tartó projekt keretében Somoskőn európai támogatásból helyreállították a gótikus vár veszélyessé vált részeit, köztük az ágyúbástyát és a főkaput. Új tájékoztató táblák is készültek a vár történetéről és a hozzá kapcsolódó mondákról. A magyar oldalon Salgótarján turisztikai helyszíneit fejlesztették, a Salgói várról pedig kiállítás, dokumentumfilm és kiadványok készültek. Átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás a Komáromi járás 6 településén. A Komvak közlése szerint Marcelházát, Patot, Virtet, Dunaradványt, Dunamocsot és Hetényt érinti a vezetékeken végzett karbantartás. A vízellátást szerdő este 11 órától csütörtök hajnali 2 óráig szüneteltetik. A szolgáltatás újraindítása után átmenetileg megváltozhat a víz színe, szaga vagy íze. Késes támadást szimuláló gyakorlatot tartottak az érsekújvári kórházban.

0: Kútnán mindkét irányban, a Dolnozemszkán, a Szlovnaft Kútnál a központ felé vezető oldalon, valamint Kassa-Atyahanovce város részében a Shell Kútnál a központ irányában. Vezessenek óvatosan!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: szlovák nemzeti bank szakemberei szinte idejét sem tudják, hogy mikor közöltek utoljára jó híreket. Tegnap azonban rögtön két kedvező fejleményről is tájékoztattak, hiszen felfelé igazították az ország gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzésüket, a következő két év kilátásait pedig nem rontották. De mit jelent mindez a lakosok szempontjából nézve? A következő percekben erről is beszélgetünk Horváth Mihállyal, a jegybank vezető közgazdászával, aki már itt van velünk a stúdióban. Üdvözlöm és hálásan köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Az utóbbi néhány előrejelzésük hangnemen nem volt túl optimista. A nyári érdemben nem módosított, illetve az azt megelőző többé-kevésbé borús képet festő prognózisok után most azonban enyhén ugyan, de javították az idei évre vonatkozó kilátásainkat. Minek köszönhető, hogy a szlovák gazdaság jobban teljesít, mint ahogy azt korábban várták?
1: Több tényező egybeesése van a javulás hátterében. Egyrészt Szlovákia kereskedelmi partnerei jobban teljesítenek, tehát a környező országok. Nyilván ennek közös nevezője van, még pedig az, hogy Németországban ugye beindultak a beruházások, infrastrukturális beruházások, ugye ott is katonaságot erősítik, tehát ez kihat végül is egész Európáról és Szlovákiáról is.

0: de a hazai beruházások is viszonylag felélénkültek, a magánszférában is, de az állami beruházások kimondottan nagyon jól teljesítenek ebben az évben. Na és itt van a lakossági fogyasztás is, meglepően ellenálló képes, tehát mi ilyen helyzetben, egy ilyen bonyolult helyzetben, amelyben a gazdaság van már hosszabb ideje visszaesést, vagy legalább gyengébb teljesítményt vártunk, de úgy látszik, hogy a lakosság továbbra is költekező kedv ott van, valahogy pénz is előkerül. Fontos azért a számokat kontextusba helyezni, nem egy óriási kiigazításról van szó, továbbra is az a helyzet, hogy a gazdaság 1% alatt növekszik, tehát lassabban, mint az eurozóna, de idén nem közeledünk az eurozóna életszínvonalához ilyen szempontból. Ezért a helyzet továbbra sem rózsás, de tény is való, hogy valamivel jobb, mint ahogy azt korábban vártuk.
1: Az utóbbi hónapok kedvezőtlen fejleményei után pedig még ennek a kicsinek is örülünk, ami, ahogy jelezte, nem jelentős, de mégiscsak okot ad némi optimizmusra, és meglepőnek nevezte még ön is szakértőként azt, hogy a fogyasztás ilyen ütemben bírja magát, hiszen a kormány konszolidációja következtében jól tudjuk, hogy egyre nagyobb teher nehezedett a családokra vagy a háztartásokra, ők azonban mégsem fogják vissza jelentősen a kiadásaikat. Minek köszönhető, hogy még a megszorítások okozta nehézségek sem voltak különösebb hatással a fogyasztás alakulására, vagy hogy az ön szavaival éljek, honnan sikerült azt a bizonyos pénzt előteremteni?
0: Valamilyen mértékben ez a megtakarítások rovására megy, ezt be kell vallani, tehát rekord alacsony szinten vannak Szlovákiában a megtakarítási ráta, tehát amennyit az emberek havonta félretesznek a keresetükből, de azt is meg kell jegyezni, hogy a keresetek alakulása is meglehetősen erős, úgy látszik, hogy ebben a helyzetben a lakosok, a munkavállalók kértek béremelést, és valahogy a vállalatok is ezt elő tudják teremteni. Beszéltünk is velük, meg is kérdeztük, na nered, ez növekszik sok helyen a termelékenység, tehát próbálnak hatékonysági intézkedéseket hozni, ennek köszönhetően jobban teljesítenek a vállalatok, ebből tudnak előteremteni plusz pénzt bérekre. Sok esetben beárazzák elsősorban a szolgáltatások területében, tehát ott ha többet kell fizetni, akkor többbe kerül a kávé, ugye? És ilyen intézkedések folytán valahogy sikerül. Nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatottság nem esett vissza, tehát a munkahelyek száma stabil maradt. Mi azt vártuk, hogy egy gyengülő gazdaságban valószínűleg kevesebb munkahely lesz, de nem így történt. A hírek tele vannak ugye tömeges elbocsátásokkal, de úgy tűnik, hogy a gazdaság ugyanakkor generál új munkahelyeket is. Ezeket be is tölti a felszabadult munkaerő. Ez a munkapiaci stabilitás nagyon fontos a fogyasztás szempontjából, az ország stabilitás, a pénzügyi stabilitás szempontjából.
1: Több fontos tényezőt is említett, amit nem árt, hogyha közelebbről is megvizsgálunk, és kezdjük mindjárt azzal, hogy a lakosok biztonságérzetét, ahogy jelezte, nagyban befolyásolja, hogy a munkaerőpiac stabil, ugyanakkor valahol pedig a tartós bizonytalanság korában élünk. Ilyen körülmények között nem lenne ideálisabb, hogyha a tartalékokat nem a fogyasztás finanszírozására égetnék el, hanem mondjuk nehezebb időkre tartalékolnák, tekintve, hogy ahogy ön is jelezte, a tartalékképzésben eleve nem jeleskedünk.
0: Ez egy érdekes felvetés, és bevallom, hogy ebben Szlovákia kilóg, erről már beszéltünk múltkor is, tehát európai összehasonlításban Szlovákia egyedi azon a területen, hogy igen, a bizonytalanságra a háztartások így reagálnak, hogy valahogy próbálják tartani az életszínvonalat, még ha ez abba kerül is, hogy kevesebbet tesznek félre, vagy éppen belenyúlnak a tartalékokba. Nyugat-Európában nem ez történik, bármikor fellággol a bizonytalanság, ott emelkedik a megtakarítási ráta. Nyilván itt az is közrejátszik talán, hogy ebben a helyzetben, amikor a közel-keleti konfliktus miatt mennek fel az olajárak, az emberek azt várják, hogy ez majd kiterjed a fogyasztói kosár további elemeire, tehát minden drágább lesz magyarul, és ilyen körülmények között inkább jobb most megvenni, mint később. Minden esetre máshol is ez a helyzet, és nem ez történik, tehát nem annyira óvatos a szlovákiai fogyasztó, mint például a nyugat-európai ebből a szempontból.
1: Kellene ezen a fronton valamilyen paradigma vagy szemléletváltást eszközölni?
0: Konkrétan, ami az inflációs nyomásokat illeti, valamilyen szinten ez racionális. Ugye mi azért vagyunk, a Nemzeti Bank, központi bankok Európában azért vannak, hogy biztosítjuk az árstabilitást, hogy amilyen gyorsan csak lehet visszahozzuk az inflációt a normális szintre, tehát okkal várhatják a háztartások azt, hogy ha lesz is gyorsabb áremelkedés, ez ideiglenes lesz, és nem visszatérünk a normálba, a bérek lassan majd utolérik az árak alakulását, és hogy lényegében ez egy ideiglenes helyzet. Ilyen helyzetben természetes, hogy tartalékokhoz nyúlunk. De Szlovákiában, lehet mondani más országban is, de Szlovákiában kimondottan azonban az a helyzet, hogy egy óriási költségvetési kihívás előtt is állunk. Ugye már volt 3 konszolidációs csomag, de az útnak még a felében se járunk. Tehát van itt egy 6 milliárdos deficit, ami, hogyha nem teszünk egyéb lépéseket, az ott marad. És így nem lehet létezni, hogy évente 6 milliárdokat pluszban kölcsönként felveszünk. Valahogy ezt a lakosság még nem érzékeli, legalábbis, hogyha ez tudatosulna az emberekbe, talán nem így viselkednének.
1: És talán éppen azért nem érzékelik, mivel a munkaerőpiac tekintetében is pozitív híreket közöltek, hiszen ahogy jelezte, stabilitás uralkodik. Annak ellenére azonban érdekes kettősség sejlik fel, amire szintén utalt, tehát hogy a hírek, illetve azok az információk, amik a kedves hallgatókhoz is eljuthattak az utóbbi időszakban, azok arról szóltak, hogy egyre több vállalat dönt úgy, hogy Szlovákián kívül folytatja, adott esetben létszámleépítés mellett kénytelenek letenni a voksukat. Mi az oka, hogy az önök adatai mégis azt mutatják, hogy stabil a munkaerőpiac, hogyha a hírek pedig teljesen másról tanúskodnak, és ugye a hírek pedig a vállalatok közleményeire épülnek?
0: Hogy ezt megválaszoljuk, le kell menni ágazati szintre, és ott egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Ugye a hírek az elbocsátásokról elsősorban az iparból származnak, és az iparnak is talán a kevésbé termelékeny szegmensei, tehát ott, ahol a hozzáadott érték viszonylag kicsi, és ahol nagy a nyomás a költségekre, ahol lényegében nagy a motiváció, hogy áthelyezzék a termelést még olcsóbb országokba, vagy le délre Balkán, vagy esetleg Kaukázusba, vagy valahova máshova, általában ezek generálják most a tömeges elbocsátásokat. Azonban van itt egy viszonylag dinamikus szolgáltatási szektor. A turizmusnak kimondottan jó éve volt, most Szlovákiában a téli és a nyári szezon is nagyon erős volt. Kérdés, hogy mennyire fenntartható ez, de ezen kívül az egyéb szolgáltatások területén is vannak munkahelyek. Kereskedelemben különböző láncok terjeszkednek még mindig Szlovákiában, tehát ott van plusz munkaerő. Az építés ügyben keletkeznek munkahelyek. Most egy említettem, hogy nagyon erős év ez az állami, de a helyi befektetések szempontjából is, a vállalati befektetések szempontjából is, és ennek nagy része éppen támogatja az építési szektort, és oda is áramlik a munkaerő. Meg kell mondani, hogy a külföldi is, tehát olyan folyamatban vagyunk, hogy egyre öregszik a társadalom, fogy a munkaerő Szlovákiában, ezért is valószínűleg nem gond új munkahelyet találni. Természetesen nyilván vannak olyanok, akik, ez nagyon egy regionális kérdés, hogyha távolabb eső régióba elmegy egy nagyon fontos munkaadó, akkor ott valószínűleg nagyon nehéz azonnal új munkahelyet találni.
1: Nem véletlenül fogalmaztak úgy az előrejelzésük bemutatásakor, hogy még a borúsnak tűnő hírek hallatán se kell mindjárt katasztrófa turistáskodnunk és Armageddont vizionálni. Érdemes a számok szintjén is elemezni ezeket a fejleményeket. Ugyanakkor ez a munkaerőpiaci népvándorlásra fogalmazhatunk így, aminek mostanúi lehetünk, csak ideig, óráig oldja meg a munkáltatók problémáit, hiszen ahogy majd haladunk előre az időben, a demográfiai fejlemények, egészen konkrétan a népesség előregedés egyre nagyobb problémát okoz majd az országnak. Ezen a fronton évek óta tudni lehet, hogy egyre jobban kell majd támaszkodnunk a külföldről érkező munkaerőre, és az utóbbi években a szomszédunkban zajló háború következtében az érdeklődők zömében Ukrajnából jöttek. De mennyire volt sikeres Szlovákia az Ukrajnából érkező munkavállalók munkaerőpiaci integrációja terén? Tudott Pozsony profitálni ebből a nagyszámú érkezőből?
0: Tudott, nagy mértékben hozzájárult a munkapiac stabilitásához. Más a helyzet, egy kicsit enyhült ugye a gazdaság, és a munkaerőpiac is más helyzetben van, de ha visszagondolunk egy-két évet, akkor bizony olyan helyzetben voltunk, hogy munkaerő hiány volt, és a bér és az inflációs nyomás sokkal erősebb lett volna, hogyha nem lett volna a külföldi munkaerő beáramlása, és igen, az ukrán munkaerő ehhez nagy mértékben hozzájárult. Ami jó hír, és ezzel foglalkozunk is az új jelentésünkben, az, hogy ugyanami a szektorális ágazatokban való elhelyezés, itt a munkaerő lényegében stabil azóta, tehát iparban, szolgáltatásokban, tehát ugyanazon a helyen dolgoznak. De a jó hír az, hogy egyre bonyolultabb pozíciókban, egyre nagyobb hozzáadott értéket termelő pozícióban dolgoznak. Ez az előremozdulás nem nagy, de hogy van, az is nagyon jó. Meg kell ugyanakkor mondani azt is, hogy ez nem egy tudatos politika eredménye, hanem ez egy ilyen természetes folyamat, tehát ahogy a nyelvet jobban megtanulták, ahogy a képzettségüket elfogadták az itteni hivatalok, stb. Tehát ennek köszönhetően előre tudtak mozdulni az itt élő ukrán családok is. Jó lenne, hogyha ezen a területen egy átgondolt stratégia lenne, mert bizony a potenciál még ott van, tehát lehetne ebből még többet is kihozni az ország számára.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Horváth Mihállyal, a Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdászával beszélgetünk a jegybank őszi előrejelzéséről. Ugyanakkor érdemes megjegyeznünk, hogy nem csak a munkaerőpiacán stabil lábakon, a deficit is igen szilárdan tartja magát. De ez egyet jelent azzal, hogy a következő években is kénytelen leszünk megbarátkozni azzal, hogy tartósan magas lesz az államháztartási hiány.
0: Hogyha nem teszünk újabb lépéseket, akkor igen, sajnos az a helyzet, hogy konszolidáció eredményeként még mindig a GDP 4,5%-a körül mozgunk, ezt lefordítva magyarra 6 milliárd eurót jelent, több mint 6 milliárd eurós hiányt jelent minden évben az elkövetkező 3 évben, és ami fontos, hogy vannak itt ugye ideiglenes tényezők, amelyek befolyásolják az egyenleget, energiaár támogatás, ami már nem is annyira ideiglenes, mert hány éve velünk van, különböző egyéb projektek, és ugye a gazdasági ciklus, hogy amikor a gazdaságnak nem annyira megy, akkor nagyobbak a szociális kiadások, stb. Tehát vannak ilyen ideiglenes tényezők, de hogyha ezeket is félretesszük, akkor is marad egy 4%-nyi deficit, ami eléri a 6 milliárdot majdnem alulról, és ez egy óriási szám, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor már most a GDP 60%-a felett van, a gazdasági össztermék 60%-a felett van az eladósodottság, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor 2028-ban 64% felett leszünk, és figyelembe véve a Szlovákia nagyságát, a piaci helyzetet, ezek már viszonylag veszélyes számok. A hosszú távú célként azt kéne kitűzni, hogy ezt valahogy megfordítsuk, hogy az eladósodottsági ráta 60 plusz szintről visszatérjen valamilyen normális szintekre, hogy a következő válságokra jobban fel legyünk készülve, hogy legyen ott az ellenálló képesség, hogy lényegében az állam tudjon segíteni akkor, amikor tényleg nagy a szükség. De most nem ebben az irányba haladunk, és hogy visszatérjünk erre a pályára, ahhoz az kell viszont, hogy abból a 6 milliárdnyi hiányból egy tetemes, tehát ideálisan majdnem az egészet visszafaragjuk, mert csak így tudjuk elérni azt, hogy majd az államadóság csökken.
1: És ahhoz, hogy ezt a hiányt le tudjuk faragni, a konszolidációnak, bármennyire fájdalmas is ez a lakosok számára, folytatódnia kell. Ugyanakkor Önök az aktuális előrejelzésükben nem számolnak egy esetleges következő intézkedés csomag hatásaival. Ez azért van, mert jelenleg nem sokat tudunk arról, hogy mi kerülhet bele ebbe az új csomagba, vagy adott esetben mi minden képezheti majd részét a következő évre előirányzott költségvetésnek, amibe bele kellene építeni ezt a bizonyos konszolidációt is, vagy Önök is azzal számolnak, hogy nincs túl sok esély arra, hogy jövőre folytatódjon a konszolidáció, hiszen a kormánypártok a választási évben hagyományosan inkább osztogatni szoktak, mint elvenni.
0: Az első ok a fontos, tehát mivel nem tudjuk, nem lett még bejelentve semmilyen intézkedés. Célok azok vannak, de hát azok voltak is. Mivel nem tudunk semmilyen intézkedésről, azért nem számolunk velük. Ez különben bizonyos szabályok mentén mozgunk, mi ezeket az előrejelzéseket karöltve készítjük a többi európai nemzeti bankkal együtt, és ott ilyen közös szabályok vannak, hogy lényegében összehasonlíthatóak legyenek a számok. Tehát máshol is az a helyzet, más országban is az a helyzet, hogy amíg nem tudják, hogy mire is készül a kormány, addig nem teszik bele az előrejelzésbe, tehát ezt csináljuk mi is, és igen, tudjuk, hogy amikor jövőre azt mondjuk, hogy a növekedés elérheti az 1,9%-ot, tudjuk, hogy ennek minimum 0,5%-nyi az, hogy nem számolunk konszolidációt. Ha lenne konszolidáció, akkor annyival lassabb lenne. És ez még duplán vonatkozik 2028-ra. 2028 a választások utáni első év, és hogyha visszanézzük Szlovákia történelmét, hogyha valamikor van konszolidáció, akkor az a választásokat követő évben van, tehát ott az, hogy jóval 2% felett jelezzük elő az előrejelzést, ez a fikció, tehát ott valaminek történnie kell majd.
1: Nem alaptalanok tehát azok a felvetések, hogy választási évben nagy spórolásra feltehetően nem lehet majd számítani, és ha már ezt a felvetést említjük, nem véletlenül, hiszen a voksolással kapcsolatban vannak bizonyos elterjedt közhelyek, és ilyen közhely ugyancsak az is, hogy a választások előtt elég sok fejlesztés valósul meg, különösen regionális szinten, hogy a közelgő megyei és önkormányzati voksolásoknál maradjunk, de hogyha szigorúan gazdasági szempontból vizsgáljuk ezt az egyébként politikai kérdést is, akkor van alapja azoknak a sztereotípiáknak, hogy a választási ciklus és a beruházási aktivitás az összefüggésbe hozható egymással?
0: Helyi szinten igen, tehát ezt le is elemeztük, hogy ez már úgymond szabályként működik Szlovákiában, hogy az önkormányzati választások évében beindul a nagyüzem, tehát szépülnek a városok, javítják a járdákat, utakat, körforgalmak, iskolákat, stb. Amíg beruházásról van szó, akkor valamilyen szinten ez még rendben is van. Tehát ugye nem egyszerű beruházási projekteket levezényelni, a tervezési fázis, közbeszerzés, ez az amaz. Tehát jó, hogy vannak, tehát mondjuk ezt így. Nagyobb gond az, amikor a folyóköltségvetésben szaladnak túl a dolgok a választási évben, tehát amikor megalapozatlan béremelések vagy egyéb osztogatás, csak valahogy elverni a pénzt még választások előtt, hogy annak a látszatát keltjük, hogy jobban működik a gazdaság vagy az állam. Ez viszonylag káros, ott a hatékonyság általában nem is talán másodlagos, hanem ki tudja, hányadik kritérium. Egyébként emiatt léteznek a független központi bankok is, tehát régen ott volt a lehetősége annak, hogy a választási évben vagy választási év előtt kamatlábcsökkentéssel megint meglódítani egy kicsit a gazdaságot, aminek ugye rövid távon jó hatása lenne a gazdaságra, de tan inflációt gerjesztene. Hasonlóképpen ezek a költségvetési intézkedések lehet, hogy egy pár hónapig jobb hangulatot keltenek az országban, de főleg ilyen helyzetben, amikor egy óriási konszolidációs kihívás előtt állunk, ez mondottan káros.
1: Javában zajlik tehát a hangulatjavítás. Önök is egy viszonylag kedvező előrejelzéssel jöttek elő, és nem szeretnénk senkinek kedvét szegni, de még ilyen körülmények között is meg kell említenünk, hogy azért ezeket a viszonylag pozitív híreket kísérik bizonyos kockázatok. De melyek azok a veszélyek, amikre a következő időszakban is érdemes lesz figyelni, mert nagyban meghatározzák majd, hogy például amikor legközelebb majd decemberben a karácsonyi előrejelzéssel vagy téli előrejelzéssel ül majd a vendégszékben, miről fogunk beszélgetni?
0: Helyen az energiaárakat kell említeni, tehát itt tavasztól egy nagyon komoly konfliktus zajlik Közép-Keleten, és ennek következményeit érezzük az energiaárakban. Ugye most jelenleg ez elsősorban az üzemanyag árakról szól, tehát napi szinten olvassuk a híreket, hogy mennyivel drágult a benzin vagy a dízel. De ez még csak úgymond az első. Egyébként az inflációt, ez is egy pozitív hír, hogy lefelé igazítottuk az idén, és ez elsősorban az élelmiszer áraknak köszönhető. Ez is a múltból jön, tehát nemzetközi piacokon a kakaó, tej, nem tudom, ára csökkent, és ennek köszönhetően ez lassan elért minket is, és jelenleg most az a helyzet, hogy átlagban élelmiszerárak alacsonyabbak, mint tavaly. De ugye itt van ez az energiatörténet, és ez beárnyékolja a kilátást. Most az üzemanyagról van szó, de mi tudjuk, hogy előbb-utóbb ez majd eléri a további árucikkeket, szolgáltatásokat, tehát ebből a szempontból a jövő év nem lesz könnyű. Érdekes módon a háztartások, köszönhetően, ahogy Szlovákiában szabályozzuk a fogyasztási árakat, az energiák, a villany és a gázárakat, a háztartásokat ez úgy néz ki, hogy 2027-ben elkerüli, tetemesebb áremelésre nem kell számolni, tehát a számlák nem emelkednek majd talán semmivel sem, de hogyha ez így marad, akkor viszont 2028 lesz nehéz év ebből a szempontból. Tehát úgy látszik, hogy ez a 2028-as év, ott halmozódnak a kockázatok, ugye az energiaárak, a költségvetés, tehát ott sok minden történhet.
1: És még egy változót be tudunk dobni ebbe a 2028-as képletbe, vagy legalábbis a jövőre vonatkozóan, hiszen ahogy jelezte, az infláció ingázása, vagy azok a hatások, amiket az infláció gerjeszt, utólag érnek el minket, és a monetáris hatóságok, esetünkben az Európai Központi Bank most éppen azért dolgozik, hogy némiképp visszaszorítsa az inflációs cél közelébe a meglódult inflációt, ami ugye a közel-keleti konfliktus kirobbanásának, illetve az energetikai hatásoknak köszönhető. Ennek következtében pedig idén szeptemberben már másodszor emeltek ebben az évben kamatot. 2026 végéig megyünk még feljebb is, tehát ezen a téren milyenek a jövőre vonatkozó kilátásaink, mit fogunk ebből megérezni majd néhány hónap múlva?
0: Ezt még majd meglátjuk, hogy mennek-e tovább a kamatok és mennyivel. Igen, tény és való, hogy az energiapiaci helyzet miatt már emelkedtek a kamatok, és ebből a szempontból viszonylag jó pozícióban vagyunk, hogy meggátoljuk az esetleges tetemesebb inflációs nyomásokat a jövőben, csak még nehéz ebben a pillanatban nehéz megmondani azt, hogy mennyivel kell még emelni. A piaci várakozások úgy vannak beállítva, hogy még talán 1,5%-kal mennének a kamatok, de ez nagyon változik, és itt abszolút kulcsfontosságú tényező a globális energiapiac, hogyha ott esetleg következő hetekben, hónapokban érdembeli változás történik, akkor valószínűleg néhány vagy legalább egy emelkedés elkerülhető lesz, de nem úgy néz ki a helyzet. Tehát ez a magas energiaárak már velünk vannak lényegében tavasztól, továbbra is nagy a volatilitás, inkább felfelé mennek. Sokan azt mondják, hogy ugye a gáz és a villany területén még nem értük el a csúcspontot. Úgymond abban reménykedünk lényegében Európában elsősorban, hogy az El Niño következtében meleg tél vár ránk, mert hogy bizony, hogyha hideg lesz ez a tél, akkor drága lesz a fűtés. Legalább Szlovákiában Magyarországon nem, de egyéb országokban igen.
1: Figyelembe véve ezeket a körülményeket, amiket most felvázolt, feltehetően önök ezúttal is fenntartják a változtatás jogát.
0: Természetesen, tehát sajnos ilyen bonyolult, átláthatatlan helyzetben itt ugyanakkor próbálunk valamelyest stabilitást vinni az előrejelzésekbe, és ezért is vártunk sokáig, hogy emeljük-e a növekedés előrejelzését. Nagyon óvatosan mozgatjuk a számokat, mert ugye a helyzet változik, és minden egyes kilengésre nem jó azonnal reagálni. Amikor úgy látjuk, hogy érdemben változik a helyzet, akkor jön el a reakció pillanata. Tehát nem tudom megmondani, hogy decemberben mit fogunk mondani. Energiaárok, költségvetés, ez a két dolog, ami most foglalkoztat minket.
1: A Szlovák Nemzeti Bank őszi előrejelzésének legfontosabb tanulságait Horváth Mihállyal, a jegybank vezető közgazdászával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat, és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm a meghívást, és mindenkinek további szép napot kívánok.
2: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak? Arcmás portré sorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Csériszka Györgyi. Milyen lehetőségeket ad egy alkotó számára a független színház, és beszélhetünk-e szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Riportunkban beszámolunk a nemrég lezajlott komáromi alternatíva független színházi seregszemléről. Szótejtünk az október 9-én kezdődő 6. Bázis Fesztivál programjairól is. A Bázis Egyesület társelnökével, Entót Anikóval beszélgetünk. A szerdai nappaliban Jakubec László számít a figyelmükre 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 30-án, szerdán. Tegnap újabb oktatási intézményben történt tragédia, egy nyolcadikos tanuló ugyanis késsel támad diáktársára és tanáraira. De mi az oka, hogy az utóbbi években drasztikusan emelkedett az iskolákban elkövetett erőszakos cselekmények száma? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ, előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament leváltotta a környezetvédelmi minisztert. Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Franciaországban. Ma is napos meleg idő van, 26 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Šimečka terjesztette elő, négy ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko, SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna a Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Oroszországnak végzett kémkedéssel vádoltak meg Németországban egy 53 éves ukrán állampolgárt. A düsseldorfi ügyészség szerint a férfi legalább 2025. novembere óta együttműködött az orosz hírszerzéssel. Egy olyan szeméről gyűjtött információkat, aki az orosz invázió kezdete után az ukrán fegyveres erőkben harcolt. A nyomozók szerint a megfigyelés további Németország területén tervezett orosz hírszerzési műveletek előkészítését szolgálhatta. Több mint 400 embert, többségében fiatalkorút vettek őrizetbe a franciaországi diák tüntetéseken. A középiskolások jobb oktatási körülményeket, kisebb osztályokat, több tanárt és kevésbé zsúfolt órarendet követelnek. A múlt héten kezdődött tiltakozások kedden több helyen összecsapásokba torkoltak, a rendőrség könnygázt is bevetett. Az oktatási minisztérium szerint mintegy 400 iskolában zavarták meg a tanítást, a diákszervezetek pedig csütörtökre újabb demonstrációkat hirdettek. Legalább két ember meghalt és 9-en megsérültek egy orosz légitámadásban az északkelet-ukrajnai Szumiban. A sebesültek között 3 gyermek is van. Az egyik 250 kg-os irányított bomba egy iskolát talált el, ahol mintegy 100-an tartózkodtak. A diákok és a tanárok azonban a támadás idején óvóhelyen voltak. Találat ért egy temetőt és lakóépületeket is. Az éjszakai orosz támadások összesen 9 ukrajnai régióban okoztak károkat. Először neveztek ki női miniszterelnököt Marokkó történetében. 6. Mohamed király Fatima az-Zahra Massourit az eddigi területrendezési minisztert bízta meg az új kormány megalakításával, miután pártja megnyerte a múlt heti parlamenti választást. Massouri korábban Marrákes polgármestere is volt. Ő a 2. nő az arab világban, aki kormányfői tisztséget tölt be. Marokkóban a választás egyik meghatározó témája a fiatalok munkanélkülisége és a szociális helyzet volt.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Csitáron mindkét irányban, és Tőketerebesen a Komenszky utcában szintén mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A szlovák labdarúgó válogatott kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának 2. fordulójában. Nagy iramban kezdtek a szlovákok, de csak a 27. percben szerezték meg a vezetést. Valient beadása a rosszul helyezkedő Pokatyilov kapusról Zahoere lépattant, aki nem hibázott. 8 perccel később elmélázott a hazai védelem, és Karimov kiegyenlített. Fordulás után is fölényben játszottak a szlovákok, ám a kazahok ellentámadásai nagyon veszélyesek voltak. A 3 pontot érő gólt a 82. percben Hansko szerezte, Duda szögletét fejelte a hálóba. A 3. csoport másik keddi mérkőzésén Moldova-Feröer-szigetek 1-1. Két fordulót követően a 100%-os szlovákok 4 ponttal vezetnek a feröeriek, 5-tel pedig a kazahok és a moldávok előtt. A szlovákok pénteken 20:45-kor idegenben a Feröer-szigeteken lépnek pályára. 2 meccset rendeztek tegnap este az A divízióban, Csehország-Anglia 0-2 és Spanyolország-Horvátország 4-1. A labdarúgó szlovák kupa 4. fordulójának keddi mérkőzésén Inter Podbrezová 0-2. Az angol Premier League pénzügyi szabályainak 9 szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgó klubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Az emírségekbeli tulajdonban lévő City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sporták szabályozó szervei elől. A klub ártatlannak tartja magát, az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. 4 mérkőzést játszottak tegnap a Jégkorong Extraliga 6. fordulójában. Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszkánová Vezvalen 5-0, Presov Mihalovce 3-4 hosszabbítás után, és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5. A Slovan Trencsin meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvajti Burgant, az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének zárófordulójában. A magyar bajnok számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy holnap döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Alex Molchan főtáblára jutott a pekingi tenisztornán, miután a selejtező 2. fordulójában 6-4-7-5-re verte az argentin Marco Trunielittit. Következő ellenfele a francia Arthur Rinderknecht lesz. A spanyol Alejandro Davidovic Fokina megnyerte a Chengdu-i tenisztornát, míg ugyancsak kedden az orosz Danil Medvegyev első kiemeltként diadalmaskodott a Hongcsui viadalon. Előbbi a lengyel Hubert Hurkacsot, utóbbi pedig honfitársát Andrei Rubljovot győzte le két játszmában. Atlantából indul, és az Egyesült Államok mind az 50 államát érinti. A 2028-as olimpia fáklya váltója jelentette be kedden a Los Angeles-i játékok szervezőbizottsága. Két évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma 1-es világbajnok. A csapat bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istálónál a 2027-es szezonra.

0: 8 óra 14 perc. Társadalmunkban folyamatosan nő az agresszió, ezek az indulatok pedig az oktatási intézmények falai közé is begyűrűznek. Míg korábban az iskolai támadásokról szóló hírek távoli országokból érkeztek, az utóbbi években Szlovákiában is egyre több tragédia történik. Tegnap a Csacai járás egyik alapiskolájába riasztották a rendfenntartó szerveket, ahol egy 8-os diák késsel támadt az osztálytársára és tanáraira. De mi áll a hasonló incidensek hátterében? És megelőzhetőek lehetnek ezek a történések? Erről is beszélgetünk Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Aki rendszeresen követi a híreket, annak olyan érzése lehet, hogy az utóbbi néhány évben emelkedett az iskolai támadások száma hazánkban. De valóban az incidensek sokasodnak, vagy a társadalom lett érzékenyebb és figyel fel jobban ezekre a tragédiákra?
1: Én azt hiszem, hogy arról kell beszélnünk, hogy is. A társadalomban nagy a feszültség. Az emberekben nagy az elégedetlenség, és nagy a keserűség. Ahol elégedetlenség van, ott a haragból, az indulatból mindig több van. És mi észre sem vesszük, hogy mi felnőttek, a társadalom mit közvetít ki a gyerekek felé. Tehát lényegében az, hogy én kivetítek minden problémát, nem oldom a problémáimat, akkor valójában mindig más lesz felelős azért, hogy velem mi történik, és akkor én kifele fogom vetíteni ezt az elégedetlenségemet, indulatomat. A másik meg egy, nem beszélgetünk, egy olyan egymás mellett élő emberek társadalmát alkotjuk már a mai nap, hisz egy csomó szórakoztató eszközt idézőjelben kaptunk a kezünkbe, kezdődött ez a televízióval, majd a számítógéppel, majd az okos telefonokkal, tehát egyre több az az ember, aki befelé fordítja a problémáit. Sohasem voltunk az a kultúra, aki segítést kért, vagy segítséget kért, ha gondja, baja volt, mert az az emberi gyengeségről szólt, és old meg a problémáidat, és akkor duplán. És ha nem tudja önmaga megoldani a problémáját, most már fordulhat olyan mindenféle videóképi vizualitás felé, amely oldja, de nagyon sokszor ilyen tragédiával végződően.
0: Több fontos felvetést is említett, és ezek közül néhányat érdemes picit jobban szétszálaznunk, és kérem, kezdjük mindjárt azzal, hogy ezt a kérdést nem csak egyéni szinten kellene vizsgálni, hanem a társadalom szempontjából is meg kellene nézni az ügyet. Mit árul el tehát a közösségről az, hogy az utóbbi években egyre több fiatal követel hasonló támadásokat?
1: Ugye van az agresszió, ami lényegében egy túlélési ösztön, mindegyikünkben van agresszió, csak mindegyikünket más nevel, másképp és máshol. Ugyanis, hogyha agresszivitást társítanánk a pozitivitás, másik oldali pozitív tulajdonsága, az az önkontroll lenne. De az önkontrollt én a neveléssel kapom meg. És valójában én úgy mondanám, hogy nem a agresszivitásból van a több, hanem a önkontroll gyakorlásából. Tehát túl jóba vagyunk magunkkal. Én gondolkodtam azon, hogy az önfegyelem mennyire van jelen a ma emberével, hisz lényegében, ha minden nap egy órával előbb mennék lefeküdni, akkor lehet, hogy kialudnám magam. Egy kicsivel kevesebbet ennék, egy harmaddal kevesebbet, akkor nem kéne a súlyomra panaszkodni. Ha negyed órával előbb kelnék, akkor pontosan érnék mindenhova. Tehát az önfegyelmet mi felnőttek is gyakorolni tudjuk, és akkor ezt a mintázatot adom át, ezt látja a gyerek. Kettő, a beszélgetést említettem, hogyha megbeszélnénk a problémánkat. A parancs elvű ember, az autoritér személyiség csak megtöri azt a másikat, akinek az önérzete ezt nem viseli el. Ez az egyik véglet. A másik véglet a szabatosság. És ezt megtaláljuk mind a két végletet a társadalomban is. Tehát lényegében kivetítjük mi felnőttek, kivetítjük mi főnökök, kivetítjük mi vezetők, tehát nem mindig ez a példáz. Másik oldalon a szűkölködő emberből van több, és a szűkölködő társadalom szűkölködő emberkében mindig több az elégedetlenség.
0: Az odafigyelés és a kommunikáció jelentőségét említette, és feltehetően nem véletlenül, hiszen a szakértők szerint a tényleges cselekedeteket általában megelőzik különféle jelek. Melyek tehát azok a jellembeli változások, amikre érdemes felfigyelni, mivel intőjelként szolgálhatnak arra, hogy baj van?
1: Hát, hogyha nem csak magunkra figyelünk, ugye, és nem csak kivetítjük a problémáinkat, akkor odafigyelünk a társainkra is, és főleg családon belül a gyermekeinkre. De nekem olyan sokszor lecsapódik az, hogy mi a családokban sokszor úgy élünk, mint ismeretlen ismerősök. Ez, hogy egymás mellett nincs kommunikáció. Ha odafigyelünk egymásra, akkor látjuk a változásokat. Látjuk a változásokat, hogy valaki visszahúzódóbb lesz, valaki megváltozott, nyugtalanabb, ingerlékenyebb, másképp táplálkozik, többet eszik, vagy pont ellenkezőleg alvászavarai vannak, türelmetlen, tehát abban a pillanatban, ha valami változás áll be a másikban, és ez tovább tart, mint 2-3 hónap, inkább a 3 hónapot mondom, akkor ott már valami olyan probléma van, amit az egyén nem tud megoldani. És mi segítőként, ha beszélgetünk, ha megkérdezem, hogy hogy vagy, de meg is hallgatom a választ, akkor több mint valószínű, mint segítő, ott vagyok. Tehát a problémát ventilálni kell. Az, hogy dühösek vagyunk, az, hogy haragosak, az, hogy elégedetlenek vagyunk, ezek természetes tulajdonságai az életben, az embernél, de ha ez krónikusan jelen van, és sajnos behoznék még egy ilyen általános problémát, hogy mi nagyon keveset dicsérünk. Többször esünk kétségbe esünk, és nem tudjuk a problémáinkat, és akkor haragosan, dühösen, indulatosan reagálunk, és nagyon ritkán vesszük észre önmagunknál is, és a másiknál is a jó cselekedet. És jóra nevelni kell, tehát a jót vissza kell jelezni. Én hálás vagyok érte, köszönöm neked, szerintem ez most nagyon jól sikerült. És hogyha lemegyünk az iskolásainkhoz, és a pedagógiát, mint segítő szakmát említenénk, tehát a személyiség formálásnál épp ez a nagyon fontos, hogy az ember tudatosítsa azokat az erős oldalait, a pozitív tulajdonságait, amivel képes a dolgokat megoldani. És lehet, hogy behoznék egy harmadikat is további, így ahogy mondja, hogyha szálazzuk, akkor bejön több is. Nézzük meg, hogy az életnek milyen értéke van. Megéri élni, értelme van az életemnek, jól élek, örülök, hogy még itt vagyok. Tehát lényegében az élet, mint érték, és az élet, mint felelősség. Tehát ezek a dolgok valahogy nem jönnek elő sem társadalmi szinten, sem a családokban. Tehát sokkal jobban beszippantanak minket a negatív dolgok, és a negáció az mindig destrukcióhoz vezet, romboláshoz vezet.
0: Ez a dolog személyes oldala, ugyanakkor a történetnek van egy intézményesebb része is, hiszen az ilyen események a gyerekek, illetve a szülők, valamint a tanárok biztonságérzetére egyaránt negatívan hatnak. Ebből adódóan pedig felmerül a kérdés, hogy a hasonló incidensek után még biztonságos helynek számítanak-e a szlovákiai oktatási intézmények.
1: Tartanám magam továbbra is, hogy a legnagyobb mentálhigiénés tér az iskola. Az iskolában biztonságban kell érezniük a gyerekeknek magukat. Nekünk, pedagógusoknak meg kell teremteni azt a biztonságos légkört, és hogyha úgy érezzük, és az adott esetben ez van, hogy nem vagyunk képesek ezt a biztonságot biztosítani, akkor támogatást kell kérni, és épp ebben az évben, szeptemberben léptek érvénybe azok a támogató intézkedések, ahol a pedagógus már nem tudja ellátni teljes mértékben a feladatait az oktatás-nevelés területén, hanem segíteni kell neki. Tehát belép az iskolapszichológus, belép az iskolai speciálpedagógus, és belép az iskolai szociálpedagógus vagy szociális munkás, aki igazán a prevencióra fókuszál, igazán a környezet, a család és a iskola között tartja a kapcsolatokat, tehát mind-mind nekünk élni kell ezekkel a lehetőségekkel, hogy természetesen a társadalom is felelős ezért, hisz mikor 7 óra körül megyek autóval, látom, hogy minden átjárat már felügyelnek a városi rendőrök, odafigyelnek a biztonságra, a közlekedésre, ugyanúgy többször járőröznek olyan helyen, ahol a fiatalok esetleg a szabad idejüket úgy töltenék, ahogy nem kellene. Tehát már van egyfajta odafigyelés az önkormányzatok a helyi részről is. Ugye azért mondjuk azt, hogyha kisebb település, nagyobb a kontroll funkciója, de nagyobb településeken, városokban ez biztosítania kéne az önkormányzatnak.
0: Ugyanakkor az ilyen történéseket sokan traumaként élhetnek meg, amin néhányan nehezen lépnek túl. Hogyan kellene tehát megfelelően kommunikálni ezekről az incidensekről a gyerekekkel? Nagyjából 3 percünk van, de a főbb tanácsokra talán elég lesz az idő.
1: Itt elsősorban a pedagógusokkal fog kell foglalkozni, mert pedagógus adja a mindennapi biztonságot a gyermeknek. Tehát muszáj a pedagógusoknak is megadni azt a krízis intervenciót, amit most az adott pillanatban minden osztályban támogató szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, mert kell beszélni a problémákat. Ugyanúgy a pedagógusokkal foglalkozni kell a szakemberekkel, de én itt nem felejteném el az érintett szülőket is. Családi értekezletet összehívni, rendkívüli szülői értekezletek, ahol biztonságot kap a szülő is, hogy biztos helyre küldi a gyermekét, ha másnap elengedi iskolába.
0: És hogyha a szülő mondjuk nehézségekbe ütközik arra vonatkozóan, hogy a gyermek egyáltalán nem szeretne iskolába menni, akkor ilyenkor mivel tudja megnyugtatni a gyermekét?
1: Én szerintem a szakembert fölkeresni, a szakembereket megtalálja, nem csak az iskolában, tehát a segítő szakember, a pedagóguson kívül a iskolapszichológus, itt vannak a pedagógiai, pszichológiai tanácsadó központok, itt van az egészségügy, ugyanúgy a gyermekorvos is sokat tenite, a helyi teológusok, lelkészek is sokat tudnak segíteni a gyermeknek. Ugyanúgy, hogyha én is, mert bizonytalan szülő, ha el van bizonytalanodva, nem tud segíteni a gyermekének, de akkor van a nagyszülő, vagy keresztszülő a rokonságon belül is, megkeresni azt a ugye biztos pontot és azt az erőt, ami sugározza felénk azt, hogy biztonságban vagyunk. Tehát ugyanúgy, tehát megkeresni családon kívül, ha nincs a családon belül, az a segítés, és önkormányzat fele is, hisz van az iskolának iskola tanácsa is, az önkormányzatoknak ott van az iskolai bizottságaik, oktatási bizottságaik, tehát ők is felelősek azért a környezetére, ami a gyerekeinknek és minden lakosnak a biztonságot megadják.
0: Arról, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség, hogyha meg szeretnénk előzni az iskolai tragédiákat és támadásokat, Strédl Terézia gyermekpszichológust, egyetemi docenst kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Minden jót kívánok!
2: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9. Nyolc óra harminc perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Több mint 3 évtizede nem volt példa arra Szlovákiában, hogy a parlament vetett volna véget egy miniszter pályafutásának. Tegnap este azonban a Szlovák Nemzeti Párttal kiegészült ellenzék leváltotta a környezetvédelmi tárca vezetőjét, Tomáš Tarabát. De milyen hatással lesz mindez a kormány és a törvényhozás munkájára? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Csenger Ferencé a szó.
2: Befejeződött a Somoskői és a Salgói vár közös határon átnyúló fejlesztési programja. A több mint 2 éve tartó projekt keretében Somoskőn európai támogatásból helyreállították a gótikus vár veszélyessé vált részeit, köztük az ágyúbástyát és a főkaput. Új tájékoztató táblák is készültek a vár történetéről és a hozzá kapcsolódó mondákról. A magyar oldalon Salgótarján turisztikai helyszíneit fejlesztették, a Salgói várról pedig kiállítás, dokumentumfilm és kiadványok készültek. Átmenetileg szünetel az ivóvízszolgáltatás a komáromi járás 6 településén. A Komvak közlése szerint Marcelházát, Patot, Virtet, Dunaradványt, Dunamocsot és Hetényt érinti a vezetékeken végzett karbantartás. A vízellátást szerdő este 11 órától csütörtök hajnali 2 óráig szüneteltetik. A szolgáltatás újraindítása után átmenetileg megváltozhat a víz színe, szaga vagy íze. Késes támadást szimuláló gyakorlatot tartottak az érsekújvári kórházban. Az egészségügyi dolgozók, a kórház biztonsági szolgálata, valamint a rendőrség és a tűzoltók egy agresszív támadó megfékezését és több súlyos sérült ellátását gyakorolták. A kórház szerint az agresszív incidensek nem számítanak ritkaságnak. A biztonsági szolgálat augusztusban 36, szeptemberben pedig 34 alkalommal avatkozott be. A gyakorlaton elsősorban a reakcióidőt, a kommunikációt és az együttműködést tesztelték.
3: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
3: Zöld hullám.

0: Adásban. A friss fejleményekről, valamint azok hatásairól Martin Dubécivel, a parlament alelnökével, a Progresszív Szlovákia politikusával beszélgetünk. Tomás Taraba leváltásával pont az a helyzet állt elő, amit a miniszterelnök el szeretett volna kerülni, vagyis hogy a kormány többsége elolvadt, a koalíciós partnerek pedig a koalíciós szerződés megszegésével vádolják egymást. Ezzel kapcsolatban valószínűleg mindenkiben ugyanaz a kérdés fogalmazódik meg. Mi jöhet ezek után, illetve hogyan hatnak majd a tegnap esti fejlemények a törvényhozás munkájára?
1: Ez egy historikus pillanat, ha én jól tudom, akkor ez utoljára 1993-ban történt a szlovák parlamentben, hogy a lemondásról szavazott a parlament, és persze egy abszolút új helyzetbe hoz a koalíciót, mert hát már 2-3 vissza fog jönni a parlament Taraba képviselő úr, és mi nem tudjuk, hogy képes lesz szavazni a koalícióval. Ugyanúgy tudjuk, hogy már szerda este a Smer elnökséget találkozni fog. A tegnapi kifejezés szerint a miniszterelnök úgy érzi, hogy ez abszolút kritikus helyzetbe hoz a koalíció. Ebben a pillanatban igazából nem tudjuk mondani azt, hogy milyen módon fog működni tovább a parlament, csak annyit tudunk, hogy hihetetlenül komplikált lesz. Ez egy nagy krízisbe hoz a kapcsolatokat a koalíción belül, és már meglátjuk, hogy mi lesz tovább.
0: Jelenleg több alternatív forgatókönyv is szóba jöhet, akár a kisebbségi kormányzás, adott esetben a bizonytalan többség, de a koalíciós ellentétek is még tovább mélyülhetnek, illetve az előrehozott választások is terítéken lehetnek, amit a miniszterelnök már szintén emlegetett. A parlament folyosóján általában egy-egy ilyen sorsdöntő szavazás után azért hallani egyet s mást. A törvényhozásban munkálkodók jelenleg mit tartanak a legvalószínűbb alternatívának?
1: Szerintem már abban a helyzetben vagyunk, hogy ennek a koalíciónak nincs egy többsége, szóval igazából, hogy mondta, hogy egy kisebbségi kormányban vagy egy toleranciás kormányban működünk, tehát minden szavazásról látjuk, hogy a koalíció újra és újra tárgyal, és minden szavazás új vita, és szerintem ez ilyen hosszúságon ilyen módon nem lehet működni egy országban, legalábbis Szlovákiában erre nincs egy abszolút semmilyen tradíció, csak annyit mondok, hogy ironikus az, hogy a Szlovákia vízióról vikáztunk reggel, a Tudományos Akadémia behozta ezt a víziót, de hát mi erről nem vagyunk képesek beszélni, hogy az SNS nem is fogja támogatni a víziót. Nem vagyunk képesek beszélni azokról a témákról, amelyekben a dokumentumben benne vannak, mint a költségvetés, mint a demográfiás krízis. Mert hát, hogyha nem működik, és nem képes döntéseket tenni fontos kérdésekről, hát ez ilyen mindennapi élet. Arra várok, hogy a miniszterelnök nincs nagyon arra megszokva, hogy neki nincs többsége. Szerintem ez minden arra mutat, hogy a miniszterelnök arra fog nyomni, hogy egy előrehozott választás legyen valószínűleg januárban, de még egyszer úgy mondom, hogy a Smer úgy szokta meg, hogy ha a kormányban van, akkor egy igazi működő többsége van, és ez már nincs. És szerintem ilyen módon a miniszterelnök nem akar tovább kormányozni.
0: Feltehetően a nap folyamán érkező hírek azért majd némiképp keretezik azt, amiről eddig beszélünk, és valamilyen irányt megrajzolnak arra vonatkozóan, hogy merre megy tovább az ország, de hogy visszatérjünk még a tegnapi szavazás menetéhez, ugye a voksolást megelőzően a Progresszív Szlovákia elnöke Michal Šimečka 33 szavazatot ígért, egyúttal felszólította valamennyi ellenzéki partnerüket, hogy ne taktikázzanak, hanem jelenjenek meg teljes létszámban és támogassák a javaslatot. Az, hogy ezúttal többé-kevésbé sikerült is összehangolni a fellépést, hiszen a matematika kijött, úgy kell értelmezni, hogy az ellenzéki pártok az utóbbi hónapok hullámvölgyei után kezdik megtalálni a közös hangot, vagy mikorai lenne ilyen messze menő következtetéseket levonni?
1: Szerintem ez egy jó napló, tehát talán kellemték számára. Én meg szeretném nagyon köszönni azt, hogy ma képesek voltunk mindannyian megjelenni, képesen voltunk egy vonalban dolgozni, nem taktizáltunk, hanem értettük, hogy mi a cél. És szerintem, hogyha ilyen módon fog működni a szlovák ellenzék a következő hónapokban, akkor biztos, hogy ez egy jó eredményt fog visszahozni a választásban, bár januárban vagy októberben lesz meg. Tehát még egyszer annyit mondok, hogyha ilyen módon fogunk együttműködni, akkor az jó lesz a jövő a szlovák ellenzéknek. Mindent fogunk arra megtenni, hogy az így legyen, mert pont ahogy mondta, utolsó hónapok hullámvölgyben voltunk, szerintem ez nem volt jó senkinek, inkább így muszáj működnünk.
0: Ugyanakkor ön is feltételes módot használt, hogy reméli, hogy a következő hónapok is így alakulhatnak, és a kialakult helyzetre való tekintettel felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet tartós ez az újonnan létrejött egység, hiszen mától valószínűleg hivatalosan is megkezdődik a kampány, és mindenki arra koncentrál majd, hogy minél több szavazót szólítson meg, akár a másik kárára is.
1: Persze, de hát ez egy ellenzéki évad, de azért mondtam feltételes módon, mert hát tudom, hogy minden nap egy új nap és új

0: játszma, de szerintem, hogyha mi mindannyian fogjuk érteni, hogy tudjuk, hogy az a cél, hogy egy rendes kormányt, ami reformokat akar behozni, ami a gazdasági helyzetet akar foglalkozni, ha ilyen kormányt akarunk összehozni ez itt, akkor szerintem olyan módon is tudunk kampányozni, hogy ez nem az senki számára. És én mondom, hogy a mai napban és az utolsó pár napban olyan hozzáállást láttam a többi partnerekben, hogy lassan bízni képes leszek abban, hogy ez létrejöhet.
1: Ez a cél, amit felvázolt, ugyanakkor korábban is adott volt, és mégsem sikerült megtalálni ezeket a közös meccéspontokat, amelyeknek köszönhetően felülemelkedhettek volna az ellentéteiken, vagy adott esetben a nézetkülönbségeiken. Mi a garancia, hogy ez a tegnapi szavazás vízválasztónak bizonyulhat, és valóban sikerül folytatni azt, ami ezzel megkezdődött?
0: Szerintem az a garancia, vagy az a egy jó példakép a tegnapinak, az, hogy láttuk, hogy ez mindenkinek segít, mindenki számára valamilyen jó szimbólum az ellenzéki szavazók felé, és hogy látják, hogy mi együtt tudunk működni. Szerintem, hogyha erre a napra fognak visszanézni, akkor érteni fogjuk azt, hogy az együttműködés egy jó lépés, és szerintem oda bejuthatunk együtt ebbe a helyzetbe.
1: Tudni lehet, hogy az utóbbi hónapokban tárgyalásokat folytattak az ellenzéki pártokkal, mivel azt szerették volna, hogy már a parlamenti választások előtt megegyezzenek a jövőbeli együttműködés alappilléreiről. Az utóbbi hónapokban azonban, ahogy már utaltunk rá, voltak hullámvölgyek, és úgy tűnt, hogy érdeklődés hiányában ezek a törekvések megrekedtek. Hogy állnak egyébként az egyeztetések, illetve milyen hatással lehet ezeknek a tárgyalásoknak a jövőjére ez az új, aktuális helyzet?
0: Most mondtok, hogy egy komoly tárgyalásban vagyunk a demokrati párttal arról, hogy egy koalíciót hozunk a választások előtt. Többi pártszövő mindig az ajánlat mindig ott van, hogyha tárgyalni akarnak erről a koalícióról, mi nagyon szívesen ezt a tárgyalást felveszük, de ahogy mondom, ebben a pillanatban csak a demokrati párttal van kapcsolat ebben a vonalban. Szerintem, hogyha egy komoly szignál fog jönni a koalíció felül, hogy egy előrehozott választás van a játékban, és egy januári választásról beszélünk, akkor nagyon-nagyon gyorsulni fognak ezek a viták, és szerintem még a más párt számára is láthatunk valamilyen lépéseket, mert igazából persze mindenki arra vár, hogy most régióválasztások vannak, még van több idő, de szerintem, hogyha ez a játék gyorsulni fog, akkor mindannyian nagyon gyorsabban is muszáj, hogy lépjünk.
1: Következő néhány óra eseményei, tehát nagyban befolyásolhatják majd azt, hogy hogyan alakul a helyzet, és a parlamenti pártok, mert mint hogy az ellenzéki parlamenti pártok eddig deklarálták, hogy ők egyedül szeretnének nekivágni ennek a megmérettetésnek. Ön is jelezte, hogy jelen állás szerint a demokratákkal vannak a legközelebb valamilyen megegyezéshez. Ugyanakkor nem a demokraták az egyetlen parlamenten kívüli párt, akivel próbáltak kompromisszumra jutni, hiszen a Magyar Szövetség is ebbe a táborba tartozott, és a gombaszögi elnöki vita óta nem sokat tudni arról, hogy ezek a tárgyalások hogy haladnak.
0: Ezt mi egy normális politikai kapcsolatban vagyunk a Magyar Szövetséggel, ugyanúgy mint a többi ellenzéki párt, hanem a Magyar Szövetséget egy ellenzéki pártnak számítom. Én úgy érzem persze, hogy nem csak a szövetség, de a többi parlamenti kívüli párt is nagyon sok időt a regionális választásokkal foglalkozik. De persze ebben a helyzetben, amikor egyelőre hozott választásokról beszélünk, akkor ugyanúgy fontos lesz a Magyar Szövetség számára, milyen módon fog gondolkozni arról, hogy egyedül akar menni a parlamenti választásokban, vagy valami koalícióba szeretne lépni. Több partner van itt erre, hogyha már erről beszélnénk a jövőben, de az első lépés a Magyar Szövetség számára muszáj jön, és az legyen, hogy deklarálja, hogy maga fog-e menni a választásokban, vagy valamilyen koalícióról szeretne beszélni.
1: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke eddig azt deklarálta, hogy a párt egyedül kívánja megmérettetni magát a választáson, legyen az bármikor.
0: Abszolút szuverén döntés a Magyar Szövetség számára és az elnöke számára, én ebben nem akarok belőni, csak persze, hogyha egy januári választásokról fogunk beszélni, akkor ez egy komoly, komplikált helyzetbe is hozza a magyar képviseletet is. Én nagyon örülnék annak, hogy lenne önálló magyar képviselet a következő parlamentben, vagy hanem egy magyar parlamenti klub a következő parlamentben, de itt a Magyar Szövetség muszáj, hogy olyan módon gondolkozom a politikai stratégiáról, hogy ez létrejön. Tényleg még egyszer mondom, a januári választásokról beszélünk, akkor egy nagyon komoly döntéseket muszáj tenni a következő plusz-minusz szerintem 3 hétben, mert ott arról beszélünk, hogy január 29, utolsó szombati választás, akkor már október 12-én muszáj erről dönteni, és szerintem ez nagyon valószínű, hogy egy ilyen vonalban megyünk, hogyha megyünk egy januári választásba.
1: A bonyolult helyzet alatt feltehetően az ellenzék abbéli aggodalmait értette, amiről már hónapok óta szó van, tehát hogy attól tartanak, hogy feleslegesen sok szavazat veszik majd el. Megelőzhető, hogy egy ilyen forgatókönyv megvalósuljon?
0: abszolút megjövőzhető, de muszáj, hogy a politikusok, minden ellenségi politikus, parlamenti vagy parlament kívül egy nagyon stratégiai és komoly módon gondolkozzon a politikai jövőről. Tényleg nem arról beszélünk, hogy most saját listán megyek, vagy egy közös listán. Most arról beszélünk, hogy képesek vagyunk létrehozni egy olyan kormányt, ami Szlovákia jövőjéről fog gondolkozni, nem a saját jogi problémáiról. Képes lesz a gazdasági problémákra valami módon dolgozni velük. Ugyanezt úgy érinti a dél-szlovákiai régiókat, és önálló magyar képviseletet. És a következő napokban, hetekben, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy előrehozott választás lesz a játékban, mindannyi ellenzéki politikai vezetők saját döntése lesz, hogy milyen módon fog ehhez hozzáállni. Jól fogjunk ehhez hozzáállni, akkor szerintem lehetséges az, hogy egy stabil reform modern kormány éljön ezt január vagy október, vagy akármelyik hónap után.
1: És mi a helyzet az Igor Matovics vezette Szlovákia mozgalommal? Tekintve, hogy a legutóbbi felmérések tanulságai szerint a matematika nem igazán enged, és úgy tűnik, hogy az ellenzék nem biztos, hogy képes lenne többséget szerezni Igor Matovicsék támogatása nélkül.
0: Meglátjuk, igazából akármilyen felmérés van, pár hónappal a választások előtt a végeredmény más, szóval ezt meglátjuk, hogy milyen módon fog mozgulni a következő hetekben. Arra törekszünk, hogy egy stabil kormányt fogunk összeszerint, ez a stabil kormány nem jöhet létre az Igor Matovics pártjával, és mi ezt mondhatjuk körbe-körbe, de ez a döntés a szavazókon lesz, és mi azt fogjuk mondani a szavazóknak, hogy kérem olyan pártokra szavazatok, amelyek stabil kormányt fognak létrehozni, és remélem, és én úgy ismerem a szlovákokat és a magyarokat is országunkban, hogy ezt a végén meg fogják érteni.
1: Ha már a stabilitást említette, a korábbi tapasztalatok okán többen is kételkednek benne, hogy a demokratikus pártok képesek a stabil kormányzásra, illetve arra, hogy kitartsanak a választási ciklus végéig. Azok után, hogy most éppen egy korábban stabilitással kampányoló kabinet válsága kapcsán beszélgetünk, meggyőzhetőek lehetnek még a választók arról, hogy létrejöhet az országban a közeljövőben egyfajta állandóság?
0: Ez egy abszolút hozzávaló kérdés ebben a helyzetben, hogyha ránézünk a krízisre, ami a kormányban van, arra nézünk, hogy milyennek voltak a Smer nélküli kormányok az utolsó 20 évben. Igazából ez abszolút egy komoly kérdés. Most rajtunk van, ellenzéki politikusokon, hogy mutassuk meg következő hetekben, hónapokban, hogy ez egy más kormány volt. Igazából ez talán a legfontosabb kérdés, amely áll ezekben az állapotokban a ellenzéki szavazók felé. A legfontosabb kérdés, amelyről mi muszáj, hogy meggyőzzük őket. Mi erre képesek vagyunk, mi ezt abszolút értjük. Mi arra mutatunk, mi progresszistákért, mi együtt akarunk működni konzervatív pártokkal, a magyar pártokkal, a liberális pártokkal. Fontos, hogy mi arra figyeljünk, hogy mi a közös közöttünk, nem arra, hogy mi mindenben különbözünk egymástól, az egyszerű. Így vezetni a politikát, de én abszolút értem azt, hogy mi tudjuk, hogy az országunk nem megy egy jó irányba. Értjük azt, hogy itt abszolút válság van, gazdasági, jogi, etikai válság, külpolitikai válság, és erről muszáj, hogy valamit tegyünk. Én látom, és ahogy ismerem a többi ellenzéki vezetőket, képesek vagyunk létrehozni egy olyan programt, és egy olyan platformt, és egy olyan kormányt, ami végre ezzel fog foglalkozni, és nem magunkkal.
1: Egy elég széles spektrumot említett, amit ezzel a koalícióval vagy majdani együttműködéssel le szeretnének fedni, és megkerülhetetlen a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal az ügyekkel, amik az egyes ellenzéki pártokat elválasztják egymástól, és komoly törésvonalakat alakítanak ki. Mégiscsak jelen vannak a köznyelvben nemes egyszerűséggel ideológiai ügyeknek nevezett témakörök, amik okozhatnak feszültségeket és a stabilitás gátjai vagy kerékkötői lehetnek.
0: Persze, hát ilyen a politikus, mi, ahogy mondom körben, hogy mi azt értjük, hogy Szlovákia az egy széles ország, ami nem csak progresszív szavazokból áll össze, de ugyanúgy konzervatív szavazokból, liberális, magyar, szlovák, de mi nem vagyunk az egyetlen ország a világon, ami ilyen. Ugyanannak a vendégek, ugyanannak a magyarok, ugyanannak a csehek, németek, az normális, de pontos az, hogy szerintem az a gond a szlovákpolitikával, hogy az utolsó 20 évben még az ellenzékben magunkkal foglalkoztunk, és arra törekedtünk, hogy nekem csak van igazam, és hogy jobb vagyok, mint a többi. Így nem hozhatunk össze egy koalíciós kormányt. Én kormányokban fontos arra törekedni, hogy megértsük, hogy milyennek a témák, amelyekben mi együtt tudjuk működni, és még abban is megbízok, és ahogy én ismerem a konzervatív képviselőket, még az, hogy is mondjam, az úgynevezett ideológiai kérdésekről is képesek vagyunk valamilyen kompromisszumot összehozni. Nem tudom, hogy pontosan, hogy milyen volt a formája, de én azt mondja, hogy a következő hónapokban a választások előtt, és ugyanúgy a választások után mi egy respektel fogunk beszélni a konzervatív képviselőkkel, vagy a konzervatív felhozókkal, és arra fogunk törekedni, hogy képesek-e vagyunk összehozni egy megoldást ezekben a kérdésekben, és én szerintem másországokban látjuk, hogy ez erre képesek voltak erre Magyarországon, képesek voltak erre Lengyelországon, valamilyen formában, Németországban, nem értem, miért nem annik mi képesek erre ugyanúgy.
1: A stabilitás megteremtésén túl azonban, ahogy némiképpen is utalt rá, egyéb teendők is várnak majd a következő kormányra, legyen az bármilyen színezetű is, és azt követően, hogy a kormányfő előrehozott választásokat kezdett emlegetni, a kampányüzemmódnak megfelelően a Progresszív Szlovákia is kijelentette, hogy felkészültek a kormányzásra, és mindezt azzal próbálták igazolni, hogy árnyékkabinettel, illetve kidolgozott programokkal vagy rendszerekkel rendelkeznek, és példaként a TRESZK címet viselő gazdasági témájú dokumentumot hozták fel. De az elméleten túl konkrét intézkedések is vannak a tarsolyukban, hiszen például az említett TRESZK kapcsán többször is felrótták önöknek, hogy a dokumentum azonosítja az ország problémáit, talán még fel is rajzolja, hogy milyen úton kellene elindulni, de a gyakorlati megvalósítás kapcsán nem tartalmaz túl sok konkrétumot.
0: Ugyanúgy azt mondhatom, hogy ez a kormány nem volt létrehozni egy gazdasági fejlesztő programot, és ez a miniszterektől hallottam azt, hogy a TRESZK nem eléggé pontos, nem eléggé. De ugyanez a kormány, ami már júniusban muszáj volt, hogy összehozom egy gazdasági fejlesztési program, tehát nem volt képes erre, és a kormány, ami 10 000 állami alkalmazottal tud dolgozni, és még nem sem voltak erre képesek, szóval ezt a kritikát én nem abszolút komolyan. Különk egy árnyék kabinetünk van, embereink komolyan gondolkoznak arról, hogy milyen módon tudnak kormányozni, akármikor jönne össze a jövő kormány, és szerintem képesek vagyunk erre. Ügyes emberek, tapasztalt emberek vannak nálunk, ugyanúgy a többi ellenzéki pártban én látom, hogy már most is háttéren bizonyos témákról beszélünk, és szerintem nagyon komoly programot fogunk hozni a következő választásokban. És amúgy, hogyha előrehozott választásokról beszélünk, szerintem sok program dolog a következő hetekben nagyon nyilvánosan lesz megfogalmazva számunkról is.
1: Ez a kritika azonban nem csak a kormánypártok részéről merülhet fel, hanem a választók oldaláról is, tekintve, hogy az elmúlt években hiányzott az a vízió, amit a kabinettől mondjuk elvártak volna, és ez is a stabilitás egyik gátja volt.
0: Hát én ugyanúgy mondhatom, hogy az utolsó 3 évben komolyan beszéltünk nem csak a korrupciós tárgyakról, de ugyanúgy arról, hogy milyen a vízió, milyen a terv, milyen a program. Nálunk mindegyik a tárca egy árnyék minisztere van megfogalmazva, aki nagyon érdekli akármilyen téma, amivel az ország foglalkozik, parlamenti frakciónk nagy, minden téma meg van fogalmazva, és hogyha figyelik a képviselőinket, akkor látják, hogy ezek a témákról dolgoznak. Sajnos olyan mediális helyzetben élünk, hogy inkább a botrány az, ami érdekli mindenkit, de hát azon kívül mi dolgozunk.
1: És ha már a korrupciót, illetve a mediálisan nagy teret kapó ügyeket említette, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a Projekt Fórum, tehát Mihály Simecska pártelnök édesanyjának ügye, az még mindig terítéken van. Ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a választási esélyeikre?
0: Most persze tudjuk, hogy a kormány nem tud meggyőzni a választóit arról, hogy vannak bizonyos eredményei, vagy valami módon megoldott a ország problémáit, tehát skandalizálni fogják az ellenzéket, támadni fogják a politikusokat, hanem a családjainkat. Mi ezt várjuk, mi erre reagálni fogunk, és sajnos hát az arra mutat, hogy milyen helyzetben van igazából a kormány. Ha nem arról tud beszélni, hogy milyen módon segítette a polgárokat, hanem inkább arról fog beszélni, hogy mi a gond, melyik ellenzéki politikus családjában. Láttuk ezt már, hogy milyen módon zajlik ez Magyarországon, Lengyelországon, Külföldön. Szerintem így se fog működni.
1: Itt azonban nem csak a kormánypártok részéről merülnek fel ezek a kritikák, hanem már az illetékes hatóságok is foglalkoznak az üggyel. Ezt hogy tudják majd megmagyarázni a választóiknak?
0: Ezt nagyon egyszerűen fogjuk megmagyarázni, hogy ez a Mihály Simecska édesanyja gondja, ez a ügy nincs semmi kapcsolatja Progresszív Szlovákiával, mert hát Progresszív Szlovákia sose kormányozott, sose döntött ezekről a ügyekről, és én, mint a parlamenti elnök, csak annyit mondok, hogyha akármilyen gond történt ebben az ügyben, akkor remélem, hogy a rendőrség néha hamarabb, néha pontosan, és néha igazságosan fog ezzel foglalkozni, és majd a bíróság el fogja dönteni, hogyha valami ott megtörtént. És ez nagy különbség attól, milyen módon a kormánypolitikusok állnak akármilyen témához, mert a kormánypolitikusnak van valami gondja, akkor ide bejön a parlamentbe, és a törvényt akarja megválasztani. Ezt sose fogjuk tenni. De amit mondok, hogyha van valami gond akárkivel, Progresszív Szlovákiában, akkor az döntség, de a hatóságok miért van a célunk.
1: Mivel a kormányfő Robert Fico nem tette leget a Szlovák Nemzeti Párt követelésének, a tömörülés végül az ellenzékkel összefogva váltotta le a környezetvédelmi tárca vezetőjét, Tomás Tarabát. Azt, hogy a tegnap esti parlamenti történések hogyan rendezik majd át az ország politikai erőviszonyait, Martin Dubécivel, a törvényhozás alelnökével, a Progresszív Szlovákia politikusával latolgattuk.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: 8 óra 54 perc is, kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba szeptember 30-án, szerdán. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Jakubec László várja önöket. A hangmérnök Vasies Olívia és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ti Lajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.
1: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, kellemes délelőtti kikapcsolódást kívánok a Pátria hullámhosszain 2026. szeptemberének utolsó napján. Csanda Gáborral és Csériszka Györgyivel folytatódik ma Arcmás portré sorozatunk, amelyben az ősz folyamán a szlovákiai magyar kulturális élet ismert házas párjainak mindennapjaiba pillantunk be. Rövid riportban számolunk be a nemrég lezajlott komáromi alternatíva független színházi seregszemléről, és előre is tekintünk, szó lesz a közelgő, immár 6. bázisfesztivál programjairól. Ha tehetik, tartsanak velünk, további részletek a hírek után, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A HLASZ szerint tovább mélyülhet a koalíción belüli feszültség. Washingtonban tárgyalt az orosz külön megbízott. Ma is napos meleg idő van, 26 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Simecska terjesztette elő, 4 ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Őrizetbe vették Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs minisztert, miután a parlament hétfőn felfüggesztette mentelmi jogát. Az ügyészség hűtlen kezeléssel gyanúsítja a fideszes politikust a nemzeti kulturális alap pénzeinek felhasználásával kapcsolatban. A gyanú szerint egyes támogatásokat törvényellenesen, többek között a 2026-os választási kampány finanszírozására fordíthattak, az ügyben mintegy 17,3 milliárd forintos kár keletkezhetett. Hankó tagadja a vádakat és panaszt tett őrizetbevétele ellen. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték Romániában Csain Georgescu korábbi elnökjelöltet. A szélsőjobboldali politikust csalással gyanúsítják. A nyomozók szerint két társával 2021-ben 1,1 millió eurót csalt ki egy román üzletembertől, akinek külföldi hitelt ígértek. Georgescu ellen szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt is nyomoznak. A politikus tagadja, hogy törvényt sértett volna, és két másik ügyben is bírósági eljárás folyik ellene. Mintegy 2000 katona részvételével nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődik október 6-án Európában. Az Avenger Triad elnevezésű gyakorlat Norvégiától a Fekete-tengerig terjedő térségben teszteli a szövetséges hadseregek közös irányítását és együttműködését. A NATO szimulációkat és mesterséges intelligenciát is alkalmaz, valamint felhasználja az ukrajnai háború tapasztalatait, különösen a drónok területén. A gyakorlat október 15-éig tart, és a NATO keleti szárnyának védelmét is erősítené. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. A Jégkorong Extraliga 6. felvonásának tegnapi eredményei: Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszkánováves Zvolen 5-0, Presov Michalovce 3-4 hosszabbítás után, és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az útburkolat javítása miatt Bős és Dunaszerdahely között egy sáv járható. Útkarbantartók dolgoznak Kassán a Palackéhon, ahol a félútpályát lezárták. Nem járható a Felsőpatony és Dunaszerdahely közötti útszakasz, kerülni Kolónián és Mihályfán át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: könnyen el tudod felejteni a komor napokat. Ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.
1: Kedves hallgatóink, 4:10 lesz, 4,5 perc múlva műsorunk mai tartalmából. Gyerekként találkoztak először, szerelmük és házasságuk története pedig az egyetemi éveikben kezdődött. Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Arcmás portrésorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Cséliszka Györgyi. Milyen lehetőségeket ad az alkotóknak a független színház, és beszélhetünk-e egyáltalán szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Riportunkban a nemrég lezajlott komáromi alternatíva független színházi seregszemléről számolunk be. Kulturális ajánlókban közelgő rendezvényekből válogatunk, az október 9-én kezdődő 6. bázisfesztivál programjairól részletesebben is hallhatnak, Entót Anikóval, a Bázis Egyesület társelnökével beszélgetünk. Társam Vasélyes Olivia hangmérnök nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak kérem velünk!

Szeptember 30-a van az év 273. napja. Névnapjukat a jeromosok ünneplik. Ma van a fordítás nemzetközi napja, amelyet Szent Jeromosnak, a fordítók védőszentjének emléknapjához kötnek. És ma van a magyar népmese napja is, Benedek Elek születésnapján. Halljuk, milyen jeles események kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1791-ben Bécsben bemutatták Mozart a Varázsfúvola című operáját. 1846-ban William Morton, amerikai fogorvos, sikeresen alkalmazott étert érzéstelenítésre, fontos lépést téve a modern anesztézia kialakulása felé. 1938-ban ezen a napon írták alá a müncheni egyezményt, amelynek értelmében Csehszlovákiának át kellett adni a határ területeinek jelentős részét a náci Németországnak. A müncheni rendezést követő területi változások során Pozsony-liget falu és Dévény is Németországhoz került. 1954-ben szolgálatba állították az amerikai Nautiluszt, a világ első nukleáris meghajtású tenger alatt járóját. 1960-ban bemutatták a Frédi és Béni, avagy a Két kőkorszaki szaki című rajzfilm sorozatot, az amerikai televíziózás első főműsor idős animációs sorozatát. 1966-ban a brit gyarmati uralom alól felszabadulva függetlenné vált Botswana. 1967-ben megkezdte adását a BBC Rádió 1. 1975-ben Beirut közelében lezuhant a Malév 240-es járata, a fedélzeten tartózkodó 60 ember életét vesztette. 1980-ban közzétették az Ethernet számítógépes hálózati szabvány első specifikációját, 1990-ben pedig Magyarországon megtartották a II. Világháború utáni első demokratikus önkormányzati választásokat. Szeptember 30-ához számos ismert személyiség neve kötődik, ezen alapon született többek között Benedek Elek író és meseíró, Truman Capote amerikai író, Elie Wiesel Nobel békedíjas író és Monica Bellucci olasz színésznő, és ezen a napon hunyt el James Dean amerikai filmszínész. Számunkra külön érdekesség, hogy 1942-ben ezen a napon született Pozsonyban Aich Péter szlovákiai magyar író, költő és szerkesztő. 1980-ban pedig Kassán ezen a napon látta meg a napvilágot Martina Hingis, a későbbi világ első svájci teniszező. Most a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...165 éve 1861-ben ezen a napon született Szabolcska Mihály költő, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A századforduló népszerű lírikusa volt, verseiben gyakran a falusi élet, a család és a szülőföld világa jelent meg. Költészete saját korában széles olvasó közönséghez jutott el. ...105 éve 1921-ben ezen a napon született Deborah Kerr, skót színésznő. Hollywood egyik legnagyobb sztárjaként 6-szor jelölték a legjobb női főszereplő Oscar díjára, és olyan klasszikus filmekben játszott, mint az Innen az örökkévalóságig és A király és én. Életművéért később tiszteletbeli Oscar díjat is kapott. ...75 éve 1951-ben ezen a napon született Barry Marshall, Nobel-díjas ausztrál orvos és mikrobiológus. Robin Warrennel együtt bebizonyította, hogy a Helicobacter pylori baktérium fontos szerepet játszik a gyomorhurut és a gyomorfekély kialakulásában. Felfedezésük alapvetően megváltoztatta ezeknek a betegségeknek a kezelését, munkájukért 2005-ben orvosi Nobel-díjat kaptak.
40 éve 1986-ban ezen a napon hunyt el Kálldor Miklós, vagyis Nicholas Kálldor, magyar származású brit közgazdász. A 20. századi közgazdaságtan jelentős alakja, a posztkéneziánus iskola egyik meghatározó képviselője volt. Nevéhez több ma is használt gazdaságelméleti fogalom és növekedési modell kapcsolódik. Húsz éve 2006-ban ezen a napon hunyt el Sütő András, Kossuth és Herder díjas erdélyi magyar író és drámaíró. Az erdélyi és az egyetemes magyar irodalom egyik meghatározó 20. századi alkotója volt. Legismertebb művei közé tartozik az Anyám könnyű álmot ígér, a Csillag a mágián és az Advent a hargitán. Írásaiban különösen az anyanyelv, a kisebbségi lét és a közösségi megmaradás kérdései kaptak fontos szerepet. További kerek és félkerek évfordulók is jutnak mára. 180 éve született Karl Schuch, osztrák festőművész, 125 éve Szabó Béla történész és levéltáros, 95. születésnapját ünnepli Angie Dickinson, amerikai színésznő, 90 éve hunyt el Balló Ede festőművész és Ilosvai Lajos kémikus, 80 éve született Jochen Maas, német autóversenyző, és ma 65 éves Erich Stolz, amerikai színész is. S végül, de nem utolsó sorban, ma lenne 79 éves Mark Bolan, angol énekes, gitáros és dalszerző, a T-Rex alapítója és frontembere. Az 1970-es évek elején a glam rock egyik legfontosabb alakjává vált, jellegzetes színpadi megjelenései és slágerei pedig zenészek egész nemzedékeire hatottak. Mindössze 29 éves volt, amikor 1977-ben autóbalesetben életét veszítette. A T-Rexet 2020-ban beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. Eseménynaptárunk mai zárásaként most a T-Rex együttes egyik felvétele szól, amelynek a címe Children of the Revolution.

Ez volt a Children of the Revolution a T-Rex együttestől. Kedves hallgatóink, 9:30 lesz, 5:30 múlva. Ma Jeromos napja van. A Jeromos görög eredetű név Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. Ne felejtjék el felköszönteni Jarolin nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!

Kovács Kati felvétele után most kulturális ajánlónkat hallják, tartsanak velünk! Tóth László, József Attila díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Magyar Örökség díjban részesült. A rangos elismerést szeptember 26-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott 115. díjátadó ünnepségen adták át. Tóth László költőként, prózaíróként és műfordítóként egyaránt jelentős szerepet tölt be a magyar irodalmi életben, emellett szerkesztőként, dramaturgként és művelődés történészként is dolgozott. Tóth László idén már egy másik rangos szakmai elismerést is átvehetett, májusban Időző című verses kötetéért Artisiusz irodalmi díjban részesült. Ma 18 órakor nyílik meg Pozsonyban a V-klubban az Ekfrázisok fotó szöveg installáció című kiállítás, a Bázis Egyesület és a Novotvar 2026 nemzetközi irodalmi fesztivál közös programjaként. A tárlat a kortárs irodalom és a vizuális művészet találkozására épül, és két egymáshoz kapcsolódó szlovák-magyar projekt anyagát fogja össze, az Ekfrázisok szókép és a Tűrés határ Medzera na Hranici című kezdeményezést. A látogatók 24 író és 24 fotóművész, illetve vizuális alkotó közös munkáit láthatják. A kiállítást Vályi Horváth Erika kurátor, Peter Sulej költő és Merva Attila fordító nyitja meg. A programhoz már délelőtt kapcsolódik egy zárt körű kreatív írásműhely is a Duna utcai alapiskola és gimnázium diákjainak, Vályi Horváth Erika vezetésével. A belépés az esti megnyitóra ingyenes. Szeptember 26-án Bazini és Nagyszombati tanulmányi kirándulással kezdődött meg az 57. Szent Simonár Albert napok, amely november 14-éig 7 településen, Boldogfán, Dunasápújfalun, Félen, Jókán, Magyarbélen, Rétén és Szencen kínál programokat. Október 2-án Szencen koszorúzással és Tomovics Marianna kiállításának megnyitójával folytatódik a sorozat. Október 4-én Boldogfán az aradi vértanúkra emlékeznek, majd a Felvidéki Rock Színház lép fel. A további hetekben Jókán zenés est, Dunasáp Újfalun író-olvasó találkozó, Félen népzenei program, Rétén Fábián Zoltán akusztikus koncertje, Szencen pedig a Párterápia című vígjáték is szerepel a műsorban. A rendezvénysorozat november 14-én Szencen ökumenikus Isten tisztelettel, koszorúzással és Korpás Éva együttesének műsorával zárul. Bővebb program a Csemadok honlapján és a Szenci Magyar Közösségi oldalon a szenc.sk-n található. Ma 10 órától Mohács 500 címmel történelmi konferenciát rendeznek a Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központban a Tornaljai Városnapok részeként. Az előadások a Mohácsi csata történelmi és irodalmi örökségét, valamint az 1526-os ütközettel kapcsolatos újabb kutatási eredményeket járják körül. A konferencián Igó Zoltán, Tóth Tamás és Varga Balázs, valamint Varga Szabolcs történész tart előadást. Délután 13:30-kor a helyi református templom kertjében leplezik le Tornaljai János emléktábláját. Az ünnepi beszédet Szászi Zoltán író, költő mondja. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-e. A legjobb alkotásokat október 28-án Király Helmecen díjazzák, bővebb részletek a Smith honlapján olvashatók. Október első napjaiban több programmal indul az őszi évad a Duna Szerdahelyi NFG klubban.
Október 1-én a vándorlás, esten a perui Choquequiaro, az inkák kevésbé ismert romvárosa kerül középpontba, másnap pedig az NFG évadnyitóját tartják. Október 3-án visszatér az Are You Free Music Festival hangfürdővel, kortárs művészeti programokkal, valamint Harcsa Veronika és Márkos Albert, illetve a Tóth Viktor tercet koncertjével. Október 4-én elindul a Sam Film Club is, amelynek első vetítése a Mad Max Fury Road lesz eredeti nyelven, angol felirattal. A filmet közös beszélgetés és vita követi, a részvétel ingyenes. Október 2-án pénteken 18 órakor Rozsnyón a Csemadok székházában, október 7-én szerdán 17 órakor pedig Kassán a Csemadok Kovács utcai székházában tart előadást Zolczer János, aki Világtitkok első kézből című könyvét mutatja be egy stand-up historiest keretében. Szó lesz kalandos életéről, ismert személyiségekkel való találkozásairól és az 1956-os forradalom kevésbé ismert történeteiről is. Az est személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül közelít a közelmúlt történelméhez.

Európai, elsősorban szlovák, cseh, lengyel és magyar szerzőket, fordítókat és kiadókat kapcsol össze könyvbemutatókkal, felolvasásokkal és beszélgetésekkel. A Visegrádi Pódium célja, hogy közös térben mutassa meg a régió kortárs irodalmát és erősítse a közép-európai kulturális párbeszédet, részletek a világhálón. Október 2-án pénteken 17 órakor nyílik meg a Komáromi Dunamenti Múzeum kultúrpalotájában Lukács Hajni Elveszett lakók című kiállítása. A tárlat november 21-ig látogatható. Októberben új bemutatóval jelentkezik a Kassa Itália Színház, a Shakespeare XX című dalokkal kísért kétfelvonásos komédiát Rédli Károly rendezi, a nyilvános főpróbát október 7-én, az első bérletes előadást pedig október 8-án tartják. A produkció a hónap folyamán több alkalommal is műsoron maradt Kassán, és október 12-én Vaján tájelőadásként is látható lesz. A márai stúdió színpadon október 13-án és 21-én a Kassa, a Szerelem Városa című sanzonest szerepel Czajlik József rendezésében. A társulat közben több helyszínre is ellátogat. Pelsőcön és Bésen a Csotrogányné Lepsénnél még megvolt, Rimaszombatban a Padlás, Nagykaposon a Kutya különös esete az éjszakában, Perbenyikben pedig a Nők az ideg összeomlás szélén kerül színre. Új bemutatóval jelentkezik októberben a Komáromi Jókai Színház is, Shakespeare Lír király című drámáját Roman Polák rendezésében viszik színre, a premiért október 9-én tartják. Az előadás ezt követően több bérletben is műsoron marad, október 10-e és 18-a között. A hónap második felében Egressy Zoltán Négyszer száz című darabja gyermekbérletben látható, október 24-én pedig Woody Allen Játszd újra Sam című vígjátéka kerül színre. Október 27-én és 28-án ifjúsági bérletben játsszák a Képzelt Report egy amerikai popfesztiválról című zenés darabot. A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház közép-európai turnéra indul Pupek Minden Kelet és Nyugat között című előadásával, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. A produkció történeteken, zenén és táncon keresztül vizsgálja, hogyan öröklődnek tovább nemzedékről nemzedékre a közép-európai történelmi és kulturális tapasztalatok, miközben Milan Kundera gondolatai is végig kísérik az estet. Az Emlékezet harca a felejtés ellen című turné október 13-án Prágában indul, majd Pozsonyban, Budapesten és Varsóban folytatódik, november 3-án pedig Kolozsváron zárul. Október 7-én szerdán 17 órakor várostörténeti képeslap kiállítás nyílik a Dunaszerdei Max bevásárló központban. A tárlat régi képeslapokon keresztül idézi fel Dunaszerdahelyi múltját. A kiállítást Rajkovics Péter nyitja meg, közreműködik Plavuha Márk énekes, a helyszínen jótékonysági képeslap vásárlásra is lehetőség lesz. Október 9-én pénteken 18 órakor a Komáromi Sehely János gimnázium aulájában a Mohácsi csata történelmi jelentőségéről és emlékezetéről beszélgetnek. Az est vendégei B. Szabó János és Varga Szabolcs történészek lesznek, akik egyebek mellett azt járják körül, mennyiben volt elkerülhető az 1526-os vereség, milyen tévhitek élnek a csatáról, és mit tudunk ma Mohácsról az újabb kutatások alapján. Szó lesz arról is, hogyan alakult ki a csatához kapcsolódó nemzeti trauma, és mennyire formálta át az utókor a történelmi esemény jelentését. A beszélgetés házigazdája Bödő Gergely történész.
Október 10-én szombaton az aradi vértanúkra emlékezik a Csemadok Kassa.

Kassai városi választmánya. A Kassai Tália színház elől 9 órakor induló autóbusz elsőként Fintára viszi a résztvevőket, ahol megtekintik az egykora Dezsőfi család birtokához tartozó kastélyt. A közös ebéd után Margonyán Dezsőfi Arisztid sírboltjánál tartják az ünnepi megemlékezést 14 órától. A részvételi díj 20 euró, amely a belépőt és az ebédet is tartalmazza. Jelentkezni október 7-ig lehet a 0905-347-258-as telefonszámon, vagy a titkarsag@kassacsemadok.eu címen. Megismétlem a telefonszámot 0905-347-258, az e-mail cím pedig titkarsag@kassacsemadok.eu. És végül, de nem utolsó sorban, október 14-e és 18-a között a 120 éve született Rajter Lajos áll a pozsonyi Konvergencia Fesztivál középpontjában. A karmester és zeneszerző pályája során Bartókkal, Kodállyal és Dohnányival is kapcsolatba került, vezényelte a Szlovák Filharmónia történetének első koncertjét, műveit pedig a fesztivál több hangversenyen is megszólaltatja. Október 14-én beszélgetőest idézi fel személyiségét, 17-én kamarazenei esteken Rajter művei, Bartók, Kodály, Albrecht, Schmidt és Dohnányi kompozíciói mellett hangzanak el. A programsorozat 18-án családi koncerttel, majd Rajter, Dohnányi és Brahms műveit egymás mellé állító hangversennyel zárul.

0: Október 9-e és 11-e közötti már 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált. A kortárs irodalom, színház és képzőművészet képviselőit is megszólaltató rendezvény ezúttal is több helyszínen várja a közönséget. A fesztivál programjairól Entót Anikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdeztem. 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált, az idei programokról Entót Anikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdezzük. Kedves Anikó, köszöntelek a vonalban, szervusz!
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Laci.
0: Idén meglepően erős a színházi vonal a Bázis Fesztiválon. Van ennek valami különösebb oka, vagy egyszerűen csak így alakult?
1: Amikor elindítottuk ezt a fesztivált, akkor megegyeztünk abban a bázis elnökségében, hogy összművészeti fesztiválról lesz mindig szó, de mindig lesz egy kiemelt művészeti ág. Volt már képzőművészet, volt már film, volt már irodalom, most a színház áll a fókuszban.
0: Bontsuk is ki egy kicsit ezt a vonalat, ugye 3 színházi kerekasztal és 3 előadási szerepel a programban, ráadásul olyan témákkal, mint a női szerepmintázatok, a színház és politika kapcsolata, vagy fikció és valóság viszonya. A Bázis és a Novotvar közös programjában pedig Petra Fornajová színházi és táncművészeti alkotásainak irodalmi hatásairól lesz szó. Te személyesen melyik programot várod ezek közül a leginkább, mire vagy a legkíváncsibb?
1: Természetesen én főszervezőként mindegyikre egyformán kíváncsi vagyok, nagy izgalommal várom. Elég komoly háttérmunkát igényelt ennek a szerintem remek programnak az összeállítása. És hát a fesztiválunk az igazából a Bázis Egyesület tagjai munkásságának a prezentálását szolgálja elsősorban, de nem zárkózunk el, nem bázis tagok szerepeltetésétől sem, amint ezt a program is mutatja. A kerekasztal beszélgetések sorozata, ez szintén hozzátartozik a bázis fesztiválok hagyományához, és itt nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kerekasztal beszélgetéseket, mert mindig aktuális témákat tudunk feldolgozni, megbeszélni, égető kérdéseket megvitatni, és hát ezek nagyon inspiráló beszélgetések szoktak lenni. Most lesz ugye egy női fókuszú, lesz egy színház és politika fókuszú, illetve egy konkrét előadás elemzésre építő kerekasztal beszélgetés, szerintem mindhárom igencsak termékeny lesz.
0: A képzőművészet is jelen lesz a fesztiválon, látható lesz a Tű, Rés, Határ, Szóképek című rendhagyó vándorkiállítás, és a 10. In Situ művésztelepen készült alkotásokból is nyílik egy tárlat. Mit érdemes tudni ezekről, és mivel hívnád meg rájuk a hallgatókat?
1: A Tű, Rés, Határ egy olyan vándorkiállítás, ami a fotográfia és az irodalom kapcsolatát mutatja meg. Felkért fotográfusok fotóihoz szerzők, szlovák és magyar szerzők készítettek ihletett szövegeket, és ezek magyar és szlovák változatban olvashatók vagy láthatók ezeken a rollapokon. Ez tulajdonképpen már a második ilyen vándorkiállításunk, az első is néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy érdemes ezt újra megismételni. Vályi Horváth Erika ennek a kiállításnak a kurátora, és az az érdekessége, hogy Erika tud egy középiskolásoknak szóló foglalkozást is mellékelni a kiállítás szövegeihez és képeihez. Ez a Novotvar Fesztiválon is szerepel majd, mert hogy a Bázis Fesztivál évek óta tulajdonképpen összekapcsolódik a Novotvar Fesztivállal, mi is vendégségben vagyunk náluk, ők is eljönnek hozzánk vendégségbe, és ennek az is a bizonyítéka, hogy a Bázis Fesztiválunkon Petra Fornajová dramaturggal is lesz egy beszélgetés. Tehát rálátásunk lesz a szlovák színházi kultúrára is. Az In Situ kiállítás pedig szintén hagyomány, hiszen nagyon sok bázis tagunk az In Situ művészteletnek is a tagja, és ez egy remek együttműködés a két tulajdonképpen művészeti csoportosulás között. Nagyon örülünk ennek a kiállításnak, és kíváncsian várjuk az alkotók friss műveit.
0: Nincs Bázis Fesztivál irodalom nélkül. Az első közlés programjában fiatal alkotók olvasnak majd fel műveikből, és a Madács díjak, valamint a Bázis díj átadására is a fesztiválon kerül sor. Mit mutat az idei első közlés felhozatala? Látszanak-e valamiféle új irányok, új hangok a szlovákiai magyar irodalomban?
1: Az első közlés az tulajdonképpen összefügg a bázis díjpályázatunkkal, aminek az a lényege, hogy a bázis tagjai számára egy irodalmi pályázatot hirdetünk, és ez egy játékos pályázat, mivel hogy a szerzők neve nem derül ki a zsűri számára, tehát csak a szövegek versenyeznek. Egy háromtagú zsűri választja ki évről évre a legjobbnak ítélt szöveget, és gyakorlatilag még a bázisdíjas szövegen kívül 15 szövegszerzője kap meghívást az első közlés programpontban, mind pénteken, mind pedig szombaton lesz egy ilyen programrész, de nem árulhatok el ettől többet, mert a bázisdíjas szöveg szerzője, illetve az első közlés rovatba bejutott szövegek szerzőinek a neve csak az eredményhirdetésen derül ki. A Bázis Fesztiválon köszöntjük a madás díjazottakat is. Ez pedig azért van, mert a Bázis Egyesület 3 éve társtulajdonosa már ennek a nagymúltú irodalmi díjnak. Nagyon sok bázis tag kapta meg mind a fődíjat, mind a nívódíjakat, és az idén először fordult elő, hogy az irodalmi alap, amelyik a másik társtulajdonosa a díjnak, a díjátadó ünnepségre csak a fődíjasokat hívta meg, a nívódíjasokat viszont nem. Ezt szervezési okokra vezették vissza, de mi úgy gondoljuk, hogy megtiszteljük azokat a szerzőket, akik ezt a rangos irodalmi díjat megkapták, és hát az idén mind a 4 nívódíjas az bázis tag lett, úgyhogy ezért is örülünk, hogy köszönhetjük őket a közösségünk előtt és nyilvánosság előtt is.
0: Ja, lesz egy vasárnapi plusz program is, egy izgalmasnak ígérkező tematikus pozsonyi séta, egykori kollégánk Hornyák István vezetésével. Miről szól majd a séta, és kiknek ajánlanád?
1: Hát minden olyan érdeklődőnek ajánlom ezt a sétát, a két Pozsony múltja, illetve a nagy történelmi személyiséget Pozsonyhoz fűződő kapcsolata érdekel, és remek dolog ez is, hogy a Pozsonyi Képlivel is együtt tudunk működni, hiszen ez a program a Pozsonyi Képli szervezésében kapcsolódik a Bázis Fesztiválhoz Hornyák István vezetésével.
0: Ugye immár a 6. Bázis Fesztivál következik, tehát talán már hagyományról is beszélhetünk. Miben szeretne újat hozni az idei fesztivál, és mi az, amit az előző évek jól bevált programjaiból, hangulatából mindenképpen szeretnétek továbbvinni?
1: A Bázis Fesztivál az egyetlen pozsonyi magyar fesztivál, amelyik összművészeti fesztiválnak számít, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a Bázis Egyesület tagjai találkozzanak, hiszen mi nagyon szétszórtan élünk a világban, és ez egy olyan esemény, amire nagyon sokan eljönnek, illetve be tudjuk egymásnak mutatni az eltelt időszakban született műveket, tudunk beszélni az alkotó folyamatokról, tehát mindenképpen rendkívül inspiráló. Ez belső értelemben. Aki nem alkotóként és nem bázistagként látogat el hozzánk, az pedig kap egy keresztmetszetet a kulturális folyamatokról, ebben az évben a színházról, úgyhogy én nagyon sok szeretettel várok minden érdeklődőt erre a fesztiválra az Egyesület tagjainak a nevében is.
0: Október 9-e és 11-e között immár 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált. A programokról Entó Tanikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdeztem.

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.
1: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Idén is Komárom adott otthont szeptember közepén a Független Színházi Társulatok seregszemléjének, az Alternatívának. A résztvevők száma évről évre nő, de beszélhetünk-e már szlovákiai magyar független színházi szcénáról? A folytatásban, riportban számolunk be a rendezvényről, előtte azonban még híreinket hallják, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament leváltotta a környezetvédelmi minisztert. Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Franciaországban. Ma is napos meleg idő van, 26 fokig melegszik a levegő. Mondom a részleteket. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Šimečka terjesztette elő, 4 ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko, SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna a Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Oroszországnak végzett kémkedéssel vádoltak meg Németországban egy 53 éves ukrán állampolgárt. A düsseldorfi ügyészség szerint a férfi legalább 2025. novembere óta együttműködött az orosz hírszerzéssel. Egy olyan szeméről gyűjtött információkat, aki az orosz invázió kezdete után az ukrán fegyveres erőkben harcolt. A nyomozók szerint a megfigyelés további Németország területén tervezett orosz hírszerzési műveletek előkészítését szolgálhatta. Több mint 400 embert, többségében fiatalkorút vettek őrizetbe a franciaországi diák tüntetéseken. A középiskolások jobb oktatási körülményeket, kisebb osztályokat, több tanárt és kevésbé zsúfolt órarendet követelnek. A múlt héten kezdődött tiltakozások kedden több helyen összecsapásokba torkoltak, a rendőrség könnygázt is bevetett. Az oktatási minisztérium szerint mintegy 400 iskolában zavarták meg a tanítást, a diákszervezetek pedig csütörtökre újabb demonstrációkat hirdettek. Legalább két ember meghalt és 9 megsérültek egy orosz légitámadásban az észak-kelet-ukrajnai Szumiban. A sebesültek között 3 gyermek is van. Az egyik 250 kg-os irányított bomba egy iskolát talált el, ahol mintegy 100 tartózkodtak. A diákok és a tanárok azonban a támadás idején óvóhelyen voltak. Találatért egy temetőt és lakóépületeket is. Az éjszakai orosz támadások összesen 9 ukrajnai régióban okoztak károkat. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. A Jégkorong Extraliga 6. felvonásának tegnapi eredményei: Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiska Nova Ves Zvolen 5-0, Prešov Michalovce 3-4 hosszabbítás után és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódás alakult ki a D1-es fővárosi szakaszán a Gagarinovától Ligetfalu felé, 10 perces a várakozás. Sebességet mérnek Kassán a Jantárován az Aupark irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó Érsekújvári és Losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast.
6: És minden napra egy podcast.
5: patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
7: Sokkocat, búcskaság,

Ad a lenyomata a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon túli bent lakó. Pereg az életmozi,

4:11 lesz, 3,5 perc múlva műsorunk hátralevő részének tartalmából. Gyerekként találkoztak először, szerelmük és házasságuk története pedig az egyetemi éveikben kezdődött. Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Arcmás portré sorozatunk soron következő részének vendégei Csanda Gábor és Cséliszka Györgyi. És milyen lehetőségeket ad az alkotóknak a független színház? Beszélhetünk-e egyáltalán szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Hamarosan beszámolunk a nemrég lezajlott komáromi alternatíva független színházi seregszemléről. Rádiózzanak kérem továbbra is velünk!

0: Mivel jár a független színházi lét, beszélhetünk egyáltalán szlovákiai magyar független színházi szcénáról, és bátrabban kísérletezhet-e az alkotó, ha alternatív színházat csinál. Szeptember 14-e és 19-e között rendezték meg Komáromban az Alternatíva független színházi seregszemlét. A rendezvényen készült riportunk következik Varga Emese főszervezővel, az Arab Éjszaka című előadás két szereplőjével, Olasz Istvánnal és Bandor Évával, valamint Hizsnya Géza színházi szakemberrel beszélgettem. Varga Emesével, az Alternatíva független színházi seregszemle főszervezőjével beszélgetünk itt Komáromban, az Egressy Béni VMK-ban. Emese, először helyezzük el magát a fesztivált, mi az Alternatíva, miért éreztétek fontosnak, hogy egy kimondottan a független színházat felmutató seregszemlére szükség van?
1: Azért, mert először 8 évvel ezelőtt, 2018-ban szerveztük meg akkor Dunaszerdahelyen, és már akkor is egyre több olyan társulat vagy szervezet jött létre, amelyek a struktúrán kívüli produkciókat hoztak létre. És érdekes, vagy kíváncsiak voltunk arra, hogy mit mutat ez a kép, hogy miről beszélnek, milyen módon működnek. Tehát volt egyfajta ilyen színházi körképet akartunk létrehozni ezáltal, és 18-ban is már volt több produkció, de sokkal kisebb, egyrészt a fesztivál maga is kisebb volt, és kisebb produkciók is voltak. 18-ban, amikor elkezdtük, akkor maga az alternatív szó is mást is jelentett, tehát volt például az Ést is meghívtuk, tehát volt egy amatőr előadás is, és akkor még kicsit szűkebben gondolkodtunk. Azóta fölnőtt, tehát a 8 év alatt fölnőtt egy színház, fiatal színházi alkotó generáció. Tehát azt gondolom, hogy annak is köszönhető, illetve a kulturális támogatási rendszernek is köszönhető, hogy egyre többen kezdenek el saját produkciókkal, vagy saját színházi programokkal foglalkozni. És teljesen látható, hogy itt voltak a nagy öreg csapatok, vagy vannak a nagy öreg csapatok, és mellettük van egy teljesen új fiatal generáció, akik ezen a területen tudnak sokkal inkább generációként bemutatkozni, mint a kőszínházakban. Úgyhogy ez egy nagyon, szerintem egy nagyon izgalmas az, hogy 8 éve volt az első, 2023-ban volt egy második a Covid után, és most pedig ez a 12 előadás mutatja, hogy történik ezen a téren, vagy ezen a területen is történik egy generációváltás, és a fiatalok egyre több új színházi lehetőséget próbálnak meg. És ott már érződik az is, hogy nem csak arról szól az ő független létük, hogy nem férnek be esetleg, hogy nem jutnak be kőszínházba, hanem arról is, hogy kicsit másképp gondolkodnak színházról, és próbálnak új témákat, területeket fölhozni, hogy megfogalmazni. Tehát az elmúlt 8 évben, annak ellenére, hogy világjárvány volt, ami nagyban megnehezítette a kulturális és társadalmi működést, nagyon nagyot lépett előre ez a színházi közösség, mert most 12 előadás van a fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon, ez egy fejlődő tendenciát mutat, és nagyon, nagyon izgalmas képet ad arról, hogy a struktúrán kívüli színházak mivel foglalkoznak, milyen témákat vesznek elő, vagy milyen gondolatokat fogalmaznak meg, milyen utakat keresnek a bemutatkozásra.
0: Próbáljuk is ezt közelebb hozni a hallgatókhoz, hogyha valóban ezekben a napokban valaki beül ide az Alternatíva fesztivál előadásaira, akkor milyen színházi világokkal találkozhat? Mi alapján állt össze az idei program?
1: Igyekeztünk igazából minden részét megmutatni ennek a világnak. Tehát ezek közül a társulatok közül többen foglalkoznak gyerekprodukciókkal, vannak színházi nevelési produkciók a fesztivál programjában. Tehát például holnap délelőtt 10 órakor a János gimnáziumban a Wecker műhelynek az előadását, a Fiút látják majd a gimnázium diákjai, de ma az ipari szakközépiskolában játszottuk a Bőrön bezárt múlt című színházi nevelési előadását a Dialógnak, vagy ma délelőtt ezzel párhuzamosan a Paraván polgári társulásnak az előadását láthatták a Városi Művelési Központban a legifjabb nézők, illetve volt még egy óvodásoknak egy produkció a Kutyonfitty társulatnak az előadásában, tehát ez volt az ifjúsági része. Többi az felnőtteknek szóló produkció. A Treppel kezdtünk volna hétfőn, csak sajnos betegség miatt az előadás elmaradt, és szeptember 30-ára kerül át, tehát hogy aki jegyet vett a produkcióra, az még a hónapon belül láthatja. Ami azért egy nagyon érdekes előadás, mert olyan dolgot próbál, meg amire igazából eddig még nem nagyon volt példa a Szlovákia-Magyar Színházban, megpróbálják majd a több nyelvűséget bemutatni a színpadon, és teszik ezt pozsonyi történetekkel, tehát a Több nyelvű Pozsony című könyv alapján készült ez az előadás a Treppalkotóitól, Pavel Viechának a rendezésében, és egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet arra, hogy működik ez a több nyelvűség. Tehát ilyen eddig tudomásom szerint Szlovákia-Magyar Színházban nem volt, tehát ez mindenképpen egy formabontó dolog, de sorban a héten aztán jönnek a különböző független társulatok, vagy alternatív társulatok előadásai. Kedden mutatkozott be a Pozsonyi Főiskola és a Szimbol koprodukciójából született Máriós a Varázsló, ami azért izgalmas, mert egy olyan előadás, ahol az egyetem magyar hallgatói és tanárai együtt lépnek színpadra. Tejhai Péter rendezte az előadást, szerintem nagyon szép előadás volt tegnap is. Ma este a City Reboot társulatot láthatják a nézők. Holnap egy monodráma lesz a Kispintek kamarateremben. Kalocsányi Gábor Minden csodás dolog című monodrámája kerül bemutatkozásra, és szombaton besűrűsödik a program. Jön a The Art művészeti ügynökség, a művészet című, az minden ez a komédiával mutatkoznak be. Illetve utána a Három és fél nővér, az Abgang polgári társulás előadása, Rédli Károly rendezése, ahol a csehovi női sorsok kerülnek egy görbetükörbe, és a partitánccal zárjuk majd a fesztivált, ami Pinta Viktória alkotása, ő írta és rendezte Lorca versei alapján. Gálsára játszik az előadásban, és a Rév Magyar Kultúraházában kerül bemutatásra.
0: Alternatív és független. Mitől alternatív, mitől független egy színházi és seregszemle? Nincs mögötte állandó intézmény, vagy ez egy művészi gondolkodásmódot is jelent?
1: Mind a kettőt párhuzamosan. Tehát elsősorban azért, azt hiszem, a szlovákiai magyar független széna elsősorban azért alakult, mert mindenki kereste, tehát az utat. Ugye két kőszínházunk van csak, a hagyományos értelmített három az Ifjú Szívek Táncszínházzal együtt, és a színházon kívüli alkotók, de nem csak a színházon kívüliek, hiszen egy csomó olyan társulat van, akik a Jókai Színházban, illetve a Thália Színházban játszanak, de keresték azokat a lehetőségeket, hogy egyéni módon vagy saját előadásokat hozzanak létre, tehát egyrészt ezt a intézmény és háttér nélküliséget is jelzi, másrészt pedig szerintem azokat a kísérleteket, vagy azokat az előadásokat, vagy azt a gondolkodásmódot mutatja, aminek a mi színház kultúránkban nem tudnak olyan hangsúlyt kapni, vagy olyan fajta teret kapni. Tehát a színházi nevelési előadások például egyik színházunk sem foglalkozik vele. Igaz, hogy Kassán volt erre pár éve kísérlet, illetve több körben volt erre szándék, vagy kísérlet, de nem tud a színház csak ezzel foglalkozni. Így azt gondolom a Wecker működése, illetve a Treppnek is van ilyen előadás, illetve most a Dialógnak is. Ez mindenképpen hiánypótló és nagyon fontos szegmense ennek. De vannak olyan kísérleti belőadások, mint például akár a Nagy Másik volt, ami egy striptíz átirat, vagy az Arab Éjszaka a City Reboot előadásában, amelyek lehet, hogy azért nem kerülnek bemutatásra, mert a témájuknál, formájuknál fogva esetleg nem feltétlenül illeszthetőek be a nagyszínházak műsortervébe. Tehát, hogy van ebben egyfajta művészi útkeresés is, és hát intézmény szempontjából pedig az, hogy egy bizonytalanabb háttér nélküli helyzetben születnek, aminek nagy szépsége van, és nagy kockázata.
0: Uh-huh. Ugye te hosszú éveket töltöttél kőszínházi közegben, és közben független produkciókban is dolgozol. Mégis mit tud megengedni magának egy független műhely, amit egy repertoár színház nehezebben?
1: A Dialógnak az elsőleges feladata, a célja az volt, amikor létrejött, hogy a szlovákiai magyar dráma helyzetét próbálja újra pozícionálni, újra gondolni és megerősíteni. És nyilván azt gondolom, hogy a közszínházban is ez egy fontos cél és szándék lenne. Tehát nem gondolom azt, hogy ezt a színházigazgatók hanyagolnák, de biztos, hogy kockázatosabb bemutatni egy teljesen új szöveget közszínházi keretek között, amikor esetleg a költségvetés 3 vagy 4 új bemutatóra ad lehetőséget, akkor az adott művészeti vezetés átgondolja, hogy mi az, amivel minél nagyobb közönségréteget meg tud szólítani, és mi az, amiből aztán valamilyen színe vissza is tudja hozni a közönséget, illetve a költségvetési hiányokat. Úgyhogy értem, tehát, hogy pontosan az miatt, mert hosszú éveket voltam kőszínházban, értem, hogy van egy kockázata amit a jelenleg is szerintem törékeny gazdasági helyzetben nem feltétlenül tudnak bevállalni, vagy nem engedhetik meg azokat a lehet, hogy periférikus produkciókat, amik egyébként nem vonzanak tömegeket. Mert ezek az előadások is, amiket itt bemutattunk, nem tömegeket vonzanak. Tehát ez nem az a műfaj, de nem is ez a célja, tehát nem is azért jött létre. Persze mindenki örül, ha minél többször is játszhatja, és minél több néző előtt, tehát ez teljesen természetes szándék, de ezért ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy másik műfaj, és ezeket a picike utakat, ösvényeket, tehát nálunk a szlovákiai magyar dráma volt az egyik, ami fókuszban volt mindig a dialoggal, illetve a szimbólumon belül pedig mindig igyekeztem a főiskolásoknak, vagy a fiataloknak lehetőséget adni a bemutatkozásra, ami szintén a kőszínházaknál nem, tehát hogy biztos van egy fokozatosabb gondolkodás, hogy mikor, milyen helyzetben tud bemutatkozni egy-egy egyetemista, vagy éppen friss diplomás alkotó.
0: Mennyire beszélhetünk ma szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Tehát vannak már egymásra figyelő, egymással kapcsolatban álló műhelyek, alkotók, vagy inkább egyfajta különálló kezdeményezésekről beszélünk?
1: Szerintem van. Nem alakult még ki egy tudatos együttműködés, de közben meg ez sem igaz, mert több társulatban is van már, tehát voltak már az elmúlt években koprodukciók. Több társulatban elindult már valamiféle kapcsolódás. Egyelőre ez úgy nyilvánul meg, hogy a színészek vándorolnak produkciókon belül, tehát egyik produkcióból a másikba. Tehát most is volt, tehát ma például Bandor Éva játszott a dialog produkciójában, és este a City Reboot előadásában. Holnap Kalocsányi Gábor napok lesz, én értelemben, mert ő is több produkcióban játszik, vagy mutatkozik be. De például a Gálsárnak is több előadása volt, vagy a Heringes Vilinek is több előadásban is dolgozott, tehát hogy van egyfajta átfedés, vagy a Szebellai Dani a trap produkciójában és a dialog tantermi előadásában. Ilyen színészileg ez már kezd kirajzolódni. Pénteki nap folyamán terveztünk egy workshopot, amit Sereglei András vezet, amire megszorítottuk az alternatív színházi alkotókat, tehát egész akik itt most részt vesznek, de azokat is, akiknek most nincs itt előadása. Pont arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen módon tudnánk a jövőben kapcsolódni, és egy kicsit tudatosabb együttműködést kiépíteni, hogy miben látják a problémákat, a lehetőségeket az alternatív szcénának a résztvevői, úgyhogy pénteken túl azon, hogy most van itt egy seregszemle, egy szerintem nagyon színes és izgalmas kínálata az alternatív színházaknak, azon kívül lesz egy szakmai beszélgetés arról, egy találkozó arról, hogy ezek az együttműködések vajon a jövőben hogyan, milyen formában indulhatnának el. Én azt gondolom, hogy az hiányzik, hogy tudatosabban, tehát a szervezeteket összekapcsoljuk és összehangoljuk, és akár nagyobb produkciókat is csináljunk együtt, és akár együtt pályázzunk bizonyos projektekre, mert azt gondolom, hogy ez lehet, hogy hatékonyabb lenne, de van néhány dolog, ami az alternatívak vagy a független társulatok életét megnehezíti, tehát egyrészt az egyeztetés, mert mindenki rengeteg produkcióban játszik többféle művészi feladatot, láttál, és az alternatívok egyik nagy bánata az, hogy nagyon nehezen egyeztethetőek a színészek, és egy-egy időpont van csak, amikor előadásokat be lehet tuszkolni, főleg amikor a kőszínházakkal kell vetélkedni, és nyilvánvalóan a kőszínházaknak egyeztetésileg mindig elsőbségük van. A másik pedig a technikai, logisztikai része, hogy mennyit bír el egy alternatív társulat, tehát hogy technikailag, díszletben, technikai igények szintjén, tehát ott is azért redukálni kell, mert nagyon sok produkció ment el azon, tehát a mi előadásaink közül is, hogy nem tudtuk biztosítani azokat a technikai feltételeket hosszú távon, amik szükségesek lettek volna. Tehát, hogy van itt néhány olyan akna, amit hogyha együtt megpróbálunk megoldani, és együtt koordináljuk ezeket a fölmerülő kérdéseket, akkor lehet, hogy egy még színesebb, még igényesebb, és akár nagyobb projekteket is megcélzó független színházi együttműködés jöhet létre.
0: Bandor Évával és Olasz Istvánnal beszélgetünk, itt vagyunk Komáromban az Alternatíva független színházi seregszemlén, és az Arab Éjszaka című előadást adtátok elő. Az előadás után vagyunk, most hogy érzitek magatokat?
2: Hát erősen kimerülten, hát ez, ahogy te is láttad, hogy ez egy bő 50 perces, mint egy gyors vonat, tehát hogy egy őrületes koncentrációt igénylő előadás, mivel hogy arról van szó, hogy nem egy klasszikus értelemben vett előadást játszunk, ahol ketten-hárman dialogizálnak, aztán bejön a következő szerep, hanem végig öten és egymásra épülő mondatokat mondunk, aminek nagyon pontosnak kell lennie, és közben még azért a karaktereinket is kell tartani. Tehát fáradtak vagyunk, mert ez egy nagyon intenzív előadás, és még előtte próbáltunk is, úgyhogy most így vagyunk. Én őszintén úgy vagyok vele, hogy én úgy érzem, hogy ezt tudjuk egy picivel jobban is játszani, mint ahogy ma ezt megmutattuk, de mert legyünk őszinték, szóval nézem a futball értékeléseket is az edzőktől, és olyankor azért úgy ezt bírom, hogy amikor elmondják, hogy őszintén, hogy hát ez, szóval, hogy el kell mondani azt is, ami esetleg nem sikerült annyira, és én is úgy érzem, hogy szerintem tudjuk ezt még jobban, még pontosabban is játszani. Lehet, hogy ez ma nem teljesen így történt, de egyébként egy jó élmény volt, mert ez mindig egy jó élmény ezt az előadást játszani. És óriási kihívás számunkra ez, hogy ezt így pontosan, vagy amennyire lehet pontosan mondjuk el, és egymásra épülve mondjuk el ezt a szöveget, ahogy mondtam, tartva még a karaktert is, úgyhogy ez... Hát most így még le kell ülepedni, ez minden alkalommal egy olyan szakasz, hogy még most így frissen vagyunk az előadás után, úgyhogy még ennek le kell ülepednie.
3: Ez volt a negyedik előadásunk, úgyhogy ezt májusban mutattuk be, ha jól emlékszem. Szakaszosan tudtuk próbálni, mert hogy ugye jövünk itt minden felől a független létből, meg a kőszínház létből, és azért nehéz egyeztetni, tehát ennek azért megvan a hátránya is, hogy össze kell egyeztetni az embereket, hogy ki mikor ér rá, úgyhogy ez egy Pityu erről tudna mesélni, hogy ez mennyire nehéz, hisz mindnyájan nagyon sok felé vagyunk. Nekem ez a mai nap volt ugye reggel egy tantermi előadásom a kitelepítésről az ipari iskolában, és aztán utána próbáltunk arab éjszakát, és akkor este bemutattuk az arab éjszakát itt a fesztiválon. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető anyag, nem hiába vettük elő, és egyébként Forgács Péter rendezte, akivel nagyon szeretünk dolgozni, de ennek az anyagnak még érnie kell bennünk is, és remélem, hogy még lesz alkalmunk majd leülni úgy az 50. előadás után, és akkor azt mondani, hogy na most nagyon jó volt ez a koncert.
0: Hát tényleg ez nagyon különleges előadás, ez az arab éjszaka. Ugye adott egy lakótelepi éjszaka, amiből lassan valami álomszerű, szinte ilyen megfejtetetlen világ bontakozik ki. Az érdekelne, hogy mi fogott meg benneteket elsőre, mi volt az, amiért épp ezt a szöveget azt mondtad, hogy ezt muszáj megcsinálni.
2: Talán valóban a rendhagyósága ennek a szerkezete, tehát hogy ilyet tényleg nem látni gyakran színpadokon, hogy öt szereplő végig narrálja is azt, hogy épp most mit csinál, és közben megéli is azt, ami történik vele. Ez egy ritkaság, egy nagyon bravúrosan megírt szöveg ez, de ezt azért ki kell bogozni, és ezt meg kell élni, és be kell gyakorolni. Szóval mindenképpen az volt benne a kihívás, hogy egy mai modern szöveg, tehát mai modern és mai téma, és azok a dolgok, problémák, amik egy mai embert körülvesznek, azok a vágyaik tulajdonképpen ezeknek a szereplőknek elhatalmasodnak az előadásban, és ez ebben a struktúrában egy nagyon izgalmas, hogy ez így összecseng. Forgács Péterrel azért is választottuk ezt az előadást, mert az előző produkció, amit közösen csináltunk, ez az Ernelláik farkaséknál volt, Hajdú Szabolcs műve. És jóformán ugyanez a csapat állított a színre, tehát Holocsi Kriszti, Szabó Viktor, Bandor Évi és én. És amikor Forgács Petivel azon gondolkodtunk, hogy akkor mi legyen a következő, akkor már az volt az első kritérium, hogy alapvetően legyenek benne azok a szereplők, akik akkor voltunk, mert annyira jól dolgoztunk együtt. És akkor Péter hozta ezt az ötletet, hogy legyen az arab éjszaka, akkor kellett még egy szereplő, és akkor Bérmarci csatlakozott hozzánk, de itt alapvetően tényleg a mi mindenkori munkánknak az a lényege, hogy itt olyan emberek jöjjenek össze, akik szeretnek együtt dolgozni. Jól megértjük egymást, jó az együtt gondolkodás, és Péter ennek egy vezetője,

0: kortárs előadás most már, de hát azért ez a független szféra engedi meg azt, hogy jobban ki lehet próbálni, és hát igen, akkor el kell fogadni azt, hogy nem 300, 500 meg 1000 embernek játszok ezeket az előadásokat, vagy lehet, hogy csak 50-nek, de az az 50 ember viszont tényleg arra kíváncsi, hogy mi újdonság, mi új van a színházban. Itt lehet merészebb dolgokat kipróbálni, mondom, tudva azt, hogy lehet, hogy nem annyira sokan nézik, de hát mégiscsak így lehet. De aztán van ennek egyfajta romantikája azon a vonalon is, hogy itt nincs mögöttünk egy technikai apparátus, hanem mindent magunk csinálunk meg, nekünk kell elkészíteni, aztán össze is pakolni. Ez egy idő után azért fárasztó is tud lenni, úgyhogy ez a romantika olyan felemás romantika, de úgy jó ezt megélni, mert így viszont valóban az ember olyan függetlenebből tud alkotni, és nem valami felsőbb igények kiszolgálását végezzük.
1: Hivata, nagyon sokféle közegben mozogtál, mozogsz, filmek, kőszínház, független szcéna, számodra ez mit jelent? Mivel jár ez ebben a közegben mozogni?
2: Nagyon jó egyébként amennyire féltem tőle, hogy elszakadni egy külszínházi léttől, rengeteg új dolgot hozott az életemben, és rengeteg új embert, akikkel ezek a találkozások mindig valahol építenek, és valahol azt érzem, hogy az alkotói energiámra még szükség van, és hogy még mindig tudok újat kisajtolni magamból, mert örök félelmem az, hogy beleragadok valamibe, és folyton egy ilyen spirál forgok. Én csináltam egy erős vonalat, húztam, és azt mondtam 2019-ben, hogy akkor próbáljuk ki ezt a létet, és nem bántam meg. Nem bántam meg, mert frissen tart. Visszatérni a szlovák színpadi közegbe 20 akárhány év után, és szlovákul játszani, az egy plusz kihívás számomra. Tehát én utoljára főiskolán játszottam szlovákul. Az, hogy filmekben szlovákul játszani, az egy teljesen más történet, mint az színpadon 6-7-es próbafolyamat után bemutatni egy előadást. Addig, amíg ezt örömmel csinálom, addig, amíg örülök annak, hogy emberekkel találkozom, és jó emberekkel találkozom, addig nem panaszkodhatom, és nem mondhatok semmi rosszat. Úgy érzem magam, mintha ez úgy építene, és frissen tartana. Nagyon jó dolog.
1: Ugye ez az előadás a City Reboot polgári társulásnak a produkciója. Ugye a néző az nagyjából azt látja, hogy van egy produkció, lejátszátok, hazamegy mindenki, de miből áll létrehozni egy ilyen előadást? Kezdve onnét, hogy pályázat, hogy le kell szervezni, menedzselni kell, és akkor még le is kell játszani, stb.
0: Tulajdonképpen már el is mondtad a egyik részét ennek, de azért, hát igen, vannak még további kis apróságai, meg nem csak apróságai. Hát ez egy bonyolult folyamat, pontosan azért, mert hogy úgy jóformán én is, hogy egyedül vagyok erre, vagy még van egy-két segítő ebben a dologban, de ahogy mondtam, hogy nincs mögöttünk egy olyan apparátus, mint egy színházban, hogy mindenre van egy titkárnő, egy asszisztens, meg stb. Szóval, hogy itt tulajdonképpen úgy van, hogy igen, egy adott időszakban összeülünk, ugye az adott rendező, én, mint a társulás vezető, és akkor, hogy kitalálunk egy darabot, akkor ahhoz megvannak a szereplők, akkor azokat össze kell egyeztetni. Itt jön egyébként az egyik legnagyobb probléma, hogy ha mi már különböző helyekről jövünk, néhányan a Jókai Színházból, Éva, mint szabadúszó, vagy most már Bérmarci is, és hát tudom én a jövőben, ha így lesz, akkor, hogy tehát máshol dolgozó színészekkel együtt dolgozni, ez mindig egy nehéz egyeztetés, mert mindenki csinálja maga dolgát, és az egyébként nagyon jó, hogy mindenkinek sok dolga van. Tehát valahol az egy jó dolog, hogy mindenkinek van sok lehetősége, csak azt, hogy az adott produkcióhoz az mind összejöjjön, az viszont egy elég kemény munka, tehát kitartás kell nagyon sokan egy ilyen társulás vezetéséhez, és aztán hát még azon kívül még papírmunkát is kell csinálni, számlákat kiállítani, nagyon sok mindent megtanultam ez mellett, tehát hogy már ilyen irodai munkát is néha tudok, hogy feleségem is így már mosolyog, hogy amikor mi még összejöttünk, akkor még jóformán a számítógépet nem tudtam bekapcsolni, most meg már számlákat állítok ki, már másolok innen, oda, kiállítom ezt, szerződéseket írok, aztán a könyvelőhöz azt el kell vinni, hogy ugye minden rendesen legyen könyvele, és pályázatokat kell írni, mert hogy onnan tudjuk finanszírozni, mert másképp egyszerűen nehéz ilyen produkciókat összehozni, csak jegyárakból egyszerűen nem lehetne kiállítani egy előadást, úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ezek a pályázati rendszerek, de hát ezeket mindent meg kell csinálni. Ahhoz mondjuk egyébként nekem konkrétan a Hanusz Szilvia egy nagyon jó munkatárs, tehát az igazából azt ő készíti el, de hát aztán nagyon sok mindent azért úgy kézben kell tartani, azt felügyelni, hogy az minden meglegyen, leadni időben dolgokat, reklámozást el kell intézni, hogy azért legyen valami plakát, akkor azt mindent leegyezni. Közben mindig

0: valami jön, amit újra kell tervezni, mert ez is része. Aztán létrejön az előadás, utána azt futtatni kell, vagy működtetni kell, tehát leegyezni az egyes előadásokat, hova megyünk, ahhoz mi kell, mi minden legyen meg, tehát sok hosszú folyamat, de aztán úgy utólag azért minden megszépül, és tényleg minden jó úgy visszagondolni, hogy azért ezek szép élmények voltak. De nem kevés munka, az biztos.
1: Mi lesz az arab éjszaka sorsa? Következő előadások mikorra várhatók?
0: Egyelőre nem tervezek, pontosan ezért, mert nagyon sok energiát kivett most ez a produkció is, és én, hogy az mellett még a Komáromi Jókai Színház színésze vagyok, szóval, és még családom is van, szóval egyelőre nem tervezek újabb produkciót, de mindenre nyitott vagyok, csak egy kicsit ezt ki kell fújni most ezt a próbafolyamatot, és most egyelőre még játszani szeretnénk ezt. Én nem szeretném halmozni az előadásokat, hogy sorra-sorra csináljunk újat és újat. Most egyelőre ezt szeretném, hogy menjen, és aztán majd úgy lassan lesz majd valami új, ezért nem is tudok most úgy konkrét tervekről beszélni.
2: De ezt is kérdezte a Laci, hogy mi lesz az arab éjszaka sorsa, úgyhogy erre én most akkor válaszolnék, hogy mindenképpen az a terv, hogy ezt játsszuk tovább, minél többet játsszuk. Gondolom még után játszásra is kéne pályázni, mert azért nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nehéz manapság a kultúrát az embereknek megfizetni, úgyhogy ez a pályázati rendszer ez nagyon jó, és hogyha továbbra is támogatni fognak bennünket, akkor még továbbra is tudunk tervezni előadásokat, és tudjuk vinni. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülnék, hogyha ennek az arab éjszakának egyébként tényleg az lenne a sorsa, hogy nagyon-nagyon sokszor játsszuk, és mondjuk egy 50. után üljünk le beszélgetni, mert ebben örömkoncert is van. Hogyha ez jól tud menni, ennek a ritmusa az első pillanattól kezdve elindul, akkor ez egy örömjáték, és ezért érdemes csinálni.
1: Köszi szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
1: Hizsnyon Géza színházi szakemberrel beszélgetünk itt az Alternatíva Független Színházi Seregszemlén Komáromban. Az Arab Éjszaka című előadást tekintettük meg. Mit látott és hogy tetszett az előadás?
3: Hát nagyon érdekes előadást láttam egy nagyon fontos szerzőtől. Egyúttal úgy gondolom, hogy valamilyen módon az Alternatívának, mint fogalomnak, és a fesztiválnak, mint rendezvénynek a visszaigazolását. Tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta a mi színházainkban szokatlan, és a nézők által nem nagyon ismert dramatikai stílus, ez kőszínházakban, nálunk a két kőszínházban nehezen, vagy csak tényleg nagyon, nagyon nyomokban megvalósítható esetenként, ugye nem véletlenül, mert Feniget még nem is játszottunk, tehát úgy gondolom, hogy ez az Alternatíva és a alternatívaként létrejövő csoportoknak az egyik nagyon fontos feladata, vagy célja is, igyekezete is, hogy olyan színházi műfajokat, olyan szerzőket hozzon be, akik egyébként a néhány évadbeli kőszínházi előadásba idézőjelben nem férnek bele, meg egyáltalán a klasszikus kőszínházi elképzelésekben nem férnek bele. Konkrétan az előadásról azt kell mondanom, hogy Ronald Schimmelpfennig ugye a ezredforduló német drámaíróknak az egyik ilyen különleges figurája, aki azt kell mondani, hogy ő maga egy stílus. Tehát ő nem abszurd, nem groteszk, de messze nem realista darab, amit ír, tehát meg kell találni azt a nagyon-nagyon borotva élen táncoló, meglepő, érdekes, különleges helyzeteket, váratlan eseményeket produkáló stílust, amit az ő darabjait tartalmaznak és megkívánnak. Ezt nekünk, a mi színházunknak és a mi színészeinknek tanulni kell. Nagyon szép pillanatai voltak az előadásnak, és úgy gondolom, hogy ezért olyan problémás pontja is, amikor visszatértünk a klasszikus, realista színházhoz, ami nem a Schimmelpfennig világa.
1: Amikor szalaki magyar független színházról beszélünk, mennyire beszélhetünk már önálló szcénáról? Tehát megvan már ennek annyi műhelye, annyi alkotója, produkciója?
3: Hát nem tudom, hogy ez számszerűsíthető-e. Úgy gondolom, hogy beszélhetünk róla. Nem azt jelenti, hogy van-e elég idézőjelben alternatív vagy annak nevezett tartott előadás, hanem az, hogy születnek-e olyan fontos, érdekes, izgalmas produkciók, amik a kőszínházban nem születtek volna meg, és erre az a válaszom, hogy igen, azzal a kitétellel, hogy ugye egy elméleti ember, a képvisznek semmi sem drága, felkiáltással azt szeretné, hogyha sokkal több, meg sokkal érdekesebb, meg sokkal különlegesebb minden is lenne körülötte, de egyértelműen azt mondhatom, hogy igenis örüljünk neki, hogy van ilyen.
1: Ugye a szlovákiai magyar színház életet nagyon sokáig alapvetően a két hivatásos kőszínház határozta meg. Mit változtat ezen a képen az, hogy mellettük egyre több kisebb társulás, polgári társulás, alkalmi, alkotói közösség jelenik meg? Tehát mit tudnak hozzátenni ahhoz, amit a nagy intézmények kínálnak?
3: Tudnak hozni olyan előadásokat, műfajokat, tartalmilag is, meg stilárisan is olyan produkciókat, amiket a kőszínház vagy nem tud, vagy nem akar bevállalni. És úgy gondolom, hogy mivel nagyon sok idézőjelbe kőszínházi, klasszikus képzettségű és a kőszínházakban is játszó színészek vannak benne, ezért hozzájárul a színészek stílusvilágának a szélesítéséhez is, ami szintén egy nagyon fontos dolog.
1: Gyakran azt mondják, hogy a független színház valóban is szabadabban kísérletezhet. Ez mennyire van itt? Tehát mennyire lát olyan témákat, olyan formákat, olyan színházi nyelvet, amely könnyebben megszülethet ebben a közegben?
3: Mindenképpen tágítja a horizontot. Konkrétan most bár úgy gondolom, hogy a szervezők igyekeztek mindent meghívni, vagy mindent bemutatni, ami ezen a téren a szlovákiai magyar színházművészetbe, drámaművészetbe történt. De azért azt gondolom, hogy azért lehetne bátrabban kísérletezni, és még különösebb dolgokkal próbálkozni. Ami nincs itt, és ami már egy lépéssel tovább van, és egy lépéssel talán még szokatlanabb, az például Forgács Miklósnak az ilyen Mára Performance és színház határán működő nagyon szuggesztív, nagyon szokatlan és néha közönséget szó szerint sokkoló előadásai. Tehát mindenképpen lehetne még szélesebb spektrum, még bátrabb próbálkozások, de én nagyon örülök annak, ami van.
1: Örül tudni lehet, hogy szívügye a szlovákiai magyar dráma. Itt az Alternatíva Fesztiválon legjobb tudomásom szerint nem szerepel a szlovákiai magyar dráma. Mennyire feladata, vagy mennyire lenne, vagy kellene, hogy feladata legyen ennek a szcénának, hogy ezt a vonalat jobban felkarolja?
3: Hát nyilvánvalóan feladata is. Talán a gond az is, hogy nem születik annyi, meg talán kevésbé mernek kísérletezni, de hát például, hogyha magának az ilyen nem kőszínházi, tehát alternatív próbálkozásoknak a történetét nézzük, akkor például a Sóki monodrámáknak, vagy a Sóki daraboknak a bemutatója például, ami egy nagyon izgalmas és érdekes része a szlovákiai magyar dráma irodalomnak, az mindenképpen csak is a alternatív csoportoknak köszönhető.
1: Az elkövetkező napokban melyik előadást várja, vagy mely előadásokat?
3: Hát valami töredelmesen, hogy én mivel nagyon szeretem a színházat, és nagyon kíváncsi ember vagyok, én mindegyiket nagyon várom. Uh-huh. Azoknak az alkotóknak a produkcióját, akiket még kevésbé ismerek, azokat talán egy kicsit nagyobb kíváncsisággal, de tulajdonképpen mindegyiknek nagyon örülök, amit látni fogok.
1: Szeptember 14-e és 19-e között rendezték meg Komáromban az Alternatíva független színházi seregszemlét. A rendezvényen készült riportunkat hallották Varga Emese főszervezővel, az Arab Éjszaka című előadás két szereplőjével, Olasz Istvánnal és Bandor Évával, valamint Hizsnyon Géza színházi szakemberrel beszélgettem.

0: Közel 3 millió autót hív vissza a Volkswagen egy balesetveszélyes hiba miatt. Önnél is kék nyilacskák lepték el a Gmail felületét? Itt a magyarázat. Bill Gates szerint 1 milliárd halál esetet is okozhat a mesterséges intelligencia. Színes híreinket hallják Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: A német autóipari óriás a Volkswagen bejelentette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet hív vissza kormánymű problémák miatt, olvasható a Német Szövetségi Gépjármű Közlekedési Hatóság közleményében. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptember 24 és 2024. július 1 között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017. október 31 és 2024. május 23 között készült Q3-as modellje. A Német Autóklub szerint a probléma oka, hogy elkorrodálódhat és akár el is törhet a kormány összekötő egyik csavarja. A csavar ingyenes cseréje megoldja a problémát, ám nem érdemes halogatni a hivatalos márkaszervizek felkeresését. A Volkswagen koncern nem tud olyan esetről, amikor a hiba anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet okozott volna. Már kék színnel jelöli a fontosnak ítélt e-maileket a Gmail. A levelező program felületén szeptember közepétől fokozatosan vezetik be a változtatásokat. Mára a legtöbb felhasználó tapasztalhatta, hogy kék nyilacskák lepték el a kezelő felületet. A Google részéről egy X bejegyzésben magyarázták el, a kék nyilakkal azt szerették volna elérni, hogy könnyebben áttekinthető és a modern akadálymentességi elvárásoknak jobban megfelelő legyen a Gmail felülete. A Redditen és más fórumokon ugyanakkor arra panaszkodnak egyes felhasználók, hogy ilyen módon nehézzé vált a megkülönböztetés a Gmail algoritmusa által fontosnak jelölt és a felhasználó által kiemelt levelek között. Az előbbit jelzik a levél tárgya előtt látható nyilacskák, a másikat a csillagok. Most mindkettő kék lett, de a domináns kék nyíl, tehát azon üzenetek jelölése, amelyeket a program eleve fontosnak, személyesnek ítél, meglehetősen háttérbe szorítja a csillagozós jelzést. Ha pedig utóbbit is használjuk, zsúfoltabbnak tűnhet a felület. Bill Gates felszólította az Egyesült Államok törvényhozóit és rendfenntartóit, hogy szabályozzák a mesterséges intelligencia fejlesztését. A Microsoft társalapítója szerint az ellenőrizetlen technológia ugyanis akár 1 milliárd halálesetet is okozhat. Az NBC Meet the Press című műsorában a milliárdos elmondta, a bűnüldöző szerveknek és a politikusoknak is részt kell venniük a védelmi intézkedések és a felügyelet miben létéről szóló vitában. A vállalatoknak elképzelései szerint kötelezően csatlakoznia kellene a szabályzáshoz, és habár ez némi többletköltséget jelent majd az iparág számára, szerinte nem lassítja drámaian a cégek tevékenységeit. Gates úgy fogalmazott, rossz kezekben a mesterséges intelligencia elég erős lesz ahhoz, hogy olyan eseményeket idézzen elő, amelyekkel akár 1 milliárd halálesetet is okozhat. Soha nem volt még olyan erős fegyver, mint a rossz szándékú emberek és a legújabb mesterséges intelligencia eszközeinek kombinációja. A milliárdos filantróp kitért a szorgalmazott kikapcsoló gombokra is, amelyek lehetővé tennék az egyes MI modellek manuális leállítását.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Kellemes és tartalmas kikapcsolódást köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 30-án, Jeromos napján. Gyerekként találkoztak először, szerelmük és házasságuk története pedig az egyetemi éveikben kezdődött. Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Arcmás portrésorozatunk mai részében hamarosan Csanda Gáborral és Cséliszka Györgyivel beszélgetünk. Előtte még hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a parlament ülése. Bűnszervezet ellen csaptak le Európa szerte a rendőrök. Ma is napos időnk van, 26 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. A Szlovákia 2040 jövőkép vitájával folytatódik ma a parlament ülése. A Szlovák Tudományos Akadémia és más szakértők által kidolgozott stratégiai dokumentum az ország jelenlegi helyzetét értékeli és meghatározza a lakosság életminőségének javításához szükséges legfontosabb célokat. A képviselők napi rendjén szerepel a radikalizáció és az erőszak megelőzését célzó törvényjavaslat is, amely a 16 év alatti gyermekek közösségi média használatát is szabályozná. Szavazás legközelebb csütörtökön lesz. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Šimečka terjesztette elő 4 ellenzéki frakció nevében. Több mint 1000 rendőr vett részt egy nemzetközi bűnszervezet elleni nagyszabású akcióban Németországban, Belgiumban, Bulgáriában és Hollandiában. A nyomozás középpontjában egy a Hells Angels motoros klubhoz köthető pénzmosási hálózat áll. A hatóságok több mint 100 ingatlant kutattak át, és 71 ember ellen folyik eljárás, pénzmosás, zsarolás, szervezett csalás és más bűncselekmények gyanújával. A rendőrség mintegy 49 millió euró értékű vagyon lefoglalására készül. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Őrizetbe vették Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs minisztert, miután a parlament hétfőn felfüggesztette mentelmi jogát. Az ügyészség hűtlen kezeléssel gyanúsítja a fideszes politikust a nemzeti kulturális alap pénzeinek felhasználásával kapcsolatban. A gyanú szerint egyes támogatásokat törvényellenesen, többek között a 2026-os választási kampány finanszírozására fordíthattak, az ügyben mintegy 17,3 milliárd forintos kár keletkezhetett. Hankó tagadja a vádakat és panaszt tett őrizetbe vétele ellen. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték Romániában Csain Georgescu korábbi elnökjelöltet. A szélsőjobboldali politikust csalással gyanúsítják. A nyomozók szerint két társával 2021-ben 1,1 millió eurót csalt ki egy román üzletembertől, akinek külföldi hitelt ígértek. Georgescu ellen szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt is nyomoznak. A politikus tagadja, hogy törvényt sértett volna, és két másik ügyben is bírósági eljárás folyik ellene. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A szlovák labdarúgó válogatott kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. A Jégkorong Extraliga hatodik felvonásának tegnapi eredményei Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszka Novaves Zvolen 5-0, Presov Michalovce 3-4 hosszabbítás után és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5.
0: Időjárás.
2: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban, a Brnjanszkán, a Patronka felé vezető oldalon, valamint a Svoboda rakparton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Arcmás portré sorozatunkban az ősz folyamán ismert házaspárokat mutatunk be a szlovákiai magyar kulturális életből. A mai részben két olyan emberről lesz szó, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Csanda Gábor és Cséliszka Györgyi voltak vendégeim. Mindketten a pozsonyi Comenius Egyetemen végeztek magyar-szlovák szakon. Györgyi a Madács könyv kiadónál, Gábor a Pátria Rádió elődjénél, a Csehszlovák Rádió magyar adásában kezdte pályáját. Cséliszka Györgyi később az Új Nő és az Új Szó munkatársa volt, majd 2006-tól 17 éven át vezette a Vasárnap családi magazint. Irodalmi interjúi az Ezüst Szálon című kötetben jelentek meg, Lilla naplója címmel pedig két kötetes könyvet adott ki. Csanda Gábor dolgozott az Irodalmi Szemle, a Kaligram, a Vasárnap és az Új Szó szerkesztőjeként, és a Nyitrai Egyetemen is oktatott. Jelenleg a Fórum Kisebbség Kutató Intézet kiadói igazgatója és a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője. Az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg egymással 1982-ben, bár, mint az hamarosan az interjúból kiderül, volt egy annál sokkal régebbi találkozásuk is, még gyermekkorukban, amikor Györgyi enyhe költői túlzással megmentette Gábor életét. Cséliszka Györgyi örök ellenzékinek tartja magát, aki a huszáki normalizáció idején is minden erejével lázadozott a fennálló renddel szemben. Csanda Gábor fiatal korában inkább visszahúzódó ember hírében állt, kerülte a társaságot, és csak kedvesének köszönhetően jutott el olyan összejövetelekre, ahol, mint beszélgetésünk során fogalmazott, langymeleg füstben formálódott az ellenzékiség. Beszélgettünk tapintatból cizellált szavakról, hosszas kávézgatásokról az egykori Luxor kávéházban, csendről, őszinteségről, és arról is, hogy nem biztos, hogy mindig humoros dolgokat kell mondani ahhoz, hogy valaki humorral szemléje a világot és saját magát. Beszélgetésünk rövidített, szerkesztett változatát hallják. Megismerkedésetekkel. Hogyan emlékeztek vissza az első találkozásra? Mi volt az első benyomásotok egymásról, Györgyi?
1: Elég viccesen kezdődött, ugyanis amikor fölvettek az egyetemre, akkor a faluban, Köböl Kóti vagyok, egy falubeli néni mondta, hogy hát ő is mondta a lányának, hogy jelentkezzen főiskolára, és nem akart. Pedig hát mondtam neki, hogy kislányom, nem kell azt elvégezni, de hát férjet találni, csak legalább azért, hogy hát kihöz fogsz itt férhez menni, mi lesz veled? És akkor ezt én olyan viccesnek találtam, hogy ilyen is van, hogy férhez menni. Úgyhogy aztán fölvételünk után ez az úgynevezett kötelező nyári társadalmi munka volt, ahol megismerkedett mindenki, aki abba a csoportba kezdett járni. Az egész csoportunk részt vett rajta, kivéve Csanda Gábort, mert ő ugye a tanszék vezető fia volt, és kapott kivételt valami más elfoglaltsága miatt. És akkor ott összebarátkoztam egy lánnyal, nagyon jól kijöttünk, és ezt a történetet elmeséltem neki, hogy hát tulajdonképpen ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz ez az egyetem, fogjuk-e bírni mi ezt az egyetemet, no de hát ahogy a Manci néni mondta, legalább majd férhez megyünk, és nagyokat hahotáztunk. Aztán jött a beiratkozás napja, beléptünk a terembe, két pattanásos, kis nyeszlett, húzott nyakú fiú ült a hátsó sorba, egymásra néztünk az icussal, és azt mondtuk, hogy na, itt se fogunk férhez menni. Így kezdődött, akkor még nem tudtam, hogy kik ők, aztán amikor kiderült, hogy a kisebbik és pattanásosabbik az a tanszékvezetőnk fia, akkor anyukám mondta, hogy hát hisz ő a Pista bácsi unokája, Köböl Kóti az anyukája. Ó, és innen már tudtam, hogy én annak idején 5 éves koromban megmentettem őt, vagy megvédtem őt egy nagy szégyentől. Megtoroltam inkább, mert a szégyentől nem tudtam megvédeni. Akkor építették a falunkban a vízvezetéket, és mély gödröket ástak ki, a csöveket, ahogy vezették, és az egyik velünk játszó fiú hátulról orvul belelökte őt. És az én igazságérzetemnek ez nagyon nem tetszett, úgyhogy elintéztem azt a fiút rendesen, úgyhogy az egyik erre ment bőgve haza, hogy papa, a másik amarra ment bőgve, hogy mama, és ezt én elmeséltem aztán neki, így ismerkedtünk tulajdonképpen meg, egyébként azt hiszem ő nem vett volna észre engem.
0: Ez így van.
2: Egészen pontosan nincs, így tiltakozni akartam már az elején, de hát Katica úr, kérem, hát szóval azért nem így van. Ezt nekem mikor elmesélte, akkor én már kiszemeltem őt. Eszterházinak van az a mondata, hogy hogyha világon létezik négy nekivaló feleség, abból ő az egyiket megtalálta szerencsésen, és ezzel én is így vagyok. Hogyha van a világon kettő, abból az egyiket megtaláltam. Ránézni, amilyen gyönyörű volt, van. És aztán kinyitotta a száját, és ilyeneket beszélt, de nem csak beszélt, hanem ő aktívkodott ebben is, hogy ezt úgy hívjuk, ezt a kis történetet, amikor az árokba hátulról engem belelöktek, hogy megmentette az életemet. És nem az életemet mentette meg persze, hanem ez az ő nagy-nagy igazságérzete, de a társadalmi szerepvállalása is. Tehát én hozzá képest, meg nem hozzá képest is egy olyan műnyátka, nyomó, olyan magának haló ember voltam, akit hátulról bele lehet lökni az árokba. Szerintem villanyt vezettek, nem vizet, ez csak mint korrektor mondom, de nem biztos. Ő viszont kiáll, társaságba szerepet visz. Hát van is egy fényképe az osztálytalálkozójuk, az érettségi találkozójukról, amikor ő tartja ezeket a táviratokat, a dísztáviratokat. Tehát ő van a központban, ő osztogat, ő osztja a lapot, úgyhogy jó, hogy őt kérdezted először, mert ő viszi a prímet.
0: Egy interjúban már beszéltél erről, talán többen is, hogy akkoriban eléggé úgy fogalmaztál, hogy magányos ember voltál. Györgyi viszont már, mint te is említetted, járt különböző lakásokra, repülő egyetemekre, titkos összejövetelekre, hogy voltak ilyenek? Milyen volt ez a bizonyos underground, kicsit ilyen ellenálló közeg? Te hogyan kerültél bele ebbe, Györgyi?
1: Hát én tulajdonképpen mindig is ellenálló voltam, mindig ellenzéki voltam, örök ellenzéki vagyok, az is maradtam. Gimnazista koromban háborogtam ugye a pártunk és kormányunk teljhatalma ellen, ott is voltak különböző konfliktusaim a tanáraimmal, akik nagyon párthűek voltak, és hát ezt úgy lehetett rólam tudni, és amikor ide kerültem, a Jaikba kezdtem járni, a Jaikba összeismerkedtem hasonlóan gondolkodó, vagy hasonló érzületű emberekkel, és akkor megszólítottak, hogy gyere te is. Tehát így, tulajdonképpen így. Aztán volt ennek egy kis érdekes vonzata később, amikor a Gáborral megismerkedtem, mert ugye ő, mint a csandatanár úrnak a fia, az tudva lévő, hogy a csandatanár úr ellen is háborogtam már gimnazista koromban. Ő is azt a vonalat képviselte, ami ellen én háborogtam, és szóltak, hogy menjek. De már ketten voltunk, és akkor néztek rám egy pillanatig, és hát Gábort is hozhatott tulajdonképpen, de csak a saját felelősségedre, te tudod, hogy milyen. Úgyhogy én meg tudtam már akkorra, hogy milyen, mert az nagyon hamar kiderült, hogy nem azt a vonalat viszi tovább, amit az édesapja, és aztán együtt mentünk onnantól.
2: Így osztott nekem lapot, így. Hogy én voltam a született pozsonyi, a Mihály Kapui könyvesbolton kívül nem nagyon ismertem semmit. Úgy ismertem, de nem jártam el a pozsonyiakkal. Nagyon Tespet városnak találtam, de például az, hogy a József Attila ifjúsági klubba, a Jaikba, hogy elhangzott járjak, az eszembe nem jutott volna, hogy én társas életet éljek, vagy valami kulturális közéletet, oda a Györgyike vitte engem. El nem felejtem, mert ő egyébként szavaló volt, mindig is. Versenyeket nyert, de ha volt valami rendezvény, Köbölkuttól akár messzebb is, vagy közelebb Párkányban, akkor őt hívták meg, és akkor én ezeken részt vettem, és figyeltem őt, hogy mennyire tud tudja, mennyire benne van, mennyire élvezi azt, hogy őt nézik, őt hallgatják, amitől én mindig is óckodtam, és nagyon fölnéztem rá miatt, de ő vitt el engem a Jaikba, pozsonyi létemre, ő volt az, aki elvitt. El nem felejtem, Grendel Lajos volt ott, a Vajkai Miklósnak a Másnapos Város című kötetét mutatták be, nagyon prima bemutató volt, tele volt a terem, a folyosó jobban tele volt, mert a folyosón lehetett dohányozni, tulajdonképpen ott termelődött ki ebben a langymeleg dohányfüstben az ellenzékiség. Én persze nem ismertem őket. Györgyike meg felolvasott ebből a Vajkai könyvből, de ő ismerte a fölöttünk járókat, tehát Öllős Laci, Tóth Károly, Gyurgyik Lackót, ezeket mind ismerte, és hát látod, nem csak megvédett engem, hanem még be is protezsált ebbe a társaságba.
1: Hát mondjuk könnyű volt ismernem, mert kollégiumban laktam, ugye, és ők is kollégiumban laktak, tehát ez azért ezt hozta magával.
2: Igen.
3: Milyen volt az a két ember? Azt ugye említettétek, hogy azt a két világot, hogy más és más világból érkeztetek meg egymáshoz. Na, hogy milyen volt az a két ember, aki, akkor mondjátok 82-ben, hogy pontosak legyünk, megismerkedtetek, egymásba szerettetek, miről álmodoztatok, hogyan képzeltétek el a jövőt, és mi az, ami a, talán a mai napig megmaradt abból a két emberből?
2: Hát, hogy miről álmodoztunk, én a Györgyikére emlékszem. Ez egy nagy, hát nem biztos, hogy nagy, de én így gondoltam akkor kicsi gyerekként, hogy nagy, nagy családi ház volt, egy nagy fehér kutya, vagy Bernát hegyi, és egy kerek francia ágy. És az volt az érdekes, hogy nem volt hol laknunk, és amikor megláttunk a kirakatban egy kerek francia ágyat, és volt pénzünk, mi ezt diákként megvettük. Megvettük, és csak utána gondolkodtunk, hogy mi lesz vele, úgyhogy az éjszaka közepén ott hívogattam mindenféle ismerősöket, hogy jöjjenek utánfutóval. De hát én erre emlékszem. De nem. A közös olvasás volt például, a közös élmények, a közös végtelen sokáig tartó beszélgetések a pozsonyi Stúr utcai Luxor kávéházban, ahol nagyon nagy márványasztalok voltak, és a fizetőpincér magyar volt, és hagyta, hogy naphosszat ott üljünk, még előadások helyett vagy alatt is, és beszélgessünk.
1: Egy kávé mellett.
2: Egy kávé mellett. Így, erre emlékszem.
1: És már a városban, ha találkoztunk, előre köszön.
2: Így van.
1: Én arra emlékszem, ugye, ahogy mondtam, itt sem megyünk férhez, mondtuk az Icussal, és miután megszólítottam őt ezzel a kis közös történetünkkel, így kezdődött el a beszélgetés köztünk, mert egyébként ők a Duna utcáról többen is fölvételt nyertek ebbe a csoportba, úgyhogy ők úgy összetartottak, nem nagyon kommunikáltunk még a szemeszter kezdetén mindenki mindenkivel, de mivel mi így közös múltunk adódott, elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés során kiderült számomra, hogy nagyon olvasott ember, megdöbbenve tapasztaltam, hogy ugyanazokat a könyveket olvasta, amit én, akkor elképzelhetetlen volt számomra, tehát én a bátyám után olvastam például, kérdezted, hogy honnan ez a kapcsolatok, meg a föllépésem, meg a nem tudom mi, hát 7 évvel idősebb bátyám, aki Budapesten volt egyetemista, ő rá hivatkoztam nagyon sokat, és mindig ő volt a példaképem, őt utánoztam gyakorlatilag. Tehát én olyan könyveket olvastam, amit mások nem. Tehát a gimnáziumban szerintem senki a kortársaim közül. Ő viszont igen, tátott szájjal és megdöbbenéssel fogadtam, hogy a Pénzhamisítók naplóját olvasta, a Bűn és bűnhődést, a Varázshegyet olvasta, és akkor ezekről kezdtünk beszélgetni, és kiderült számomra, hogy mérhetetlenül okos. És elkezdtem fölnézni rá, és már nem is volt olyan kicsi, már nem is volt olyan pattanásos, egyre szebbnek láttam.
3: Úgy olvastam, hogy Gábor az első rádiós munkához is volt keze Györgyinek, mert hogy ő szólt Nagy Ildikónak, hogy hazatérsz a katonaságból, és így kerültél a Rádió Magyar adásába, ahol aztán az 1989-es rendszerváltást is megélted.
2: Igen.
3: Hogyha erről kicsit beszélnétek, hogy hogyan emlékeztek vissza erre az időszakra, Gábor, hogy élted meg azt a magyar adásnál azt az időszakot?
2: Nagyon jó időszak volt. Tényleg így volt, hogy a Györgyike mondta, hogy ez a Gábor, ez fog hazajönni, mondta Nagy Ildikónak, és nincs helye, vagy legalábbis a gimnáziumban itt Pozsonyban nem keresnek most senkit, és akkor mondta Nagy Ildikó, hogy ó, hát hírszerkesztőre mindig szükség van. Idejöttem, nagyon jó volt. A rendszerváltás után mentem el, akkor hívott el Gerendel Lajos az irodalmi szemlébe. De nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy mi akkor többszöri költözés, kollégium, albérlet után jutottunk hozzá Pozsony püspökin egy vályokházhoz, akkor már megvolt az első gyermekünk, 86-ban született Máté fiunk.
1: Még egyetemista korunkban,
2: de ez már az egyetemnek a vége volt, amikor én jöttem ide dolgozni, Györgyike pedig a Madásba ment, és az olyan volt, nem csak utólag visszagondolva, hanem valóban olyan volt, mint egy romantikus, családi, esti film, amiben vannak kisebb-nagyobb problémák, de minden happy end. Tehát az a vályokházacska, az azért is jó volt, mert Pozsony püspöki egy magába fogadó község. Tehát ott a magyarok ránk találtak, segítettek, szlovákok is egyébként. Azért mondom ezt a vályokházacskát ennyire, mert kicsit úgy is nevezték, hogy mézecs kalács kunyhó. Ez egy 8x8-as alapterületű ház volt, amit mi megvettünk, vályokból volt, 60 centi széles falakkal, és vizes volt a mennyezetig. Na most a mennyezet követte a tetőt, tehát a szoba közepén volt a legmagasabb a szoba, és az ajtók felé volt a legalacsonyabb, és egyszer egy irdatlan nagy zivatar, szélvihar alkalmával néztünk ki az ablakon, hogy verte az esőt az ablakra, szél, hogy mi az az Ilonka néni kertjében. És akkor jöttünk rá, hogy a mi plétetünk.
1: Mint a sztaniolpapír.
2: Mint a sztaniolpapír, úgy szépen levitt, lekapta és letette az ő kertjébe. Tehát mi ott olyan dolgokat éltünk meg fiatalon, gyermekkel, aztán két gyermekkel, mert a Sára is ott született már 5 évvel később, amik valóban filmbe illők, akkor lehet, hogy kemények voltak, de nagyon, nagyon jól emlékszünk rá. Úgy emlékszünk rá, mint a legboldogabb időszakok egyikére.
3: Ez sokkal inkább a ti közös életeteknek, hogy mondjam, ilyen pillanatfelvételei, és akkor ez valamilyen módon nálatok összekapcsolódik ezzel a rendszerváltás időszakának a pillanatával. Györgyi, te hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?
1: Hát nekem ilyen eufórikus érzés volt. Tehát jártunk ki a térre, csörgettük a kulcsot, és úgy gondoltam, hogy végre megértem, végre szabadság, végre minden jó lesz innentől. Aztán nagyon hamar kijózanodtam. Mint ahogy mondtam, örök ellenzékiként megtapasztaltam nagyon hamar, hogy igen, sok minden rossznak valóban vége azóta is. Nem tudom még meddig, de vége. Viszont az emberi jellemek, az ember, mint olyan, nem változik meg egy forradalommal, vagy egy tüntetés által. És aztán láttam, ahogy rendeződnek a sorok, hogy tulajdonképpen ugyanoda lyukadunk ki, ahonnan elindultunk.
3: Most ugyanott vagyunk, ahol itt elindultunk?
1: Azért nem. Nem, de hogy. Még nem, de hát jelek utalnak rá, hogy oda juthatunk.
3: Hát bízunk benne, hogy nem így lesz.
1: Bízunk benne, hogy nem így lesz.
3: Harcfáns portré sorozatunkban Csíliszka Györgyivel és Csanda Gáborral beszélgetünk, villámkérdések jönnek. Van-e olyan vonása a másiknak, amit több mint 40 év után sem sikerült teljesen megfejtenetek a másikban?
2: Hát én értetlenül nézek rá folyton, mert olyan emlékező tehetsége van, tehát amit a családból szoktunk mondani, hogy keddi napon toltam a kórót, az ő rá jellemző, minden apró detailra emlékszik, és ez számomra megfejthetetlen, mert én néhány lényeges dologra emlékszem, és aztán összefolyik minden, ő viszont tudja napra pontosan, percre pontosan, és én szerintem ez nem teljesen emberi.
1: Nekem ennek az ellentetje, hogy érthetetlen számomra, hogy nem tud emlékezni olyan dolgokra, amik fontosak voltak az életünkben, az ő életében fontosak.
3: György, hogyha Gábornak egyetlen olyan tulajdonságát kellene kiemelned, amelyet nagyon szeretsz vagy tisztelsz benne, de talán azok, aki kevésbé közelről ismerik, nem is látják, hogy van ilyen, vagy hogy ez van, szóval mi lenne az?
1: Én szerintem látják azok is, akik ismerik őt, azok látják, mind, nem csak én látom. Ez a véghetetlen, mérhetetlen empátiája és odaadása, segítőkészsége. Bele tudja érezni magát az ember akármilyen helyzetébe, és a kellő pillanatban mindig a legnehezebb pillanatokban is megnyugvást tud adni.
3: Gábor ugyanez Györgyiben.
2: Hát az igazság érzete, az, amit az elején is mondott, hogy ő nem viselte el kislányként, hogy egy kisfiút belelöknek hátulról az árokba. Az továbbra is érvényes, tehát mérlegjegyű, és van benne egy nagy-nagy mérlegelés. Én bármit mondok, ami mondjuk túl pozitív, azt ő mindig tudja cizellálni, vagy ha mondok valami negatívat, akkor mindig talál mellé valamilyen jó tulajdonságot, ezt szintén tapasztalja mindenki, aki vele együtt van, dolgozik, vagy vele együtt társalog.
3: Ki tudja megnevettetni könnyebben a másikat?
1: Gábor engem.
2: Együtt rötyögünk. Voltunk egyszer egy nyári kiránduláson, és mi a repülővel mentünk, nem vittünk magunkkal könyvet, csak egy folyóiratot, és abban egyetlen egy novella volt a közepén, egy nyári novella. Arra emlékszem, hogy olyan kezdő író írhatta, és hát alkalmazkodott ahhoz, hogy ez nyári olvasmány, könnyed legyen, laza, és tele volt jelzővel. Az éjszaka mély kék volt, a tenger világos kék, a fák lombja örökzöld, stb. Annyira elkapott bennünket a röhögés akkor, hogy nem bírtuk azt a két oldalt elolvasni normálisan, mert egyszerűen szakadt rólunk a víz, és együtt törültünk annak, hogy hát mik vannak. De valószínűleg a novella az nem volt arra, úgyhogy lehet, hogy túl jó kedvünk volt már akkor is.
3: Hogy mindketten egész életetekben szövegekkel, könyvekkel, újságírással, szerkesztéssel foglalkoztok. Mit jelent ez otthon? Most ebből az derül ki a számomra, hogy ti igenis megmutatjátok egymásnak, amin éppen dolgoztok. Kikinek mondjuk a szigorú szerkesztője ilyen van?
1: Gábor nem szigorú szerkesztőm, de az tény, hogy anélkül vezércikket nem adtam le, még akkor se, hogyha távolságokra voltunk egymástól, hogy ő ne olvasta volna el. Tehát mindig elküldtem neki, és mindig jóvá is hagyta. Tehát ő utána még azért én nekem el kellett olvasnom, hogy tényleg rendben van-e.
2: Hát ez az empatikus ember, nem? Aki megérti a szerzőt, és pátyolgatja, és nem bántja a szöveget.
3: Neked volt olyan tapasztalat, hogy fordítva, hogy...
2: Persze, hát sokat nem írtam, de például amikor a Covid volt, akkor mondták, hogy az újságoknak nagyon megcsappan a terjesztése, meg nem is lehetett nyitva, ugye akkor az újságos, hogy a Vasárnapban dolgozott a Györgyika, hogy a Vasárnap online-t kell valahogy nyomni, és persze ingyen, és akkor írtam ilyen kis szösszeneteket a Vasárnapba, sorozatba, minden héten egy jelent meg, egyszerre írtam többet, és ezeket mind megmutattam a Györgyikének, és amit ő kikorrektúrázott nekem, vagy megszerkesztett, azt én mind jóvá hagytam. Én egyébként mindig jóvá hagyom azt, amit a szerkesztő mond, mert ő látja, ő tudja, én nem tudom. A legjobb szövegek egyébként úgy születnek szerintem, hogy először megszerkesztik őket, és egy más valaki a korrektor, nem ugyanaz, mert ugyanaz az ember nem láthatja, máshogy olvas.
3: Györgyi, te ugye 17 évig vezetted a Vasárnapot, és amikor búcsúztál a laptól, akkor a harmadik gyermekednek nevezted. Az érdekelne, hogy egyrészt Gábor, hogy te mit láttál ebből közelről, tehát hogy voltak-e mondjuk ezzel kapcsolatban olyan időszakok az életetekben, amikor azt éreztétek, hogy a munka már valahogy túl nagy helyet foglal el a másik életében, ezt szóvá szoktátok-e egymásnak tenni, meg tudjátok ilyenkor beszélni, hogyha azt érzitek, hogy ez már valamilyen szinten a munka közétek áll, úgymond.
2: Nem tettük szóvá, de és nem is állt nagyon közénk, mert Györgyike aztán belevetette magát szívvel, lélekkel, tehát például Ha az volt, hogy a vasárnap megy a Simon Júdára, akkor teljesen természetes volt, hogy a mi autónkkal megyünk, a mi költségünkön, mi rakjuk bele a vasárnapokat, amiket osztogatni lehet, mi keressük meg a placot ott Párkányba, és egyáltalán ott is lelkesek vagyunk, és kínálgatjuk az újságot. Nekem tetszett, ugye, hogy a Györgyikét ismerik, hogy a vasárnapot ismerik, hogy úgy jönnek oda ahhoz a sátorhoz, most maradok a Simon Júdánál, de ők rengeteget jártak különböző helyekre, távol keletre is, mármint Szlovákia keleti részén, nem távol keletre. Hogy nagyon tetszett, hogy ők ezt mind szintén a maguk hát gyermekének, unokájának tartják, és ez engem lelkesített. Ott nem volt szó arról, hogy most éjjel van, vagy itthon dolgozunk, vagy sok a munka vele, mert ez azzal járt, ezt tudtam. Tudtam, hogy azzal jár.
1: Szóval én túlzásba vittem. Igazad van, igen, túlzásba vittem, és teljesen átadtam magam alap szerkesztésének, irányításának. Ezért is mondom, hogy a harmadik gyerekem, mert addigra már a gyerekeim felnőttek, és tulajdonképpen ebben éltem ki minden fölös energiámat és időmet, erőt.

0: vagy szerzőt szereztem, vagy témát szereztem, vagy előfizetőt. És a Gábor nélkül ezt nem lehetett volna megcsinálni, tehát ehhez egy ilyen társ kellett, mint ő, aki most nem tudom, hogy őszintén vagy toleranciából, de teljes melszélességgel mellettem állt, és ha én lelkes voltam, akkor ő ugyanúgy lelkesedett az én munkámért, vagy az én sikeremért, az én eredményemért, és soha nem azt mondta, hogy most már elég. A gyerekeim mondták egy idő után, hogy anyuka, most már aztán elég, mert azért nem csak a vasárnap van, mi is vagyunk.
1: Ezek szerint a munka és a magánélet között nehezen volt egy határhúzható, vagy egy vonal. Összeért ez a két dolog. Gábor, a naplódban használod a cizellálás szót, ezt már használtad itt a beszélgetés során is, szóval, hogy az ember addig formálja a mondandóját, amíg a másik megérti, de közben nem érzi magát megbántva. Kettőtök között is fontos a számodra?
2: Fontos, fontos a szóhasználat, fontos az, hogy elkezdje az ember valahogy valamilyen normális hangnemben, tehát ha megszólítom, mondom neki, egy kutyika, elnézést, mi kutyikázok egymást, akkor ennek meglegyen az éve. Cizellálni az olyan, Györgyike, ugye ez az, amit mondtam, hogy ő társas lény, tehát ő neki a vasárnap adta vissza azt, ami gimnazista és egyetemista korában ez a kártyaosztogató volt, tehát itt tényleg visszakapta azt, ami fiú korában volt, mert hogy miután összeházasodtunk, nem sokat jártunk a Jaikba, tehát én próbáltam őt ebbe az én szobai környezetembe szorítani, és némileg sikerült is, de a cizellálás azért fontos, hogy az ember mindig megadja a módját annak, amit mond, ahogyan mondja. Meg aztán bele ellentétben, aki gyors, sok a munka, tenni kell, cak-cak-cak, menni kell a dolognak, nekem van időm arra, mert lassú ember vagyok, aki szöszmötöl rajta, aki úgy el van vele, szerkeszteni is így szerkesztünk, hogy mind a kertbe, ha kimegyünk, van kertünk, akkor én azon töröm a fejem, hogy nagyjából, amikor majd átöltözöm, akkor melyik részét fogom csinálni, gyomlálni fogok-e, vagy azt a farakást szüntetem meg, és azon kapom magam, hogy miközben én meditálok, Györgyike legugolva már rég két kanda gyomot kiszedett, szóval ő azért tetrekészebb.
1: Kedves Györgyi, több mint 40 év együttélés után jobban tudja az ember, hogy mit és hogyan mondhat a másiknak?
0: Nyilvánvalóan jobban tudja, hisz azért 40 év tapasztalat, 43 lesz most már nem sokára, tapasztalat az nem kis tapasztalat, de ha úgy belegondolok, vagy visszagondolok, az elején se törtem én ezen a fejem, hogy mit mondhatok neki. Mondtam, amit gondoltam. És én szókimondóbb vagyok, vagy nyersebb vagyok, hogyha arról van szó, de ő, ahogy most elmondta, erre a nyersességemre is higgadtan tud reagálni, és azt hiszem azért működik ez a dolog.
1: Kiegészítitek egymást.
0: Igen.
1: Gábor, mindent ki kell mondani egy kapcsolatban, vagy valamikor a hallgatás?
2: Nem, azért az őszinteség fontosabb a hallgatásnál, legalábbis szerintem. Hallgatni is lehet úgy, hogy azzal mond az ember valamit, ugye, hogy nem mond, tehát azzal mondja el, de őszintének kell lenni.
1: Mennyire része a mindennapjaitoknak a humor, és miben tud segíteni kettőtök között?
2: Igen, mi humoros emberek vagyunk. Hát az nem azt jelenti, hogy egész nap rötyögünk, meg vicceket mesélünk egymásnak, de látjuk a dolgok humoros oldalát. Ezt még a Varga Erzsi mesélte annak idején a Györgyikének, mikor még a Madásban dolgozott, hogy megfigyelt valami asszonyt a buszon, hogy valami furcsán állt rajta, és akkor hirtelen magára gondolt, hogy vajon rajta is van-e valami furcsa, és innen származik ez a mondásunk, hogy bírálom, aztán tollsöprő meg a valagamból kilóg. Tehát nem biztos, hogy humoros dolgokat kell mondanunk ahhoz, hogy humorral vegyük a világot, meg egymást is.
0: Nyilvánvalóan van valamilyen irónia, nem viccesség. Én csak arra emlékszem, hogy a gyerekeim, amikor pöröltem velük, kicsinyek voltak még, olyan 10-5 évesek, és nevetgéltek.

0: És akkor egyre jobban fölbőszültem, és egyre hangosabban mondtam, hogy hát ez már tarthatatlan, hát mi van itt, és még röhögtök is. És akkor a Máté, az idősebbik, ugye olyan megszeppenve, anyuka, ne haragudj, de te még pörölni is olyan viccesen. Nyilván a szóhasználat, amit az ember hoz a nagyszüleitől, a nem tudom honnan egészen örököl, a fordulatok tudnak vicces helyzeteket és vicces dolgokat produkálni.
1: Csíliszka Györgyivel és Csanda Gáborral beszélgetünk, továbbra is itt az Arcmásban. Újabb három villám kérdés. Mitől lesz számotokra jó a közös idő? Attól, hogyha beszélgettek egymásról, hogyha csináltok valamit együtt, vagy elég, hogyha egyszerűen csak egy közös térben vagytok?
2: Nekem elég a közös tér, tehát az a tudat, hogy ott van a szomszéd szobában, vagy a konyhában, ahol egyébként folyton a Pátria szól, mert azra van ráállítva a rádiónk. Ez pont elég nekem, ez a biztonságérzet, az a otthonérzet. Gyerekeinkkel voltam így, hogy ők is nem sok figyelmet kaptak bizonyos időszakba tőlünk, vagy tőlem legalábbis, de azáltal, hogy ott voltam a szomszéd szobában, bármikor jöhettek, nem zavartak, de ettől függetlenül, hogy közös tér, ez elég nekem.
0: Nekem jó az, hogyha például én a konyhában tevékenykedem, és éppen a Pátriában ismétlés van, akkor ő mondjuk odaül és olvas nekem.
1: Ez az olvasás, ez előjön többször.
0: Igen.
1: Mennyire van szükségetek külön töltött időre, és ilyenkor mit szoktatok csinálni? Tehát mi az, ami feltölt benneteket?
2: Külön talán nincs is.
0: Hát mindenki végzi a dolgát. Én ülök az én gépemnél, és ott dolgozom, ő az övénél, és ott dolgozik.
2: Át szoktunk egymáshoz nézni, mondjuk keresünk egy szót, mert György is azért sokat fordít nagyon. Megkérdezi, vagy én megkérdezem, és akkor kicsit meditálunk fölötte, bújjuk a könyveket, szóval azért vagyunk akkor is, hogyha külön szobában vagyunk.
0: Olyan külön töltött időnk nincs, hogy távol lennénk egymástól.
2: Mert most például is például
0: Gábor,
2: együtt jöttünk, ugye?
0: Most is együtt jöttünk, de a Gábor például, hogyha akárhova elmegy, tudom én, valamilyen gyűlésre kell mennie, írólvasó találkozóra megy, akármilyen rendezvényre megy, ott alvós rendezvény ről is hazajön, éjszaka nem maradott. Tehát nagyon rövid vagy kevés az az idő, amikor nem lennénk mind a ketten otthon.
1: Vannak olyan közös szokás, hát erre fogom tudni már a választ, de azért felteszem. Vannak olyan közös szokásaitok, kis rítusaitok, amelyekhez ragaszkodtok, utazás, séta, kávézás, olvasás, ami igazán így a tiétek. Az olvasás, akkor ez már tudjuk, hogy van.
2: Vannak, persze, vannak olyan rítusok, amelyekről nem is tudjuk, hogy rítusok. Például elkezdünk enni, és aki elsőként a másiknak szel a sajátjából, és átteszi annak a másiknak a tányérjára, az egy rítus. A másik már nem ismételheti meg ezt ugyanis. Tehát akinek először eszébe jut áttenni valamit a sajátjából a másik tányérjára, ez jut most eszembe. Ez egy rítus, amiről mi se tudunk. Nem mindig alkalmazzuk, de mindig nagyon örülök, ha nekem eszembe jut, hogy aha, akkor ebből a rántott sajtból átteszek neki, teljesen mindegy, hogy ő tésztát eszik, vagy mást.
0: Ami nekem nagyon tetszik, és rítus szerintem, hogy minden reggel engem megpucolt gyümölcs vár egy kis tányéron, alma fölszeletelve.
2: Igen, a reggeli készítés az én reszortom.
1: Szép. Amikor szülők lettetek, akkor volt valamiféle tudatos elképzelésetek arról, hogy mit és hogyan szeretnétek átadni a gyerekeiteknek?
2: Szerintem nem volt, nekem legalábbis nem volt. Az is, amit most mondok, hogy úgy él az ember, hogy arra gondol, hogy hát a gyerek ezt látja, hogy én így csinálom, majd akkor ezek szerint ő is így fogja csinálni, tehát hogy leutánozza a magatartásomat, visel. Az is csak most jut eszembe, hogy akkor ez az igény volt-e bennem, arra nem emlékszem.
0: Tudni kell azért, hogy mi 20 évesen házasodtunk össze. Tehát elsős egyetemista korunkban. Azt is elmondhatjuk, ugye, hogy én meg is buktam.
2: Igen.
0: Tulajdonképpen azért is házasodtunk össze, mert a Gáborka nagyon megszerelmesedett,
2: Bizony.
0: Elsős volt, 20 éves, és hát nagyon nem tetszett ez a szüleinek, érthető módon. És aztán valahogy el kellett intézni, hogy ez a szerelem tárgya elkerüljön a környezetéből. És mivel az elsőt nem lehetett akkor még ismételni, hát ezért úgy alakították, hogy én magyar leíró nyelvtanból nem csináltam meg a javító vizsgát sem. Illetve hát nem mutatták meg a dolgozatomat, hanem csak kiszóltak, hogy nem írtam meg. És akkor ugye ezzel haza kellett jönnöm, vagy mennem Köbölkútra. Gábor nagyon megijedt, hogy akkor most mi lesz. Ott fogok ülni a széntelepen, a szüleim azzal riogattak, hogy ha nem fogok tanulni, akkor a széntelepen fogok ülni és pecsételgetni a szállító leveleket, ezért tanuljak. No most akkor engem megbuktattak, tehát megyek a széntelepre pecsételgetni, gondolta majd valami szép szenes ember belém szeret, és akkor vége itt az idillnek, és akkor azt mondta, hogy elveszlek. Úgyhogy így elsős korunkban összeházasodtunk, hát a becsületjére legyen mondva a szüleinek, hogy végül is nem akadályozták meg tovább már. Viszont a rektor hozott éppen akkor egy olyan rendeletet, hogy az elsőt is lehet ismételni, mivel hát gyakorlatilag az a legnehezebb, vagy a legproblematikusabb, miért ne lehetne. Így aztán ott maradtam. Harmadikos voltam, mikor a Máté született, és akkor azt gondoltuk, hogy miért ne bírnánk mi ezt, miért ne tudnánk csinálni, és ahogy a természet hozza, tehát Gábor már 5 éves volt, kevesebbet kellett neki órára járnia, adtuk a gyereket, vettük a gyereket, átadtuk egymásnak, és így növekedett. Amikor már elvégeztem én is az egyetemet, addigra leszerelt a Gábor a katonaságtól is, tehát tulajdonképpen jól is jött ez az én bukásom, mert így elrendeződtek a dolgok. Addigra már megint nem a gyerekneveléssel foglalkoztunk, hanem úgy éltük az életünket, vagy azt csináltuk, amit helyesnek látunk, és a gyerek előtt is csinálható, tehát a gyereknek is, mint egy példa, az olvasást tudom csak mondani, 2-3 éves lehetett, már a könyvet fogta, és lapozta, és ő is leült olvasni. 4 évesen magától megtanult olvasni, mert kérdezgette a betűket, látott valahol ez milyen betű, az milyen betű, és megtanult magától olvasni. És fokozatosan így aztán született a Sára, őt meg már a bátyja is inspirálta, ugye, és mind olvasó emberek lettek. Hogy ez tudatos volt, én ezt nem hiszem.
2: Mi ezt nem azért csináltuk, mert valamit tudtunk, vagy valamit akartunk, vagy előre elterveztük, hiszen számos olyan családot ismerünk, ahol mind a két szülő olvas, a gyerekek pedig nem. Nekünk ez így volt természetes, és ebben a Györgyi vitte a prímet. Tehát mentünk a Vaskutacskára a két kicsi gyerekkel piknikezni, és a Mici Mackót hozta a Györgyi, és olvasta. És én örültem a harmadik nagy gyerek a legjobban, hogy ilyen príma kis piknikünk van.
0: De ezt azóta is emlegetik például, hogy milyen jó volt az, és ott olvastuk a Mici Mackót. Sára volt az, aki nehezebben állt rá erre az útra, tehát nehezebben olvasott magától, és ebben már talán volt tudatosság, arra emlékszem, szintén a konyha, ugye főzés, ott ül a Sára, és valami indiános könyvet kellett, kötelező olvasmány volt, és mondta, hogy hát hülyeség, ő ezt nem bírja, én ezt biztos, hogy nem fogom tudni elolvasni, és mondta, hogy olvassál nekem egy kicsit, míg én főzök, segíts nekem, hogy jobban teljen az időm, és akkor ugye olvasott nagy nehezen, nagy nyöszörögve, és átvettem, hogy akkor most besegítek én, hogy gyorsabban menjen. És akkor olvastam 4-5 oldalt én. És ott a történet elkezdett már izgalmasabbá válni, és megtetszett neki. És aztán már ő akart olvasni, és valahogy fokozatosan így, aztán egyszer csak már könyvekkel járkált ő is.
1: Az hol jön el az a pont, amikor csak a szülőnek már a legfontosabb feladata az az, hogy elegendő szabadságot adjon a gyerekének ahhoz, hogy azzá váljon, akivé ő maga szeretné. Mennyi múlik a nevelésen?
2: Nem tudom, nem tudok erre válaszolni. Mert ebben viszont nagyon liberálisak voltunk, tehát amikor láttuk, hogy valamerre fele hajlik, Máté az egyik példa, Sára a másik példa, tehát a Máté elment Düsseldorfba a Képzőművészeti Akadémiára, és mi tudtuk, hogy ez a gyerek, ez persze lehet, hogy valahol művész is, de inkább tudós, tehát hogy olyan az agya, mint a szivacs, és érdekli a művészet történet. És akkor úgy a Györgyike mondta neki, hogy ezt, hogy kisfiam, azért gondold meg, de más szó nem volt, és ment Düsseldorfba, 1000 kilométerre tőlünk, dolgozott, hogy egyetemre járhassam. Nem irányítgattuk úgy, hogy jobbra-balra, még ez, még az. Nem volt ilyen szándék bennünk. Láttuk, hogy ők is tudnak valamit. Ha valamihez nagyon vonzódik, az úgyis előbb-utóbb sikerül. Tehát a Sára most úgy dolgozik, hogy a nyelvekből él, de tolmács szakot végzett a Comeniuson, tehát azt végezte, amire szüksége van, és úgy, ahogy van. Nem mondtuk neki. Neki se.
1: Mit tanultatok ti a saját gyerekeitektől?
2: Ó, hát rengeteget lehet. Például a humort, a kacagást, a vicces dolgokat. Hát nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
0: Türelmet.
2: Türelmet is, igen.
1: Hogyha visszagondoltok arra az önmagatokra, akik fiatalon egymásra találtak, és összevetitek őket a mai önmagatokkal, akkor találtok magatokban olyan gesztust, olyan szokást, olyan gondolkodásmódot, akár hanglejtést, amiről biztosan tudjátok, hogy a másiknak a hatására alakult ki?
2: Persze, hogy ne.
0: Igen.
2: Ez is összefügg az iróniával, tehát azért ez megvan bennem, és szerintem Györgyikében is, hogy átveszi a beszédmódomat, idéz engem, hogy magamra döbbenjek, hogy mit is beszélek, a hanglejtést, a hangsúlyt, a nyelvjárásiasságot mondja el benne, és akkor én tudom, hogy aha, most túl komolykodtam, most ezt vissza kell venni. Persze.
0: Nagyon jól tudjuk egymást parodizálni.
1: Ezt most nem fogom kérni, hogy mutassátok be, ezt a hallgatóknak a képzeletére bízzuk. Így végül, hogyha külön-külön kellene megfogalmaznotok, hogy mit kaptatok a másiktól, amit nélküle valószínűleg nem kaptatok volna meg az élettől?
0: Én a maximális biztonságot, tehát minden tekintetben a biztonságot.
2: Én pedig mindenképpen azt, hogy a nyitottságot, hogy nyitottnak lenni az emberek felé. Tehát én azért voltam itt hírszerkesztő a Pátriában, az akkori Csehszlovák Rádió magyar adásában, mert a hírszerkesztő csak hírt szerkesztett, csak a gépírónővel találkozott, és semkivel nem kellett se beszélnie, se bemennie, se kimennie, és ezt találtam a Györgyében, ezt a nyitottságot, hogy nyitottnak kell lenni a társaság iránt, a mások iránt. Én egyébként nagyon begubózott ember maradtam volna, ha nincs.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, és hogy beszélgethettünk, és hogy ilyen őszintén vallottatok magatokról, meg az életetekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Hogyan alakítja egymást két ember, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak? Arcmás portrésorozatunk mai részében Csanda Gáborral és Csíliszka Györgyivel beszélgettünk. A teljes beszélgetés szerkesztett változata napokon belül felkerül a patria24.stvr.sk oldalunkra. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, munkatársaim, Vasies Olivia hangmérnök, valamint Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb szombaton találkozhatnak a Nyugaton a helyzetben, a 90 éves Méri Margit néprajzkutatóval, rádiónk volt munkatársával beszélgetünk. Várom önöket jövő szerdán is, Arcmás portré sorozatunk soron következő vendégei, elismert zeneművészek, Cseh Tamás Brácsa művész és felesége Cseh Isiguri Hiromi Zongora művész. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el a hallgatóktól, további szép napot és kellemes hetet kívánok, maradjanak a Pátriával, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Folytatódik a parlament ülése. Bűnszervezet ellen csaptak le Európa szerte a rendőrök. Ma is napos időnk van, 26 fokig melegszik a levegő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A Szlovákia 2040 jövőkép vitájával folytatódik ma a parlament ülése. A Szlovák Tudományos Akadémia és más szakértők által kidolgozott stratégiai dokumentum az ország jelenlegi helyzetét értékeli és meghatározza a lakosság életminőségének javításához szükséges legfontosabb célokat. A képviselők napi rendjén szerepel a radikalizáció és az erőszak megelőzését célzó törvényjavaslat is, amely a 16 év alatti gyermekek közösségi média használatát is szabályozná. Szavazás legközelebb csütörtökön lesz. 50%-kal csökkenhet a helyközi autóbuszok és a megyeszékhelyek városi tömegközlekedésének viteldíja Szlovákiában. József Rázs közlekedési miniszter szerint a kedvezmény október 12-től 30 napig lenne érvényes. A javaslatról a kormány szerdán tárgyalhat. Az intézkedést a magas üzemanyagárakkal indokolják. A kormány korábban már jóvá hagyta, hogy október 1-től egy hónapig a másodosztályú vonatjegyek ára is 50%-kal csökkenjen. Továbbra is rendkívül súlyos állapotban van a keddi staskovi iskolai késelésben megsérült diáklány. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint a kiskorút továbbra is intenzív osztályon kezelik. A támadásban egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy másik pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett, de nincs életveszélyben. A rendőrség egy 13 éves 8-os diákot vett őrizetbe, az ügyben előre kitervelt emberölés miatt folyik nyomozás. A szlovák parlament kedden este leváltotta Tomáš Taraba környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök helyettest. A bizalmatlansági indítványt mind a 77 jelenlévő képviselő támogatta, 73-an nem vettek részt a szavazáson. Taraba leváltását az ellenzék mellett az SNS képviselői is megszavazták, miután Robert Fico kormányfő korábban visszavonta saját javaslatát a miniszter menesztésére. Az SNS Taraba utódjának Filip Kuffa jelenlegi környezetvédelmi államtitkárt javasolja. A HLASZ szerint a kormánykoalíció egy része veszélyes útra lépett Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásával. A párt úgy véli, a parlamenti szavazás az ellenzéket erősítette meg, és tovább mélyítheti a koalíción belüli feszültséget. A HLASZ ezért arra szólította fel a kormánypártokat, hogy tárgyalóasztal mellett rendezzék nézeteltéréseiket. Érthetetlennek nevezte Andrej Danko lépéseit Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter a leváltásáról szóló parlamenti ülésen. Taraba szerint történelmi helyzet alakult ki azzal, hogy az SNS az ellenzéki progresszív Szlovákiával együtt támogatta a leváltásáról szóló tárgyalást. A miniszter közölte, távozása esetén is támogatja Robert Fico kormányfőt, és szerinte a kormány nem fog megbukni. A Taraba leváltásáról szóló javaslatot Michal Šimečka terjesztette elő, 4 ellenzéki frakció nevében. Andrej Danko, SNS elnök visszautasította, hogy pártja az ellenzékkel szövetkezett volna Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter leváltása érdekében. A parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy nem akarja veszélyeztetni a kormánykoalíció együttműködését, az SNS ugyanakkor már nem támogatja Tarabát miniszterként. Danko szerint korábban minden más lehetőséget kimerített, és Robert Fico kormányfőtől is kérte Taraba leváltását. Az SNS elnöke megköszönte Taraba eddigi munkáját, és közölte, reméli, hogy megtalálja helyét a politikában. Több mint 1000 rendőr vett részt egy nemzetközi bűnszervezet elleni nagyszabású akcióban Németországban, Belgiumban, Bulgáriában és Hollandiában. A nyomozás középpontjában egy a Hells Angels motoros klubhoz köthető pénzmosási hálózat áll. A hatóságok több mint 100 ingatlant kutattak át, és 71 ember ellen folyik eljárás, pénzmosás, zsarolás, szervezett csalás és más bűncselekmények gyanújával. A rendőrség mintegy 49 millió euró értékű vagyon lefoglalására készül. Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Washingtonban Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külön megbízottja. Dmitrijev az amerikai pénzügyi és energiaügyi tárca képviselőivel egyeztetett, és egy amerikai tisztségviselő szerint a megbeszélések konstruktívak voltak. A felek a háború utáni amerikai-orosz energetikai együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Dmitrijev az utóbbi időben több az ukrajnai rendezést célzó amerikai-orosz egyeztetésen is részt vett. Őrizetbe vették Hankó Balázs volt magyar kulturális és innovációs minisztert, miután a parlament hétfőn felfüggesztette mentelmi jogát. Az ügyészség hűtlen kezeléssel gyanúsítja a fideszes politikust a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználásával kapcsolatban. A gyanú szerint egyes támogatásokat törvényellenesen, többek között a 2026-os választási kampány finanszírozására fordíthattak, az ügyben mintegy 17,3 milliárd forintos kár keletkezhetett. Hankó tagadja a vádakat és panaszt tett őrizetbevétele ellen. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték Romániában Csain Georgescu korábbi elnökjelöltet. A szélsőjobboldali politikust csalással gyanúsítják. A nyomozók szerint két társával 2021-ben 1,1 millió eurót csalt ki egy román üzletembertől, akinek külföldi hitelt ígértek. Georgescu ellen szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt is nyomoznak. A politikus tagadja, hogy törvényt sértett volna, és két másik ügyben is bírósági eljárás folyik ellene. Mintegy 2000 katona részvételével nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődik október 6-án Európában. Az Avenger Triad elnevezésű gyakorlat Norvégiától a Fekete-tengerig terjedő térségben teszteli a szövetséges hadseregek közös irányítását és együttműködését. A NATO szimulációkat és mesterséges intelligenciát is alkalmaz, valamint felhasználja az ukrajnai háború tapasztalatait, különösen a drónok területén. A gyakorlat október 15-éig tart, és a NATO keleti szárnyának védelmét is erősítené. Oroszországnak végzett kémkedéssel vádoltak meg Németországban egy 53 éves ukrán állampolgárt. A düsseldorfi ügyészség szerint a férfi legalább 2025. novembere óta együttműködött az orosz hírszerzéssel. Egy olyan szeméről gyűjtött információkat, aki az orosz invázió kezdete után az ukrán fegyveres erőkben harcolt. A nyomozók szerint a megfigyelés további Németország területén tervezett orosz hírszerzési műveletek előkészítését szolgálhatta. Több mint 400 embert, többségében fiatalkorút vettek őrizetbe a franciaországi diáktüntetéseken. A középiskolások jobb oktatási körülményeket, kisebb osztályokat, több tanárt és kevésbé zsúfolt órarendet követelnek. A múlt héten kezdődött tiltakozások kedden több helyen összecsapásokba torkoltak, a rendőrség könnygázt is bevetett. Az oktatási minisztérium szerint mintegy 400 iskolában zavarták meg a tanítást, a diákszervezetek pedig csütörtökre újabb demonstrációkat hirdettek. Legalább két ember meghalt és 9 megsérültek egy orosz légitámadásban az északkelet-ukrajnai Szumiban. A sebesültek között 3 gyermek is van. Az egyik 250 kg-os irányított bomba egy iskolát talált el, ahol mintegy 100 tartózkodtak. A diákok és a tanárok azonban a támadás idején óvóhelyen voltak. Találatért egy temetőt és lakóépületeket is. Az éjszakai orosz támadások összesen 9 ukrajnai régióban okoztak károkat. Új biztosítékokat vezetne be az Európai Bizottság az unió jövőbeli bővítése előtt. A Reuters által megismert tervezet szerint az új tagállamok egy ideig nem akadályozhatnák a konszenzussal meghozandó uniós döntéseket, súlyos problémák esetén pedig akár szavazati jogaikat is ideiglenesen felfüggeszthetnék. Brüsszel emellett több területen, például a szankcióknál is kiterjeszteni a minősített többségi döntéshozatalt. Jelenleg Albánia, Montenegró, Moldova és Ukrajna halad előre leginkább az uniós csatlakozás felé. Donald Trump amerikai elnök megállapodást kötött a vezető technológiai vállalatok képviselőivel a mesterséges intelligencia biztonságosabb működtetéséről. A cégek önkéntes önszabályozást és szigorúbb belső ellenőrzéseket vállaltak, a megállapodás azonban jogilag nem kikényszeríthető. A találkozón többek között a Nvidia, az OpenAI, az Anthropic, a Meta, a Microsoft és a Google vezetői is részt vettek. Trump közölte, hogy kormánya egy 10-tagú bizottság létrehozását is fontolgatja a mesterséges intelligencia ágazat felügyeletére.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A szlovák labdarúgó válogatott Kassán több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában. A harmadik csoport másik keddi mérkőzésén Moldova Feröer szigetek 1-1. Két fordulót követően a 100%-os szlovákok 4 ponttal vezetnek a feröeriek, 5-tel pedig a kazahok és a moldávok előtt. Két tegnapi eredmény az A divízióból Csehország-Anglia 0-2 és Spanyolország-Horvátország 4-1. A labdarúgó szlovák kupa negyedik fordulójának keddi mérkőzésén Inter Podbrezová 0-2. Négy meccset játszottak tegnap a Jégkorong Extraliga hatodik fordulójában. Poprad Zsilina 4-3 büntetőkkel, Spiszkánová Vezvolen 5-0, Presov Mikhalovce 3-4 hosszabbítás után és Nyitra Liptovszki Mikulás meglepetésre 3-5. A Szlován Trencsín meccs október 28-án, a Košice Banská Bystrica találkozó pedig február 16-án lesz. A címvédő Caroline hosszabbítás után 1-0-ra kikapott a vendég Floridától a Jégkorong NHL új idényének első játéknapján.
2: Időjárás.
1: Derült idő van ma, csak elvétve fordul elő felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Enyhe délkeleti szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 3 gépkocsi ütközött Karva, Muzsla és Csenke között a 63-as számú első osztályú úton. Baleset történt az R1-esen Garamszentkeresztnél a Zólyon felé vezető útpályán. Vezessenek óvatosan!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Ma visszatérünk a mába, napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból kötünk színes illatos csokrot önöknek. Ha tehetik, kérem, barangoljanak velünk könnyű zenei műsorunkban. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Október 16-án érkezik Csemer Boglárka Bogi 5. stúdiólemeze Apoteózis címmel. Most meghallgatjuk róla azt a 3 dalt, amelyeket már jól ismerünk. Ismerhetik ezeket adásunkból is, az album előzeteseként jelentek meg. Hölgyeim és uraim, Bogi énekel!

0: vagyok.
1: Az apoteózis jelentése istenítés, isteni rangra emelés, valakinek vagy valamely eszmének a legmagasabb fokú dicsőítése. Ezt a címet viseli Bogi október 16-án érkező 5. nagylemeze. Az eddig megismert 3 szerzeményt, a Szerelmet szakajtok, a Hogy is van ez, valamint a Hiperkarmás Bércesi Róberttel és Szent Királyi Györggyel készült Tiszta fényű címűeket hallgattuk meg róla. Most játsszuk a 4., a Nagyra nőhet címűt, amely a budapesti állatkert hivatalos himnusza.

0: Fentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Csemer Boglárka Bogi október 16-án megjelenő Apoteózis című albumáról adtunk ízelítőt, 4 zeneszám szólt róla, a most halott nagyra nőhet, a budapesti állatkert himnusza a legfrissebb. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk napjaink felvételeivel. Érkezik Filó az Azt a kutya mindenit című újdonságával, amelynek alapja egy népdal mulatos nóta. Utána jön Tídeni és a Follow the Flow a közös Rendben lesz, Barkóczi Noémi, a Szia Fényfolt, a Sallai László vezette Felső 10 000, a Kicsi Forradalom, az erdélyi származású Csinszka, a Hibrid, valamint a szintén Erdélyből indult Bagosi Brothers Company, a Jól van az úgy című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Filó, Tídeni és a Follow the Flow, Barkóczi Noémi, a Felső Tízezer, Csinszka, valamint a Bagosi Brothers Company énekelt, zenélt. A Pátria Rádiót s Benekönnyű zenei műsorunkat hallgatják, ezúttal napjaink zeneszámaival. Összeállításunk további perceiben politikai fennhangú felvételek forognak. Velünk lesz egy borsodi kisfaluból indult testvérpár, Irlanda Áron és Irlanda Kristóf formációja, Pavilon, az Enged, Paulina, a Vége van kicsi, és a Szabó Benedek vezette Galaxisok, az Örökre elég volt ebből című dallal. Az utóbbi zenekarban a fő együttesével, a Felső Tízezerrel ma már hallott Salai László basszusgitározik.
2: Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
3: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mond ekkora gátlás? Hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok. Az utálkozás úgy a jó, ha abba hagyod. Szabad préda, szabad szerelem. Látni se akarom, ele szalad a szemem. Mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos! Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme. Apja, anyja legyen a gyereknek, és ne öröme.

0: Az elmúlt percekben a pavilon, Paulina és a galaxisok egy-egy politikai tartalmú szerzeménye csendült fel. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban. De még nem búcsúzom mára, találkozzunk a 4 órai hírek után a beszélgetős Pentatonban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A tegnapi iskolai támadás gyanúsítottja pszichológiai intézetben van, tájékoztatott a belügyminiszter. 12 év után hivatalosan is lezárult az Amerikai Egyesült Államok iraki missziója. Napsütés és meleg idő várható délután 27 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A csacai járásbeli Staskovi, azaz Szanyiszló falvai alapiskolában tegnap történt késeléses támadás gyanúsítottját jelenleg egy pszichológiai intézetben helyezték el, közölte Matus Utajástok belügyminiszter. A 13 éves diák ellen különösen súlyos, előre kitervelt gyilkosság gyanújával folyik eljárás. A támadásban egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy diáklány állapota rendkívül súlyos, egy 44 éves pedagógus pedig mellkasi szúrtsérülést szenved. De nincs életveszélyben. A nyomozás folytatódik, a rendőrség több órás helyszíni szemlét tartott, több tanút kihallgatott és házkutatást végzett a 13 éves gyanúsított otthonában, ahol a nyomozás szempontjából fontos tárgyakat foglaltak le. A belügyminiszter szerint érdemes megvitatni a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának esetleges szigorítását is. A rendőrség egy a támadás előtti 5 nappal az iskolától kapott feljelentés alapján tanúsított rendőri eljárást is vizsgálja. A szlovák kormány gyorsított törvényhozási eljárást hagyott jóvá a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás elleni integrált védelmi rendszerről szóló törvényjavaslat esetében. Az Oktatási Minisztérium szerint erre a romló iskolai biztonsági helyzet miatt van szükség, amely veszélyeztetheti az alapvető jogokat és szabadságokat. A tárca a tegnapi Staskovi iskolai támadást is felhozta példaként. A javaslat célja egy olyan összehangolt rendszer létrehozása, amely időben felismeri a gyermekek és fiatalok viselkedésében megjelenő figyelmeztető jeleket, felméri a kockázatot és összehangoltan reagál rájuk. A minisztérium szerint jelenleg az iskola, a család, a szociális és egészségügyi szolgáltatók, valamint a rendőrség külön-külön értékeli ezeket a jeleket, egységes mechanizmus azonban nincs. A gyorsított eljárás kizárólag a parlamenti határidőket rövidíti, a szakmai vita lehetőségét nem korlátozza. Magyar Péter kormánya nyilvánosságra hozta az Orbán kormányok 2010 és 2026 között elfogadott, eddig titkosított kormányhatározatainak listáját. Az adatok szerint 16 év alatt összesen 3598 ilyen határozat született, számuk 2014 után kezdett növekedni, és 2021-ben a koronavírus járvány évében érte el a csúcsot 679 határozattal. A közzétett adatbázis azonban csak a határozatok címét tartalmazza, a teljes szövegüket nem. A listából kiderül, hogy 2020-tól az Orbán kormányok titkos határozatokkal magáncégeknek és alapítványoknak is nyújtottak egyéni támogatásokat, valamint nagy külföldi vállalatok magyarországi beruházásait is támogatták. A titkos határozatok alkalmazásának gyakorlata néhány héttel ezelőtt vált ismerté, miután közérdekű adatigénylések nyomán kiderült, hogy a korábbi kormány a választások előtt nem nyilvános egyéni döntésekkel legalább 500 milliárd forintot, mintegy 1,37 milliárd eurót osztott szét, amit a Transparency International Hungary jogellenesnek minősített. Az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Az Egyesült Államok és szövetségesei 2014-ben indították meg a műveletet Irakban és Szíriában. Az iszlám államot Irakban 2017-ben, Szíriában 2019-ben győzték le, de a szervezet sejtjei továbbra is aktívak. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket.
0: Időjárás.
1: Derült égbolt, napsütés és meleg idő várható délután, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Mérsékelt délkeleti szél fúj, amelyet a nyugati ország részben erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Verebé végében Zsitvagyarmat irányába, sebességet mérnek Nyitrán, a Bratislavskán a központ felé, valamint Szalóc és Belsőc között is. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó érsekújvári és losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zolyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.
0: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
3: Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a 160 éve elhunyt Cucor Gergelyről beszélgetünk, akinek életét és munkásságát talán kevésbé ismerjük, mint megérdemelné. Szó lesz szülőfalujáról, az Érsekújvár melletti Andódról is. Vendégünk Kaderábek László, tanár és helytörténész, Cucor Gergely távoli leszármazottja, aki történetek és anekdoták segítségével hozza közelebb hozzánk a költő, nyelvújító és bencés szerzetes színes életét és alakját. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Szeptember 9-én volt 160 éve, hogy elhunyt Cucor Gergely, bencés szerzetes, költő és nyelvtudós. Nevét sokan ismerik, életéről azonban már jóval kevesebbet tudunk, pedig a reformkor és a szabadságharc egyik különleges alakja volt. Költőként, tanárként és nyelvészként is maradandót alkotott, Riadó című verse miatt pedig börtönbe is került. Életéről, munkásságáról és szülőfalujához, az Érsekújvár melletti Andóthoz fűződő kapcsolatáról most Kaderebek László helytörténésszel, pedagógussal beszélgetek, aki maga is Andódról származik, és rendszeresen tart előadásokat Cucor Gergelyről. Könyvet is írtál Andód történetéről. Hogyan történt a kutatási munka, és mik voltak számodra a legértekesebb felfedezések a község múltjával kapcsolatban?
1: Hát lényegében első könyvem lassan meg fog jelenni, ha minden igaz, szeptember-október tájékán, az Andód címet kapta, de nem én írtam egyedül. Az öcsém Kaderabek Péter, aki szintén tanár, tárgyszerzőként van jelen ebben a könyvben. Érdekelte őt a helyi történelem, a nagyszülők elbeszélései, és néhány feljegyzést megírt, én meg történelmet végeztem, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt bővítsük ki, és csináljunk belőle egy jó könyvet, ha lehetőségénkhez mérten. Illetve megint csak meg kell említenem Vágvölgyi Szilárdot, aki már írt Andorról egy könyvet a Cérgátparti tűnődések címmel, de ez a könyv nagyon jól megvan írva, viszont a normál olvasó számára eléggé átláthatatlan. Tehát gyakran elkalandozik bizonyos témakörök mellett, és 20-15 oldalon tér vissza az eredeti történelem folytatásához, és úgy gondoltam, hogy ezt kicsit rendszerezni kellene, ezt a remek művet. Én így kezdtem el a történelmi írást.
0: Voltak olyan különleges felfedezések, amik megragadtak az andódi történelemben?
1: Igazából mindig azt foglalkoztatott leginkább, hogy a nagyszüleim Szőke, illetve Cucor családokból származnak, és ezek jelentős családok voltak Andódon. Már egy kicsit már visszahúzódóban vagyunk, ha lehet így mondani ezeknek a családok nevében, és szerettem volna tudni, hogy honnan származnak a Cucorok, és honnan származnak a Szőkék. Tehát ez volt a legfontosabb számomra, ez volt a legfontosabb kiindulópont.
0: Mit tudtál meg, meddig tudtad visszavezetni a családfát?
1: Hát elég messze eljutottunk. A Cucorokról azt tudom, ezt írt a Vágvölgy is a könyvében, hogy 1660-ban már van egy feljegyzés a Cucorokról, a helyi birtokos nő Andai Őrzsébet leveléből, és a kutatásaim során megnéztem a török ejállat, tehát a helyi újvári ejállat leírásaiban Andódot, amelyek már 1570-ben feljegyzéseket tettek. Ott még Cucor név nem volt, ezért úgy gondolom, hogy a Cucorok 1570 és 1660 közt jelentek meg Andódon, hogy ez az első feljegyzés. Hát oda vezethető vissza az egyik család.
0: Innen jön az, hogy Cucor Gergely is ennek a családfának a része volt, illetve a tagja volt. De még térjünk vissza egy picit Andódhoz. Magáról, Andódról mit érdemes tudni, milyen régi a falu, és mik a legfontosabb történelmi mérföldkövek a falu történetében?
1: Andód kezdetben egy kicsi település volt. Az 1240-es évek környékéről vannak feljegyzések, IV. Béla korából. Ez egy lápos terület volt, és a lábból kimagasló kisebb területeken jöttek létre az első települések. Most megint visszautalok a török feljegyzésekre, nagyon pici létszámú emberekről írnak, úgyhogy egy ilyen területen kezdett a falu fejlődni, úgyhogy lényegében mondhatjuk azt, hogy Újvár, az érsekújvári város megelőztük, ami az alapítást illeti, de nagy fejlődés nem tudott a falu produkálni, már csak azért is, mert rengeteg háború volt ezen a területen, épp az érsekújvári vár miatt. Ezeken a területeken például ellenséges hadseregek táboroztak, lőtték a várat, csaták zajlottak, itt nem messze Andódon van egy olyan, hogy a Pakadomb, itt több ütközet is zajlott, sőt innen is lőtték a várat, majd később a Pakadomb Dombon jön létre Andód kalváriája, ez egy olyan érdekessége. a településnek, ugye nem minden településnek van kalváriája, nekünk van, 1927-28-ban épült. Lényegében a szatmári békének köszönhetően a Rákóczi szabadságharc után ez a terület a Károlyiak kezébe kerül, és Károlyi gróf Megyer tette meg egy ilyen központtá, Tóth Megyert, a mai Palárikovot. Andód nagyon közel volt hozzá, rengeteg ember, tehát azok az emberek, akik Andódon éltek, oda jártak dolgozni, és hát a Károlyi család így lecsapolta a területeket, földművelő területekké tette, és szépen fokozatosan kezdett fejlődni a falu. 1741-ben például megépítik majd az első templomot a faluban, kialakulnak az első utcák, vannak történelmi neveik, a helyi andódiak is már nagyon kevesen ismerik ezeket a történelmi neveket, és szépen lassan gyarapodott, jelentősebb faluvá lényegében a 20. században vált, a 20. század elején, akkor már ilyen 800-1000 lakossal rendelkezhetett, majd a rendszerváltás után az 1200 lakos hirtelen duzzadni kezdett, és most ott járunk, hogy ilyen 1840-50 lakosa lehet a falunak.
0: Milyen volt ez a település a 19. század elején, amikor Cucor Gergely megszületett, illetve mit tudunk Cucor Gergely közvetlen családi hátteréről, szüleiről és gyermekkoráról?
1: Ahogy már említettem, ez a terület egy lápos terület volt. Volt egy fő utcája. A módosabb gazdák a fő utca legtetején, egy domb tetején laktak, és Cucor Gergely szülőháza is ezen a dombtetőn található volt, mert már nem létezik, ugyanis 1952-ben lerombolták. Tehát itt született Andódon, de a felmenői azok Cucor János már andódinak mondható. De édesanyja Szabó Anna volt, aki hát Címőről származott, a Szabók pedig igazából a Szabó család az negyedre vezethető vissza, ugyanis Cucor Gergely édesanyja ugyan elszegényedett, de nemesi származású volt, ugyanis 1628-ban a Szabók, Szabó András révén nemesi rangot kaptak a királytól a pozsonyi vár védelméért. Így azt lehet mondani, hogy van egy Cucor János nevezetű édesapánk, aki egy egyes felmérések szerint zsellér, mások szerint pedig jobbágy, én inkább módos jobbágynak mondanám, majd mindjárt megmondom, hogy miért gondolom én ezt, és egy elszegényedett nemesi származású Szabó Anna az édesanyja, tehát ez a két szülő, és ha már említettem, hogy szerintem ilyen gazdagabb jobbágy lehetett, amikor Cucor Gergely megszületett 1800. december 17-én, egy évre rá, vagy nem egész egy évre rá, a Cucor család átköltözik Érsekújvárba. És a feljegyzések azt mondják, hogy egy kocsi viszi őt, egy lútkosárba van beletéve, Cucor Gergely, és négy ökör húzza ezt a kocsit. Hát azért abban az időben, aki négy ökör tulajdonosa volt, az nem lehetett annyira szegény ember, úgyhogy nem gondolom, hogy zsellér volt, inkább azért ragaszkodom a módos gazdához. És hát Újvárban két házat is vesznek, úgyhogy úgy gondolom, tehát nem egyszerre, de fokozatosan, hogy azért némi pénzük lehetett.
0: Mi határozhatta meg a gyermekkorát, és hogyan jutatott el addig, hogy egy andódi fiú belépjen a bencés rendbe, és később költővé váljon, sőt aztán egy elég nagyívű pályát fusson be?
1: Hát egyértelműen meghatározták a szülők. Cucor József, aki az édesapa volt, az ugyan vallásos ember volt, de fiát nem papi pályára szánta, hanem inkább katonát szeretett volna belőle faragni, mert Cucor Gergely nagyapja, aki Szimőről származott szintén, a hadseregben toborzó tiszt volt. És hát valamikor régen a toborzás úgy folyt, hogy a hadsereg eljött a bizonyos településekre, és ott táncoltak. És aki, az a fiatal, aki beárt táncolni, vagy elfogadott valamiféle ételt, italt, azt aláíratták, és be kellett lépni a seregbe. És hát nagyon jó táncos volt a nagyapa. Valószínűleg majd fogunk róla beszélni a későbbiekben, Cucor Gergely örökli ezt a táncvirtust, úgyhogy a édesapa mindenképp katonatisztet szeretett volna belőle faragni, és hát olyan volt a neveltetése is, mert amikor hazajött Cucor Gergely, a helyi földeken, hát ápai szigor szerint ki kellett mennie, és a munkásokkal ugyan kellett dolgoznia, parasztokkal, de azt is mondják, hogy azért nagyon szeretett már akkor Jan Attila mentébe kimenni gyerekként, úgyhogy valószínűleg az édesapa ezt a tiszti pályát szánta volna, ellentétben az édesanyával, aki viszont egy nagyon ajtatos asszony volt, és hát az édesanyák valószínűleg jobban hatnak a fiúkra, a fiú gyermekekre, és kérlelte Cucor Gergelyt, hogy esetleg papi pályára léphessen. Ennek van logikája, mert Cucor Gergelynek nagyon jó volt a feje, tehát nagyon jó tanult. Már Érsekújvárra ugye végzi az elemi iskolát. Érdekessége az egésznek az, hogy ebben az időszakban Érsekújvárban a plébános Anton Bernolák, de nem tudjuk bizonyítani, hogy ők találkoztak-e valójában. De feltételezhetően igen. Nyitrára azért kerül, mert a szülők azt szerették volna, hogy jól megtanuljon szlovák nyelven beszélni, mert nagyon jól beszéli a nyelveket. Cucor Gergely 5 nyelvet sajtotott el, anyanyelvi szinten mondhatni, ugye hát a magyar, mert adott volt, a szlovák nyelvet, a német nyelvet, azt Pozsonban sajátítja el, majd van 2 olyan nyelv, amit már ugye nem használunk még, vagy nem igazán használunk, a latin, illetve az ógörög, és lényegében a latin és az ógörögöt oktatja is, ha jól tudom, úgyhogy ez az 5 nyelv az, amin tényleg hát otthon mozgott.
0: Ő egy igazán sokoldalú személyiség volt, az emberek általában keveset tudnak Cucor Gergelyről, sőt kevesebbet, mint amennyit érdemes lenne róla tudni. Ugye ő egyrészt pap volt, szerzetes, tanár, költő, nyelvtudós. Hogyan fért össze ez a sokféle szerep, és szerinted melyikben alkotta a legmaradandóbbat, és hogyan zajlott ez a sok szerep az életében?
1: Megfordítom a választ. A legmaradandóbbat szerintem a nyelv területén okozta, ugye megírta a nagy szótárat, majd beszélünk róla később, de ez egy lengerlően nagy munka volt, amikor elkészült, akkor azt lehet mondani, hogy a 19. század vége és a 20. század eleje a szótárainak a legjelentősebb szótára volt Magyarországon, amely 12 000 szóból állt, és majd kiterek rá, hogy ugyanis dolgozott ezen a nagy szótáron, de hogy a kérdéseidre válaszoljak, én úgy gondolom, hogy ezt olyan fokozatosan ragadtak rá ezek a dolgok. Hát rögtön a legelején ott van az a lehetőség, hogy ugye már Győrött, amikor elkezdett tanulni, illetve majd az később majd tanítani is fog. Táncosokat toborzott, és nagyon szerette az életet, nagyon sokszor kiment a városba. Lényegében a papi reverenda alatt azért ott volt az Attila mente, és járta az utcákat. Majd később felfedezik benne a költői vénát, Kisfaludi fedezi fel. Cucor Gergely ugye, mivel hogy jó tanult, Pestre került, hát először dolgozik fontosabb műveken. Kisfaludi észreveszi, hogy ebben az emberben van egy tehetség, és hogy elkezdik őt biztatni. Majd megismerkedik Toldi Ferenccel, aki nagyon jelentős alakja a magyar tudományos életnek, az akkori, hát én így mondom, hogy a Magyar Tudós Társaság, mert akkor még Magyar Tudós Társaság néven működött, még nem azt 1848 után lett a Magyar Tudományos Akadémia. Ennek az akadémiának a titkára, illetve ő a Bécsi Tudományos Akadémiában is jelentős szerepet játszott, úgyhogy ő felfedezi benne a Cucorban azt a kitartó munkamorált, ha lehet így mondani, amit talán lehet, hogy a bencések rendjétől hozhatott, ugye imádkozó is dolgozt, tehát ott azért nagyon meg voltak adva a napi rutin mellett, tehát azok a munkás foglalkozások és tanulások, amin ő túlesett, vagy keresztül esett. Észreveszi azt, hogy nagyon szereti a nemzetét, és nagyon szereti az egyszerű népet, és arra kezdi biztatni, hogy ha már ilyen jól táncol, akkor esetleg ezen a területen is lehetne valamit keresgélni, találni, és hát szépen fokozatosan úgy dönt, hogy ő magyar népdalokat fog összegyűjteni, és járja az országot, és gyűjti. Mose Zoltán könyvében azt írja, hogy 113 népdalt írt, vagy átírt, ezt már nem nevezhető népdalnak, ugye, de annyit írt, és a mai napi körülbelül 30-at használnak is ezekből a népdalokból. Cucor Gergely erről úgy vélekedett, hogy ő azért választja ezt a fajta munkásságot, mert a magyar népköriben rengeteg népdal van, de nagyon trágár nyelven írottak, és ő, mint pap, úgy érezte, hogy ezeket némileg át kell írni, szebbé kell formálni, és így maradhattak aztán ránk. Tehát ez mindenképp Kisfaludy és Toldy Ferenc érdeme, hogy megtalálja benne ezt a tehetséget. És hát azért az egyház is segíti, mert például a Hunyadi című műve, ami egy befejezetlen mű, de talán a legnagyobb műve, amin dolgozott, nagyon sok engedélyt kap, mivel a helyszínre Nándorfehérvárra is elutazhatott, azért kellett a menedekrendi apát, a főapátnak az engedélye. Rengeteget kutatott Hunyadiról, így fejlődik ez az egész dolog, és Pesten pedig, hát ugye értelmiségi társaságokba jár, a pestiek írnak, költenek, valószínűleg Cucor is érezte, hogy van benne némi tehetség, elkezdett írni, de azért elég önkritikus is volt. Ahhoz képest nagyon sok jó műve született, mindig is úgy érezte, hogy ő nem teljesen a legjobb író, nem a legjobb költő, és a magyar irodalom is úgy egy kicsit úgy háttérbe szorítja őt. Ha összehasonlítjuk mondjuk a korszak nagy íróival, Arany Jánossal, Vörösmarty Mihállyal, Petőfi Sándorral, akkor valóban ő egy ilyen teljesen másodrangú írónak tartanák a nagyokhoz képest. Holott az érdekessége az egésznek az, hogy hát talán Petőfin kívül, mert arról nem tudok, de Arany János és Vörösmarty például nagyon jó barátai Cucor Gergelynek. Tehát ő a legfelsőbb körökben mozgott, legalábbis az írói körökben mindenképp.
0: És hogyha egy kicsit előreugrunk az időben, akkor az 1848-as forradalom idején a Riadó című verse miatt letartóztatták és várfogságra ítélték. Ezt a verset Petőfi nemzeti dalának párjaként tartják sokan, mert hogy ugye ilyen forradalmi vers volt.
1: Így van. A Riadó a legismertebb, legsikeresebb művének mondható. Azt kell tudni róla, hogy Cucor nagyon sokáig nem volt Pesten, mert eléggé betegeskedett, és csak 1845-ben került vissza. Ekkor bízzák meg lényegében már a magyar nyelv szótárának összeállításával, és ahogy zajlanak a történelmi események, akkor Cucor is szembe találja magát a forradalommal. Mert 1848 decemberében megírja a Riadó című versét, ami egy ilyen nyílt fellépés volt, és ennek a nyílt fellépésnek köszönhetően egy ilyen komoly lángot szított maga körül, aminek majd aztán megérzi a kárát is. Ez okozta némileg a pályafutásának egy ilyen törését, de lehet, hogy ennek köszönhetően lett a nyelvtudományok területén kimagasló. Versével lényegében a nép mozgósítását, a hazaszeretetet szeretné, és a szabadság vágyát szeretné kifejezni, és buzdítja az embereket szintén erre. És hát ugye a Kossuth-Pesti hírlapjában jelentette meg 1848. december 21-én. Egy szenvedélyes hangvételű, ugye harcias buzdító vers. Ő végképp nem gondolja, hogy ő milyen veszélynek teszi ki magát. Ennek van egy érdekes anekdota története, hogy telik múlik az idő, a forradalom hevében az osztrákok megérkeznek Pest alá, és ő abban az időszakban pont Pesten tartózkodik. Érdekessége az egésznek az, hogy ezt Jedlik írja Koltainak írt levelében, hogy Cucor a fővárosban maradt, amikor az osztrákok körbezárják. Tehát Budát vagy Budapestet, nem törődött azzal, hogy valami közvetlen veszélyben lenne. Sőt, a szálláson vendégül látta, tehát egy ebédre meghívta rendtársát, Rónai Jácintot. Rónai Jácint azért érdekes figura, mert ő lényegében ilyen híreket hozott a Schwechatnál lévő ütközetről, tehát a Pestre, hogy tudják, hogy a magyar sereg vereséget szenvedett, tehát ő mondhatni ilyen kémként is tevékenykedett, és ezzel a jó barátjával szépen megemédelnek, sőt, egy hízott kappant a levélben úgy írják, készített a barátja számára. Végül Rónai 1848. december 28-án valahogy ki tudott menni Pestről, még Cucor, hát nem. és nem gondolta volna Cucor, hogy ez milyen súlyos következményekkel jár. Amikor elesett Pest, akkor ugye a versélyért bebörtönözik, sőt, halálbüntetést kap első körben. Csak azt a Magyar Tudományos Akadémia, meg az egyház közbenjárására ezt módosítják 6 évi várbörtönre, de ez így is egyszerűen a Cucort lesújtja, ugyanis Cucor levelében írja is, hogy Jedliknek, a másodunknak, a testvérnek, hogy kedves barátom, írj azonnal a főapátnak, az Istenre kérlek, menjen személyesen ő a felséghez, hogy kegyelmet kérjen számomra, mert 6 évi várfogságra ítéltek. Tehát ő nagyon meg volt lepődve. Ezt egyáltalán nem várta. Lényegében aztán elfogadja ezt a büntetést, és már egy egészen nyugodtabb hangnemben ír 1849. februárjában, és elfogadja a büntetést. És Budára zárják. De hát megint telik múlik az idő, jönnek a magyar seregek, és a dicsőséges tavaszi hadjárat során Pest is felszabadul, így ő is szabadul. Ekkor már eléggé beteges, és akkor úgy dönt, hogy ő lemegy Balaton környékére, és ott megpihen, egy kicsit gyógyítatja magát, de amikor újra a környék osztrák kézre kerül, és ezért becsülöm, és nagyon felnézek rá, akkor önként feladja magát, és vállalja neki szánt büntetést. Nagyon bonyolult élete van ebben az időszakban. Hajnagú megváltoztatja a rendeletet, és azt mondja, hogy el kell őt vinni. Tehát nem raboskodhat Magyarországon, és egész Kufsteinvárába kerül, és ott tölti le a büntetését. Tehát egy kővárban, egy hideg kővárban raboskodik, bilincsek vannak a kezén, le se veszik. A maga a bilincseknek a súlya, ami győrött őrzik, ha jól tudom, 9 kiló, és annyi engedményt kap, hogy jól van, írhat, alkothat, de azért 9 kilós bilincsekkel jéghideg cellában nem lehet egyszerű az élet egy gondolom nagyon gyér ellátással, és hát eléggé megtörik. Nem igazán a lelki megtörésre gondolok, mert lelkileg is azért megtört, de főleg az egészsége, a fizikai egészsége nagyon megromlik, és amikor 1851-ben majd, amikor szabadul, rengeteg diplomáciai próbálkozásoknak köszönhető, mert az egyház óriási nyomást gyakorol az osztrákokra, a császárra, illetve a Magyar Tudományos Akadémia is, mert akkor már rendes tagja, ugye, illetve akkor már a Nagyszótárt írja. Azért jó volna, hogyha elengednék. Toldi Ferenc mindent megtesz ennek érdekében, rengeteg levelet ír. Egyébként meg is jelent egy ilyen könyv Kufsteini levelek néven, belolvastam, hát azért eléggé megrendítő dolgok vannak. És amikor szabadul, első útja Pesten van, és a Toldiék házába megy, és ott lényegében letérdel, zokogva adja Toldi Ferenc feleségének a rabláncokat, amiket viselt, és ezzel megköszönhetően, hogy őt megmentik.
0: Mi történik vele a szabadulás után az élete hátralévő részében?
1: Ugye eléggé sokáig lábadozik, meg hát azért a történelem is változik, azért el ne felejtsük, hogy ugye az a Bach-rendszer időszaka, majd a Bach-rendszer után, aki ugye belügyminiszter volt, egy kicsit kezd enyhülni az osztrák-magyar viszony, és a 60-as években mondhatni azt már kijár, színházakat látogat, munkákat ír, elemzéseket, például hogyan léptek fel a fellépők, hogyan táncoltak, tehát ilyen kritikai munkákat is ír, illetve megpróbálja befejezni a Nagyszótárt, ami sikerül is neki lényegében megírni, ami a kéziratot illeti, de azért valószínűleg a szervezete megsínlette a dolgot, mert 1866-ban kolera járvány tör ki Pesten, és hát ő is az áldozatává válik, egy nagyon érdekes utolsó, talán 12-20 órát, nem tudom pontosan behatárolni, olvastam az életéről, amikor reggel felkel, elvégzi a napi rutint, majd elmegy ebédelni a rendtársaival, hazamegy, és már hajnalban Jedliket értesítik, hogy Cucor nagyon oda van, jöjjön őt megnézni, de Jedlik nem tud rögtön menni, mert ugye őnek is van a kötelességei, amiket el kell végezni, misét kell celebrálni, tehát mire reggelre odaér, lényegében Cucor Gergely ugye már halott, úgyhogy a kolera járvány elég gyorsan elvitte. Én úgy utána olvastam kolera járványnak, hogy az ilyen 2-3 nap lefolyású, Tehát elég gyorsan meg lehet halni, de hát nem tudom, hogy ő mennyire volt már beteg reggel, de ha nem nagyon mutatkoztak a jelei, vagy csak épp mutatkoztak, akkor nagyon gyorsan meg kellett, hogy halljon.
0: Beszéljünk még egy picit az életéről, és ugye arról, hogy már utaltunk rá, hogy eléggé sokszínű volt a pályája, és sok mindennel foglalkozott, de ő maga is sokszínű személyiség lehetett, hiszen az emberek azt gondolják, hogy Bencés szerzetesként visszafogott volt, de hát már meséltél róla, hogy szeretett táncolni, társasági életet élt, és bizony a nőkkel is kapcsolata volt. Mi a helyzet Cucor Gergellyel és a nőkkel, illetve a szerelemmel?
1: Még egy kicsit visszamennék a tánchoz, tényleg nagyon megszervezte, és tényleg nagyon sok néptáncot gyakorolt a rendtársaival, és ha már mondtad, hogy hát ilyen szabadabb életet élt, az is tény, hogy nem mindig a rendi ételt kedvelte, és nagyon szívesen kijárt mindenféle vendéglőbe, mindenféle ételt kipróbálni, illetve italt, főleg a bort értem ez alatt. Én úgy tudom, hogy szerette a bort, erről a vidékről nem csodálkozom. És hát maga Jedlik is egyébként ilyen volt. Az unokatestvér nagyon szeretett érdekes ételeket enni. De ne kalandozzak el, és maradjunk egy kicsit a nők nyomában. Papi mi voltából eredendően a műveiben úgy jelenik meg a nő, mint egy magasztos személyiség, amely egy ilyen piedesztálon van, és a magyar nőt azért kell becsülni, mert a magyar nemzetnek fiait és lányait szüli meg. Tehát ilyen szempontból ő nagyon is úgy felnézett a nőkre, meg hát jó barátságban volt Toldi Ferenc feleségével, Augustinával is, nagyon sokat leveleztek, írtak, beszélgettek. Van egy érdekes történet, amikor még Komáromban tevékenykedik 1830-35 között. Komáromnak, a helyi lapnak tulajdonos nője volt egy Weiss Müller Franciska nevezetű hölgy, aki világi életet élt. Tehát Párizsból hozatott magának kalapot, ruhát, stb. Tehát tényleg egy fényűző, a Komáromhoz képest fényűző életet élt, de hát azért az a Komárom más volt akkor, mint most. Akkor egy felkapott kereskedelmi helynek számított, ugye hát akár Jókaira gondoljunk, hogy hányszor megemlíti. Tehát egy jó módú hölgyről van szó, és Cucor lényegében bejár Weiss Müller házba, és nem véletlenül, mert szerkesztő a lapnak, és állítólag nagyon jó baráti viszont ápolnak, és egyesek szerint, tehát ilyen anekdota ez is, hogy ha Cucor nem lett volna pap, akkor lehet, hogy Weiss Müller Franciska hozzám egy Cucorhoz, mert egy jóvalgású, magas Dalia fiú volt, úgyhogy valószínűleg ugye imponálhatott neki a hölgynek, hogy Cucor művelt volt. Nem tudjuk pontosan, mi történt. Lehet, hogy csak egy tényleg szimpla baráti kapcsolat, nagyon jó baráti kapcsolat volt, de tény, hogy azért szoros volt ez a kapcsolat, mert 1848 környékén végülis a hölgy egy férfihoz, egy állítólag egy szélhámoshoz hozzámegy, eladja a nyomdát, Pestre költöznek, és már 1850-re, tehát úgy találja magát a hölgy, hogy a vagyon elvesz.

0: emberek a neten akkor belebotlanak ebbe. Lényegében arról van szó, hogy Jedlik Ajnos nem a fröccsöt találja fel, hanem a technológiát, ami ugye a szikvizet, amiben a szikvizet tárolni tudják. És egyesek szerint Fáy Andrásnak volt egy pincészete, és ott megjelentek hírességek. Azt mondják, hogy Jedlik is, ami nem teljesen bizonyított, de azt biztos tudjuk, hogy Vörös Marti igen, Cucor Gergely igen, meg is örökítik egy 1837-ben lévő Fáy pincéből lévő táblán, hogy milyen barátok voltak Fájval, és az anekdota szerint állítólag ott volt Jedlik is, és elkészíti a fröccsöt, és akkor kérdezi Fáj, meg a többiek, hogy hát mi is ez valójában, és ő a német megfelelőjét használja a fröccsnek, a spritzlot mondja, és erre úgy felkapja a fejét Cucor, aki mégis olyan magyarosabb volt, magyarosabb virtusú, Jedlik meg olyan visszahúzódóbb inkább, és ugyan már nem lehet spritzl a neve, sőt, még Vörös Marti is úgy csatlakozik, és ennek egy másik nevet kell adni. Végül így lesz fröccs, vagy így születik meg a fröccs elnevezés. A Vörös Marti a Foti dalában is megírja, illetve én azért gondolom, hogy talán Cucor Gergely a megalkatója, mert Cucor Gergely rengeteg magyar szót hozott létre, és a nagyszótárban a fröccsöt már fröccsként említi. Tehát én úgy gondolom, persze 100%-ig nem tudom bizonyítani, hogy valószínűleg vagy ő, vagy Vörös Marti, vagy ők ketten közösen hozták létre a fröccs nevet, de egy bizonyos, mint hivatalosan, mint szót, ő az első, aki beedzi a szótárba.
1: Így ennyi kutatási munka után, és ennyi információ után, amit tudunk Cucor Gergelyről, elég összetett személyiség volt. Hogyan jellemeznéd őt? Milyen embernek jellemeznéd őt, és milyennek látod az ő munkásságát, illetve hatását 2026-ból nézve?
0: Elsősorban azt kell mondanom, hogy büszke vagyok a felmenőmre, vagy a felmenőnkre itt Andódról. Lényegében rákerült a térképre Andód neve, mint a települések térképére, aki valaki nagyot alkot, vagy valaki nagy született itt. Ez az első, amit köszönök neki. A másik, ami a személyiségét illeti, egy nagyon művelt ember volt, aki Memoriter versenyeket nyert, Jedlik írja. Tehát nem legyőzhetetlen volt, tehát olyan feje volt, hogy a éldiaknak Pozsonyban megvannak, tehát vezetve vannak a diákok, és ő a legjobb tanuló a pozsonyi gimnáziumban. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy nagyon sok néptánc megmaradt, és főleg azért, hogy rengeteg népdal fennmaradt, mert állandóan járt a vidéket, imádta a turisztikát, ha lehet ilyen modern szóval mondani, mindenhova elment, mindent meglátogatott, érdeklődő volt, és nyitott. Hálás vagyok neki azért, mert némi romantikával, de igazi hazaszeretettel szerette a magyar népet, és ez olyan belsőséges szeretet volt. Hallas vagyok neki azért is, hogy azért, mint pap, a tudomány területén is alkothatott, és talán leghallasabbak annak lehetünk, hogy ezt a nagy szótárt létrehozta. Persze rengeteg műve van tényleg, ami csak lehet, és fel lehetne sorolni. Én azt szoktam mondani, hogy két nagy örökséget hagyott. Költőként a nemzeti romantikus líra és a népies versek, tehát a magyar népdalok népszerűsítését köszönhetjük neki. Nyelvészként, tehát ez volt a másik nagy örökség, a magyar nyelv tudományos alapozása és a nagyszótár létrehozása az, amit úgy köszönhetünk neki. És én úgy gondolom, hogy egy olyan ember volt, aki a kultúrát és a hazaszeretetet tudta vegyíteni, és lényegében benne együtt élt a művészet és a tudomány. És ez benne a szép. És amellett tényleg élvezte az életet. Hát csak egy történet, hogy ugye először, amikor őt elítélik 6 éves fogságra, nem rögtön börtönbe kerül, hanem hazai őrizetbe kerül. Tehát meg kell ígérnie, hogy senkivel nem érintkezik, erre mit csinál. Az egyik este áruhába

0: költözik és kiszökik mulatozni, meg meglátogatja a rendtársait, meg stb. Hát persze rengeteg kém volt, aki nem csak akkor, de ma jóval hamarabb is már Győrben is őt figyelik, azért ő egy olyan ember volt, akire hamar felfigyeltek már a korai években, és jelentéseket írnak róla, és hát ennek köszönhetően lekapcsolják, és így kerül börtönbe. Tehát egy nagyon bátor, vagány, egyhasz férfi volt.
1: Sőt, a cenzúrát is kijátszotta valamilyen módon, ugye?
0: Így van. Rengeteg írása volt, amelyeket különböző lapokban ugye közvetítettek, de álneveket használt. Például olyan álnevet használt, hogy Andódi, mert onnan származott. Ugye ez a szülő faluja iránti tiszteletből használta. A leggyakoribb az Ete, ugye? Ez a komáromi, vagy a Komáromban lévő közösség neve volt, közösségi neve. Andódi Gere, mert hát Gergely, ugye, tehát a kicsinyítésének köszönhetően. Szent Andrási, Komárom városának Szent Andrást viselő plébánia templom tiszteletére használta ezt a nevet. Gerő, megint csak Gergelyre utal. Tésőmények számtalan rövidítést is, S, nagy S, kis G, stb. Tehát tényleg rengeteg van. És hogy ezt honnan tudom, hát megint csak köszönhetem Valgölgyi munkásságának, hogy ezt elolvashattam.
1: És miért volt szükség az álnevekre? A művei témája, a tematikája vagy stílusa miatt?
0: Igen, egyértelműen nagyon pikáns és nagyon kritikus tudott lenni az élet minden területén lényegében. És hát már eleve az hát rendhez tartozik, ahol nem a politikával kéne törődni, hanem tényleg az egyházi kanonok vagy egyházi jogokkal, tanokkal, egy ilyen visszahúzódóbb életet kéne élnie, ennek ő a teljes ellentétje. Tehát én nagyon kevés papot ismerek szerintem, aki ennyire kilóg a sorból, és sokszor az az érzésem, hogy ő a papi utat csak azért választotta, mert ez biztosította neki a fejlődést. Nagyon sok könyvhöz hozzájutott, és olvasni tudott, de hogy legbelül ő egy igazi hazafi, egy ilyen életet élvező hazafi volt, viszont meg kell jegyeznem, akinek úgy gondolom, hogy úgy rendben volt a feje, és tudta, hogy ha pap, akkor valamilyen szinten vannak bizonyos határok, amit már nem léphet át.
1: Miként őrzik Cucor Gergely emlékét ma Andódon, illetve a közeli Érsekújvárban?
0: Azt kell mondanunk, hogy ugye 1866-ban Cucor Gergely meghalt, és az első komolyabb kezdeményezés az 1875-ben történt. Akkor születnek meg az első művei, én hoztam bemutatni is egy-két könyvet, például az egyik könyv, ami a kezemben van, azt ugye Koltai Virgil írta az első munkáját, az a címe Cucor Gergely élete és munkái 1885-ből. Illetve azt lehet mondanunk, hogy az érsekújvári gimnazisták nem feledkeztek meg Cucor Gergelyről, emléktáblát állítanak neki, és ezt elhozzák Andódra, és a helyi önkormányzattal egyetemben megegyeznek, hogy az épület falára teszik. Ez volt 1875-ben. Aztán 1906-ban Érsekújvárot állítanak neki egy szobrot a jelenlegi Cucor Gergely alapiskolával szemben lévő egyházi iskola, ahol ma most ott található. Ott egy park volt, és abban a parkban helyezték el, egy ilyen sétáló számított, és az akkori értelmiség, vagy vasárnaponként a polgárság nagyon szívesen sétált abban a parkban, és ott volt egy mellszobra, ami hát 1945 után eltűnik, és a mai napig nem tudjuk, hogy hol van. Nekem van róla elméletem, én úgy gondolom, hát az volt az elmélet, hogy a helyi kútba lökték, volt rá próbálkozás, sőt egy andódi úri ember is, aki barangászattal foglalkozik, Peskó Péternek hívják, az egyik, aki részt vett ennek feltárásában, ennek lehetőségét kutatta, de végül is nem találták meg ebben a kódban, bármennyire is próbálkozták. Nekem egyszerűbb elméletem van, én úgy gondolom, hogy a 1945-ös év, 46-os években akkor volt a nélkülözés a háború után, szerintem simán el tudom képzelni, hogy valaki ezt a ólom elszobrot beolvasztotta és eladta. Én úgy gondolom, hogy ez inkább közelebb áll az igazsághoz, de higgyük el azt, hogy eltűnt, és lehet, hogy egyszer megtalál, legyünk egy kicsit ilyen mesepártiak. Illetve 1966-ban a helyi érsekújvári helyi csemadok úgy gondolja, hogy Cucor Gergelyt méltó kell megünnepelni, és egy szobrot állítanak a csemadok épülete előtt egy csirkőből, és a Cucor Gergely szobrot úgy állítják be, hogy lényegében Andót fele nézzen, és a Cucor Gergely utcára néz, és a Cucor Gergely alapiskolára tekint. Úgyhogy ez volt egy próbálkozás, illetve voltak különböző munkák, akkor írtak a helyiek Cucor Gergely életéről, próbáltak felkutatni. Majd sokáig úgy megemlékeznek róla, koszorúznak, de nincs olyan nagy hullám, míg nem a utolsó olyan nagyobb hullám 1998-2000-es évek elején történik, akkor Andód polgármester Miskolci László és az akkori képviselőtestület, aki hát akkor még jócskán magyarok voltak, úgy gondolták, hogy a Cucor Gergely kultuszt Andódon is fel kellene ébreszteni. Azt a táblát, amit még a gimnazisták hozták, azt le kellett venniük az adott épületről, fel volt függesztve, azt egy kőbe vésték. Épp az idén is sikerült felújítanom 30 év után, úgyhogy örülünk neki nagyon. Illetve létrehoztak egy bronz mellszobrot a templommal, a templom előtt, illetve később egy teljes nagyságú homokkőből készült szobra is áll. Ez volt egy ilyen komolyabb kultusz, és a legvégén a betetőzése pedig a Cucor Gergely Társaság létrehozása volt. Annak alapító tagjából már sajnos csak egy ember él, én ezt szeretném visszahozni, visszaéleszteni, arra keresek néhány talpra esett fiatalt Andódon, hogy ezt sikerüljön, és folytathatjuk majd munkáját, vagy esetleg versenyeket szervezzünk népköltészetéből, vagy népdalaiból, tehát e tekintetben én örülnék, ha egy ilyen munka elkezdődne. Illetve egy múzeumot hoztak létre, ami Cucor Gergely Múzeum, illetve Néprajzi Múzeumként tartják számon Andódon. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen meg van csinálva az a múzeum, jól van elkészítve, azóta volt felújítva még a 2000-es évek végén, úgy gondolom, hogy 2010-es évek végén még újították, ha jól emlékszem, de most úgy méltantalanul nincs igazán kihasználva. Én igyekszek szervezni túrákat a helyi érsekújvári alapiskolából, jönnek oda látogatni gyerekek, most már Szímőről is viszünk oda gyerekeket, és tavaly volt egy fiataloknak egy ilyen akció, és én indítványoztam azt is, hogy akkor is legyen nyitva a múzeum, hogy a helyiek is megismerjék, mert nem nagyon jutnak be, mert nincs nyitva, és ezt én nagyon sajnálom, pedig nem csak magyarul, de tényleg szlovák nyelven is, sőt angolul is szépen le van írva Cucor Gergely élete, és hát meg lehetne ismerkedni vele.
1: És neked még mik a további tervei, céljaid Cucor Gergely életének kutatásával kapcsolatban?
0: Egyenlőre más területen dolgozok, ami az andódi kutatásaimat illeti, az andódi templomot és a kalváriát próbálom egy nagyobb műbe összefoglalni. Ezt a két nagy régi szakrális emléket szeretném feldolgozni. Cucor Gergely remek művek születtek, mint Magyarországon, akár például hoztam egy bemutatni néhány könyvet, régebbit, az egyik itt van például a Magyar Remekírók egy ilyen sorozat címmel, amiben Cucor Gergely életét, a 21. kötet a Cucor Gergely életével foglalkozik, és egy Zsoltván Irén nevezetű úriember, mert Irénusz, tehát egy bencisrendi apát írta, Budapesten jelent meg, ez egy 1903-as könyv, ami a munkairól ír, de ezen kívül Székely Bertalan egyetemi oktató írt, illetve még hát ugye Vágvölgyi Szilárd, aki több könyvet is írt Cucor Gergelyről. Én szerintem a legjobb könyve Cucor Gergely 1800-1866, Mátyusföldi papköltő és tudós élete és munkássága. Ez egy remek könyv, amit Vágvölgyi Szilárd összeállított. Ettől nagyon sokkal jobbat már nem tudok írni én sem. Én se az anekdotákat fogaltam össze, és ezt esetleg szeretném majd később lehet, hogy kiadatni, mert érdekesnek vélem. Rengeteg dolog van benne, amiről még nem is beszéltünk itt az interjú során, amit Cucor Gergely megélt, meg én is átéltem vele, hogy olvastam az életét. Egyszer már kaptunk engedélyt a Magyar Tudományos Akadémiától, hogy az eredeti legjobb, legismertebb Cucor festményt megkaptuk Andódon. Ezt talán egy méltóbb helyre kéne raknunk, méltóbb helyen kéne feltüntetnünk, hogy erre is büszkék legyünk. Lehetséges, hogy ha az Isten is úgy akarja, és ha sikerülnek a terveim, akkor a nagy életnagyságú szobrot egy kicsit én lehet, hogy átcsinálnám, vagy lehet egy hasonló másikat tetetnénk a helyére, ami akár lehet, hogy egy bronz szobor is lehetne. Én nagyon tetszik Győr városának az a szoboralkotása, ahol Jedlik és Cucor találkoznak. Annyira remekül meg van csinálva Cucor alakja ott, tényleg az a sudar, magas pap. Ezt a lendületes papi mi voltát szeretném ide is elhozni, Andod, hogy lássak, hogy ő azért olyan volt. Itt egy idős Cucor Gergely van, tehát ezen a szobron ábrázolva nálunk, és talán inkább ezt a virtusosabb Cucor Gergelyt szeretném majd egyszer, ha sikerül összehozni egy szobor formájába.
1: El sok sikert kívánok, és további jó munkát. Kadir Ábek Lászlóval beszélgettem az elmúlt percekben, az elmúlt órában Cucor Gergely halálának 160. évfordulójára emlékezve. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök.

Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nyugaton a helyzet. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órában velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 25 év börtönbüntetést kapott a szepes-ófalui iskolai támadás elkövetője. A Kreml atomfegyverrel fenyeget a kaliningrádi hozzáférés elvágása esetén. Napsütés és meleg idő várható délután 27 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. 25 év börtönbüntetésre ítélte a Bazini Specializált Büntetőbíróság Samuel S-t a tavalyi szepes-ófalui iskolai támadás elkövetése miatt. A támadásban az iskola igazgató helyettese és egy diáklány meghalt, egy másik tanuló pedig megsebesült. Az ítélet szerint az elítéltnek a büntetését a legszigorúbb őrzési fokozatban kell letöltenie. A bíróság emellett vagyonelkobzást, járóbeteg pszichiátriai kezelést és 3 éves védőfelügyeletet is elrendelt. Samuel S-nek 10 000 eurós nagyságrendű kártérítést is fizetnie kell a sértetteknek. Az ítélet egyelőre nem jogerős. A vádlott nem tagadja, hogy elkövette a támadást, de vitatja a vádiratban szereplő jogi minősítést. Robert Fico kormányfő szerint Szlovákia szuverén ország, ezért a fontos kérdésekről magának kell döntenie. A miniszterelnök ezt egy a báni diákokkal folytatott beszélgetésen mondta. Kijelentette, Szlovákia nem ért egyet a kötelező migrációs kvótákkal. Az Európai Uniót tiszteletben tartja, de ez szerinte nem jelenthet vak engedelmességet. Fico szerint az unió szolidaritásnak az energiaárakban is meg kell mutatkoznia. A miniszterelnök szerint a szlovák kormányok egyik legfontosabb feladata a béke és a biztonság megőrzése. A diákoknak azt mondta, hogy olyan szakmát válasszanak, amely valódi tudást, készségeket és perspektívát ad nekik. Andrej Danko, az SNS elnöke szerint pártja nem sértette meg a koalíciós szerződést azzal, hogy részt vett Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter tegnapi leváltásában. Szerinte éppen a koalíciós partner sértette meg súlyosan a megállapodást. Danko úgy fogalmazott, az SNS minden lehetőséget kimerített minisztere leváltására, miután elvesztette a párt bizalmát. A HLASZ elnöke Matus Utajástok szerint a koalíciós pártoknak azonnal tárgyalóasztalhoz kellene ülniük, és úgy vélte, az előrehozott választások csak az ellenzéknek kedveznének. A Smer képviselője Richard Glück ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a koalíciós szerződés szerint minden partnernek biztosítania kell a kormány javaslatainak parlamenti támogatását. Tarabát tegnap 77 szavazattal mentette fel a parlament. Oroszország arra figyelmeztette a NATO-t, hogy kész atomfegyvert is bevetni, ha a szövetség megpróbálná elvágni a kaliningrádi területet Oroszország többi részétől. A Reuters szerint Moszkva a NATO veszélyes és felelőtlen fellépésével indokolta a figyelmeztetést. Egy NATO dokumentumba bekerült orosz szöveg szerint Oroszország akár a NATO tagállamok döntéshozó központjait is megtámadhatná. Moszkva ugyanakkor azt állítja, hogy nem tervezi a NATO megtámadását, a kaliningrádi terület Lengyelország és Litvánia között fekszik. A NATO szóvivője megerősítette, hogy Oroszország ilyen üzenetet küldött, szerinte a NATO védelmi szövetség, és hadgyakorlatai nem jelentenek veszélyt Oroszország területére. A szövetség elítélte az atomfegyverek bevetésével kapcsolatos orosz fenyegetéseket. Az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket.
0: Időjárás.
1: Derült égbolt, napsütés és meleg idő várható délután, a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. Mérsékelt délkeleti szél fúj, amelyet a nyugati ország részben erős széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Párkányban, a Szobieszki utca végében a Kamenyická felé két személyautó ütközött egymással, rendőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó érsekújvári és losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz Car Vertical ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából a műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Patreon című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.
1: Szilszál, szalmaszál, merre jár a pál, tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák meredélyén.

0: Én egész gyermekkoromat Csicson töltöttem, csicsói származású vagyok, és a gyermekkorom három ilyen meghatározó helyéről tudok beszámolni. Az első a csicsói artézikút, ez bent a faluban, az úgynevezett tontú részen található, mert régebben a falut két részre osztotta, a kastély melletti tó, ez a felső falu és a tón túli rész, és az artézikút, ez azért volt számomra nagyon fontos hely, mert édesanyám szülői háza mellett van ez a kút. Ez a kút 1950 óta folyik a faluban, azóta töretlen időn keresztül, és ez egy 178 méteres kút, ahonnan rengetegen hordták a környékből a vizet. A falusiakon kívül tényleg Pozsonytól Párkányig jártak vízért erre az artézi kútra, és ami egy kicsit szomorú is a számomra, hogy idén nyáron történt meg először, hogy a kút elapadt. Valószínűleg az aszálynak és a talajvizeknek a mozgásának következtében, úgyhogy ez az egész falu életét egy kicsit megváltoztatta. Amúgy a vize rendkívül kellemes. Én nagyon szeretem, hiszen a gyerekkoromnak a vízíze, viszont sokan mondják, hogy nagyon kínes. Minden éven be volt vizsgáltatva. Igaz, hogy kismamák és babák nem ihatták, de amúgy fogyasztásra alkalmas víze volt. Sokak szerint ide intézőjeles ütős illata volt a kém miatt, de ez pár nap szellőzés után kiment, és ahogy már említettem, és igazából mi szerettük ezt az ízét a kútnak. És most nagyon reménykedünk abban, hogy a Csehországból jönnek szakemberek, és újra be tudják majd indítani ezt a kutat, hiszen tényleg egy olyan kút, ami már 70 éve gyakorlatilag folyik töretlenül. Télen kellemesen meleg, nyáron pedig hűsítően hideg vize volt, úgyhogy nagyon remélkedünk, hogy ez újra el tud indulni, és gyermekkorom, meg igazából az egész életem, mert amikor otthon voltam Csicson, akkor mindig volt egy nap, amikor kimentünk, vagy naponta többször is vízér az artézi kútra. A következő csicsói helyszín az a csicsói kastély, a csicsói kálnoki kastély, amit a rendszerváltás után kapott vissza a kálnoki család, és az az érdekessége, hogy amikor visszaköltözött a kálnoki család a kastélyba, akkor ami előtt felújították volna magát a kastélyt, és ami előtt lakhatóvá tették volna újra, előtte teljes körűen felújították a katolikus templomot, kívül belül a plémániával együtt, a zárdával együtt, és ez volt a gróf úrnak az életének egy ilyen fontos pillanata, hogy megköszönje az úrnak azt, hogy visszakapta a családi házat, a kastélyt, a helyet, ahol született, és így köszönte meg a jó Istennek, hogy először a templomot újítatta fel, nem pedig a kastélyt. És a kastély mai napig kívülről megtekinthető, belülről nem látogatható, mert ugye a gróf úr és a családja, jobban mondva most már a lánya birtokában van, és úgy használják rendesen, mint egy családi házat, magánkastély, gyönyörű park veszi körül. És azért kötődök hozzá, mert gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem a kastélyban is, és a körülötte levő parkban is, és egy olyan ékszeres doboza a falunak, amit tényleg nem nagyon sokan ismernek. A harmadik hely az pedig sokak által ismert, de mostanában már egyre ritkábban látogatott szakajtás, ahogy mi hívjuk, vagy Liontó, így is szokták hívni, ez egy ártéri rész. Ez a falutól, Csicsótól egy kicsit kijebb esik a szőlős kertek irányában, és ez az 1900-as évek elején alakult ki, a Dunának egy holtága akkor kiszakadt, és egy ilyen patkó alakú holtág alakult ki, és rendkívül gazdag állat és növényvilága van, a tónak rengeteg védett hala, madárfaja van, és az egész most egy természetvédelmi terület. Még gyerekkoromban elég gyakran jártunk oda túrázni, tényleg nagyon gyakran látogatott hely volt, mára viszont már eléggé elbújjánzott a természet, tehát a turista útvonalak, a táblák is eléggé be vannak nőve, Részben azért is, mert a Környezetvédelmi Egyesület, akinek a fennhatósága alá tartozik most jelenleg a holtág, így próbálja egy kicsit visszaszorítani az emberi kéznek a nyomát. Tehát ugyanúgy látogatható most is, tehát körbe lehet sétálni, meg lehet közelíteni a holtágat, de egy ilyen dzsungelt képzeljünk el, ahol azért elég nehéz most már közlekedni, és pontosan azért döntöttek így, hogy nem tartják annyira karban már a turista útvonalakat, hogy minél jobban a természetnek legyen visszaadva. Természetesen tilos a horgászat, a tűzrakás, a vadászat ezen a területen, ez egy fokozottan védett természetvédelmi terület. Tudom, hogy még gyermekkoromban lehetett fürdeni is a holtvágban, most nem a holtvágban, a holtágban lehetett fürdeni, most már a fürdés is meg van tiltva, leszették a régi stégeket, és tényleg egy ilyen érintetlen, dzsungeles, gyönyörű környezet. Én emlékszem, hogy itt láttam életemben először fekete gólyát, találtunk még gyermekkorunkban egy ilyen függőcinkefészket. Természetesen a földön nem volt már felfüggesztve, így hazavihettük. Tényleg rengeteg olyan állat, növény él itt, ami nagyon ritkaság számba megy. Valamint van egy érdekessége is ennek a úgynevezett, hát csicsójak úgy hívják, hogy szakajtásnak, hogy a fákról ilyen indák nőnek az útra és a tó köré, tényleg úgy néz ki, mint egy dzsungel. Hogy ilyen indákat én igazából csak képen vagy fényképeken láttam, amikor tényleg dzsungeleket ábrázolnak, és ezek az indák körbeven növik a fákat, tavasszal mindig megzöldülnek, megtelenek vízzel és élettel, és így nyár végére ősszel pedig ilyen szinte fás, mintha gyökerek nőnének föl több 10-20 méterre a fák fölé. Úgyhogy elképesztő látvány. Tényleg egy ilyen érintetlen természet látványt biztosít. Érdemes mindenképpen ellátogatni, kullancs és szúnyogszprével ellátva, ugyanis sajnos, mivel ennyire a természet szívében van, azért hemzsegnek sajnos a bogarak is, úgyhogy mai napig látogatható és körbejárható a szakajtás, vagy ez a Lion-tó, ahogy mások is hívják.
1: És akkor itt gondolom újra lehetett játszani a Tarzan filmeket is, hogyha már ennyire jó indák voltak ott.
0: Hát így gyakorlatilag mindenféle dzsungelharcos filmet újra lehetett volna játszani, forgatni. Úgyhogy hihetetlen természet. Nagyon sok vadállat bújik meg az indák között, tehát vaddisznók, rókák, kisebb állatok. Nagyon gyakran járnak oda inni. Úgyhogy én vagyok itt a szakajtáson, mindig meg szoktam figyelni a lábnyomokat, és rengeteg róka, szarvas, őz lábnyomot lehet mindig, vaddisznó túrásokat látni, frisseket. Úgyhogy a természet teljesen újra hatalmába kerítette.
1: És hogyha a három említett dolog közül egyet kellene választani, amelyik mégiscsak a legközelebb áll a szívéhez, az melyik volna? És hogyha tudna mondani egy ehhez kapcsolódó érdekes történetet?
0: Talán az Artézikutat mondanám szívemhez legközelebb állónak, még akkor is, hogyha ez vizuálisan nem valami vonzó turisztikai látványosság. De egy olyan biztos pont volt az emberek életében, még az én életemben is, hogy itt történt a világon bármi, de az Artézikút az folyik. Az télen-nappal, az nincs olyan, hogy elzárják a kutat, az folyott egyszerűen, és soha nem állt el, és ezért ennyire furcsa ez a jelenség most, hogy idén nyáron elapadt, és csontszáraz volt a kút. Mentem ki rendesen korsóval most nyáron, hogy gyorsan iszak egy pohárral a kútból, és csontszáraz volt, és teljesen ledöbbentem, hogy ez megtörténhet, hogy egy ilyen bizonyosság hirtelen érvényét veszti. A falu lakosainak is ez egy akkora érvágás, mindenki járt ki edényekkel, üvegekkel. Voltak olyan családok, akik mondjuk rosszabb anyagi helyzetben voltak, akik teljesen erre a vízkészletre voltak hivatkozva, erre voltak rászorulva, ebből főztek, ez volt a vízkészletük.
1: És hogyha említett, hogy ilyen mély volt a kút, hogy a szülei nem féltették, hogy beleesik? Vagy ugye én nem tudom, hogy néz ki.
0: Igen, a kút igazából nem lehet lelátni a mélyére. Úgy kell elképzelni, mint egy ilyen vas csövet, egy ilyen derékszöget, ami így kiáll a földből. Ez le volt furva, le van betonozva, és körbe van szegélyezve, tehát nem látni le a kútnak az aljára, és amúgy is ez a kútnak az átmérője egy ilyen 15-20 centi. Szóval nem lehetett fizikailag belásni, nem volt ilyen, nem ekkor ez a kút, viszont tényleg nagyon mély. Hát a környékünkön ilyen 12-15, maximum 20 méteres kutakat fúrnak, és a csalóköznek ez az áldása, hogy akárhol lebökök a földben, és jön a víz. Itt tényleg biztosra mentek, és ez az úgynevezett Norton féle kút volt, abban az időben, az 50-es években rengeteg ilyen kutat ástak, ami tényleg ilyen mély furatokkal készült, mondom 178 méter azért ez egy hatalmas mélység. Nem kellett tisztítani ezt a vizet, mert olyan mélyről jött, annyi rétegen átment ez a víz, ami ott volt, hogy szinte magát tisztította. Úgyhogy ez volt az érdekessége.
1: Ha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, és valaki Csicsó közelében jár, és mondjuk meg tud állni egy órára, hogy mit mondanánk ki, hogy mi az a pár dolog, amit nézzem meg. Hát részben szerintem megválaszoltuk már ezt a kérdést, de akkor is, hogy hogy állítanál neki ezt az egy órás programját, hogyha oda valaki betér Csicsóra?
0: Mindenképpen megnézném a katolikus templomot és a református templomot is. Ahogy már említettem, a katolikus templomot főként a Kálmoki család újítatta föl, a református templomot pedig a 2010-es években a hívők adakozásaiból sikerült teljes körűen szintén felújítani. Ott vannak közel a falu központjához mind a két templom egymástól kb. Ilyen 100 méterre. Utána a Kálnoki kastélynak a parkját, ott egy sétát megejteni, az is egy gyönyörű, rövid séta. Utána Csicsó még a szobrairól híres, rengeteg fa szobor áll Csicsón. A falu főterén van a hét vezér fa szobra, amit Nagy Géza fafaragó művész közbenjárásával emeltek, utána a Szűz Mária szobor, Búvárkun szobra, Szent István szobra, és ezen kívül van még egy szoborpark a falun belül, ahol pedig az aradi vértanúknak állítottak kopjafákat, faszoborokat, illetve Attila és Árpád vezérnek a kopjafáj és fa szobra is megtalálhatóak. Ez tényleg egy érdekes honismereti túra, megnézni a szobrokat, ki melyik szobor kit ábrázol. Ezen kívül, ahogy említettem, a szakajtást, tehát a Lyon, az a falutól egy ilyen egy 20 perces séta, kocsival azért 5 perc alatt ki lehet menni a szőlőskertek irányában, és ott lehet bemenni a szakajtás területére, a természetvédelmi területre. A szőlőskerteknél le lehet parkolni, természetesen a természetvédelmi területre csak gyalog lehet belépni, és körbesétálni a tavat egy félórás, könnyű túra, illetve a szakajtásról nyílik egy út a Gátőrház felé, ami ugye már a Duna és a szakajtás között van, és onnan pedig lenyűgöző látvány szokott nyílni, főleg tavasztal, amikor a tavi rózsák nyílnak a szakajtáson, és az tentről, a töltésről nagyon jó lefényképezni, látni. Talán ezeket mondanám így egy ilyen kis félnapos kirándulásnak, hogy mindez belefér

Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Fél évszázada, 1976-ban alakult meg a Tornaljai Öreg Fiúk labdarúgó csapata. Az alapítók célja nem csupán a futball szeretetének megőrzése volt, hanem egy olyan közösség létrehozása is, amelyben a sport és a barátság egyaránt fontos szerepet kap. Az 50. évforduló alkalmából a csapat alapítóját, Szajkó Bélát kérdeztük a kezdetekről. Tamás Ákos helyszíni beszámolója következik.
1: A 2026-os Tornai Városnapok keretén belül az első program a Tornaljai Öreg Fiúk mérkőzése volt, ami egyben jubileum, hiszen 50 éves a Tornaljai Öreg Fiúk csapata. Mindig is szerves része volt a Városnapoknak a tornaljai foci, illetve az öreg fiúk?
2: Mindig közrejátszott a város ünnepségeken, azért mert nagyszerű rendezvénye volt a különböző nemzetközi öreg fiúk találkozójára került sor. Labdarúgó tornát rendeztünk, amelyek a városnak mit hírnevet szereztek, és büszkék lehettünk arra, ami tornán mondjuk a labdarúgás területén a torna történetébe közrejátszott.
1: Hogy indult ez az egész 50 évvel ezelőtt?
2: Ez 1976-ra kell visszamenni. Tavaszi napon elmentünk Ózdra, és tárgyalásunk volt az ózdi játékosok. Nekünk abban az időben még nem volt öreg fiúk csapatunk, és arról volt szó, és akkor ott, mint Ózdon, a többiek beleegyezésével, Biskovics Laci, Betyi Kencsi és én, jó magam, megalakítottuk az öreg fiúk csapatát, és akkor már úgy beszélgettünk, hogy a jövő hogy lesz, és minden évben találkoztunk az ózdi öreg fiúk csapatával, Ózdon egyszer és Tornaján. És aztán ez tovább folytatódott, és 2000-ben az ózdi csapat vezetője Frankó László Balaton lellére költözik, és akkor újra felújítjuk a találkozót, megvan Ózdal is, de Balaton lellével egy új találkozás lesz, és ugyanúgy, mint Ózdal, minden évben találkoztunk Balaton lellén, aztán Tornaján egy-egy alkalommal. Na és azt is hozzá kell fűznem, hogy ezek a találkozók felejthetetlenek voltak, csodálatosak voltak. A Tildi villában értékeltünk sokszor, nemzetközi tornákat rendeztünk, ahol Szentegyháza, Erdély országnak egy jellegzetes városának a öreg fiúk csapata is részt vett, tornája ugyan másik, és a harmadik pedig Balatonlele. Két országból is ott voltak, akik ezeken a tornákon jelentős szerepet játszottak. Tehát a labdarúgás az nem csak egyben az, hogy a pálya lejátszódik a mérkőzés, hanem ez sokkal többet jelent. Ez jelent egy kapcsolatteremtést, barátságot, sőt, még azt is mondhatnánk, hogy emberek közötti közösség kialakításában is óriási szerepe van. Úgyhogy ennek én nagyon sokat köszönhetek, és rettentő boldog vagyok, hogy 2026-ban, 50 év után, én nem is tudom számban megmondani, a krónikában én beírtam, de biztos többen, közel 100, de mondjak 60-70 embert, aki részt vett ezen a baráti beszélgetésen és találkozott, amin mondjuk köszönhettük Balatonlellei vendégeinket, és nagyszerű hangulatban folyt, és folyik még jelen pillanatban is.
1: Továbbra is Szajkó Bélával beszélgetek, a Tornaljai Öreg Fiúk csapat alapítójával. Megemlítette, de nem tért rá az előzőekben, hogy mit jelentett ez a focin kívül, tehát a települések közötti viszonyban, illetve mennyire volt közösségi építői jellege ezeknek a kapcsolatoknak, ezeknek a mérkőzéseknek?
2: Óriási, mert ezek nem csak azzal játszottak, hogy elmentünk Ózdra, később Balatonlellére, hanem megismertük annak a vidéknek a történetét és különböző jellegzetességeket, amely arra a vidékre jellegzetes volt. Aztán, amikor Balatonlellére voltak, hát sokan közülünk, akkor láttak először a Balaton. Tehát megismerkedtek a Balatonnal, a Balaton történetével, amelyek felejthetetlen élmények. És nem mondjam azt, hogy amikor Erdélybe láttuk, akkor mondjuk megismerkedni azzal a vidékkel, ahol Tamási Áronnal a sírját koszorúzzuk, parádi Sóbányán van vagyunk, vagy Korondon, ahol a népművészettel ismerkedtünk meg, vagy Csíksomjon, ez egy valami csodálatos találkozó, vagy ott, akikkel találkoztunk, azokkal az emberekkel, ha konkrétan veszük Szentegyházat, Szentegyházan van szinte országos hírű, gyerekekből álló kórus és zenekar, amelyik csodálatos sikereket alkott, és nekünk volt lehetőségünk bemenni ebbe a házba, és meghallgatni őket, úgyhogy Ez életről szóló élmény volt, például az Erdély útunk, soha nem lehet elfelejteni.
1: És mit mutattak meg az erdélyeknek, amikor itt voltak?
2: Az erdélyeknek pedig megmutattuk az, ami ránk jellegzetes, Gömörre. Tehát elvittük őket arra, hogy a Mátyás királyról bemutassuk, hogy hogy nézett ki Gömör. Megmutattuk ott a szobrot, elmeséltük az akkori legendát, hogy lefelé kapaltatta meg ugye az urakat Mátyás király. Ő volt az igazságütő király. Aztán végig elmentünk Hambára, ahol Tompának az emlékművét néztük meg. Megismerkedtek Hamba történetével, megismerkedtek Hamban Igo bácsinak az alkotásaival, és természetesen nem utolsó sorban bemutattuk még a tornájának a jellegzetességeit. Én úgy érzem, hogy a barátság mellett ők is sokat vihettek haza, hogy megismerték ezt a vidéket, a gömöri emberek szokásait, elképzeléseit.
1: Mi változott az elmúlt 50 évben? Hogy nézett ki 50 évvel ezelőtt öreg fiú csapat? Mennyi edzés volt? Mennyi meccs volt?
2: Azért is csinálódott, mert abba kellett lassan hagyni a foszit, mert korosabbak lettünk, mint játékosok, és folytattuk, mint öreg fiúk. Tehát hetente egyszer úgy kiálltunk, de nem azt lehet mondani, hogy óriási edzéseket tartottunk, kiskapustunk, meg hülyéskedtünk, de azért mondjuk egy bizonyos korig megvolt a kellő kondíció, amivel mondjuk ezt fel tudtuk tartani, de ahogy mondtam, hogy nem is a pályán volt az eredmény a mérvadó, hanem aztán az volt a mérvadó, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok, így a magánemberként is, és mint barátokként is.
1: Ön idén töltötte be a 80. életévét. Hányan élnek az alapító tagokból? Mennyien vesznek részt rendszeresen? Ön Jaréméki például a mostani meccsekre akar öreg fiúk, akar pedig, mivel a városban még működik a labdarúgás.
2: A labdarúgás működik a városban. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 3 évben ilyen egészségügyi problémák miatt nem nagyon járkáltam mérkőzésekre.
1: Pedig ön elnöki tisztséget is betöltött egy időben.
2: Igen, voltam minden. Tehát minden voltam lényegében, ami a tornája focit illeti, de a legnagyobb az volt, amikor fociztam én is. Talán még azt mondanám, hogy mindig vannak az én korosztán belülből, akit úgy meg tudnék említeni, legyen az mondjuk Szobonya, legyen a Pálmont István, de jelen pillanatban okvetlen ki kell emelnem. Árvai Gábor, a testvérét, Árvai László, a szerepkörét, mint elnök, de ugyanúgy a Keszile Attilait is, hogy ezt tovább vitték. És én kívánom nekik, hogy ez még tovább fejlődjön és működjön az eljövő időszakban is.
1: A tornája hosszú szó szünetében vagyunk, egyelőre 2-0-ra vezetnek a hazaiak, és nem csak hosszú szóra érkeztek, hanem Magyarországról, Balaton Lelléről is. Egy bemutatkozást kérnék.
3: Ligmán József vagyok, Balaton Lellé lakos, és tornáján vendégként láttak bennünket, megtiszteltük, mi meg eljöttünk erre a sporteseményre, amit úgy tudjuk, hogy 50 éves évforduló az öreg fiúknak.
4: Én Riba Zoltán vagyok, itt úgy ismernek, hogy Ricsi. Én 1974 óta futballoztam Balaton Lellén, ott is fejeztem be. 2000-es évek elején, 2001-től van nekünk tornája öreg fiúkkal kapcsolatunk. Azóta rendszerességgel találkoztunk, mondhatom egy ilyen 7-8 évig, amikor egyik évben ők jöttek, másik évben mi jöttünk vissza látogatóba. De hát sajnos a alapító tagok közül sokan elhunytak, élethelyzetet váltottak, és gyakorlatilag ez a futball kapcsolat, ez egy kicsit átalakult egy ilyen baráti kapcsolat, aminek talán az is előnye, hogy a sport révén új barátokat szerzett az ember, és hát mai napig is tartjuk a tornájai öreg fiúk, úgymond magjával a kapcsolatot nyaranta, vagy mi jövünk, vagy ők jönnek, már hiányzik a játék.
1: Tehát akkor ez dupla jubileum, hogyha belegondolunk, hiszen a tornájai öreg fiúk 50 éves, és akkor a kapcsolat Balaton Lellével pedig 25 év. Honnan jött a kapcsolat? Hogy találta meg egymást a két klub negyed évszázaddal ezelőtt?
3: Ózi Lakos volt a Franco Laci bácsi, a keresztül ugye az ismeretségem már ugye itt a határon át tartották a barátságot, és akkor így a foci által elkezdték, hogy egy öreg fiúk csapatot összehozzanak. Tehát is indult el végül is az egész a Magyarországon lakó, és jó sportoló volt, és azt hiszem, hogy meg is van emlékezve itt is, hogy a tornájára abban az időben ő sokat járt ide futball által, és így kezdődött a kapcsolatunk.
1: Mire emlékszik 25 évvel ezelőttről?
4: Igen, hát ez egy negyed század, de talán ami kissé vicces, ugye mi már bőven benne voltunk a, úgymond az öreg fiúk korosztályába, és amikor mi ide jöttünk játszani, és mondják, hogy a öreg fiúkkal játszunk, viszonylag jó mozgású emberek ellen, és pár évre rá kiderült, hogy hát ők még a, hogy is mondjam, épp hogy betöltötték az ifikort, nem,

0: futballozni egy-egy hétvégére, és hát mindig jól éreztük magunkat.
1: Kire emlékeznek vissza a tornai játékosok közül, aki esetleg mély nyomot hagyott a tehetségével?
2: Megemlíteném ugye, hogy a régi, tényleg a régi Szajkó Béla bácsi, Ladót, Kárkás Pityú, Vargololit, ha jól mondom, az Árvait, ugye azok már fiatalabbak, később Kassi, Attila.
1: Ebben a pillanatban ért véget a tornai hosszú szó mérkőzés, és Kassi Attila, az öreg fiúknak a vezetője a mellettem. Hogy értékeled a meccset? Gratulálok a két gólodhoz.
3: Köszönöm szépen a gratulációt. Hát a mérkőzést, hát ahogy képest, ahogy mostanában szoktuk játszani, mint öreg fiúk, ez egy nagyon jó mérkőzés volt, úgyhogy az ellenfél se volt a legrosszabb, jó volt. Ma a gólomon kívül még úgy is.
4: Így még jobban.
1: Hiányérzet?
3: Hiányérzet ma, mint nekem magammal szemben egyáltalán nincsen. Még mostan senkivel nem adok ezt rossz szót sem, mert mindenki azt csinálta, amit mondtam, hogy semmi veszekedés, csak nyugodtan futballozni.
1: A tornai városnapoknak az első programja volt ez a mérkőzés, illetve ez egy jubileum, hiszen 50 éves a tornai öreg fiúk.
3: 50 éves, úgyhogy megkért Szajkó Béla tanár úr, mert ő intézte, ő nyitott a öreg fiúkat, itt tudom, még voltak még ott mások is, hogy csináljunk ma valamit, hát mondtam, jó van, megpróbálunk csinálni valamit, amire tellik, ilyen egyszerű, de nagyszerűt, egy kis mérkőzést is, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, meg részt vett, úgyhogy megpróbáltunk mindenkinek örömet szerezni, még akit, ahogy tudtunk.
1: Hogy működik jelenleg az öreg fiúk, milyen gyakran találkoznak, milyen gyakran van edzés, esetleg meccs?
3: Hát így, hogy mink egész év folyama minden pénteken, április végétől október közepéig kint a futballpályán, pénteken 6-7-ig, utána pedig bent a tornateremben, hogy hát tudunk összejönni ott elegen, úgyhogy csak egyre tovább, egyre kevesebben járunk.
1: Mennyien vagytok, illetve milyen korosztály található itt a csapatban?
3: 30-an. A korosztály azon 35-től 70-ig, igaz, Eszter Gajosanyi a legidősebb, a legfiatalabbak nem tudom mondani. Péntekenként olyan 10-12-en, 15-en szoktunk összejönni, attól függ, hogy hogy dolgozik a többség.
1: Tehát a korhatár az 35?
3: Akkor attól fiatalabbat nem nagyon veszünk be, mert mondta, hogy 35, akkor 35.
1: Fél időben beszéltem a Balaton elejekkel, akik azt mondtak, hogy annak idején, negyed évszázaddal ezelőtt, amikor megérkeztek, akkor teljesen ki voltak akadva azon, hogy hát milyen fiatal az öreg fiú csapat. Erre hogy emlékszel vissza? Mert ha jól tudom, akkor már volt között hozzá? Vagy még akkor nem?
3: Negyed százada? Hát 2001-ben léptem oda. Belközük, az pont igen, az 25 év, akkor még én csak 32 voltam, de azt mondta itten Szajkó tanár úr, hogy valaki kell, aki szalad is, úgyhogy hazudnom kellett, azt mondtam, hogy 35. Tehát így elfogadtak, úgyhogy én ma 25 év öreg fiú vagyok.
1: Mik a tervek, meddig lehet ezt csinálni?
3: A tervek volnának, csak csinálni lehet tovább is. Fiatalabb öreg fiúk ma nem olyanok, mint mink voltunk. Az a korosztály, aki valamikor felkerült a harmadik ligába, Juhanszék, Kilik, Arvejék, nem volt probléma. Most már minden baj van csak. Akárnak is, ha még van valami, akkor mi nem mérnek rá. Tehát nehéz. A jövőt én úgy látom, hogy én nagyon pénzettem, hogy idén befejezem. Talán valaki átveszi, hanem akkor sajnos nem tudom, lesz-e tovább, van nem lesz. Egyelőre nem látok rózsas jövőt öreg fiúknak tornája.
1: És milyen a viszony a működő klubbal?
3: Így mondom, a klubbal, hát a elnök úrral, Bencső Endrével köztünk van, mikor tud eljön. Rossz viszont nincs, de minket teljesen különálló szervezet, mi működünk, azért mink a saját pénzünkből élünk, majd mink szedünk magunknak pénzt minden évben, és akkor abból gazdalkodunk, abból vagyunk eltartva.
1: Támogatás, önkormányzat vagy cégek részéről?
3: Támogatás, esetleg ha én elmegyek valahova, igazé, olyan helyen dolgozok, hogy nem mondják én senki, hogy nem, de én nem hozom össze a munkát a futballal.
1: Akkor sok sikert és kitartást kívánok.
3: Köszönöm szépen, hát majd elvallik. Lehet, hogy még találkozunk.
5: Az előzőekben Tamás Ákos a tornai öreg fiúk labdarúgó csapatának tagjaival és vendégeivel beszélgetett. A csapat megalapításának 50. évfordulója kapcsán. Ahogyan hallottuk, szombaton az öreg fiúk jubileumi mérkőzésével kezdődött az idei városnapok tornáján. A következő napokban folytatódnak a programok. Sportesemények, kulturális rendezvények és megemlékezések mellett szerdán a Mohács 500 konferencia kerül a középpontba, amelyhez tornája történetének egy fontos emlékezeti eseménye, tornája János emléktáblájának leleplezése is kapcsolódik. A hét második felében vásár, testvérvárosi programok és több koncert várja a közönséget. A városnapok történéseiről hallhatnak majd a szombati reggeli műsorban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 25 év börtönbüntetést kapott a szepesófalui iskolai támadás elkövetője. Vészhelyzetben szállt le Szaúd-Arábiában egy Tel Avivba tartó repülőgép. Túlnyomó rész derült égbolt mellett, legfeljebb 27 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. 25 év börtönbüntetésre ítélte a Bazini Specializált Büntetőbíróság Samuel S-t a tavalyi szepesófalui iskolai támadás miatt. A támadásban az iskola igazgató helyettese és egy diáklány meghalt, egy másik tanuló pedig megsebesült. Az ítélet szerint az elítéltnek a büntetését a legszigorúbb őrzési fokozatban kell letöltenie. A bíróság emellett vagyonelkobzást, járóbeteg pszichiátriai kezelést és 3 éves védőfelügyeletet is elrendelt. Samuel S-nek 10 000 eurós nagyságrendű kártérítést is fizetnie kell a sértetteknek. Az ítélet egyelőre nem jogerős. A vádlott nem tagadja, hogy elkövette a támadást, de vitatja a vádiratban szereplő jogi minősítést. A csacai járásbeli Staskovi az Asszonyisztófalvai alapiskolában tegnap történt késeléses támadás gyanúsítottját jelenleg egy pszichológiai intézetben helyezték el, közölte Mátos Utajastok belügyminiszter. A támadásban egy 61 éves tanárnő életét vesztette, egy diáklány állapota rendkívül súlyos, egy 44 éves pedagógus pedig mellkasi szúrtsérülést szenvedett, de nincs életveszélyben. A nyomozás folytatódik, a rendőrség több órás helyszíni szemlét tartott, több tanút kihallgatott és házkutatást végzett a 13 éves gyanúsított otthonában, ahol a nyomozás szempontjából fontos tárgyakat foglaltak le. Ez ügyben különösen súlyos, előre kitervelt gyilkosság miatt folyik eljárás. A belügyminiszter szerint érdemes megvitatni a büntetőjogi felelősség alsó korhatárának esetleges szigorítását is. A rendőrség egy a támadás előtt 5 nappal az iskolától kapott feljelentés alapján tanúsított rendőri eljárást is vizsgálja. Radomir Salitros, a beruházási minisztérium államtitkára egyelőre nem tervezi, hogy visszatér a parlamentbe. Ezt a kormány mai Uhroveci kihelyezett ülése után mondta. Salitros szerint Andrej Danko, az SNS elnöke, kijelentései miatt terjedtek el a távozásáról szóló hírek. Határozottan cáfolta, hogy a parlamentbe készülne. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben ismét képviselő vagy más tisztségviselő legyen. Salitros parlamenti visszatéréséről a múlt héten Filip Kufa, a környezetvédelmi tárca államtitkára is beszélt. Felmerült az a lehetőség is, hogy Taraba körül képviselői csoport alakulhatna, ha Salitros visszatérne a törvényhozásba. Vészhelyzetben szállt le a szaúd-arábiai Tabukban a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járat. A cseh hírügynökség szerint az egyik másodpilóta megpróbálta átvenni a gép irányítását, és feltehetően le akarta zuhantatni a repülőgépet. A kapitánt az utasok segítségével sikerült megállítani, a pilóta megsérült. A fedélzeten pánik tört ki, a gépen mintegy 180-an utaztak, és senki sem sérült meg. A szaúdi hatóságok vizsgálják az esetet, egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy terrortámadás történt-e. Az izraeli hatóságok ugyanakkor a sajtó szerint egyre inkább ezt a lehetőséget vizsgálják. A Fly Dubai egy másik repülőgépet készített elő az utasok Tel Avivba szállítására. Az Amerikai Egyesült Államok és a Nemzetközi Koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket.
0: Időjárás.
1: Javarészt derült égbolt várható, holnap helyenként megnövekedhet a felhőzet, a hajnali órákban köd is előfordulhat. Éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 14 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Érsekújvárban a Nyitrai út és a Sulek utca kereszteződésében, korlátozott a haladás az egyik sávban, 20 perces tolódás alakult ki a D1-es autópálya Galgócin betérőjénél. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Szeptember közepén a Füleki Vármúzeum és a Pátria Rádió szervezésében került sor a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgetőestre, amely egyben nyilvános rádiófelvétel is volt. A Füleki Városi Könyvtárban Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját a helyi közönséggel karöltve kérdezgettük. A mi mai történetünk pedig 1526-ba kezdődik, de onnat még mindig eltelt jó pár év, mire ideért az oszmán fülekhez. Mikor is írt pontosan ide Viktória?
1: 1554-ben írtak ide. Azelőtt is voltak már itt szétnézni.
0: De az mit jelent?
1: Hát az azt jelenti, hogy amikor 1541-ben ugye bevették Budát, nem először, de ez volt az az év, amikor már ott is maradtak, akkor ellátogattak ilyen portyazások keretében a felvidékre is, és valójában ennek volt köszönhető az is, hogy elkezdték megerősíteni a várakat, ugye a császári várakat, a felvidéki várakat, átépíteni, és felkészültek valójában erre a török invázióra, úgymond.
0: Én nem vagyok a kornak egy ilyen valami nagy szakember, csak az milyen érdekes, hogy mi az első meg a második világháborúból úgy gondoljuk, hogy egy sereg elindul, és így végigjön. Telt szintén egy 30 év, mire felértek, és nem egyszerre értek föl, ha jól értem.
1: Így van, ez
0: a gyalog jöttek, igen.
1: Valójában az
0: ott
1: ilyen...
0: A, pont.
1: A gyalog jöttek, az az egyik, meg lovon. De ezek a területfoglalások valójában nagyon nagy logisztikai szervezést igényeltek. Egyrészt rengeteg pénzbe került az egész, magát a katonaságot fizetni, az élelmet biztosítani, az utat biztosítani, meg ugye az egészet lebonyolítani. Még közben jött az időjárás, és ugye elkezdett esni az eső, ősszel akkor vissza kellett menni, szóval nagyon sok tényező befolyásolta ezt, hogy több éven keresztül tartott ez a terjeszkedés.
0: Gondolom, ezt mindenki tudja, hogy hogyan foglalták el a füleki várat, mi kellett hozzá. Egy árulás, egy csel, ezt az jelenlévők nagy többsége tudja, de a rádióhallgatók nem tudják, ezért megkérem. Viktoriát, hogy mondja el, hogy volt ez a várfoglalás.
1: Van egy ilyen elbeszélés, amit Istvánfi Miklós korabeli humanista történetíró jegyzett le először, és aztán ezt vették át a többiek az évszázadok során. Abban az időben, ugye a 16. század felében, amikor elfoglalták a várat, Bebek Ferenc tulajdonában volt a vár, és a főkapitány, vagy a várkapitány pedig Jánosi Pál volt. És ez a úriember éppen Gömörben egy lakodalmon mulatott, itt nem volt jelen a füleki várban, és szolgált itt egy szerecsen szolga, egy Etiops nevű szolga, aki tudomására hozta Hamza Bégnek, aki ugye a Széchenyi Hamza Bég, 52-ben foglaltak el Széchenyt a törökök, és a Széchenyi Hamza Bég indult Fülek ellen. Neki tudomására adta ez a szerecsen szolga, hogy bizony a fellegvárból egy szemétledobó ablakon keresztül feljuthatnak a várba. És akkor ennek nagyon megörült a Hamza Bég, és hát hihetőnek találta ezt a történetet, és úgy tartja az elbeszélés, hogy a fellegváron keresztül kötélhakcsuk segítségével másztak be a törökök, a fellegvárat foglalták el, és onnan kezdték el ágyúzni a középső várban lévő katonákat, és így sikerült bevenni a füleki várat.
0: De ezt nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi ebbe a legenda, és mennyi a valóság, ha jól értem.
1: Ez az Istvánfi Miklós, ez valójában abban az időben élt, 1550-es évektől, azt hiszem valamikor 1620-as, 30-as években hallhatott meg. Szóval ő jegyezte le, tehát még ha szajhagyomány útján is, de még úgy benne van azért ez az igazság alap szerintem, ami úgy még elfogadható. Nem olyan nagy időtartam telt el, hogy több száz év után jegyezte volna le a történetet, vagy a történéseket.
0: Hát és ugye utána jöttek a füleki szandzsák. Illetve kezdjük azzal, hogy ezt a Viktóriától tudtam meg így, hogy előzetesen felkészültünk, hogy tényleg mi egyrészt a történelem órán gondolom egy ilyen egy-két óra juthat arra, még átveszük a török-magyar, vagy az oszmán-magyar háborút, háborús korszakot, de hogy ezek nem törökök voltak valószínűleg, akik ide jöttek, mert mi azt hiszik, hogy azok jöttek, de hogy nem minden...
1: Nem minden török, ami oszmán. Hmm. Így van.
0: És hogyan nézhetett ki itt? Hogy végülis kik jöttek ide, és kik vették be ezt a területet?
1: Valójában még egy kicsit a terminológiahoz annyit elmondanék gyorsan, hogy az utóbbi, hát még 10-20 évvel ezelőtt ugye mindig úgy beszéltünk róluk, hogy törökök, meg törökkor, meg török katonaság, minden török-török, de végül is nem törökök voltak azok, akik elfoglaltak Füleket, hanem balkáni, különböző balkáni szláv népek, mert ugye először, ahogy a török, vagy az oszmán terjeszkedés folyt, Szerbia, Bulgária, balkáni országok, és aztán onnan nyomultak felfelé a Magyar Királyság felé. Amint mondtam, logisztikai szempontból is, meg pénz szempontjából is nagyon-nagyon nehéz lett volna Anatóliából, ugye a török-törökországból ide szállítani azt a sok katonát. Nagyon hosszú út, nagyon költséges, szóval ők összegyűjtötték az elfoglalt balkáni területekről a katonákat, besorolták őket, és ezek a balkáni rácok, vlahok, szerbek, bolgárok, makedónok, albánok voltak azok az emberek, akik aztán szépen elfoglaltak a Magyar Királyság területén a különböző központokat, de a felvidéki várakban is, amikor már megszálltak az oszmánok ezeket a felvidéki erősségeket, oda is főként ezekből a balkáni katonákból helyeztek őrséget.
0: És akkor nagy valószínűséggel, mivel itt már ugye a nyelvhatáron vagyunk, meglepő módon a török katonák és a helyi lakosság lehet, hogy meg is értette.
1: Így van. Szlovákok is laktak itt abban az időben is, úgyhogy valószínű, igen, hogy ezek a szláv népek egészen jól megértették egymást a helyiekkel. De egyébként a mai napig ezek a szerb csoportok Magyarország területén ott maradtak, még a török időkből például, vagy Rácok, Budapest mellett Ráckeve például, még több más ilyen helység is van.
0: És ez a török időből?
1: Igen.
0: Hogyan néztek ki a mindennapok, hogy körülbelül hány katona lehetett itt a Füleki várban, ha már itt vagyunk, hogy ezt hogyan képzeljük el? Egyrészt itt már mondtam, mielőtt a felvételt bekapcsoltuk, hogy rettenetesen szerencsések, hogy ilyen szép környezetben élhetnek, és ezek tényleg legendás falak. Hogyan nézett ki a török sereg, ha nevezhetjük seregnek itt Füleken?
1: Török sereg, igen, végül is török sereg. Ugye minden elfoglalt várba török helyőrséget, vagy oszmán helyőrséget állítottak. Ezek különböző alakulatokból álltak, voltak ugye gyalogosok, voltak könnyűlovasok, voltak tüzérek, különböző ilyen alakulatok, és ami pedig a számukat illeti, hat olyan 400-tól 600 emberig számolhatunk. Ez is attól függ, ugye, hogy éppen melyik évekről beszélünk, viszont amikor már a keresztény seregek, vagyis a keresztény csapatok visszafoglaltak Füleket a 16. század végén, akkor olyan 1000-1200 katona is elfért a várba. Vagy ha valami csatára készültek, akkor 1000-1000 embert is be tudtak sűríteni a várba.
0: Hát ugye magamfajta felületes műveltségű embernek így az egri csillagok ugrik be, hogy akkor úgy néztek ilyen turbánokban, itt volt 1000 ember ebben a várban, és így ezt így kell elképzelni, ott voltak, és akkor
1: így.
0: Időnként így. Alaki gyakorlatokat végeztek velük, hogy ne gémberedjen el a testük.
1: Itt voltak, igen, az volt az ő fő feladatuk, hogy egyrészt védjék a várat, másrészt az, hogy kimenjenek beszedni az adót, kimenjenek kirabolni és megverni a helyieket, úgyhogy sok dolguk volt. Meg ugye...
0: Hát ezt nevezzük ilyen eufeminisztikusan portyázásnak. Sokkal jobban hangzik, mint az, hogy oda menni és megverni mindenkit.
1: Így van. Sajnos ez a mindennapok része volt, de ezen kívül még más kellemetlen dolgok is sújtottak ugye a helyieket. Beszéltünk arról, hogy az adók, az egy nagyon komoly téma, de majd ahhoz biztos hozzájutunk mi.
0: Ha mindenki szeret adót fizetni, nem? Semmi gond nincs azzal. Csak hogy itt az volt a probléma, hogy két helyre kellett fizetni adót.
1: Így van, sajnos ez a határvidék, ez a úgynevezett kondominium, vagy kettős adózási övezet volt, úgymond, hiszen a császári oldalra is kellett fizetni az adót, nem csak egyet, hanem többfélét, az oszmán oldalra is kellett fizetni az adót, szintén többfélét, és akkor még ott voltak a rabló hadjáratok, portyázások, meg ugye a rabszolgaszedés, ami szintén jelen volt ezen a területen.
0: Szóval hajlamosak vagyunk azt a kort, amiben élünk, ilyen nagyon rossz kornak megítélni, vagy hogy máskor biztos jobb volt, de hogy ezek nem voltak a legfényesebb lapjai Füleknek.
1: Nem. Ez a 150 év azért elég nehéz időszak lehetett, igen.
0: És mi lett volna, ha itt valaki nem fizeti be az adót?
1: Hát vagy megölik, vagy elviszik rabszolgának.
0: És ennél a rabszolgaságnál maradva, majd még lehet, hogy visszatérünk egy kicsit az előző témához, de hát ott az a megdöbbentő tény van, hogy ott gyerekadó is volt.
1: Volt egy gyerekadó is, úgy nevezett devsirme. Valójában ez gyerekszedésnek mondhatnánk, de mondjuk a magyar királyság területén ez nem nagyon volt bevett szokás, mégpedig pont emiatt a kettős adózási rendszer miatt nem, mert ha még ezt is ide nyomtak volna, akkor itt most senki nem marad.
0: Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját halljuk.
1: Viszont a balkáni régióban, a balkáni vidéken ott ez teljesen bevett szokás volt, de ez se így mindennapi szinten, hanem ilyen 2-3 évente, amikor éppen valami hadjáratra készültek, vagy valami történt az országban, akkor 2-3 évente 8-10 éves gyerekeket összeszedtek, attól függően, hogy éppen az adott faluban, vagy az adott közegben hány ember lakott, és bizonyos emberszám után bevettek egy gyereket. És ők voltak azok, akikből a janicsárok ugye lettek, de nem csak janicsárok valhattak belőlük, hanem magasrangú oszmán tisztviselők is, aki nagyon ügyes volt, nagyon okos volt, annak ellenére, hogy keresztény gyökerekkel indult, ugye aztán az oszmán birodalomban természetesen fel kellett venni az iszlámvallást, de valhattak belőlük nagyon magasrangú tisztviselők is.
0: És itt Fülek környékén akkor ilyen nem volt, vagy nem tudjuk? Lettek-e janicsárok Fülek és Fülek környékén gyerekekből?
1: Ezt nem tudjuk sajnos megmondani, de valószínű, hogy az innen elkerült gyerekek is kijutottak az oszmán birodalomba, és valószínű, hogy belőlük is igen janicsárok lettek.
0: És a rabszolgapiac, ami így eleve nagyon jól hangzik, ma elnézést idézőjelbe, az hogyan nézett ki?
1: A rabszolgapiac, hát egy ilyen nagyobb gyűjtő, rabszolgagyűjtő, vagy szétküldő terület az ugye Buda volt, úgyhogy oda vitték először a rabszolgákat, aztán tovább Belgrád. Az első lépés az mindig az volt, hogy amikor helyben összeszedték az embereket, akkor először a családjuktól váltságdíjat kértek. Amennyiben sikerült kifizetni a váltságdíjat, azonnal odaadták, visszaadták őket. De ez inkább a nemesebbek, meg a gazdagabbak körében volt be nekik. Természetesen a szegény jobbágyok körében ez nem nagyon volt ugye lehetséges. Na, ezeket elvitték. Buda volt ez a gyűjtőterület, ahonnan továbbadtak őket, vagy aztán Belgrád, ugye Andorfehérvár, és onnan meg Isztambul, az oszmán birodalom központja.
0: Azért, hogy most egy kicsit kiegyenlítsük ezt a dolgot, a török, vagy most már ugye nehéz megmondani, mondjuk úgy, hogy az oszmán sereghez tartozó katonák itt a várból nem mertek kijárni a várból. Szóval azért ez nem úgy volt, hogy ők itt voltak és teljhatalom urak voltak, ők onnat valószínűleg nem mertek csak úgy egyedül kijönni.
1: Egyedül biztos, hogy nem. Rögtön levágtak volna őket szerintem a helyiek. Csapatokban jártak ki portyázni.
0: Szóval nem jöhettek ki egy mézserre a füleki fogadóba?
1: Biztos, hogy nem. Szerintem nem. Úgyhogy együtt csapatokban. Igen, így van. Hát azért nem szerették őket itt szerintem. A köznép, biztos, hogy nem. Ezt is különböző helyekre vitték őket, ugye a szép fiatal nőket, gondoljuk, hogy hova.
0: De tényleg oda, mert ez ilyen mesének, tényleg a háremekbe vitték.
1: Konkubinák, vagy hogy mondják magyarul szépen. Igen, a gyerekeket háztartásokba szolgálóknak, az erős fiatal embereket, vagy itt a régióba hagytak meg, a magyar királyság területén, vagy a Balkánon, a török erősségekben építkezni, követ fejteni, követ hordani, falat építeni, sáncot építeni, palankot építeni, vagy pedig kikerültek ugye Isztambulba, ahol pedig gályarabok lettek belőlük. Mert a török, az oszmán hadseregnek egy nagyon nagy flottája volt, hajós flottája. Ugye ezek segítségével hódítottak meg Egyiptom, Rodosz, meg a többi ilyen szigeteket, úgyhogy oda a gályakra mindig kellett ember, és ők ugye szegények nem sokáig éltek, mert ez nagyon kemény munka volt, egy 4-5 éven belül meghaltak sajnos.
0: De azért tudunk olyan esetekről is, amikor hazatértek.
1: Tudunk ilyen esetekről is. Van a ezeknek a történelmi jellegű iratoknak, nem csak levéltári anyagoknak egy olyan különleges formája vagy fajtája, amik ilyen úti leírások vagy úti naplók. Egyrészt van ugye a nemesség közötti ilyen leírások, akik kikerültek az oszmán birodalomba, követek, ők a magasabb birodalmat képviselik, ők leírtak, hogy mit tapasztaltak az oszmán udvarban, mi volt a birodalomba, a divanon, mi hogy hangozhatott el.
0: Ahol?
1: Az oszmán, hát díván. Ahol meg divan, igen.
0: Ez mint divány?
1: Abból van egyébként a szó, a divány, igen. Ez egy ilyen politikai megbeszélés, ahol a szultán és az ő helytartója, nagyvezírek átvették a politikai dolgokat, és ott születtek meg a parancsok, amik aztán ugye hatással voltak az egész birodalomra. Na szóval ezek az európai követek is írtak az ilyen látogatásokról különböző leírásokat, de ezek csak a nemesség körében terjedtek. És volt az alacsonyabb szint, amikor az ilyen gajarabok, meg szökevények, akik hazakerültek, írtak le a saját történetüket. Több ilyet is ismerünk, azt hiszem, hogy 6-7, nem tudom mennyi van, én ennyiről tudok, de van több is. Például utoljára egy cseh katona, akit ugye egyik magyar végvárba, Komáromba gyűjtötték össze a császári seregbe a törökök ellen ezeket a fiatal katonákat, na a törökök rajtuk ütöttek, elvitték őt, kikerült Isztambulba, 6 évig volt gajarab, és ott ő nagyon szépen leírta, hogy hogy zajlott ez az egész adóbeszedés, amikor mentek a gájával, egy hónapon keresztül hajóztak végig Anatólia partjairól, Egyiptomba, ott beszedték az adót, vitték haza, és hogy milyen nehéz volt ez az élet, és ezt az utat ő személyesen minden évben abszolválta, és 6 év után sikerült neki megszökni, és úgy került vissza Eperjesen keresztül, Szlovákián keresztül vándorolt haza egészen Csehország, és ő írta le a tapasztalatait és a élményeit, hogy hogy is volt az oszmán birodalomban.
0: Hát ugye a történészek nem nagyon szeretnek ilyen találgatásokba bocsátkozni, de hát akkor egészen biztosan itt a Nógrádból is vannak gének Isztambulban mai napig.
1: Biztosan. Meg fordítva is szerintem.
0: Fordítva is érdekes. Most már lehet csinálni ilyen gén teszteket.
1: Igen, vagy... igen.
0: Akkor ne lepődjünk meg, hogyha kijön egy kis török.
1: Biztos, hogy kijön sok ember esetében, egyeseknél. De vannak egyébként ilyen nem családfakutató, hanem ilyen vezetéknévekre vonatkozó kutatások, és egy helyi nógrádi szerző is, nem tudom, most nem fog eszembe jutni a neve, de ő kutatta a nógrádi ezeket a neveket, és nem tudom, hány százalékba ki van mutatva, igen, hogy vannak török eredetű nevek is, a mai napig megmaradva, a mai vezetéknevek között.
0: Akkor azért egy-két ember kimert jönni egyedül is.
1: Hát, az már inkább azután volt, hogy visszavették a törököktől a várat, mert akkor egy részük elment, de volt egy rész, aki viszont itt maradt, és itt nősült meg, vagy itt házasodott be helyi családokba.
0: Hát azért mondjuk el, hogy mi volt az a szandzsák, ha jól hangzik.
1: Ez olyan szép szó. Igen. Szandzsák konkrétan a szó zászlót jelent, vagyis a egy zászló alá tartozó katonai alakulatot nevezzük így, és ami pedig területileg a szandzsák, az pedig, ugye amikor az oszmán birodalom elfoglalt egy területet, akkor ott különböző ilyen közigazgatási központokat hozott létre. A legnagyobb az a vilajet, vagy a pasalik, ilyen volt a budai vilajet például. Azon belül vannak a kisebb területi egységek, ezek a szandzsakok, és a szandzsakon belül pedig van a náhije, ez még kisebb ilyen területi egység. A füleki szandzsakban például 350 falu és város tartozott.
0: De akkor nem csak katonák voltak, hanem ez gondolom valamilyen adminisztratív központ is volt.
1: Így van, ez ilyen adminisztratív területi egység volt, amihez bizonyos számú falvak tartoztak, amik adóztak az adott szandzsakbégnek.
0: És évente egyszer adóztak, vagy nem tudom?
1: Nem, amikor amennyiszer éppen kellett. Nem volt így konkrétan meghatározva. Volt persze olyan adó, a kapuadó az évente egyszer, de ugyanez a kapuadó ment a császári pénztárba, és csak ott nem kapuadónak, hanem hadiadónak nevezték. Aztán volt a tized, a kilenced, volt a, amit terményben kellett leadni, vagy jószágban, szóval sok különböző adófajták voltak. Az oszmánok felé is ilyen 5-6, meg a császári udvar felé is olyan 5-6.
0: Hát és a jobbágyoknak még a uraság felé is.
1: Igen.
0: Hát vidám évek lehettek ezek. De hogy mennyire képlékeny, hogy van, azt hiszik, hogy ez egy török terület, de hát valószínűleg így ki se volt rendesen jelölve, hanem össze-vissza mozgott, hogy van egy ilyen szandzsák, és akkor bejön a osztrák is, és beszedi az adót, és hazamegy.
1: Igen, így zajlott. Jöttek a helyi huszárok, vagyis a császári oldalhoz tartozó katonák is beszedni az adót, meg jöttek a törököktől is beszedni az adót.
0: És az emberek nem reklamáltak, hogy hogy döntsétek már el, hogy kinek fizessünk?
1: Hát nem nagyon reklamáltak sajnos. Sem muszáj volt kifizetni, mert vagy a császáriak ütöttek rajtuk, vagy a törökök, úgyhogy mind a két oldalra fizetni kellett.
0: No, és ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy állítólag itt Füleken volt dzsámi, minaret és török fürdő, ami elég nagy hiátus, hogy jelenleg azt se tudjuk, hogy hol voltak, meg azt se tudjuk, hogy végül is voltak-e, vagy nem voltak-e. Én magam részéről csak annyit mondok, hogy ha megtalálnának egy dzsámit, duplázódna a turisták száma. Szóval mit tudunk ezekről, az épületekről?
1: Magyarország területi, a mai Magyarország területén nagyon sok oszmán eredetű épület, hát nagyon sok, nem nagyon sok, de relatíve sok oszmán eredetű épület megmaradt. Ott van ugye az Egri minaret például, Budapesten különböző épületek, a Gülbaba türbéje, meg a többi ilyen kisebb türbe, aztán több ilyen fürdők, török fürdők mai napig fennmaradtak, viszont az oszmán birodalomnak ez a része, ahol mi vagyunk, annyira határvidék volt, meg annyira peremvidék ennek az egész birodalomnak, hogy ide már nem jutott azért annyi pénz, hogy itt elkezdjenek építkezni.
0: Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját halljuk.
1: Meg nyilván, ha feljebb húzódott volna még a határa az oszmán birodalomnak, akkor mi is közelebb estünk volna a belföldhöz, úgyhogy akkor már ide is nyomtak volna a pénzt, de itt a Szlovákia területén nem tudok én fennmaradt dzsámiról, vagy fürdőről, vagy bármiről. Igen, mondják, hogy Füleken volt, konkrétan Evliya Çelebi török utazó, ugye, aki a 17. század felében járta be ezt a vidéket, Budától Bécsig, és leírásokat készített a füleki helyzetről is. Hát ő azt kitalálta szerintem, mert ő leírja, hogy volt egy dzsámi a Füleki várban, viszont ha belegondolunk, hogy a török uralom, a törökök helyileg 1554-től 1593-ig voltak a várban, aztán a keresztények visszavették, ez az Evliya Çelebi pedig 1650-es években járt itt. Én nem hiszem el, hogy 50 év alatt a mieink, hogy nézték volna a török holdala dzsámit a várban, úgyhogy nem. De viszont van egy hitelesebb forrás is, ez az úgynevezett Wolfgang Mayerbeck féle metszet. Ez konkrétan azt hiszem, hogy 1594-ből származik, tehát egy évvel azután készült, ahogy a császári seregek visszafoglalták a várat a törököktől, és ezen ábrázolva van egy dzsámi minarettel, illetve egy török fürdő. Viszont ez helyileg valahol a ferences templom helyére tehető, úgyhogy szerintem is régészeti szemmel én azt mondanám, hogy ott lehet a dzsáminek az alapja, ha csak nem a magát a templomot, a keresztény templomot alakították a dzsámival, ami sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb lett volna, és ezt csináltak is egyébként az oszmanok, hogy elfoglaltak egy templomot, és abból csináltak egy török dzsámit, vagy ilyen. Úgyhogy ott, oda tehetjük valójában a helyét. De sajnos nem maradt meg semmi. Lehet, hogy egy nagyobb területi feltárás során azért találnánk ott alapokat, vagy valami erre utaló jelet.
0: De hogyha dzsám is volt a ferences templom, akkor amellé építettek volna egy minaretet mindenképpen.
1: Igen, a metszeten van is egy minaret, ott a dzsámi, a minarettel van ábrázolva, mellette pedig a török fürdő. És hogy miért hiteles egyébként, még ezt elmondom, ez a metszet, mert ugye nagyon sok korabeli metszet úgy készült, ennek akkor nagyon nagy reklámja volt, nagyon szerették ezeket, információközlés, röplapok, stb., hogy csak elképzelés alapján rajzoltak le a Füleki várat is, meg sok várost is, sok várat is, viszont ez meg azért hiteles, mert egy évvel azután adtak ki, hogy valójában lezajlott ez a török meg császári hercehurca, és ez egyébként egy prágai nyomdában készült ez a metszet, és ez a Wolfgang Mayerbeck és az ő családja azzal foglalkozták, hogy ilyen hadi tudósításokat szerkesztettek és adtak ki ilyen metszetekkel, és ez volt valójában a hírvivője ezeknek a katonai eseményeknek, szóval szórtak ezeket a röplapokat, és így tudta meg a keresztény Európa, hogy hol is tartunk, ki most mit foglaltak el, hol vannak most a törökök, úgyhogy ez egy hiteles metszet.
0: Hát nem volt internet.
1: Nem, csak ez volt.
0: De ezek szerint egy iparág volt, hogy hasraütésszerűen is készítettek.
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia most miket csinál, hát rég kitaláltuk ezt.
1: És régen is.
0: Most én egy kicsit provokatívan azt mondom, hogy ha én Füleki lennék, én holnap reggel nekiállnék ásni. A ferenceseknél amúgy.
1: Lehet jönni, és akkor ma ketten mehetünk. Adok lapátot is fúrjuk. mondjuk a templom előtti teret, ha feltúrnánk, nem biztos, hogy a fülekiek azért annyira örülnének neki, de egy próbát még így. Nem volt. Nem volt, még semmi nem volt. Úgyhogy erre számítok, hogy majd egyszer a templom belterében a padlót, ha esetleg szeretnék átcsinálni, felszedni, akkor ott a kriptákat is meg lehetne egy kicsit kutatni, meg mélyebbre is menni, kivéve ha a mocsár vagy a mocsaras rész, amiről ugye tudunk, hogy a templom maradt ott van a víz, meg nem állítaná a feltárást. Mert itt mindenhol füleken egy ilyen két méteres mélységben, város szintjén, valamint a járó szinten alatt jön fel a sár, a talajvíz.
0: Ennek az első résznek a végén említettük Evlia Celebit, utazót, aki egy celebritás volt, ezt így kijelenthetjük, okay. És itt járt füleken, itt járt. Volt-e még más ilyen híres ember, aki ebben a korban tudjuk, hogy itt volt füleken, hogy fülek annyira fontos hely volt, hogy meglátogatta?
1: Ilyen Szulajman szultán kaliberű nem, nem.
0: Lehet kérdezni?
2: Neki várba a legnagyobb tornyot úgy, hát ház, az itt szájhagyományból következtetem, hogy egy könyvtár volt, de itt inkább levéltár lehetett, mert a környező részeknek, Szolnok, Nógrád, Kömör, vármegyéknek, mikor Budapestet elfoglalta a török, utána ide menekítették, vagy a harcok elől ide menekítették a írásbeliségeiket, és ezek az írásbeliségek különben az ostromnál, de hogy melyiknél, azt nem tudom, elégtek, de van róla hagyomány.
1: Igen, ez valóban így van. Az óratoronyról lehet szó a középső várban, így van, ott volt a levéltár valóban, és tényleg itt tartottak a környékbeli vármegyék ezeket a törvényszékei üléseket, és ezeket a gyűléseket is, és ez azután volt, hogy a 16. század végén visszafoglalták a császári seregek a töröktől a várat. Ezután kezdődött valójában az az időszak, amikor a környékbeli nemesek meg a felső magyarországi nemesek ide húzódtak Fülekre, és ekkor indult meg az, hogy elkezdett felvirágozni a város, úgy kulturális szinten, mint közigazgatási szinten is. Szóval valóban van erről feljegyzés, hogy a környékbeli vármegyék itt tartották igen az üléseiket, így van.
0: Na, még egy kérdés lehet.
3: Szeretném megkérdezni, hogy amikor 600 vagy 1000 török itt volt, akkor körülbelül mennyi volt a Fülek és környékének a magyar lakosa, vagy a lakosa egyáltalán? Miért nem szálltak szembe, vagy mi volt az a túlerő?
1: A lakosok számát azt nem tudom megmondani, viszont miért nem szálltak szembe, nem volt fegyverük. Egyszerű jobbágyok voltak, nem volt fegyverük, nem volt katonai kiképzésük, meg az egyszerű emberek szerintem nem úgy gondolkoztak, akkor sem, meg most se, hogy akkor most megyünk, és ha minket valaki megszállna, én ki sem mernék menni a házamból konkrétan. Úgyhogy valószínű, hogy ők is inkább elbújtak, de nem voltak felszerelve. Szóval valószínű, hogy ez lehetett az ok, mert azért amikor a törökök idejöttek, ők ilyen nagy csinnadrattalval jöttek mindig, hangosan.
0: Síppal dobban, Ádi hegedűvel.
1: Így van. Katonai zenekarral, meg mindenféle lófarkas zászlókkal, meg katonai jelvényekkel, úgyhogy de amiatt is használtak ezt az oszmanok, hogy pszichikailag a helyieket azért megfélemlítsék. Meg ugye hallotta, biztos, hogy ide is eljutott már abban a 10 évben, ahogy Budát elfoglaltak, eljuttak ide azok a hírek, hogy kegyetlenek, hogy viszik a gyerekeket, meg stb. Szóval valószínű, hogy megvoltak ők azért félemlítve szépen ahhoz, hogy bármit is mertek volna ellenállni.
0: Akkor a ásatások és a mondjuk az aktuális kiállításról beszéljünk egy kicsit, mert témába vág. És talán kezdem a top dologgal, ami nekem felkeltette leginkább az érdeklődésemet, az, hogy sikerült itt kiásni egy síta ima pecsétet.
1: Így van.
0: Amit én nem tudtam, hogy mit jelent, és utána néztem, és hogyha a nagy Wikipédia nem hazudik, akkor ezt az imádkozáshoz használták, hogy a fejük nem érinthetett csak bizonyos féle anyagot a perzsa oszmánoknak.
1: Így van. Egy ilyen kis vallási bevezetőnek annyit csak elmondanék, hogy az iszlám vallás ugye két ágra szakadt valamikor a 9. század környékén, a szunita és a síta vonalra. A perzsa birodalom az maradt a síta részénél, vagy síta vonalon, míg az oszmán birodalom az meg a szunita iszlámot vallotta.
0: Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját halljuk.
1: És akkor találtunk mi itt Füleken a szép új parkoló készítése vagy építése előtt a régészeti feltárás során egy ilyen félkör alakú agyagból készült érdekes kis valamit, amiről persze nem tudtuk, hogy mi az, mert én még soha nem láttam ilyet, de a többi régész ismerősöm se. És aztán így nyomoztunk, hogy mi is lehet ez, és akkor magyarországi régész kollégák segítségével sikerült beazonosítani, hogy ez egy síta imapecsét, agyagból készült kis korong, aminek egy ilyen lyuk volt a közepén, és arab nyelvű, bepecsételt ilyen kis kör alakú pecsétek voltak rajta. Na és akkor kiderült, hogy Szlovákia területén egyetlen egy darabot se vidalnak még egyet, de Közép-Európából is én csak magyarországi párhuzamokat ismerek, ahol kettő töredék maradt meg, és akkor a budapesti Sudar Balázs turkológus segítségével derült ki, vagyis ő is, meg a Kovács Attila docens úr, aki a pozsonyi Comenius Egyetemnek a religionisztika tanszék vezetője. Szóval ők irányítottak egy kicsit, meg ők mondták meg, hogy ez valószínűleg egy imapecsét lehet, és agyagból készült, mégpedig a Karbalai vagy Kerbalai Szentföld anyagából, ami a mai Irán területén található. Ez a Kerbala, ez az iszlám vallás egyik fő területe, a síta iszlám vonalé, mert Mohamed próféta két unokáját itt tölték meg ezen a Kerbala városban, és az ő vérük, ahogy ráhullott a földre, ebből a szent földből kell, hogy készüljenek ezek az imapecsétek, és ezért használják a síta iszlám vallás követői ezeket az imapecséteket, hogy a homlokukat ehhez a szent földhöz érintsék, bárhol

0: síta iszlámvallású katona keveredett be az oszmán hadseregbe, és ő hozta magával, mint saját kis tarjat. Nem tudjuk, úgyhogy ez egy nagyon jó ilyen régészeti talány, amire még keressük a választ.
1: De hát ez nagy fegyvertény amúgy, hogy itt van.
0: Igen.
1: És ott volt, amikor kiásták ezt?
0: Igen, igen.
1: És az milyen érzés? Az ember talál egy ilyen kis agyagot, és akkor azt mi dönti el, hogy ezt így kidobom, vagy ezt elteszem?
0: Semmit nem dobunk ki. Ez az első.
1: Jó, de hát van ott kavics is, ami kavicsnak nézi, ezt csak kidobják. Nem?
0: Hát ha kavicsnak kinéző kavics, azt kidobjuk, de ha gyanús kavics, akkor azt nem dobjuk ki. De egyébként ehhez még azt tudom mondani, hogy semmit nem szabad kidobni, mert van egy ilyen történetem, amit mindig elmondok mindenkinek, kicsit ciki, de vicces történet. Füleki várban egyszer ástunk, és az egyik szelvényből szedjük ki a cserepeket, középkor, kora, újkor, mázas cserép, ilyen-olyan, és egy ilyen kis porcelán, fehér kis valami, olyan, mint a nagymamának a tányérja, és akkor nézzük, hogy ez meg hogy a fenébe került ide, ez egy ilyen nagymama tányér valamikor a 80-as évekből, de nem dobtuk ki, és aztán már az évek során ugye kiderült, hogy ez kínai porcelán egyény töredéke a 16. században, úgyhogy ezért nem dobunk ki semmit, ezért sem. Úgyhogy jó érzés egy ilyet megtalálni.
1: De egyből tudták, hogy ez bingo.
0: Tudtuk. Ahogy a sarat letöröltük a felszínéről, és ott előjött ez a török írás, ugye perzsa-arab írást használtak az akkori oszmánok, rögtön látszott, hogy ez valami, ez egy nagy valami, igen. Úgyhogy ez egy jó lelet volt.
1: Akkor régésznek jó lenni.
0: Jó, nagyon. Nagyon jó.
1: Látom, hogy az első komoly ásatás a várban az a magyar idők alatt volt, a Magyar Nemzeti Múzeum.
0: Második világháború vége felé 44, szóval Magyarországhoz tartozott Fülek, és az első nagy feltárás az a Magyar Nemzeti Múzeum régésze dr. Kálmár János vezette, és éppen ezért került Magyarországra a Magyar Nemzeti Múzeumba az összes kiásott régészeti lelet, de valamikor azt hiszem az 50-es vagy a 60-as években, talán a 60-as években visszakerült Szlovákiába, a Szlovák Nemzeti Múzeumba, és onnan kölcsönözte ki a Füleki Vármúzeum az egész leletanyagnak a legfontosabb és legérdekesebb darabjait, amik a mai napig a Füleki Várban vannak kiállítva. Úgyhogy ez volt az első és legnagyobb feltarása a Füleki Várnak.
1: Szóval, amit kiástak Füleken és Fülekről való, az most kölcsönben van Füleken.
0: Igen.
1: Mit ástak ki akkor, vagy mire jöttek rá akkor a magyar történészek?
0: Az valójában az egész Fellegvár területe meg lett kutatva. A Füleki Vár három részből áll, a Fellegvár, középső vár és az alsó vár. Kálmár János szinte az egész Fellegvárat feltarta, illetve a középső vár ágyúállásait. De nem mindent, úgyhogy van még ott is mit ásni. Szóval ezt a két területet nagyon jól megkutatta. Valószínűleg folytatódott volna tovább is az ásatás, csak ugye vége lett a háborúnak, visszakerült megint minden, és ezért nem folytatódott a feltárás, és hogy miket talált, kajhacsempéket, kerámiát, fémedényeket, szerszámokat, fegyvertöredékeket, pénzérméket, pipákat, mindenféle dolgot, ami a mindennapokhoz tartoztak.
1: De az oszmán időkből is?
0: Igen, ebből a 40 évből is, amíg az oszmánok foglalták el a várat. Itt ilyen nagyon markáns tárgyi leletanyag kapcsolódik hozzájuk. Konkrét edénytípusok, ilyen török talpastálak, fémedények, ilyen részkistálka, aztán tulipános gyertyatartó, ez is kimondottan török. Oszmán, én is töröközök néha. Van egy nagyon érdekes karneolgyűrű töredékünk.
1: Ami egy micsoda?
0: Egy karneol gyűrű töredéke, ez egy nagyon különleges darab, és ehhez is egy nagyon érdekes történet fűződik.
2: Titton Viktóriát, a Füleki Vármúzeum igazgatóját halljuk.
0: Ezt a kis gyűrű darabot, ez egy ilyen félkör maradt meg belőle a gyűrűnek a fele, karneolból készült, tehát narancssárga színű, és ugye a Vármúzeum az 2008-ban nyílt meg, ekkor hozták el a legnagyobb részét ennek a Kálmár János féle anyagnak. Aztán 2017-ben, amikor a 10 éves jubileuma volt a múzeumnak, 2007-ben jött létre, de 2008-ban nyílt meg a kiállítás, szóval a 2007-es évhez 10 évet számoltunk, amikor a jubileum volt, a 10 éves jubileum, és ekkor mentünk el megint Pozsonyba, a régészeti múzeumba, mert úgy gondoltuk, hogy vannak még ott érdekes dolgok, amiket első körben nem sikerült elhozni, hogy akkor

0: még abból válogatunk. Na és akkor került el hozzánk ez a kis karneol gyűrű töredék is. Igaz, hogy kicsi, de nagyon szép. Nekem tetszett, mert ugye, ha a nők az ékszert, azt nagyon szeretik, meg ami csillog, meg... Úgyhogy elhoztuk, eltelt néhány év, és szoktam olyat csinálni, hogy amikor van egy kis időm, akkor olyan tárgyakat, amiketről nem tudjuk, hogy mi, az interneten keresgélek, hogy nincs-e valami párhuzam valahol, és akkor derült ki, hogy valójában ez egy muszlim karneol gyűrű, ami csak a muszlim lakossághoz kötődik. Budapest és Magyarország más lelőhelyeiről is ritka, de ismertek ilyen leletek, és ez valójában, igen, ez egy muszlim gyűrű, amit általában sírokban találtak meg, a kis újra vagy a gyűrűs újra felhúzva. Szlovákiából nincs még egy, a miénk az egyetlen, úgy tudom.
1: Hát és akkor most... beugrott nekem, hogy akkor ezek szerint nem csak katonák éltek itt.
0: Lehetett egy katona magántulajdona is egyébként.
1: De ez nem csak vagy női dolog?
0: Nem, nem csak női, férfiakon is lehetett. De egyébként nők is éltek itt, muszlim nők, mert találtunk...
1: Erről ezt bontsuk még ki.
0: Mert találtunk facsoltűket is például. Facsoltűt meg egy férfi miért hordott volna? Úgyhogy volt úgy, igen, volt úgy, hogy a katonák után eljött a családjuk is. Hmm. Úgyhogy éltek itt... balkáni muszlim nők is.
1: Igen, ezt már megbeszéltük, hogy
0: igen.
1: Végül is lehet, hogy nem is kell tőle messziről eljönniük.
0: Vagy ha megnősült itt egy muszlim, és a felesége felvette akár a muszlim vallást, onnantól fogva ma hordani kellett a kendőt, meg a fátlat. Vagy az is lehet, hogy helyi nők török katonához mentek feleség, vagy oszmán katonához, és akkor ott már hordani kellett.
1: Hogy mondta Viktória, hogy 2007-ben nyílt meg a Vármúzeum, hogy az önök gyerekkorában jártak a várba? És hogy minek, vagy miért, milyen alkalomból?
2: Mink elég huncut gyerekek voltunk, az iskolánk, ez az épület volt, az a szárnyában van a 8. osztálynak a volt helye, és mink innen Sipic mentünk föl a várba, de mink azért mentünk, mert nekünk nagyapáik mondtak, mikor munkanélküliség volt Füleken, a füleki férfiak, ha nem volt munkájuk, reggel nem vitték be őket a gyárba, kimentek oda, a várba ma sütött a nap februárban, a várfal mellett, itt a melegbe ők dzsugázgatták.
1: Kártyáztak.
2: Kártyáztak. Szórakoztak, mert nem volt se enni, se inni való, de valamit csak kellett csinálni, hogy este legyen. Akkor sokat beszélt nekem a nagyapám, aki szintén szerette ezeket a hagyományokat, hogy van Füleken egy olyan rész, hogy Durenda. Ez a Durenda, ez azért van elnevezve, mert én ezt ismeretlen szónak tartom, de talán török eredetű, de amikor a törökök erre poltráztak és a várat akartak elfoglalni, vagy megfélemlíteni, hogy több adót fizessen a várnépe, vagy valami, ott voltak az ágyuk fölállítva, onnan lövöldöztek.
1: Köszönöm. Nem találtak dzsámit, de a másik ilyen hiátus, hogy nem találtak török csontot semmit Füleken, ha jól tudom.
0: De úgy tűnik, hogy találtunk oszmán balkáni embernek a csontjait, mégpedig az alsóvár területén, amikor a parkoló is készült, akkor a várba a vezető feljárat mellett is nyitottunk egy szelvényt. Ott találtunk egy férfi csontvázat, aminek a mellkasán ilyen fekete üvegpaszta gombok voltak, valószínűleg egy mente vagy mellény vagy valami férfi ruházatnak a gombjai. Na és közben kikutattam, hogy ez valószínűleg balkáni eredetű, mert több magyarországi lelőhelyről, Esztergom, Győr, határvidéki lelőhelyekről, ahol biztos, hogy rác vagy szerb katonaság szolgált, ott találtak ugyan ilyeneket. Szóval ez az egy valószínű, hogy igen, de különben többet nem.
1: Pedig kellett lennie sírnak.
0: Az imént említett béktemetőre még fáj a fogam.
1: Azt is ásni kéne.
0: Azt is, igen, azt is ki kéne ásni, viszont én meg úgy tudom, vagyis amit én tudok, az, hogy a Rátkára vezető út mellett, a bal oldalon van egy béktemető nevű dűlő. Úgyhogy ott tippelem, hogy ott lehet valami, úgyhogy a csontokat keressük majd valamikor, megkeressük.
1: Lenni kéne abból is.
0: Igen, kéne valahol.
1: Ha már mondtuk, hogyha kijöttek, akkor nem mentek vissza, feltétlenül haza. De volt olyan is, hogy a helyiek tudják ki, hogy hol van az úgynevezett török sírkövek. Pedig van ilyen Füleken, csak kiderült, hogy Vaklárma.
0: Igen. a török sírkövek jelenleg az épület melletti vagy alatti helységben vannak, itt mögöttünk egyébként.
1: Ennyire közel?
0: Ennyire közel, igen. A ferences kolostor udvarában voltak ezek a sírkövek, és szájhagyomány útján ugye volt ilyen, hogy azok a török sírkövek, de végül is elkerültek ide a múzeumba, én még akkor talán nem is voltam itt a múzeumban, amikor elhoztak a kollégák, és akkor kiderült, hogy nem török sírkövek, mert magyarul vannak ráírva a feliratok, úgyhogy nem török sírkövek.
1: De hogy ezt a helyiek, vagy a helyiek egy csoportja úgy azonosította, hogy ezek török sírkövek?
0: Igen, így volt mondva, hogy azok a török sírkövek.
1: És ezek a ferenceseknél voltak?
0: A kolostor udvaron, templom udvaron.
1: Van-e még kérdés?
3: Említettünk ilyen különböző török emlékhelyekről, és nem említettünk meg egyet, szerintem az utolsó blogban nem is lesz róla szó, úgyhogy van egy metszett fülekről a török időkből, amikor föl vannak tüntetve ezek a dzsami, a minaret, a fürdő, és azon föl van tüntetve egy épület, egy olyan érdekes kis épületke, és a mai Vöröskő helyén található az az épület a metszeten, és oda van mellé írva, hogy szepultúra bég, úgyhogy a bégnek a temetkezési helye. És rajta következő metszeten, amit már abbakor készítettek, amikor Füleken nem voltak itt az oszmánok, amikor már visszakerült Fülek császári kezekbe, akkor már úgy van megjegyezve ez a hely, hogy őrtorony. Úgyhogy valószínűleg nem minden török épületet romboltak le, amit fel tudtak használni, azt valószínűleg átépítették egy őrtoronynak, és a Vöröskőnek arról a pontja arról nagyon szépen látni azt a Perse felé vezető utat. Ezt a füleki varvósz viszont nem látni, mert előtte van ugye a Vöröskő, eltakarja ezt a szöget, de viszont ebből az őrtoronyból meg lehet itt nézni, és ami érdekes, ennek az őrtoronynak mai napig meg lehet nézni a maradványait, ugye megvan ez a köríve, nagyon szépen látni a köveket, hogy hol is alt voltunk ott kint, kezdetleges bemérésen megnézni, és van alatta egy ilyen teraszos része, hogy építették, vagy ott tudtak ott mozogni, úgyhogy valószínűleg ez az egyetlen olyan török emlék Füleken, épített emlék, aminek még láthatjuk a maradványait, és tudjuk, hogy török kézzel épült.
1: Köszönjük a kiegészítést.
0: Igen. Ez az a bék sír, ami a metszeteken megjelenik. Mivel nem volt még ott régészeti kutatás, ezért ilyen kérdőjelesen vesztük, hogy tényleg bék sír volt-e, vagy csak őrtorony volt, szóval nem tudjuk, egy kutatás mindenképpen megérne a dolog, ahogy a kolléga is említette, voltak ők kint gyűjtésen, és kerültek elő cserepek, kerámia, töredékek onnan. Úgyhogy mindenképpen érdemes lenne azt is megkutatni.
1: 2015 óta Titton Viktória vezeti az összes ásatást, amit Füleken zajlik. Tehát itt egy fűszál sem mozdulhat meg, ha Viktória abban nem egyezik bele. Hogyan néz ki egy ilyen ásatás? Ez van romantikusan hangzik, de hát ezt gondolom, ez fizikai munka. Sok-sok munka és kevés eredmény.
0: Sok-sok papírmunka elsősorban.
1: Ez is?
0: Igen. Engedélyeztetés, bejelentés, stb. Ami meg a terepmunkat illeti, az a legérdekesebb persze. Hát különbözően zajlanak ezek a feltárások. Ha nagyobb területről van szó, akkor gépek segítségével, ilyen kis markolók segítségével tudjuk a nagy részét ugye kitermelni a földnek, ami még nem kultúrréteg. Az a kultúrréteg, amiben már vannak valami tárgyak, amik köthetőek az emberekhez, és az itt lakott milyen csoportokhoz. Lassan zajlik egyébként egy feltárás, rétegenként kell leszedni a különböző rétegeket, a rétegben található adott tárgyak datálják az adott réteget, ugye mindig a legfiatalabb van legfölül, a legrégebbi van legalul, de ami érdekes és füleki viszonylatban nem annyira ismert, az az, hogy itt a füleki Vardomb már az őskorban is lakott volt, a badeni kultúra ozdi csoportja lakott itt, szóval ezt nem, talán nem sok füleki nem is tudja, hogy 5000 éves leletek, a legrégebbiek, amik a füleki Vardomban előkerültek, ugye nagyon jó kis stratégiailag jó helyén van a domb, belátható az egész környék, és ezt régen is kihasználtak az emberek, illetve a Var alatti parkolóban is, ott is megvan még ennek az őskori településnek a nyoma, szóval nagy volt. Abban a korban viszonyítva ez egy nagy település volt részkori. Az Eltéről szoktunk Budapestről régész hallgatókkal együtt működni és együtt dolgozni. Azért jó velük, mert ők egy kicsit már benne is vannak a témában, tudják, hogyha találok valamit, hogy mi az nagyjából, meg nekik is azért ad valamit, hogy itt ashattak Füleken.
1: Egyrészt 40 évig voltak itt a törökök, de ebben most nem menjünk bele bővebben, ez azért úgy nézett, hogy még 100 évig itt mozogtak. Szóval ez nem annyi volt, hogy 40 év és elmentek, nem vonultak ki, mint a szovjet hadsereg, hanem ők itt mozogtak még vagy 100 évig.
0: Igen, és szedték az adót továbbra szedték az, is.
1: Azt nagyon szereti mindenki szedni azt az adót. Na, de hogy pozitívan fejezzük be, zavaros időkben is tud olyan lenni, hogy egyszer egy időpillanatban a sok rossz után valamiért egy helynek a története egy legalábbis egy kis időre ilyen jól alakul. Tehát ez egy ilyen tanulságos dolog, hogy vérzivataros időkben is pont tudnak úgy alakulni a dolgok, hogy jó legyen, és Füleknek volt egy olyan időszaka, amikor Füleket felvidék gyöngyszemének nevezték néhány évtizedig talán, vagy évig, nem tudom. Mi volt ez az időszak?
0: Miután ugye 1593-ban a császári seregeknek sikerült visszafoglalni a Füleki várat, és nem csak a Füleki várat, de a többi felvidéki várat is, valójában az volt az a fordulópont a 15 éves háború alatt, amikor megfordult a helyzet Fülek és a szomszédos helyek között. Ugye Fülek és a környékbeli várak felszabadultak, királyi várak lettek, még a szomszédos Eger például, az meg akkor került a törökök kezére. Megint csak itt voltak a szomszédban a törökök, úgyhogy nem volt ez olyan jó. Viszont a helyi nem a helyi nemesség, hanem a felső magyarországi nemesség éppen ezért vonult fölfelé. Mert ugye ott még ott voltak a törökök, nálunk meg már nem voltak itt a törökök. És akkor ide költözött sok nemesi család, azt hiszem, hogy 20 vagy 30 nemesi család költözött ide Fülekre és környékére. És valójában ez volt talán az a beindító pontja, vagy ez a forduló pont, amikor elkezdett Fülek fejlődni. Ugye a császári pénztárból jött ide a pénz, meg a felvidéki várakat elkezdték újra megerősíteni, hogy a török megint elfoglalja őket, szóval nyomtak ide azért szépen a pénzt, megerősítették, amit meglehetett, és éppen ezért költözött ide a nemesség is. És akkor ez ugye azt mondta maga után, hogy iskola jött létre, akkor fellendült a különböző kézművesség, kézműves ipar, akkor céhek jöttek létre. Szóval igen, és mivel Fülek volt az a központi katonai egység, vagy központ, ami védte a bányavárosokat, éppen ezért is próbáltak minél erősebbé tenni. És ez volt ez a 100 év, nem egész 100 év, hanem 80-85 év, amikor ez a fejlődés igen mutatkozik és virágzás volt ebben a városban.
1: Az előző percekben Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával beszélgettünk. Egy tapsot kérek neki.
0: Köszönöm szépen.
1: Az előző percekben a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgetőest szerkesztett változatát hallották. Akit mélyebben is érdekel a téma, látogasson el a Füleki Vármúzeumban, ahol november közepéig megtekinthető a Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című kiállítás is.

áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Azt felföldet bírják, azt kevi németök, szerémségöt bírják, azt pogán törökök.

áldattak az magyari urak. Kiízték közülök az egy igaz Istent. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Legyen Isten hozzád áldott Magyarország, mert nincsen te benned semmi nagy uraság. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Ez ének ötszörzék jó husznak várában, bor nem isz a Péter az ő bík kedvében. Vaj

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jogerősen elutasították a Csurila rendőrcsoport tagjai elleni vádiratot. 12 év után hivatalosan is lezárult az Amerikai Egyesült Államok iraki missziója. Túlnyomó részt derültékbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Kasik Viktória vagyok, következnek a részletek. Andrej Danko, az SNS elnöke szerint pártja nem sértette meg a koalíciós szerződést azzal, hogy részt vett Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter tegnapi leváltásában. Szerinte éppen a koalíciós partner sértette meg súlyosan a megállapodást. Danko úgy fogalmazott, az SNS minden lehetőséget kimerített minisztere leváltására, miután elvesztette a párt bizalmát. Matus Utajástok, a HLASZ elnöke szerint a koalíciós pártoknak azonnal tárgyalóasztalhoz kellene ülniük, és úgy vélte, az előrehozott választások csak az ellenzéknek kedveznének. A Smer képviselője Richard Glück ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a koalíciós szerződés szerint minden partnernek biztosítania kell a kormány javaslatainak parlamenti támogatását. Tarabát tegnap 77 szavazattal mentette fel a parlament. A pozsonyi kerületi bíróság jogerősen elutasította a Csurila rendőrcsoport tagjai ellen benyújtott vádiratot, ezzel helyben hagyta az elsőfokú bíróság februári döntését. A rendőrök ügyvédje Peter Kubina szerint az eljárás előkészítése során súlyos hibák történtek, és sérült a védelemhez való jog. Az elsőfokú bíróság február 9-én emiatt utasította el a vádiratot. Az ügyészség februárban fellebbezett a döntés ellen, ezt azonban most elutasították. A hét rendőr ellen 2024. júliusában emeltek vádat hivatali hatalommal való visszaélés és más bűncselekmények miatt. A jogerős döntés indoklásának részletei a határozat írásos változatának kézbesítése után lesznek ismertek. Az egészségügyi felügyeleti hivatal jóváhagyta a Dvóvera magán egészségbiztosító kérelmét az Unión egészségbiztosító teljes felvásárlására. A Dvóvera így megszerezheti az Unión részvényeinek és szavazati jogainak 100%-át. A kérelmet augusztus elején nyújtották be. A hivatal szerint a kérelem minden törvényi feltételnek megfelel. A Dvóvera és az Unión holland tulajdonosa az ACHMA augusztusban az Európai Bizottsághoz is előzetes bejelentést nyújtott be az ügyletről. A két társaság júliusban írta alá a részvények átruházásáról szóló szerződést. A szükséges engedélyek megszerzése után a tervek szerint az Unión és a Dvóvera egyesül. A román parlament elutasította a Siegfried Murashan európai parlamenti képviselő által vezetett kormányt, a kabinet 182 szavazatot kapott a szükséges 233 helyett. Romániában ezzel továbbra is folytatódik a május óta tartó politikai válság. Murashan európai irányultságú kormányt és ambiciózus reformprogramot ígért, a legnagyobb parlamenti párt a szociodemokrata párt, azonban nem támogatta és magának követelte a miniszterelnöki posztot. A kormányt a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség sem támogatta. Az elutasítás közelebb hozhatja az előrehozott választásokat, Nikus Ordan államfő korábban azonban arra figyelmeztetett, hogy a választás önmagában nem oldaná meg a politikai válságot. Az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket.
0: Időjárás.
1: Javarészt derültékbolt várható holnap, helyenként megnövekedhet a felhőzet. A hajnali órákban köd is előfordulhat, éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a pozsonyi D2-esen a Lanfranconi hídon Stupava felé. 45 perces torlódás alakult ki. Balesetre figyelmeztetnek Nagy Mihályon és a Szobránci úton a Tesco áruháznál. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? Az AAA Autó Érsekújvári és Losonci telephelyén akár 300 azonnal elvihető autó közül választhat. Minden járművünkhöz kárvertikál ellenőrzést, 10 napos cserélhetőséget, akár 0%-os önrészt és személyre szabott finanszírozást kínálunk. Látogasson el hozzánk Érsekújváron, a Komáromi úton, vagy Losoncon, a Zólyomi úton. Válassza a biztosat! AAA Autó.
2: Pentaton. Puha Józseffel.
4: 32 éve történt. Bayer Friderika teljesen ismeretlenként berobbant a magyar zenei élvonalba, miután megnyerte a Fesztivál 94 néven meghirdetett utolsó Tánzdalfesztivált, ahol nem csak kezdő, hanem ismert előadók is indultak. Jenei Szilveszter, Kinek mondjam el vétkeimet című szerzeményével pillanatok alatt belopta magát a közönség szívébe. A győzelemmel kivívta a jogot az 1994-es Euróvíziós Dalfesztiválon való indulásra. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarország nevezett az összeurópai sereg szemlére. A negyedik helyen végzett. Az eredmény mindmáig a legjobb helyezés magyar szereplőtől a versenyben. Friderika 2024 tavaszán volt a stúdió vendégünk, most ezt az interjút hallják újra könnyű zenei műsorunkban. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Stúdió vendégünk Bayer Friderika énekesnő. Szia, köszöntelek a műsorban.
5: Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Elsőként visszamegyünk az időben. Jaj. 1994-ben megnyerted az utolsó Táncdalfesztivált, a Kinek mondjam el vétkeimet című, hát időközben örökzöld élet slágerrel. Úgy győztél, hogy korábban senki sem ismert téged, vagy legalábbis a közönség jelentős része nem is hallott rólad. Hogyan csöppentél bele ebbe a közegbe, mármint a Táncdalfesztiválba?
5: Hát nyilván volt szándék, hogy a világot jelentő deszkákon én is ott lehessek és énekelhessek. Nem egy hirtelen jött ötlet volt a Táncdalfesztiválon részt venni. Már elég korán kiderült, én zenei általános iskolába is jártam, tehát a szüleim látták, hogy van zenei affinitás. Magán úton is elkezdtem, amikor már ilyen tinédzser korba kerültem. Az anyukám szintén énekesnő szeretett volna lenni, és elvitt az önmagánének tanárához. Ő meghallgatott, és onnantól kezdve tulajdonképpen a pálya abból a szempontból egyenes volt, vagy zökkenőmentes, hogy a felkészülés az adva volt. Aztán a Rockszínház musical stúdiójába is jártam, a Színművészeti Főiskolára is felvételiztem, de így utólag mondva talán jobb is, hogy nem vettek fel. Első próbálkozás után Oré OSK-s vizsgával, mint papírra rendelkező énekesnő szereztem a zenei tapasztalatot, a színpadi tapasztalatot. A Magyar Rádióban elindult egy sztárkereső műsor Koltai Gergely rendezésében, szervezésében, és ott a friss diplomás, vagy a friss működés engedéllyel rendelkező énekeseknek volt egy olyan lehetőségük, hogy zeneszerzőknek a listájából válogatva kaphattak dalokat. Nekem nagyon megtetszett Jenei Szilveszternek a neve, különlegesnek éreztem, és felvettük a kapcsolatot, és ebből a sztárkereső műsorból 3 dal született a Rádió 8-as stúdiójában, híres neves 8-as stúdiójában felvettünk 3 dalt, és még abban az évben, év végén, ez ugye 93-ban volt, meghirdették a Táncdalfesztivált, avval a felütéssel, hogy aki azt a Táncdalfesztivált megnyeri, lehetősége van először képviselni Magyarországot az Euróvíziós Dalfesztivállal. Tehát mondanom sem kell, hogy az esélytelenek teljes nyugalmával indultunk ezen a versenyen, bár igazából ugye a dalok versenyeznek ezen a megmérettetésen, de hát nyilván kellett hozzá egy előadó, nekem nagyon tetszett ez a dal, Szilveszter, bár nem nekem írta, de ebből az értékéből semmit nem von le, ezt megmutatta, ott volt a Fiókjában már több éve, nagyon tetszett, és örömmel énekeltem ezt a dalt el.
4: Érdekes, amit mondasz, mert én azt hittem, hogy ez a dal neked íródott, ez egy speciális dal Fohász Istenhez, és el se tudtam volna képzelni más előadótól. Miközben ugye aztán az évek, évtizedek során jó néhány előadó elénekelte, sajátjává tette, de én meg voltam győződve arról, hogy ez a dal neked íródott. Ezek szerint nem.
5: Így van, tudom, hogy kinek íródott, csak ő nem szerette volna elénekelni. Vannak ilyen esetek, ilyen lehetőségek, hogy egy dal vár valakire, megmagyarázhatatlan módon, és nekem ez a dal indulásnak is egy stigmát is adott, hogy a Friderika névhez valóban, ahogy mondod, egy ima, egy fohász kötődik, ugye ez nem egy tipikusan egy eurovíziós, vagy egy fesztiváldal, sem a hangszerelésében, sem a stílusában balladisztikus, de közben ugye mégis ugye van egy kis szakrális érzet is benne. Mi voltunk a legjobban meglepődve, hogy az eredményhirdetésnél ugye először a közönség juttatta be a versenyzőket, már ott meglepődtünk, hogy ennyire sikeres a dal, majd utána a szakmai zsűri döntése alapján mehettünk az Eurovíziós Dalfesztiválra, és akkor még mindenkinek, minden produkciónak a saját anyanyelvén kellett előadni a dalokat, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hiszen ugye nyilván a magyar nyelvnek az egyedisége furcsán hangozhatott a színpadon, de ugye a zene mindig így kiegyenlíti, vagy kisimítja esetleg a hangzásban a szövegnek esetleg a furcsaságát, a kiejtés, magyar kiejtésnek az érdekességét, és itt is egy nagyon szép sikert értünk el.
4: Friderika, mondtad, hogy ez a dal valakinek íródott, nem akarom azt, hogy elárult, hogy kinek, de a nemzetközi vizeken is van példa, például a Robin Hood című film betétdala, Bryan Adams Everything I Do It For You című slágere, amely hatalmas világsláger, eredetileg nem neki íródott, hanem Lisa Stansfieldnek. Ő visszautasította ezt a lehetőséget, és így kapta meg, így jutott hozzá ehhez a lehetőséghez Bryan Adams, és ma már el sem tudjuk képzelni, hogy nem ő énekli esetleg ezt a dalt. De megint csak érdekeset mondtál, nem lehetett érezni abban a pillanatban, amikor megkaptad ezt a dalt, hogy ez a dal befutó lesz, sőt, tovább megyek, örökzöld sláger?
5: Abszolút nem. Abszolút nem. Tehát ez egy olyan helyzet is volt, hogy ugye itt a Táncdal Fesztiválon, amikor ez meg lett rendezve, zöldfülűek versenyeztek, befutott, színpadhoz szokott előadókkal, énekesekkel, énekesnőkkel, produkciókkal.
4: Mert a második helyen mögötted Karda Beáta végzett, a harmadik helyen azt hiszem Szulák Andrea.
5: Vagy Janzakat, már most nem tudom pontosan. Tehát így
4: Janzakata
5: van, biztos,
4: is te... ott volt.
5: Igen, igen. Tehát, hogy azért mondom, hogy az esélytelenek teljes nyugalvánval mentem a versenyre, mert az első és legfontosabb, hogy ne előzzem meg a kérdéseidet, de ugye párhuzam van a mostani versennyel, a dallal, hogy nekünk, vagy nekem az volt az első célom, hogy van egy lehetőség, hogy egyáltalán a tévébe be lehet kerülni, akkor még ugye kettő csatorna volt, tehát hogy egy olyan nyilvánosságot kaphatott mindenki, aki tényleg kezdőként szeretett volna labdába rugni, hogy ebből táplálkozunk, és táplálkozom a mai napig.
4: Igen, egy olyan világot éltünk, amit a mai fiatalok el sem tudnak képzelni, hogy két tévécsatorna létezett, a Királyi Egyes, meg a Kettes. És még Duna TV sem volt akkor.
5: Igen, szóval ezt talán nem is lehet
4: felfogni. Kereskedelmi rádióállomásokból
5: meddig még.
4: Egy-kettő talán.
5: Meg még nem volt olyan erejük, és nem voltak annyira befutottak.
4: Jó, akkor megkérdezem, szerinted miben rejlik ennek a dalnak a sikere?
5: Hát ha ezt valaki meg tudná fejteni, akkor nyilván sorozatban írnának ilyen dalokat. Nem tudom, azt érzem, hogy van egy olyan atmoszféra körülötte, amikor így elindul ez a dal, és valaki tényleg hitelesen, nem előadásképpen, hanem őszintén el tudja énekelni, akkor hat. És megszólítja a hallgatóságot, ugye, hát nem vagyunk szentek. És ez egy kicsit olyan önismeret, önvizsgálatról is szól, közben a hangzása is egy nagyon megkapó, szép dallamvilág, nincs túl hangszerelve. Szóval én azt gondolom, hogy Jenei Szilveszter egy nagyon ihletett pillanatában komponálta meg ezt a dalt.
4: Én úgy gondolom, hogy ez a dal jókor, jó helyen született meg. Szerinted egy ilyen lassú, szívbemarkoló szövegű dallal manapság labdába lehetne rúgni?
5: Engem hívtak egyszer-kétszer még annak idején, amikor ugye az Eurovízió selejtezők voltak, és akkor sokan mondták, hogy most már ez az Eurovízió nem erről szól, és most már labdába se lehetne rúgni ilyen dallal. Kicsit rosszul is esett, mert egy kicsit ez degradált a dalt, hogy hát ez régen jó volt, ma már nem biztos. Nem tudom.
4: Szerintem ez manapság is jó, ez a dal.
5: Fura.
4: Manapság is hatna, csak más stílusok kerülnek középpontba, tehát más stílusokat preferálnak, miközben ennek a stílusnak is megvan a közönsége, csak éppen nem kap akkora reflektorfényt a médiában.
5: Nyilván a mainstream, hogy mit szeretne hallatni, vagy mit enged meg hallgatni az emberek számára, ez komoly befolyás és komoly tényező. Én azt tapasztalom a koncerteken, hogy nagyon szeret, várják ezt a dalt. Ugye nem régen egy másik nagyszerű énekesnő is elénekelte ezt a dalt, és sikere volt. Tehát szerintem az ilyen dalokat én azt látom, hogy a magyar szív szereti az ilyen balladisztikus, kicsit ilyen lelkis dalokat, és valahogy úgy rá tud hangolódni.
4: A dal első eredeti előadója számon tartja azt, hogy hányan énekelték el utána ezt? Hányan dolgozták át? Mert rengetegen.
5: Ne, hát egy-két lehetőségem volt találkozni énekesnőkkel, és akkor így mondták, hogy hát én is énekelem ezt a dalt, és örültem neki. Nem az enyém a dal, tehát nem lehet kisajátítani. Ehhez kötnek, tehát nekem viszont a koncerteken, amikor ugye meg van hirdetve, hogy Friderika koncert, ott nekem kötelező elénekelni.
4: Még a magyar zenetörténet egyik élő legendája Zorán is elénekelte.
5: Igen.
4: Friderika, milyen volt akkor tájt 1994-ben az Eurovíziós Dalfesztivál? Már picit érintetted ezt a témát. Ha minden igaz, az a 39. volt a sorban. Még nem volt akkora csinnadratta körülötte, mint manapság, és én úgy gondolom, úgy látom, úgy érzem, hogy sokkal inkább a zenén volt a hangsúly, és nem a külsőségeken.
5: Akkor is fontos volt a külsőség, mert akárhogy is nézzük, egy európai verseny. Mindenki meg tudta akkor mutatni, hogy zeneileg mit tart jónak, és mivel indult. Ez különben ez egy nagyon szép dolog. Országok a maguk stílusát, a maguk arcát, nyelvét vállalva. Én már akkor annak sem örültem, hogy mindenkinek angolul kellett aztán énekelni, mert valahogy a dalnak az egyedisége is elment, és ezt is valahogy így átlett egy ilyen, mindenki Barbie babának nézzen ki, átlett alakítva, nem éreztem nagyon jónak, aztán utána belenyúltak abba, hogy nem lehetett ez a nagy, szép zenekaros kíséret, számunkra még ez volt biztosítva, de a világ is nagyon megváltozott, tehát nyilván nekik meg haladni kellett a szervezőknek, rendezőknek a világ kihívásával, az amerikai show business világával, hogy ugye az európai ne legyen egy kisebb vagy gyengébb minőségű. Nem tudom, sokat változott. Én azért szívem mélyén sajnálom, hogy a magyarok nem képviseltetik magukat, mert kimaradunk egy olyan rendezvényből, amin szerintem ott kéne lennünk, és nem jó, hogyha magunkat szegregáljuk, hogy jobban elzárjuk magunkat, még akkor is, hogyha nem érünk el olyan helyezést, akkor is szerintem nekünk ott kéne lenni, de ez egy saját magánvélemény. De mondom, az egész Eurovízió nagyon sokat változott, megértem, ahogy döntöttek, hogy nem akarunk menni, én mondjuk sajnálom.
4: Ott Dublinban milyen visszajelzéseket kaptál a dallal kapcsolatban?
5: Nagyon szerettek bennünket, és Hát mindenkit azért a tenyerén hordozott, ott az egész szervezés, minden, tehát ott az a kellemes város, ami akkor nem is volt magas épület szinte, szóval ilyen nagyon jó atmoszférájú kis Dublin, az valószínű az alatt a hét alatt teljesen felfordult, de bennünket nagyon-nagyon szívélyesen fogadtak mindenhol, és számunkra, vagy számomra, hogyha úgy nyilván csak a magam véleménye, amit el tudok mondani, az egy olyasmi érzés volt, amit a világsztárok megtapasztalnak, amikor eljutnak egy másik országba, és akkor egy nagyon megkülönböztetett figyelemben részesülnek.
4: 30 év telt el azóta, jártál azóta ott a helyszínen, Dublinban?
5: Nem. Ez jó kérdés. Néha bennem van, hogy milyen jó lenne elmenni, de aztán rájövök, hogy lehet, hogy meg sem ismernék már semmit, mert nyilván ott akkor az a verseny, az át is alakította a várost. Nem voltam, de lehet, hogy tényleg el kéne menni egy kicsit a gyerekekkel, és megmutatni, hogy hol énekeltünk. Hát majd sor kerítünk rá.
4: Az az 1994-es év szerintem a legmeghatározóbb év, vagy az évek egyike volt az életedben.
5: Abszolút.
4: Sztár voltál akkor, a szó jó értelmében. Érezted ezt?
5: Nem. A felelősséget éreztem, és a sok feladatot, ami így rám zúdult, és mindenki azt várta el, hogy profin viseljem, és profin csináljam, miközben én is akkor tanultam.
4: Tehát pályakezdő voltál.
5: Hát abszolút, tehát én nekem nem volt erre sem felkészítőm, sem kócsom, sem semmi olyan, ami segített volna abban, hogy én lássam, hogy esetleg, ha valakinek ilyen indulása van, akkor ezt a jövőben hogy kell úgymond gazdálkodni vele, hogy kell ebből okosan a következő lépés, meg szépen felépíteni az egész dolgot. Azt láttam, hogy látják az aranytojástól jó tyúkot, és mindenki nyilván a maga sikerét, meg a maga hasznát akkor abban a pillanatban, helyzetben a maximálisan ki akarta venni. Ez valószínű mindenkinek sikerült. Számomra is ez egy siker volt, de azt hiszem, hogy ha valaki ma már csinálja, ma már ugye sokkal jobban a zeneipar az üzlet is, és ha van mellette egy kis csapat, vagy így látja, hogy neki hogy kellene ezt felépíteni, okosabban csinálná. De ez az én utam, és én ezt nem sajnálom, hogy így alakult.
4: Mondtad, hogy látták az aranytojást, tojótyúkot. Gondolom elsősorban a lemezkiadók látták, és a lemezkiadókban dolgoztak azért akkortájt is olyan szakemberek, akik segítették az előadók pályafutását, útját.
5: Igen, de ez azért nagyon furcsa, mert egy olyan világban nőttem én fel, ahol nem volt versenyhelyzet, és így a zeneiparban sem volt egy úgymond egy ilyen biznisz, vagy nyilván volt, de nem volt az, ami ma már. Tehát, hogy az ottani zenei készítők is meg lemezkiadók is, ami ma már nincs. Abból a tudásból táplálkoztak, és azzal a tudással, tapasztalattal rendelkeztek, amit a két, ahogy indultunk, két tévécsatorna jelentett, és mondjuk egy vagy kettő rádió. Tehát nem volt senki arra felkészülve, hogy mi lesz akkor, ha kereskedelmi tévék jönnek, hát azt meg pláne senki nem értette, meg nem is gondolhatta, hogy mi lesz akkor, ha beindul egy Facebook, egy YouTube csatorna, dömping, Spotify is, minden olyan, ami már nem teszi kötelezővé azt, hogy egy előadó egy lemezkiadóhoz kösse magát. Tehát meg kell nézni, hogy a 30 év alatt mennyire kifordult a sarkából az egész világ, az egész zeneipar, filmipar és minden mindennel összefügg.
4: Az elmondottakból eredően Friderika mégis jókor volt, jó helyen? Vagy szeretne most pályakezdő fiatal lenni?
5: Nem szeretnék pályakezdő fiatal lenni. Nagyon nehéz.
4: Jóval nehezebb bekerülni a zenei körforgásba, mint ott a 90-es évek közepén?
5: És egy ilyen típusú lánynak, mint ami én voltam, szerintem képtelenség. Tele frusztráltsággal, kishitűséggel, bizonytalansággal, annyit tudtam csak, hogy szeretek énekelni, és szeretnék az emberek előtt énekelni. Aztán jött egy fordulat, amikor nagyon nem szerettem, és féltem a közönségtől. Nyilván azért, mert elvártak tőlem egy olyan minőséget, amit ott az Eurovízión láttak, és én aztán később ezt nem tudtam, nem hangilag, hanem látványban meg mindenben hozni, és nem akartam csalódást okozni a közönségnek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, de mégis azt látom, hogy ha ma valaki elkezdi, akkor olyan fiatalnak kell lennie, amilyenek a mostani fiatalok, hogy belevaló, vagány, meg van győződve, hogy amit csinál, az jó, és azt képviseli, tolja. Hát iszonyú nagy a hangzavar. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy tényleg naponta 20-25 ezer új dal jelenik meg, akkor valahogy ki kell tűnni, és ahhoz ilyen gyenge lelkű, vagy ilyen lágy lelkű királylányok azt hiszem nem nagyon tudnak labdába rúgni.
4: Igen, most beszélgethetünk megint olyan dologról, amit a mai 20 évesek, fiatalok már nem értenek, hogy milyen jó volt, amikor vártuk, hogy az előadó lemeze megjelenhessen, és volt időnk azt a lemezt végighallgatni,
5: nem
4: jól
5: csak végighallgatni. Hát én emlékszem, hogy ott volt a borító, ott volt egy kis könyv jellegű borító, amit lapozgattam órákig, illata volt, és el tudtam olvasni százszor a szöveget, és alig vártam, hogy nézegethessem a képeket is hozzá, amit odarakta, kinek nyilvánít köszönetet. Szóval, hogy ez egy olyan volt, hogy nem ez a túlesni, vagy gyorsan meghallgatni, hát 3-4-5 perces dalok voltak. Most ugye, amikor készítjük az új dalokat, 2-2,5 percnél már azt mondják, hogy figyelj, ácsi, nem kell több, mert nem hallgatják végig. Szóval, hogy minden olyan nagyon gyors lett, olyan következő impulzusok kellenek, és ebből soha nem elég, és nehéz lépést tartani ezzel.
4: Friderika, a gyermekeidnek szoktál erről a világról mesélni? Értik ezt? Érdekli őket ez a világ? A nagyfiad is zenész.
5: Szoktunk neki mesélni dolgokról. Hát most megmondom az igazat, 18 éves, tehát felületességet látok benne, de az egész világ felületes. Én bízom abban, hogy ahogy idősödik, a saját maga bőrén is megtapasztalja, hogy nagyon sokat számít az érték, ami a bőr alatt van a szívben, és nem akarom viszont túl okoskodni, meg túl terhelni, mert az meg ugye visszájára fordul. Szoktunk vicceskedni, amikor mit tudom, Instagramon látok szalagos kazettát, és elküldöm neki, hogy na nézd, ez volt a mikorunk. Nem akarom ebből kihagyni, hogy lássa, hogy mi honnan kezdtük, nem tudom mennyire érti.
4: Friderika, mennyire volt az jó, hogy már pályakezdőként elkönyvelhetted az életed legnagyobb slágerét? Szerintem ezt kimondhatjuk, bár én kívánom neked, de nem hiszem, hogy lesz még egy olyan dalod, amely ekkorát fog robbanni, amely így beírja magát a zenetörténetbe. Ez mennyire volt jó dolog, hogy már akkor ott 94-ben megszületett ez a nagy sláger?
5: Most elmesélek egy történetet, ezzel kapcsolatos. Eurovízió. Ott állok a színpadon, mindenki el tudja képzelni. Minden gyönyörű, fényes, minden a helyén van. Lejövök a színpadról, és a színfalak mögött szürke feketeség van, semmi nincs. És igazából ez a csend, ez az üresség amúgy a mi zenei iparunk, és ez az egész teremtett világ, amit az emberek létrehoznak, hogy a többi embereket szórakoztassák. Tehát én akkor már éreztem, hogy így minden így eltűnik, elmúlik. Volt egy pillanat, és ahogy szépen visszamentem az öltözőbe, hogy elénekeltem a dalt, mondom, a színfalak mögött, a fából összetákolt, most már lehet, hogy műanyag, de a fából összetákolt színfalak hátulról szürkék, festetlenek, sötét. Nincs semmi, ez egy elképzelt világ, szórakoztatásról szóló mese. Nekem a kezdésre óriási lehetőséget adott, de tudom, hogy mindez azért van, hogy ezzel aztán majd itt ugye eltelt ez a 30 év, fura kimondani, mert olyan, mintha tegnap lett volna, vagy tegnap előtt, amikor főleg ráadásul ugye visszaemlékezek ezekre az időkre, fura, Szóval én nem érzem ezt 30 évnek, és ahogy mondtam is, sokan eléneklik ezt a dalt. Tehát ez nem csak az én dalom. Nyilván tőlem elvárják, de ez nem csak az én dalom. Lehet, hogy Jenei Szilveszter alkotott egy olyat, ami mindannyiunkat túlél, és a szövege ennek a dalnak sokat fog segíteni másoknak is.
4: A hit, a vallás akkor már jelen volt az életedben?
5: Olyan formában, amiben most már a mindennapjaimnak a része nem. De ahogy mondtam is, tehát, hogy annyira lehetett érezni, hogy nem tudsz égigérő, tartós dolgot építeni. Tehát képtelenség, emberek vagyunk. Valamit magunk után tudunk hagyni, de azok nem ez a siker. Tehát a valós, igazi élet, ami a színfalak mögött van. És az a gyerekeim, a családom, viszont ha a színfalak mögötti életet akarom élni sikeresen, ahhoz avval foglalkozni kell. És a 30 évben az is benne van, hogy rátaláltam, hogy mennyire fontos valaki mellett hűségben, mint feleség élni, mennyire fantasztikus gyerekeket vállalni, 10 évet vártunk, hogy gyerekeink legyenek, nem mondom, hogy egyszerű a gyereknevelés, főleg ebben a világban, amikor egy nagyon egyszerű sztorit múlt héten megtapasztaltunk a férjemmel, és el akarom azért mondani, hogy látszon, hogy a világ mennyire bizonytalan és mennyire kiszámíthatatlan, amikor ott állsz pénzautomatánál, és előttem van egy 70-80 éves néni, és a biztonsági őr mondja neki, hogy tessék a kártyát a QR leolvasóhoz tartani. Most ez a néni végig csinálta a második világháborút. Nem, hogy QR kód nem volt, de még tévése, rádiót hallgattak 56-ban úgy, hogy a szobában több család ült. Most pedig mondják neki 70 év elteltével, hogy tessék a QR kódot a képernyőhöz érinteni. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy 10 évente, de 5 évente, de évente úgy változik minden, hogy az embernek borsózik a bőre, és azt mondja, hogy mi lesz itt még, de ha otthon, ha a családom nincs rendben, akkor itt minden összedől.
4: Igen, nemrég az unokahúgommal beszélgettem erről, hogy ott a 80-as években volt egy Szabad Európa Rádió, amit nem volt szabad hallgatni.
5: Na, ez nagyon jó.
4: Értette meg.
5: Egy Szabad Európa Rádiót, amit nem szabad hallgatni.
4: Igen, igen, igen, és titokban hallgattuk ugyan. Nem érti, nem érti. Nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó.
5: Az a helyzet, hogy ezzel nem tudunk változtatni, de mondani kell, hogy tudják.
4: Szerintem is. Visszatérve a karrieredre, nem, inkább így mondom, visszatérve a pályafutásodra, ott 1994-ben nagyon gyorsan, pillanatok alatt bekerültél az élvonalba, és aztán viszonylag gyors egymás utánban 5 nagy lemezt jelentettél meg, 1994 és 2001 között. Uh-huh. A 2001-es az a Hazatalálsz című volt.
5: Igen.
4: És utána látszólag eltűntél a reflektorfényből.
5: Igen.
4: Ez mennyire volt...
5: Nem szerettem volna.
4: Akkor jött elő az az időszak, amikor említettél ott bizonyos problémákat az éneklés kapcsán, hogy fölmerültek benned bizonyos kérdőjelek.
5: Így van, kérdőjelek is, és főleg azért, mert elkészítettünk egy nagyszerű lemezt Varga Szabolcsal, Kassai Róberttel, csak azért mondom őket, mert ők nagyon híres és népszerű énekeseknek készítettek szintén lemezeket.
4: Például Cserháti Zsuzsának.
5: Cserháti Zsuzsának, így van, és nagyon-nagyon örültem, hogy bekerülhettem egy olyan zenei közegbe, ami számomra is egy fejlődést okozott, és nagyon örültem, hogy ez rám is hat, és ez az én éneklésemet is fejleszti. És egy dalt nem játszottak róla. Tehát azt kaptuk a rádióktól, hogy nincs rajta sláger. És ez egy kicsit úgy megütött.
4: Miközben slágert elsősorban a rádió
5: hát
4: csinál.
5: Hát hogyne. És nem egy alternatív zenét készítettünk, hanem pont, ahogy említettem, hogy milyen nagyszerű zenészekkel, hangszerelő csapattal muzsikáltunk, szerintem jobbnál jobb dalok kerültek rá a lemezre.
4: Igen, ezt én is megfigyeltem, mert az előző, a Kincs, ami van című lemezet címadóját még játszották.
5: Azt még igen, még és előtte a Feltárcsáztad a szívem, az pedig a
4: bizony.
5: Akkor legtöbbet játszott magyar dal volt, és az nekünk egy óriási...
4: című dal is azon szerepel.
5: Így van, és az nekünk nekünk egy óriási nagy lépés volt, mert ugye azt szerettem volna, hogy ebből a fátyolos kinek mondjam el vétkeimet dalból, meg világból egy kicsit lépjünk ki, csak azért, hogy életörömöt tudjunk megosztani, mert akkor én 23 éves voltam, és akkor én ezekkel a dalokkal már temettem magam. Tehát, hogy annyira szomorúak voltak ezek a dalok, hogy láttam a második lemez Gerendás Péterrel készítettük el, és
4: de
5: láttam, hogy a koncertek után nem felszabadult a közönség, hanem terheltebb lett ettől a nagyon-nagyon sok nehéz dalból, nehéz szövegű dalból, elhagyatottságból, kiszolgáltatottságból táplálkozó dalokból, és szerettem volna váltani. És a feltárcsázt az a szívem, az azért volt nekünk egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy vidám popsláger volt, és mondom, nagyon szerették játszani, és nagyon sokat is játszották.
4: Mi tehát mind a mai nekünk napig játszok ezt a dalt.
5: Retro.
4: Jó kis napindító dal.
5: Úgyhogy ezért nem értettem, hogy az a 2001-es lemez, hogy mondhatják azt, hogy nincs rajta sláger, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ha nem adják ki, ha kiadják, mindegy, akkor én most pacekban olyan dalokat szeretnék énekelni, amiből táplálkoztak a feltárcsáztad a szímem, a kincs, ami van, a hazatalálsz lemez, és ilyen gospel lemezeket, kettőt is készítettem, közben párhuzamosan kisbabáknak altató lemezeket
4: bizony,
5: is készítettük, és nagyon ott is az első után azért lett egy második, mert olyan sok visszajelzést kaptunk, hogy buzdított bennünket, hogy csináljunk még, úgyhogy és utána jöttek a gyerekek, és azt éreztem, hogy nem tudom a kettőt csinálni. Tehát én igaziból anyuka szeretnék lenni. Tehát azt nem tudom összerakni, hogy szaladok a koncertekre, készítjük a lemezeket miközben. Végre az, ami nagy terv volt, meg egy vágy, hogy gyerekeim lehessenek, azt meg talomba teszem, hogy jó van, akkor ez is ki van pipálva. Úgyhogy azért volt ez a 10-11 év leállás is.
4: Az kérdés volt benned, ezek szerint nem, hogy a családot választod.
5: Nagyon jó, ha az embert megtapsolják. Nagyon jó érzés. Tulajdonképpen a munkádnak, a tehetségednek, az idődnek, amit beleteszel, az egy visszajelzés, az egy pozitív visszajelzés, amiből táplálkozom, hogy következő dalokat is van értelme készíteni. De a család az nem egy koncert, az nem egy sláger. Az egy, ha ki fognak repülni a gyerekek, akkor is. Az egy örökké tartó felelősség, egy olyan kapcsolat, egy olyan szeretett közösség, ami állandó, és ezt gondozni kell, és ez nem úgy van, hogy ki van pipálva, hanem fontosabb, hogy anyuka lehessek, megbízható, aki ott van mindig, hogyha kell.
4: És most is itt van a család veled.
5: Igen.
4: A családdal érkeztél Pozsonyba. A nagyfiad ugyan nem jött el.
5: Hát a zenél ez a gyerek már megint, de hát most mindegy.
4: Kapott biztatást az édesanyjától?
5: Nem! És nem is akartam, hogy muzsikus legyen.
4: Anyja énekesnő?
5: Hát édesapja nyilván az nem, mert hát mérnök a férjem, amúgy persze hát a dalszövegeket Gerendás Péter óta írja a dalaimnak.
4: A második tűnik fel elsőként.
5: Így van.
4: Dalszövegíróként.
5: Így van. Tehát ő nem vallja magát zenésznek, és tényleg nem zenész. És mint a strandlabdát ezt a gyereket próbáltam lenyomni a víz alá, hogy hagyjuk már ezt a zenélést, nem kell, nézzünk minden sportot, amit lehetett. Hát csak ugye az volt a probléma, hogy nyilván volt otthon egy pianinónk, és elkezdett rajta muzsikálni, és láttam, ha szomorú, ha vidám, odaül. És akkor megbeszéltük a férjemmel, jó, nem veszük komolyan, üljön oda, klimpírozzon, aztán majd elmúlik. Nem múlt el. És egyszer csak azt kaptuk, felsős volt már, hogy jött a zongoratanár, és mondta, hogy tudjátok, hogy belóg a Christopher az órákra? Mondom, nem. És akkor így kérdezte, hogy hát akkor dolgozzunk egy kicsit. Hát mondom, jó, hát hogyha belóg, akkor egy kicsit. És utána volt egy vizsgaelőadás, lejátszotta, amit kellett, és akkor mondta a tanárnő, hogy hát ez a gyerek nagyon tehetséges. Igaz, hogy nem azt játssza, ami a kottán van. De nagyon
4: a tehetséges.
5: Átírta. És akkor innentől a Rajkó módszerrel, ami ugye a másolás, meg a fülről tanulás, kezdtünk el együtt dolgozni Suki Andrással, és innentől kezdve már nekünk annyi volt, úgyhogy ő zenész lesz.
4: Jelenleg még gimnazista, ugye?
5: És alig várom, hogy leérettségizzen. Akkor utána... szerintem legalább 5 kilót fogyni fogok, mert most nagyon szurkolok neki.
4: És utána a zenei pálya?
5: Hát akármennyire szeretném, hogy nem, látszik, hogy neki ez a hobbija, a kikapcsolódása. Már azért mondtam, mert nagyon szereti a pocakját, hogy azért jó lenne esetleg egy polgári szakma is, mondjuk egy jó szakács vagy cukrász mesterség. Így lehet, hogy ebben még így beleugrana. Aztán meglátjuk. Ő szerintem a jéghátán is meg fog élni.
4: Legyen így. Szóval a nagyfiad otthon maradt, most is zenél.
5: Igen.
4: A kisfiad, aki szintén nem kicsi már.
5: 11 éves a Robi fiam.
4: Ő itt van,
5: itt
4: és
5: van.
4: A kislányod is.
5: Igen. Igen. Hát az a helyzet, hogy nagyon szeretünk utazni együtt, beülünk az autóba, és igazat szólva, ahogy elkezdődött már tavaly az új dalokkal, a Szikra produkción keresztül az ország,

0: Három gyerekünk örökké a miénk, mert hogy örökbe fogadtuk őket. Nekünk kellett 10 év, hogy megértsük, hogy nekünk így legyen gyerekünk. Ugye a férjem nevében beszélek a többes számban. Mindegyik egy külön egyéniség, és tulajdonképpen a kislányom az úgy pottyant be hozzánk, hogy volt egy sztori, mentünk ott a Puskás stadion mellett az autóval, és egyszer csak láttam, hogy így a 3 fiú kiugrott az autóból, és mondom, ti mit csináltok? Hát ők elmennek Fradi meccsre. És így ültem, hogy hát teljesen egyedül vagyok. És én pánikszerűen felhívtam az anyukámat, hogy anya, leléptek, teljesen egyedül vagyok, nekem kell egy kislány. És úgy fohászkodtam, hogy még egy kislány hadd csúszom be, és tényleg az utolsó percben, mert ugye, hogyha valaki örökbefogadó szülő, annak van egy bizonyos évig lehetősége, és hogyha nem történik meg az örökbefogadás, akkor ez elévül, ez a jog lehetőség. És egy hónap alatt a Szofi lányom beugrott, és teljesen olyan, amit úgy kértem, vágytam, vártam, nagyon anyás, úgyhogy nagyon édes gyermek.
1: Az utóbbi időben, aki figyeli a pályafutásodat, láthatja, hogy ismét nagyon aktív vagy, folyamatosan jelenteted meg, most már nem a lemezeket, mert hogy azoknak nincs sok értelme.
0: Elavult.
1: A különálló dalokat.
0: Egyrészt ez azért is van, mert pályázatokon indultunk. Ez onnan indul, a pandémia lobbantotta be ezt az egész folyamatot, hogy otthon voltunk, és hallottuk, hogy a nagyfiú szobájából szivárog ki a zene. És hát ugye kutyából nem lesz szalonna, egyszerűen nem tudtam leállni. Tehát annyira inspiráló dallamok jöttek, hogy mondtam a férjemnek, hogy erre írjunk szöveget, csináljunk belőle valamit. És akkor meghirdettek egy olyan pályázati lehetőséget, hogy közönség nélküli koncertre lehet pályázni 4 új dallal. És nekünk volt 4 új dalunk. És ez azért volt, mert az én fiam írta a dalokat. Utána volt koncertünk, és innentől kezdve a Szikra produkcióba is bekerültünk, és ott is arról szól ez az egész, hogy dalokat kell készítenünk, úgyhogy idén 3 új dal még mindenképpen lesz, és szeretnénk az év második felében koncertezni. Én azért szeretnék, mert igazából én akkor élek. Tehát elkészítjük stúdióban, mint egy laboratóriumban a dalokat, készítünk hozzá képanyagot, mert ma már enélkül ugye nincs új dal, de igazából én azt élvezem, amikor a közönséggel lehet végre találkozni, élőben lehet muzsikálni, és pulzál a levegő, amikor felcsendülnek a dalok, régiek, újak, kinek mondjam el vétkeimet, feltárcsáztad a szívem, és közben az új dalok is, tehát igazából ezért van értelme új dalokat készíteni, hogy legyen apró is arra, hogy találkozhassak a közönséggel.
1: Kik járnak manapság Friderika koncertre?
0: Hát ez vegyes. Azok, akik nagyon szerették, akinek mondjam el vétkeimet, dalt, de fiatalokat is. Én azt látom, hogy azért vonza be, mert a szülőktől hallják. És azok a családok, ahol jobban vannak a szülők a gyerekekkel, akár a tini gyerekeikkel, vagy a kicsit idősebb gyerekeikkel, azok eljönnek és meghallgatják. És én azt láttam eddig, hogy örömmel jönnek a következőre, és nem kifosztva érzik magukat, hogyha egy koncertnek vége, hanem jönnének legközelebb is.
1: Igen, bebizonyosodik ismét csak, hogy a látszat ellenére, amit kapunk a médiából, van erre a zenei stílusra komoly igény a közönség köréből.
0: Én azt látom, hogy igen. Tehát nyilván kell olyan show jellegű produkció is, amitől az ember így elájul. Én a mostani utolsó koncerten pont azért, mert valahogy nekünk a dalaink nem is olyanok, bár biztos, hogy föl lehetne építeni ilyen show jellegűre is, de hogy jobban egy ilyen kis színház, családias légkör, kicsit olyan beszélgetős, történetelmondós stílusban, én azt látom, hogy ez hat és működik.
1: Elmondhatjuk, hogy a kiinduló pont a mai találkozásunknak a dal volt, amely szombaton ért véget, és amelynek a döntőjében, sőt a szűkített négyes mezőnyében is jelen volt egy szlovákiai magyar zenekar, a Phoenix RT.
0: Gratulálok nekik!
1: Figyeled ezeket a versenyeket? Most beszéljünk csak a dalról egyelőre.
0: Őszinte választ szeretném?
1: Igen.
0: Nem.
1: Mert?
0: Szóval zenésznek

0: Zenét hallgatni, az nehéz, mert mindenféle más dolgot is hallok, látok benne egy produkcióban, és nyilván ugye tévéműsor, óriási felhajtás, le fog az ülepedni, hogyha valaki tényleg egy hosszú távú produkció énekes, és lehet, hogy akkor jobban, szívesebben meghallgatom. Nyilván rengeteg zenei stílus is van, furcsa, szóval kellenek a zenei műsorok, de azt hiszem, hogy egy kicsit elfáradtam az ilyen típusú zenei műsoroktól, ami nagyon arról szól, hogy a tehetséget ugye azzal indítanak, föl akarják fedezni. Kicsit szerintem kellene változtatni, hogy ne mindig ugyanez a séma legyen, bizonyos zsűrik előtt, megmondók előtt, mi legyen, hogy legyen. Nem tudom, hogy mi lehetne a más mód, csak egy kicsit úgy elfáradtam ebben a struktúrában, hogy így kell néznem zenét, meg így kell hallgatnom, és így kell látnom, és talán azért egy kicsit ugye az érdeklődésem másfele irányul.
1: Bevallom őszintén, hogy én ezt a műsort, a dalt nagyon szeretem, mert itt még mindig a zenén van a hangsúly, új zeneszámok mutatkoznak be, új zeneszámok versenyeznek, és mi ugye ezekből a műsorokból aztán jó néhány dalt tudunk játszani. Vannak viszont olyan tévéműsorok, olyan zenei tehetségkutató tévéműsorok manapság, ahol a zenét arra használják fel, hogy nézettséget produkáljon.
0: Tehát ez most már évtizedek óta így van.
1: Amikor nem a zenén van a hangsúly.
0: Ezeknél a zenei műsoroknál, hogyha a hírek tényleg így vannak, mert én sosem voltam benne, sosem láttam a színfalak mögé, de hát már maga a műsorok előtt olyan szerződéseket írnak alá a különböző országrészből jött fiatal tehetségek, amelyek teljesen lekötik őket velünk. Ilyen soha nem volt, nem történt, mindenki szabad maradt, és ha már elértünk egy sikert, akkor ültek le velünk bizonyos komoly zenei emberek, hogy na, akkor milyen lehetőségek vannak, tetszik, nem tetszik, aláírjátok, nem írjátok, stb. Tehát, hogy a szabadság megmaradt, hogy az legyél, ami az legyen a kifutásod, ami te vagy. És nem akartak kitalálni, nem akarták megmondani, hogy akkor most te melyik külföldi produkcióhoz fogsz majd magyarul hasonlítani, ez a magyarosítása a különböző külföldi produkcióknak, hanem az egyediség megmaradhatott, és nem kellett hát mindenféle bulvárt is elvállalni. Szóval egy művésznek, egy előadónak, aki abból él, hogy a közönség eljön a koncertjére, szerintem nagyon oda kell figyelni, hogy mit írnak róla. És azért az kell, hogy egy kicsit maradhasson titokzatos. Nem kell, hogy mindent tudjon a nagy közönség, hanem azt fenn kell tartani, hogy tehát mit ebédel, mit vacsorázik, hogy kivel találkozott, azt nem kell mindenkinek tudni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Igen, ezeknél a műsoroknál a nézettség a legfontosabb, és azt mondják, hogy előre megírt forgatókönyvek alapján zajlanak ezek a műsorok, olykor még a zsűritagok is szerepet játszanak.
0: Elhiszem. Abszolút elhiszem. Nyilván ez egy szép előadás, amit fölvesznek, megosztanak. Ugye itt mindig az van, hogy visszadobják ezek a műsorkészítők a labdát azzal, hogy hát erre van szüksége a közönségnek. És hiába van ellenérv, hogy a közönséget igenis lehet azért az érdeklődését irányítani. Hát azért, most bocsánat, de azért régen voltak színházi közvetítések. Régen volt a vers mindenkinek. Ma már egy játékműsort vagy egy filmet nem lehet megnézni, mert állandóan megszakítják reklámokkal. Én azt gondolom, hogy mégis a tévécsinálók, a műsorkészítőknek igenis nagyon komoly felelősségük van abban, hogy az emberek miről mit gondolnak, vagy milyen zenét hallgatnak, milyen produkciókat emelnek fel. Szerintem lehet tanítani, lehet formálni jobb felé és minőségibb felé is a hallgatókat.
1: Most azt akartam mondani, hogy milyen rossz dolog az, hogy a zenét használják fel eszközként.
0: Mindent felhasználnak a
1: de
0: filmet
1: pontosan,
0: is.
1: Pontosan ide akartam kiukadni, hogy a zenét helyettesíthetjük bármi mással. Bármi. A nézettség mindenek előtt, és ez nem jó.
0: Igen, csak ugye az emberek mit néznek? Hát nyilván az, ami felháborítja őket, vagy ami olyan nagyon extrém, mert így nem hisz az ember a szemének, hogy emberek mit tudnak, mit mernek megtenni. Hogy nincs gát, nincs önkormányzat, kontroll, és hogy az nyilván egy polgári, vagy egy bizonyos értékekhez szokott generáció, vagy kultúra, az ilyenkor megdöbben, és nem hisz a szemének. Na most nyilvánvaló, ez a nézettséget is emeli. Tehát az nagyon unalmas, hogyha valaki évek óta házasságban, hűségben él, gyerekeket nevel, mert nyilván ebbe semmi extrém nincs. Tehát ugye azt várják el, hogy akik a színpadon vannak, vagy akik szerepelnek, azok extrém életet éljenek. De szerintem lassan már az lesz majd extrém, hogyha valaki a normális életet kézben tudja tartani, és meg tudja élni.
1: Mondtad a beszélgetésben, hogy nem szeretnél most pályakezdő fiatal lenni. Gondolom az elmondottakból eredően sem.
0: Így van. Nem vagyok az az alkad. Én azt gondolom, hogy a jó Isten akkor adott volna mást. Máshoz is volt érdeklődésem, tehetségem, próbáltam is. Az Eurovíziós Dalfesztivál után ugye megjelent a nagy lemezünk, azonnal arany és platina lemez lett, és akkor volt egy tilitoli időszak, hogy hogy legyen a folytatás. Akkor 3 évre, 3 lemezre szerződtem le az akkori EMI Quintel, és a 2 lemez között nem tudtuk, hogy mi legyen. Én se tudtam eldönteni, hogy hogy szeretném, és akkor például terveztem, hogy akkor elmegyek jogot tanulni, vagy akkor, mivel a rajzhoz volt egy kis ügyességem, belső építész sulit kezdtem el, aztán dülőre került, hogy mi legyen a második lemezzel, és aztán megszületett Gerendás Péterrel, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy akkor más területen is megélhettem volna a sikert.
1: Az édesanyád, aki szintén énekesnő szeretett volna lenni, nagyon büszke volt rád?
0: Büszke volt rám, de szerintem féltett is. Meg nem nagyon ismerte ő ezt a világot, és nem tudott segíteni. Úgyhogy ez azért nehéz. Abból a szempontból nekem most egyszerűbb talán, bár mondom, én is nagyon sok mindent így nézek, mint hogyha tényleg az utcára jöttem volna, hogy a zenei világ mennyire átalakult, de talán abban tudok a nagyfiamnak segíteni, hogy mit vállaljon el. Nem minden a pénz. Tehát fontosabb a hosszú távú tervezés, egy dolognak a jó kifutása, mint a hírt jött mondjuk egy nagyobb anyagi bevétel, csak azért, hogy gagyit csináljunk, tehát annak nincs értelme.
1: Azt mondtam a beszélgetés elején, hogy 30 évet megyünk vissza az időben.
0: Jaj.
1: Akkor most ugorjunk 30 évet előre az időben.
0: Na az nagyon nehéz.
1: Benne van ez még. Hol látja magát Friderika?
0: 80 évesen?
1: Nem 80 évesen, hanem a következő években, sőt, akkor tegyük hozzá évtizedekben, és szándékosan nem mondom azt, hogy az énekesi pályán.
0: Szerintem sütöm a palacsintákat az unokáimnak, egy kellemes vidéki házban, olvasok nekik a Bibliából gyönyörű történeteket.
1: Jó, itt a következő kérdésem, az fontos, hogy a gyerekeid életében is jelen legyen a hit?
0: Nagyon.
1: És
0: nagyon.
1: Ők erre nyitottak?
0: Én azt látom, igen. Annak csak úgy van értelme, hogyha őszintén csinálod a hitet is. Ha csak így eljátszod vasárnaponként, akkor annak semmi értelme nincs, mert az csak taszítani fogja a gyerekeket. De ha őszintén hiszel és látják, hogy nem csak magadban bízol, hanem segítséget is vársz, ahogy az én esetem is mutatja, tehát az, hogy jó időben, ahogy felkonferáltad, jó időben, jó helyen lenni, ezt nem én hoztam létre. Én beleestem egy ilyen szituációba. Mindenkinek az életében vannak ilyen pillanatok, és ezeket föl kell ismerni, és ezzel az örömmel, vagy ezzel a köszönettel, ezzel a hálával kell a további életet is élni. Nekem ebből a szempontból teljesen elégedett, jó életem van, és én ezt nagyon-nagyon köszönöm, és hálás vagyok.
1: Ez végszónak is tökéletes lenne, viszont még megkérdezem, hogy mikor jártál utoljára Pozsonyban?
0: Most vagyok először.
1: Igen?
0: Igen. Igen, mert mindig így, tehát hogy a környéken voltunk, de soha nem jöttünk, úgyhogy most nagyon várom, hogy a beszélgetés után még a gyerekekkel valahova elmegyünk, sétálunk, eszünk egy finomat, és aztán hazamegyünk.
1: Rendben, akkor elengedlek. Viszont mondtam már, hogy 30 évet menjünk előre az időben, megígérem neked, hogy 30 év múlva lejátszom a Kinek mondjam el rétkeimet című slágeredet, de előtte még fölhívlak azzal, hogy figyelj, most lesz az a dal, amely 60 évvel ezelőtt nagy siker volt, és azóta is folyamatosan játsszák a rádióállomások. Mi mindenképpen.
0: Nagyon kedves, és nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon élveztem.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további minden jót kívánunk neked és a nagy családnak, mert ez már nagy család.
0: Köszönjük szépen.
1: Öttagú családnak egyaránt. Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Friderikát kérdeztem, az interjú 2024 tavaszán készült. A teljes beszélgetés újra hallgatható honlapunkon a www.patria24.stvr.sk címen a podcastek között az Igazi élet a színfalak mögött van cím alatt. Most az énekesnő 1998-ban megjelent harmadik stúdiólemezéről szól a címadó dal. Boldog vagyok.

A beszélgetős Pentatonban megismételtük Bayer Friderikával 2024 tavaszán készült interjúnkat, majd meghallgattuk a Boldog vagyok című számát az 1998-ban kiadott Azonos című harmadik stúdióalbumáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Kubányi Péter hangmester nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő aláírta a környezetvédelmi miniszter leváltását, ideiglenesen a kormányfő vezeti a szaktárcát. 12 év után hivatalosan is lezárult az Amerikai Egyesült Államok iraki missziója. Túlnyomó rész derülték bolt mellett, legfeljebb 27 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő leváltotta Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról, miután a parlament tegnap bizalmatlanságot szavazott a miniszternek. Taraba leváltását 77 képviselő támogatta, köztük az ellenzék és az SNS képviselőinek többsége. Az SNS és saját minisztere hónapok óta konfliktusban álltak, a párt szerint Tarabával nem volt érdemi egyeztetés a minisztérium fontos ügyeiről. Taraba ezt visszautasította. A vita rendezését maga a kormányfő is megpróbálta. Az SNS kérésére szeptemberben kezdeményezte Taraba leváltását, később azonban visszavonta a javaslatot. Ezt a kormány stabilitásának és parlamenti többségének megőrzésével indokolta. Az SNS ezt a koalíciós szerződés megsértésének tart. A környezetvédelmi tárcát átmenetileg Robert Fico kormányfő vezeti. Taraba várhatóan visszatér a parlamentbe független képviselőként, az SNS Filip Kufa államtitkárt jelölte új miniszternek. A pozsonyi kerületi bíróság jogerősen elutasította a Csurilla rendőrcsoport tagjai ellen benyújtott vádiratot, ezzel helyben hagyta az elsőfokú bíróság februári döntését. A rendőrök ügyvédje Peter Kubina szerint az eljárás előkészítése során súlyos hibák történtek, és sérült a védelemhez való jog. Az elsőfokú bíróság február 9-én emiatt utasította el a vádiratot. Az ügyészség februárban fellebbezett a döntés ellen, ezt azonban most elutasították. A hét rendőr ellen 2024. júliusában emeltek vádat hivatali hatalommal való visszaélés és más bűncselekmények miatt. A jogerős döntés indoklásának részletei a határozat írásos változatának kézbesítése után lesznek ismertek. Az egészségügyi felügyeleti hivatal jóváhagyta a Dvóvera magán egészségbiztosító kérelmét az Unión egészségbiztosító teljes felvásárlására. A Dvóvera így megszerezheti az Unión részvényeinek és szavazati jogainak 100%-át. A kérelmet augusztus elején nyújtották be. A hivatal szerint a kérelem minden törvényi feltételnek megfelel. A Dvóvera és az Unión holland tulajdonosa az ACHMA augusztusban az Európai Bizottsághoz is előzetes bejelentést nyújtott be az ügyletről. A két társaság júliusban írta alá a részvények átruházásáról szóló szerződést. A szükséges engedélyek megszerzése után a tervek szerint az Unión és a Dovera egyesül. A román parlament elutasította a Siegfried Murashan európai parlamenti képviselő által vezetett kormányt, a kabinet 182 szavazatot kapott a szükséges 233 helyett. Romániában ezzel továbbra is folytatódik a május óta tartó politikai válság. Murashan európai irányultságú kormányt és ambiciózus reformprogramot ígért, a legnagyobb parlamenti párt a Szociodemokrata párt, azonban nem támogatta és magának követelte a miniszterelnöki posztot. A kormányt a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség sem támogatta. Az elutasítás közelebb hozhatja az előrehozott választásokat, Nikus Ordán államfő korábban azonban arra figyelmeztetett, hogy a választás önmagában nem oldaná meg a politikai válságot. Az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket.
0: Időjárás.
1: Javarész derülték bolt várható holnap, helyenként megnövekedhet a felhőzet. A hajnali órákban köd is előfordulhat, éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a pozsonyi D2-esen a Lanfranconi hídon Sztupava felé 40 perces torlódás alakult ki. Balesetre figyelmeztetnek Pozsonyban a Nagyszombati úton és a Nagyszombati Vám irányába a stadionnál, itt 20 percet várakozhatnak. Negyed órát várhatnak a dugóban a keleti D1-esen és Kassa után Eperjes irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: sem együnk.
1: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Egy nagyjából másfél órán át tartó, személyeskedésben is bővelkedő parázsvita után a Szlovák Nemzeti Párttal kiegészült ellenzék leváltotta a környezetvédelmi tárca vezetőjét, Tomás Tarabát. Bár a nemzetiek elnöke, Andrej Danko elérte a célját, a tegnap esti szavazás után az egész koalíció jövője kérdésessé vált, hiszen Robert Fico nem csak egy miniszterét, hanem a többségét is elvesztette a törvényhozásban. A friss fejleményekről, valamint azok hatásairól Martin Dubécivel, a parlament alelnökével, a Progresszív Szlovákia politikusával beszélgetünk. Tomás Taraba leváltásával pont az a helyzet állt elő, amit a miniszterelnök el szeretett volna kerülni, vagyis hogy a kormány többsége elolvadt, a koalíciós partnerek pedig a koalíciós szerződés megszegésével vádolják egymást. Ezzel kapcsolatban valószínűleg mindenkiben ugyanaz a kérdés fogalmazódik meg. Mi jöhet ezek után, illetve hogyan hatnak majd a tegnap esti fejlemények a törvényhozás munkájára?
3: Ez egy hisztrikus pillanat, ha én jól tudom, akkor ez utoljára 1993-ban történt a szlovák parlamentben, hogy a lemondásról szavazott a parlament, és persze egy abszolút új helyzetbe hoz a koalíciót, mert hát már kétszer vissza fog jönni a parlament Taraba képviselő úr, és mi nem tudjuk, hogy képes lesz szavazni a koalícióval. Ugyanúgy tudjuk, hogy már szerda este a Smer elnöksége találkozni fog. A tegnapi kifejezés szerint a miniszterelnök úgy érzi, hogy ez abszolút kritikus helyzetbe hozza a koalíciót. De a pillanatban igazából nem tudjuk mondani azt, hogy milyen módon fog működni tovább a parlament, csak annyit tudunk, hogy hihetetlenül komplikált lesz. Ez egy nagy krízisbe hozza a kapcsolatokat a koalíción belül, és már meglátjuk, hogy mi lesz tovább.
2: Jelenleg több alternatív forgatókönyv is szóba jöhet, akár a kisebbségi kormányzás, adott esetben a bizonytalan többség, de a koalíciós ellentétek is még tovább mélyülhetnek, illetve az előrehozott választások is terítéken lehetnek, amit a miniszterelnök már szintén emlegetett. A parlament folyosóján általában egy-egy ilyen sorsdöntő szavazás után azért hallani egyet s mást. A törvényhozásban munkálkodók jelenleg mit tartanak a legvalószínűbb alternatívának?
3: Szerintem már abban a helyzetben vagyunk, hogy ennek a koalíciónak nincs egy többsége, szóval igazából, hogy mondta, hogy egy kisebbségi kormányban vagy egy toleranciás kormányban működünk, tehát minden szavazásról látjuk, hogy a koalíció újra és újra tárgyal, és minden szavazás új vita, és szerintem ez ilyen hosszúságon ilyen módon nem lehet működni egy országban, legalábbis Szlovákiában erre nincs abszolút kemény tradíció, csak annyit mondok, hogy ironikus az, hogy a Szlovákia vízióról vikáztunk reggel a Tudományos Akadémia behozta ezt a víziót, de hát mi erről nem vagyunk képesek beszélni, amúgy az SNS nem is fogja támogatni a víziót. Nem vagyunk képesek beszélni azokról a témákról, amelyekben a dokumentumben benne vannak, mint a költségvetés, mint a demográfiás krízis. De hát, hogyha nem működik, és nem képes döntéseket tenni fontos kérdésekről, hát ez ilyen mindennapi élet. Arra várok, hogy a miniszterelnök nincs nagyon arra megszokva, hogy neki nincs többsége. Szerintem ez minden arra mutat, hogy a miniszterelnök arra fog nyomni, hogy egy előrehozott választás legyen valószínűleg januárban, de még egyszer úgy mondom, hogy a Smer úgy szokta meg, hogyha a kormányban van, akkor egy igazi működő többsége van, és ez már nincs. És szerintem ilyen módon a miniszterelnök nem akar tovább kormányozni.
2: Feltehetően a nap folyamán érkező hírek azért majd némiképp keretezik azt, amiről eddig beszélünk, és valamilyen irányt megrajzolnak arra vonatkozóan, hogy merre megy tovább az ország, de hogy visszatérjünk még a tegnapi szavazás menetéhez, ugye a voksolást megelőzően a Progresszív Szlovákia elnöke Michal Šimečka 33 szavazatot ígért, egyúttal felszólította valamennyi ellenzéki partnerüket, hogy ne taktikázzanak, hanem jelenjenek meg teljes létszámban és támogassák a javaslatot. Az, hogy ezúttal többé-kevésbé sikerült is összehangolni a fellépést, hiszen a matematika kijött, úgy kell értelmezni, hogy az ellenzéki pártok az utóbbi hónapok hullámvölgyei után kezdik megtalálni a közös hangot, vagy mi korai lenne ilyen messze menő következtetéseket levonni?
3: Szerintem ez egy jó nap volt a Szlovák Jelenték számára. Én meg szeretném nagyon köszönni azt, hogy ma képesek voltunk mindannyian megjelenni, képesen voltunk egy vonalból dolgozni, nem taktizáltunk, hanem értettük, hogy mi a cél. És szerintem, hogyha ilyen módon fog működni a Szlovák Jelenték a következő hónapokban, akkor biztos, hogy ez egy jó eredményt fog visszahozni a választásban, bár januárban vagy októberben lesznek. Tehát még egyszer annyit mondok, hogyha ilyen módon fogunk együttműködni, akkor jó lesz a jövő a Szlovák Jelentéknek. Mi mindent fogunk arra megtenni, hogy az így legyen. Mert pont ahogy mondta, utolsó hónapok hullámvölgyben voltunk. Szerintem ez nem volt jó senkinek, inkább így muszáj működnünk.
2: Ugyanakkor ön is feltételes módot használt, hogy reméli, hogy a következő hónapok is így alakulhatnak, és a kialakult helyzetre való tekintettel felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet tartós ez az újonnan létrejött egység, hiszen mától valószínűleg hivatalosan is megkezdődik a kampány, és mindenki arra koncentrál majd, hogy minél több szavazót szólítson meg, akár a másik kárára is.
3: Persze, de hát ez egy ellenzéki évad, de azért mondtam feltételes módon, mert hát tudom, hogy minden nap egy új nap és új játszma, de szerintem, hogyha mi mindannyian fogjuk érteni, hogy tudjuk, hogy az a cél, hogy egy rendes kormányt, ami reformokat akar behozni, ami a gazdasági helyzettel akar foglalkozni, ha ilyen kormányt akarunk összehozni együtt, akkor szerintem olyan módon is tudunk kampányozni, hogy ez nem az senki számára. És én mondom, hogy a mai napban és az utolsó pár napban olyan hozzáállást láttam a többi partnerekben, hogy lassan bízni képes lesz abban, hogy ez létre lehet.
2: Ez a cél, amit felvázolt, ugyanakkor korábban is adott volt, és mégsem sikerült megtalálni ezeket a közös meccéspontokat, amelyeknek köszönhetően felülemelkedhettek volna az ellentéteiken, vagy adott esetben a nézetkülönbségeiken. Mi a garancia, hogy ez a tegnapi szavazás vízválasztónak bizonyulhat, és valóban sikerül folytatni azt, ami ezzel megkezdődött?
3: Szerintem az a garancia, vagy az a egy jó példakép a tegnapinak, az, hogy láttuk, hogy ez mindenkinek segít, mindenki számára valamilyen jó szimbólum az ellenzéki szavazók felé, és hogy látják, hogy mi együtt tudunk működni. Szerintem, hogyha erre a napra fognak visszanézni, akkor érteni fogjuk azt, hogy az együttműködés egy jó lépés, és szerintem oda bejuthatunk együtt ebbe a helyzetbe.
2: Tudni lehet, hogy az utóbbi hónapokban tárgyalásokat folytattak az ellenzéki pártokkal, mivel azt szerették volna, hogy már a parlamenti választások előtt megegyezzenek a jövőbeli együttműködés alappilléreiről. Az utóbbi hónapokban azonban, ahogy már utaltunk rá, voltak hullámvölgyek, és úgy tűnt, hogy érdeklődés hiányában ezek a törekvések megrekedtek. Hogy állnak egyébként az egyeztetések, illetve milyen hatással lehet ezeknek a tárgyalásoknak a jövőjére ez az új, aktuális helyzet?
3: Most mondtuk, hogy egy komoly tárgyalásban vagyunk a Demokrati Párttal arról, hogy egy koalíciót hozunk a választások előtt. Többi pártfelő mindig az ajánlat mindig ott van, hogyha tárgyalni akarnak erről a koalícióról, mi nagyon szívesen ezt a tárgyalást felveszük, de ezt, ahogy mondom, ebben a pillanatban csak a Demokrati Párttal van kapcsolat ebben a vonalban. Szerintem, hogyha egy komoly szignál fog jönni a koalíció felül, hogy egy előrehozott választás van a játékban, és egy januári választásról beszélünk, akkor nagyon-nagyon gyorsulni fognak ezek a viták, és szerintem még a más párt számára is láthatunk valamilyen lépéseket. Mert igazából persze mindenki arra vár, hogy most régióválasztások vannak, még van több idő, de szerintem, hogyha ez a játék gyorsulni fog, akkor mindannyian nagyon gyorsabban is muszáj, hogy lépjünk.
2: Következő néhány óra eseményei, tehát nagyban befolyásolhatják majd azt, hogy hogyan alakul a helyzet, és a parlamenti pártok, mert mint hogy az ellenzéki parlamenti pártok eddig deklarálták, hogy ők egyedül szeretnének nekivágni ennek a megmérettetésnek. Ön is jelezte, hogy jelen állás szerint a demokratákkal vannak a legközelebb valamilyen megegyezéshez. Ugyanakkor nem a demokraták az egyetlen parlamenten kívüli párt, akivel próbáltak kompromisszumra jutni, hiszen a Magyar Szövetség is ebbe a táborba tartozott, és a gombaszögi elnöki vita óta nem sokat tudni arról, hogy ezek a tárgyalások hogy haladnak.
3: Ezt mi egy normális politikai kapcsolatban vagyunk a Magyar Szövetséggel, ugyanúgy mint a többi ellenzéki párt, hanem a Magyar Szövetséget egy ellenzéki pártnak számítom. Én úgy érzem persze, hogy nem csak a szövetség, de a többi parlamenti kívüli párt is nagyon sok időt a regionális választásokkal foglalkozik. De persze ebben a helyzetben, amikor egy előrehozott választásokról beszélünk, akkor ugyanúgy fontos lesz a Magyar Szövetség számára, milyen módon fog gondolkozni arról, hogy egyedül akar menni a parlamenti választásokban, vagy valami koalícióba szeretne lépni. Több partner van itt erre, hogyha már erről beszélnénk a jövőben, de az első lépés a Magyar Szövetség számára muszáj jön, és az legyen, hogy deklarálja, hogy maga fog-e menni a választásokban, vagy valamilyen koalícióról szeretne beszélni.
2: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke eddig azt deklarálta, hogy a párt egyedül kívánja megmérettetni magát a választáson, legyen az bármi.
3: Abszolút szoborán döntés a Magyar Szövetség számáról és az elnöke számáról, én ebben nem akarok belőni, csak persze, hogyha januári választásokról fogunk beszélni, akkor egy komoly, komplikált helyzetbe is hozza a magyar képviseletet is. Én nagyon örülnék annak, hogy lenne egy náló magyar képviselet a következő parlamentben, hanem egy magyar parlamenti klub a következő parlamentben, de itt a Magyar Szövetség mi felhagyóan módon gondolkozom a politikai stratégiáról, hogy ez létrejön. Tényleg még egyszer mondom, a januári választásokról beszélünk, akkor egy nagyon komoly döntéseket muszáj tenni a következő plusz-minusz szerintem 3 hétben, mert ott arról beszélünk, hogy január 29 utolsó szombati választás, akkor már október 12-én muszáj erről dönteni, és szerintem ez nagyon valószínű, hogy egy ilyen vonalban megyünk, hogyha megyünk egy januári választásba.
2: A bonyolult helyzet alatt feltehetően az ellenzék abbéli aggodalmait értette, amiről már hónapok óta szó van, tehát hogy attól tartanak, hogy felesleges sok szavazat veszik majd el. Megelőzhető, hogy egy ilyen forgatókönyv megvalósuljon?
3: Abszolút megelőzhető, de muszáj, hogy a politikusok, minden ellenségi politikus, parlamenti vagy parlament kívül, egy nagyon stratégiai és komoly módon gondolkozom a politikai jövőről. Tényleg nem arról beszélünk, hogy most saját listán megyek, vagy egy közös listán. Most arról beszélünk, hogy képesek vagyunk létrehozni egy olyan kormányt, ami Szlovákia jövőjéről fog gondolkozni, nem a saját jogi problémáiról. Képes lesz a gazdasági problémákra valami módon dolgozni velük. Ugyanezt úgy érünk a dél-szlovákiai régiókat, és a náló magyar képviseletet. És a következő napokban, hetekben, hogyha tényleg arról beszélünk, hogy előrehozott választás lesz a játékban, mindannyi ellenzéki politikai vezetők saját döntése lesz, hogy milyen módon fog ehhez hozzáállni. Jól fogunk ehhez hozzáállni, akkor szerintem lehetséges az, hogy egy stabil reform, modern kormány éljön ezt január vagy október, vagy akármelyik hónap után.
2: És mi a helyzet az Igor Matovics vezette Szlovákia mozgalommal? Tekintve, hogy a legutóbbi felmérések tanulságai szerint a matematika nem igazán enged, és úgy tűnik, hogy az ellenzék nem biztos, hogy képes lenne többséget szerezni Igor Matovicsék támogatása nélkül.
3: Meglátjuk, hogy igazából akármilyen felmérés van pár hónappal a választások előtt, a végeredmény más. Szóval ezt meglátjuk, hogy milyen módon fog mozgulni a következő hetekben. Arra törekszünk, hogy egy stabil kormányt fogunk össze. Szerintem ez a stabil kormány nem jöhet létre az Igor Matovics pártjával, és mi ezt mondhatjuk köpekörbe, de ez a döntés a szavazókon lesz, és mi azt fogjuk mondani a szavazóknak, hogy kérem olyan pártokra szavazatok, amely stabil kormányt fognak létrehozni, és remélem, és én úgy ismerem a szlovákokat és a magyarokat is országunkban, hogy ezt a végén meg fogják érteni.
2: Ha már a stabilitást említette, a korábbi tapasztalatok okán többen is kételkednek benne, hogy a demokratikus pártok képesek a stabil kormányzásra, illetve arra, hogy kitartsanak a választási ciklus végéig. Azok után, hogy most éppen egy korábban stabilitással kampányoló kabinet válsága kapcsán beszélgetünk, meggyőzhetőek lehetnek még a választók arról, hogy létrejöhet az országban a közeljövőben egyfajta állandóság?
3: Ez egy abszolút a hozzávaló kérdés ebben a helyzetben, hogyha ránézünk a krízisre, ami a kormányban van, arra nézünk, hogy milyennek voltak a Smer nélküli kormányok az utolsó 20 évben. Igazából ez abszolút egy komoly kérdés. Most rajtunk van, ellenzéki politikusokon, hogy mutassuk meg következő hetekben, hónapokban, hogy ez egy más kormány volt. Igazából ez talán a legfontosabb kérdés, amely áll ezekben az állapotokban a ellenzéki szavazók felé. A legfontosabb kérdés, amelyről mi muszáj, hogy meggyőzzük őket. Mi erre képesek vagyunk, mi ezt abszolút értjük. Mi arra mutatunk, mi progresszisták, mi együtt akarunk működni konzervatív pártokkal, a magyar pártokkal, a liberális pártokkal. Fontos, hogy mi arra figyeljünk, hogy mi a közös közöttünk, nem arra, hogy mi mindenben különbözünk egymástól, az az egyszerű. Így vezetni a politikát, de én abszolút értem azt, hogy mi tudjuk, hogy az országunk nem megy egy jó irányba. Értjük azt, hogy itt abszolút válság van, gazdasági, jogi, etikai válság, külpolitikai válság, és erről muszáj, hogy valamit tegyünk. Én látom, és ahogy ismerem a többi ellenzéki vezetőket, képesek vagyunk létrehozni egy olyan programt, és egy olyan platformt, és egy olyan kormányt, ami végre ezzel fog foglalkozni, és nem magunkkal.
2: Egy elég széles spektrumot említett, amit ezzel a koalícióval, vagy majdani együttműködéssel le szeretnének fedni, és megkerülhetetlen a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal az ügyekkel, amik az egyes ellenzéki pártokat elválasztják egymástól, és komoly törésvonalakat alakítanak ki. Mégiscsak jelen vannak a köznyelvben nemes egyszerűséggel ideológiai ügyeknek nevezett témakörök, amik okozhatnak feszültségeket és a stabilitás gátjai vagy kerékkötői lehetnek.
3: Persze, hát én a politikus mi, ahogy mondom, körben, hogy mi azt értjük, hogy Szlovákia az egy széles ország, ami nem csak progresszív szavazókból áll össze, de ugyanúgy konzervatív szavazókból, liberális, magyar, szlovák, de mi nem vagyunk az egyetlen ország a világon, ami ilyen, ugyanannak a vendégek, ugyanannak a magyarok, ugyanannak a csehek, németek, az normális, de pontos az, hogy szerintem az a gond a szlovákpolitikával, hogy az utolsó 20 évben mi az ellenzékben magunkkal foglalkoztunk és arra törekedtünk, de nekem csak van igazam is, hogy jobb vagyok, mint a többi. Így nem hozhatunk össze egy koalíciót. Mert én kormányokban fontos arra törekedni, hogy megértsük, hogy milyennek a témák, amelyekben mi együtt tudjuk működni, és még abban is megbízok, és ahogy én ismerem a konzervatív képviselőket, még az, hogy is mondjam, az úgynevezett ideológiai kérdésekről is képesek vagyunk valamilyen kompromisszumot összehozni. Nem tudom, hogy pontosan, hogy milyen volt a formája, de én azt mondja a következő, hogy egyben a választások előtt és ugyanúgy választások után mi egy respektel fogunk beszélni a konzervatív képviselőkkel, vagy a konzervatív felhozókkal, és arra fogunk törekedni, hogy képesek-e vagyunk összehozni egy megoldást ezekben a kérdésekben, és én szerintem más országokban látjuk, hogy ez erre képesek voltak erre Magyarországon, képesek voltak erre Lengyelországon valamilyen formában, Németországban, nem értem, miért nem annik mi képesek erre ugyanúgy.
2: A stabilitás megteremtésén túl azonban, ahogy némiképp ön is utalt rá, egyéb teendők is várnak majd a következő kormányra, legyen az bármilyen színezetű is, és azt követően, hogy a kormányfő előrehozott választásokat kezdett emlegetni, a kampányüzemmódnak megfelelően a Progresszív Szlovákia is kijelentette, hogy felkészültek a kormányzásra, és mindezt azzal próbálták igazolni, hogy árnyék kabinettel, illetve kidolgozott programokkal vagy rendszerekkel rendelkeznek, és példaként a TRESZK címet viselő gazdasági témájú dokumentumot hozták fel. De az elméleten túl konkrét intézkedések is vannak a tarsolyukban, hiszen például az említett TRESZK kapcsán többször is felrótták önöknek, hogy a dokumentum azonosítja az ország problémáit, talán még fel is rajzolja, hogy milyen úton kellene elindulni, de a gyakorlati megvalósítás kapcsán nem tartalmaz túl sok konkrétumot.
3: Ugyanúgy azt mondhatom, hogy ez a kormány nem volt létrehozni egy gazdasági fejlesztő programot, és ez a miniszterektől hallottam azt, hogy a TRESZK nem eléggé pontos, nem eléggé. És de ugyanez a kormány, ami már júniusban muszáj volt, hogy összehozom egy gazdasági fejlesztési program, tehát nem volt képes erre, és a kormány, ami 10 000 állami alkalmazottal tud dolgozni, és még nem sem voltak erre képesek, szóval ezt a kritikát én nem veszem abszolút komolyan. Nekünk egy árnyék kabinetünk van, embereink komolyan gondolkoznak arra, hogy milyen módon tudnak kormányozni, akármikor jönne össze a jövő kormány, és szerintem képesek vagyunk erre. Ügyes emberek, tapasztalt emberek vannak nálunk, ugyanúgy a többi ellenzéki pártban én látom, hogy már most is háttéren bizonyos témákról beszélünk, és szerintem nagyon komoly programot fogunk hozni a következő választásokban. És amúgy, hogyha előrehozott választásokról beszélünk, szerintem sok program dolog a következő hetekben nagyon nyilvánosan lesz megfogalmazva számunkról is.
2: Ez a kritika azonban nem csak a kormánypártok részéről merülhet fel, hanem a választók oldaláról is, tekintve, hogy az elmúlt években hiányzott az a vízió, amit a kabinettől mondjuk elvártak volna, és ez is a stabilitás egyik gátja volt.
3: Hát én ugyanúgy mondhatom, hogy az utolsó 3 évben komolyan beszéltünk nem csak a korrupciós tárgyakról, de ugyanúgy arról, hogy milyen a vízió, milyen a terv, milyen a program. Nálunk mindegyik tárca egy árnyék minisztere van megfogalmazva, aki nagyon érdekli akármilyen téma, amivel az ország foglalkozik, parlamenti frakciónk nagy, minden téma meg van fogalmazva, és hogyha figyelik a képviselőinket, akkor látják, hogy ezek a témákról dolgoznak. Sajnos olyan mediális helyzetben élünk, hogy inkább a botrány az, ami érdekli mindenkit, de hát azon kívül mi dolgozunk.
2: És ha már a korrupciót, illetve a mediálisan nagy teret kapó ügyeket említette, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a Projekt Fórum, tehát Mihály Simecska pártelnök édesanyjának ügye, az még mindig terítéken van. Ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a választási esélyeikre?
3: Most persze tudjuk, hogy a kormány nem tud meggyőzni a választóit arról, hogy vannak bizonyos eredményei, vagy valami módon megoldott a ország problémáit, tehát skandalizálni fogják az ellenzéket. támadni fogják a odacska politikusat, hanem a családjainkat. Mi ezt várjuk, mi erre reagálni fogunk, és sajnos hát az arra mutat, hogy milyen helyzetben van igazából a kormány. Ha nem arról tud beszélni, hogy milyen módon segítette a polgárokat, hanem inkább arról fog beszélni, hogy mi a gond, melyik ellenzéki politikus családjában. Láttuk ezt már, hogy milyen módon zajlik ez Magyarországon, Lengyelországon, külföldön. Szerintem így se fog működni.
2: Itt azonban nem csak a kormánypártok részéről merülnek fel ezek a kritikák, hanem már az illetékes hatóságok is foglalkoznak az üggyel. Ezt hogy tudják majd megmagyarázni a választóiknak?
3: Ezt nagyon egyszerűen fogjuk megmagyarázni, hogy ez a Mihály Simocska édesanyja gondja, ez a ügy nincseni kapcsolatja Progresszív Szlovákiával, mert hát Progresszív Szlovákia sose kormányozott, sose döntött ezekről a ügyekről, és én, mint a parlamenti elnök, csak annyit mondok, hogyha akármilyen gond történt ebben az ügyben, akkor remélem, hogy a rendőrség néha hamarabb, néha pontosan, és néha igazságosan fog ezzel foglalkozni, és majd a bíróság el fogja dönteni, hogyha valami ott megtörtént. És ez nagy különbség attól, milyen módon a kormánypolitikusok állnak akármilyen témához, mert a kormánypolitikusnak van valami gondja, akkor ide bejön a parlamentbe, és a törvényt akarja megválasztani. Ezt sose fogjuk tenni. De amit mondok, hogyha van valami gond akárkivel, Progresszív Szlovákiában, akkor az döntsék, de a hatóságok miért vannak félünk.
2: Mivel a kormányfő Robert Fico nem tette leget a Szlovák Nemzeti Párt követelésének, a tömörülés végül az ellenzékkel összefogva váltotta le a környezetvédelmi tárca vezetőjét, Tomás Tarabát. Azt, hogy a tegnap esti parlamenti történések hogyan rendezik majd át az ország politikai erőviszonyait, Martin Dubécivel, a törvényhozás alelnökével, a Progresszív Szlovákia politikusával latolgattuk. Társadalmunkban folyamatosan nő az agresszió, ezek az indulatok pedig az oktatási intézmények falai közé is begyűrűznek. Míg korábban az iskolai támadásokról szóló hírek távoli országokból érkeztek, az utóbbi években Szlovákiában is egyre több tragédia történik. Tegnap a Csacai járás egyik alapiskolájába riasztották a rendfenntartó szerveket, ahol egy nyolcadikos diák késsel támadt az osztálytársára és tanáraira. De mi áll a hasonló incidens hátterében, és megelőzhetőek lehetnek ezek a történések? Erről is beszélgetünk Strédl Terézia gyermekpszichológussal, egyetemi docenssel, aki már itt van velünk a vonalban. Aki rendszeresen követi a híreket, annak olyan érzése lehet, hogy az utóbbi néhány évben emelkedett az iskolai támadások száma hazánkban. De valóban az incidensek sokasodnak, vagy a társadalom lett érzékenyebb és figyel fel jobban ezekre a tragédiákra?
4: Én azt hiszem, hogy arról kell beszélnünk, hogy is. Társadalomban nagy a feszültség, az emberekben nagy az elégedetlenség, és nagy a keserűség. Ahol elégedetlenség van, ott a haragból, az indulatból mindig több van. És mi észre sem vesszük, hogy mi felnőttek, a társadalom mit közvetít ki a gyerekek felé. Tehát lényegében az, hogy én kivetítek minden problémát, nem oldom a problémáimat, akkor valójában mindig más lesz felelős azért, hogy velem mi történik, és akkor én kifele fogom vetíteni ezt az elégedetlenségemet, indulatomat. A másik meg nem beszélgetünk. Egy olyan egymás mellett élő emberek társadalmát alkotjuk már a mai nap, hisz egy csomó szórakoztató eszközt idézőjelben kaptunk a kezünkbe, kezdődött ez a televízióval, majd a számítógéppel, majd az okos telefonokkal, tehát egyre több az az ember, aki befelé fordítja a problémáit. Sohasem voltunk az a kultúra, aki segítést kért, vagy segítséget kért, ha gondja, baja volt, mert az az emberi gyengeségről szólt, és old meg a problémáidat, és akkor duplán. És ha nem tudja önmaga megoldani a problémáját, most már fordulhat olyan mindenféle videóképi vizualitás felé, amely oldja, de nagyon sokszor ilyen tragédiával végződően.
2: Több fontos felvetést is említett, és ezek közül néhányat érdemes picit jobban szétszálaznunk, és kérem, kezdjük mindjárt azzal, hogy ezt a kérdést nem csak egyéni szinten kellene vizsgálni, hanem a társadalom szempontjából is meg kellene nézni az ügyet. Mit árul el tehát a közösségről az, hogy az utóbbi években egyre több fiatal követel hasonló támadásokat?
4: ugye van az agresszió, ami lényegében túlélési ösztön mindegyikünkben van agresszió, csak mindegyikünket más nevel, másképp és máshol. Ugyanis, hogyha agresszivitást társítanánk a másik oldali pozitív tulajdonsága, az az önkontroll lenne. De az önkontrollt én a neveléssel kapom meg. És valójában én úgy mondanám, hogy nem a agresszivitásból van a több, hanem a önkontroll gyakorlásából. Tehát túl jóba vagyunk magunkkal. Én gondolkodtam azon, hogy az önfegyelem mennyire van jelen a ma emberével, hisz lényegében, ha minden nap egy órával előbb mennék lefeküdni, akkor lehet, hogy kialudnám magam. Egy kicsivel kevesebbet ennék, egy harmaddal kevesebbet, akkor nem kéne a súlyomra panaszkodni. Ha negyed órával előbb kelnék, akkor pontosan érnék mindenhova. Tehát az önfegyelmet mi felnőttek is gyakorolni tudjuk, és akkor ezt a mintázatot adom át, ezt látja a gyerek. Kettő, a beszélgetést említettem, hogyha megbeszélnénk a problémánkat. A parancs elvű ember, az autoritér személyiség megtöri azt a másikat, akinek az önérzete ezt nem viseli el. Ez az egyik véglet. A másik véglet a szabatosság. És ezt megtaláljuk mind a két végletet a társadalomban is. Tehát lényegében kivetítjük mi felnőttek, kivetítjük mi főnökök, kivetítjük mi vezetők, tehát nem mindig ez a példa. Másik oldalon a szűkölködő emberből van több, és a szűkölködő társadalom szűkölködő emberkében mindig több az elégedetlenség.
2: Az odafigyelés és a kommunikáció jelentőségét említette, és feltehetően nem véletlenül, hiszen a szakértők szerint a tényleges cselekedeteket általában megelőzik különféle jelek. Melyek tehát azok a jellembeli változások, amikre érdemes felfigyelni, mivel intőjelként szolgálhatnak arra, hogy baj van?
4: Hát, hogyha nem csak magunkra figyelünk, ugye, és nem csak kivetítjük a problémáinkat, akkor odafigyelünk a társainkra is, és főleg családon belül a gyermekeinkre. De nekem olyan sokszor lecsapódik az, hogy mi a családokban sokszor úgy élünk, mint ismeretlen ismerősök. Ez, hogy egymás mellett nincs kommunikáció. Ha odafigyelünk egymásra, akkor látjuk a változásokat. Látjuk a változásokat, hogy valaki visszahúzódóbb lesz, valaki megváltozott, nyugtalanabb, ingerlékenyebb, másképp táplálkozik, többet eszik, vagy pont ellenkezőleg alvászavarai vannak, türelmetlen, tehát abban a pillanatban, ha valami változás áll be a másikban, és ez tovább tart, mint 2-3 hónap, inkább a 3 hónapot mondom, akkor ott már valami olyan probléma van, amit az egyén nem tud megoldani. És mi segítőként, ha beszélgetünk, ha megkérdezem, hogy hogy vagy, de meg is hallgatom a választ, akkor több mint valószínű, mint segítő, ott vagyok. Tehát a problémát ventilálni kell. Az, hogy dühösek vagyunk, az, hogy haragosak, az, hogy elégedetlenek vagyunk, ezek természetes tulajdonságai az életben, az embernél, de ha ez kronikusan jelen van, és sajnos behoznék még egy ilyen általános problémát, hogy mi nagyon keveset dicsérünk. Többször esünk kétségbe esünk, és nem tudjuk a problémáinkat, és akkor haragosan, dühösen, indulatosan reagálunk, és nagyon ritkán vesszük észre önmagunknál is, és a másiknál is a jó cselekedet. És jóra nevelni kell. Tehát a jót vissza kell jelezni. Én hálás vagyok érte, köszönöm neked. Szerintem ez most nagyon jól sikerült. És hogyha lemegyünk az iskolásainkhoz, és a pedagógiát, mint segítő szakmát említenénk, tehát a személyiség formálásnál épp ez a nagyon fontos, hogy az ember tudatosítsa azokat az erős oldalait, a pozitív tulajdonságait, amivel képes a dolgokat megoldani. És lehet, hogy behoznék egy harmadikat is további, így ahogy mondja, hogyha szálazzuk, akkor bejön több is. Nézzük meg, hogy az életnek milyen értéke van. Megéri élni, értelme van az életemnek, jól élek, örülök, hogy még itt vagyok. Tehát lényegében az élet, mint érték, és az élet, mint felelősség. Tehát ezek a dolgok valahogy nem jönnek elő sem társadalmi szinten, sem a családokban. Tehát sokkal jobban beszippantanak minket a negatív dolgok, és a negáció az mindig destrukcióhoz vezet, romboláshoz vezet.
2: Ez a dolog személyes oldala, ugyanakkor a történetnek van egy intézményesebb része is, hiszen az ilyen események a gyerekek, illetve a szülők, valamint a tanárok biztonságérzetére egyaránt negatívan hatnak. Ebből adódóan pedig felmerül a kérdés, hogy a hasonló incidensek után még biztonságos helynek számítanak-e a szlovákiai oktatási intézmények?
4: Tartanám magam továbbra is, hogy a legnagyobb mentálhigiénés tér az iskola. Az iskolában biztonságban kell érezniük a gyerekeknek magukat. Nekünk, pedagógusoknak meg kell teremteni azt a biztonságos légkört, és hogyha úgy érezzük, és az adott esetben ez van, hogy nem vagyunk képesek ezt a biztonságot biztosítani, akkor támogatást kell kérni. És épp ebben az évben, szeptemberben léptek érvénybe azok a támogató intézkedések, ahol a pedagógus már nem tudja ellátni teljes mértékben a feladatait az oktatás-nevelés területén, hanem segíteni kell neki. Tehát belép az iskolapszichológus, belép az iskolai speciálpedagógus, és belép az iskolai szociálpedagógus vagy szociális munkás, aki igazán a prevencióra fókuszál, igazán a környezet, a család és a iskola között tartja a kapcsolatokat, tehát mind-mind nekünk élni kell ezekkel a lehetőségekkel.

0: biztosítania kéne az önkormányzatnak.
1: Ugyanakkor az ilyen történéseket sokan traumaként élhetnek meg, amin néhányan nehezen lépnek túl. Hogyan kellene tehát megfelelően kommunikálni ezekről az incidensekről a gyerekekkel?
0: Itt elsősorban a pedagógusokkal fog kell foglalkozni, mert pedagógus adja a mindennapi biztonságot a gyermeknek. Tehát muszáj a pedagógusoknak is megadni azt a krízis intervenciót, amit most az adott pillanatban minden osztályban támogató szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, mert kell beszélni a problémákat. Ugyanúgy a pedagógusokkal foglalkozni kell a szakemberekkel, de én itt nem felejteném el az érintett szülőket is. Családi értekezletet összehívni, rendkívüli szülői értekezletek, ahol biztonságot kap a szülő is, hogy biztos helyre küldi a gyermekét, ha másnap elengedi iskolába.
1: És hogyha a szülő mondjuk nehézségekbe ütközik arra vonatkozóan, hogy a gyermek egyáltalán nem szeretne iskolába menni, akkor ilyenkor mivel tudja megnyugtatni a gyermekét?
0: Én szerintem a szakembert fölkeresni, a szakembereket megtalálja nem csak az iskolában, tehát a segítő szakember, a pedagóguson kívül a iskolapszichológus, itt vannak a pedagógiai, pszichológiai tanácsadó központok, itt van az egészségügy, ugyanúgy a gyermekorvos is sokat tenite, a helyi teológusok, lelkészek is sokat tudnak segíteni a gyermeknek. Ugyanúgy, hogyha én is, mert bizonytalan szülő, ha el van bizonytalanodva, nem tud segíteni a gyermekének, de akkor van a nagyszülő vagy keresztszülő a rokonságon belül is, megkeresni azt a ugye biztos pontot és azt az erőt, ami sugározza felénk azt, hogy biztonságban vagyunk. Tehát ugyanúgy úgy, tehát megkeresni családon kívül, ha nincs a családon belül, az a segítés, és önkormányzat fele is, itt van az iskolának iskola tanácsa is, az önkormányzatoknak ott van az iskolai bizottságaik, oktatási bizottságaik, tehát ők is felelősek azért a környezetért, ami a gyerekeinknek és minden lakosnak a biztonságot megadják.
1: Arról, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség, hogyha meg szeretnénk előzni az iskolai tragédiákat és támadásokat, Strédl Terézia gyermekpszichológust, egyetemi docenst kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Minden jót kívánok!
2: Kilencven másodperc tudomány Justin Viktorral.
3: Új szervek az emberi testben. Azt gondolhatnánk, hogy az emberi test minden szervét ismerjük már, de a tudósok folyamatosan új szerveket és anatómiai struktúrákat fedeznek fel. 2018-ban amerikai kutatók találták meg az eddigi legnagyobb szervünket, az interstíciumot. Ez egy folyadékkal teli erős és rugalmas kollagén hálózatból álló zsákrendszer, ami közvetlenül a bőrünk alatt, az emésztőrendszer, a tüdő és az ereg falában, valamint az izmok körül található. Szerepét tekintve gigantikus biológiai lengéscsillapító, ami megvédi szöveteinket a szakadástól. Létére az új in vivo, élő szervezeten végzett lézeres mikroszkópia derített fényt. 2023. januárjában egy hihetetlenül vékony agyhártyát találtak, ami az eddig ismert három mellé érkezett negyediknek, és Slimnek nevezték el. A szerv biológiai határőrségként működik, a mérgező fehérjék agyba jutását gátolva, csökkentve az agy és a koponya közötti súrlódást. 2026. augusztusában aztán ismét egy új szervet, a nyilokcsomókhoz hasonló immunközpontokat alkotó hálózatot találtak a koponya csont velőjében. És végül az elmaradhatatlan magyar szál. Dr. Mezei Szilvia, a Bázeli Egyetem biomedicinális tanszékének munkatársa is abban a kutatócsoportban dolgozik, ami 2021-ben felfedezte a rágóizom harmadik, legbelső rétegét. Ez a mély izomréteg felelős az alsó állkapot stabilizálásáért és a hátraszívásért.
4: Az államfő aláírta a környezetvédelmi miniszter leváltását, ideiglenesen a kormányfő vezeti a szaktárcát. 25 év börtönbüntetést kapott a szepesóvalói iskolai támadás elkövetője. 12 év után hivatalosan is lezárult az

0: Amerikai Egyesült Államok iraki missziója. Túlnyomó rész derültékbolt mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk holnap.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
0: Jó estét kívánok! A dezzáró hír összefoglalónkat hallják. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő leváltotta Tomás Tarabát a környezetvédelmi miniszteri posztról, miután a parlament tegnap bizalmatlanságot szavazott a miniszternek. Taraba leváltását 77 képviselő támogatta, köztük az ellenzék és az SNS képviselőinek többsége. Az SNS és saját minisztere hónapok óta konfliktusban álltak, a párt szerint Tarabával nem volt érdemi egyeztetés a minisztérium fontos ügyeiről, Taraba ezt visszautasította. A vita rendezését maga a kormányfő is megpróbálta. Az SNS kérésére szeptemberben kezdeményezte Taraba leváltását, később azonban visszavonta a javaslatot. Ezt a kormány stabilitásának és parlamenti többségének megőrzésével indokolta. Az SNS ezt a koalíciós szerződés megsértésének tartotta. A környezetvédelmi tárcát átmenetileg Robert Fico kormányfő vezeti. Taraba várhatóan visszatér a parlamentbe független képviselőként. Az SNS Filip Kufa állam titkárt jelölte új miniszternek. Andrej Danko, az SNS elnöke visszautasítja, hogy pártja a tegnapi parlamenti szavazással és minisztere Tomás Taraba leváltásával megsértette volna a koalíciós szerződést. Durva szerződésszegést a koalíciós partnerük követett el, jelentette ki a közösségi médiában az SNS elnöke. Ha nem térnek észhez azonnal a kormánykoalícióban civakodók és nem ölnek tárgyalóasztalhoz, az emberek undorral figyelik majd, hogy a pozíciókért harcolunk, ahelyett, hogy a problémáikkal foglalkoznánk, jelentette ki még tegnap este a közösségi médiában Matus Utajestok, a HLASZ elnöke, majd a progresszívek és az SNS új parlamenti többségére is kitért. Utajestok úgy véli, egy előrehozott választás most csak is az ellenzéknek segítene, de az teljesen felkészületlen a kormányzásra. Richard Gluck, a Smer képviselője megjegyezte, hogy a Smer mindenre felkészült egy esetleges előrehozott választásra is. Taraba leváltása kapcsán ma délután elnökségi ülést tart a Smer, és dönt a további lépésekről. 25 év börtönbüntetésre ítélte a Bazini Specializált Büntetőbíróság Samuel S-t a tavalyi szepesófalói iskolai támadás elkövetése miatt. A támadásban az iskola igazgató helyettese és egy diáklány meghalt, egy másik tanuló pedig megsebesült. Az ítélet szerint az elítéltnek a büntetését a legszigorúbb őrzési fokozatban kell letöltenie. A bíróság emellett vagyonelkobzást, járóbeteg pszichiátriai kezelést és 3 éves védőfelügyeletet is elrendelt. Samuel S-nek 10 000 eurós nagyságrendű kártérítést is fizetnie kell a sértetteknek. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott nem tagadja, hogy elkövette a támadást, de vitatja a vádiratban szereplő jogi minősítést. A Staskovi alapiskolában történt tegnapig tragikus késeléses támadás után a megsérült diáklány egészségi állapota továbbra is rendkívül súlyos. A támadás során egy 61 éves pedagógus nő életét vesztette. További részletek Őrge Tamástól.
2: A kiskorú diáklányt mentőhelikopterrel szállították a Túró-Szentmártoni kórházba, állapota továbbra is kritikus, az orvosok küzdenek az életéért. Egy 44 éves pedagógus a mellkasán szenvedett szúrt sérülést, őt kórházba szállították, az állapota stabil. A gyanúsított az iskola egyik 13 éves 8. osztályos tanulója, akit a rendőrség közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után őrizetbe vett. A Markiza televízió információi szerint az igazgatónő fogta a fiú, aki korábban megszúrta a kolléganőit és a diáklányt, és kettesben bezárkózott vele az irodájába. Ott beszélgetett vele, és nyugtatta őt, megakadályozva ezzel, hogy tovább támadjon. Az igazgatónőnek köszönhetően a fiú a rendőrség helyszínre érkezésekor már viszonylag nyugodt volt. Meg akarom köszönni, és ki akarom emelni az iskola igazgatónőjének hősies viselkedését, fogalmazott Matus Utaj Estok belügyminiszter. A legfrissebb hírek szerint a támadó jelenleg egy őrizet és detenciós intézetben található. A detenciós intézet egy speciális zárt gyógyintézet, amely átmenetet képez a börtön és a pszichiátria között. Az ügyet a szervezett bűnözés elleni küzdelemi hivatal, az UBOK vette át. Különösen súlyos bűncselekmény, előre kitervelt gyilkosság ügyében indult büntetőeljárás. A bűnügyi helyszínelők több órás helyszíni szemlét tartottak, a nyomok rögzítése érdekében tanúkat hallgattak ki, valamint házkutatást végeztek a gyanúsított diák lakóhelyén. Az ügybe bekapcsolódott a belügyminisztérium belső ellenőrzési hivatala is, amely a rendőrségnek magát a támadást megelőző eljárását vizsgálja, mivel az iskola korábban már feljelentést tett információink szerint a támadó tanulóval kapcsolatban. A kormány a tragédiára reagálva azonnal jóvá hagyta a gyermekek és fiatalok iskolai erőszakkal szembeni védelméről szóló új törvény gyorsított eljárásban történő tárgyalását.
0: A pozsonyi kerületi bíróság jogerősen elutasította a Csurilla rendőrcsoport tagjai ellen benyújtott vádiratot, ezzel helyben hagyta az elsőfokú bíróság februári döntését. A rendőrök ügyvédje Peter Kubina szerint az eljárás előkészítése során súlyos hibák történtek, és sérült a védelemhez való jog. Az elsőfokú bíróság február 9-én emiatt utasította el a vádiratot. Az ügyészség februárban fellebbezett a döntés ellen, ezt azonban most elutasították. A hét rendőr ellen 2024. júliusában emeltek vádat hivatali hatalommal való visszaélés és más bűncselekmények miatt. A jogerős döntés indoklásának részletei a határozat írásos változatának kézbesítése után lesznek ismertek. Az Amerikai Egyesült Államok és a Nemzetközi Koalíció partnerei több mint 12 év után hivatalosan befejezték az iszlám állam elleni iraki katonai missziójukat. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az erbili légibázisról kivonuló koalíciós erők és haditechnika távozásával sikeresen lezárult a művelet, amely Irakban legyőzte az iszlám államot. Az iraki kormányfő szerint ezzel új szakasz kezdődik, amelyet az ország szuverenitása és saját biztonsági erőinek felkészültsége jellemez. Washington a jövőben kétoldalú partnerként támogatja az iraki biztonsági erőket. Vészhelyzetben szállt le a szaúd-arábiai Tabukban a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járat. A cseh hírügynökség szerint az egyik másodpilóta megpróbálta átvenni a gép irányítását, és feltehetően le akarta zuhantatni a repülőgépet. A kapitánt az utasok segítségével sikerült megállítani, a pilóta megsérült. A fedélzeten pánik tört ki, a géppel mintegy 180-an utaztak, és senki sem sérült meg. A szaúdi hatóságok vizsgálják az esetet, egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy terrortámadás történt-e. Az izraeli hatóságok ugyanakkor a sajtó szerint egyre inkább ezt a lehetőséget vizsgálják. A Fly Dubai egy másik repülőgépet készített elő az utasok Tel Avivba szállítására. Emmanuel Macron francia elnök üdvözölte annak lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a jövőben visszatérjen az Európai Unióba. A brit miniszterelnök Andy Burnham egy interjúban arról beszélt, hogy az uniós tagság ismételt megszerzése is szóba jöhet a jövőbeli brit uniós kapcsolatok egyik lehetőségeként. Macron szerint ez jó hír lenne Nagy-Britannia és Európa számára is. A francia elnök azt mondta, Franciaország segítene a brit visszatérésben. Majd angolul hozzátette, welcome back, vagyis üdv újra itt. A spanyol miniszterelnök Pedro Sánchez szintén támogatásáról biztosította az angol felet. Szerinte a Brexit nagy veszteség volt Nagy-Britannia és az európai együttműködés számára. Magyar Péter kormánya nyilvánosságra hozta az Orbán kormányok 2010 és 2026 között elfogadott eddig titkosított kormányhatározatainak listáját. Az adatok szerint 16 év alatt összesen 3598 ilyen határozat született, számuk 2014 után kezdett növekedni, és 2021-ben a koronavírus járvány évében érte el a csúcsot 679 határozattal. A közzétett adatbázis azonban csak a határozatok címét tartalmazza, a teljes szövegüket nem. A listából kiderül, hogy 2020-tól az Orbán kormányok titkos határozatokkal magáncégeknek és alapítványoknak is nyújtottak egyéni támogatásokat, valamint nagy külföldi vállalatok magyarországi beruházásait is támogatták. A titkos határozatok alkalmazásának gyakorlata néhány héttel ezelőtt vált ismerté, miután közérdekű adatigénylések nyomán kiderült, hogy a Korábbi kormány a választások előtt nem nyilvános egyéni döntésekkel legalább 500 milliárd forintot, mintegy 1,37 milliárd eurót osztott szét, amit a Transparency International Hungary jogellenesnek minősített.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Vladimir Weiss, a szlovák labdarúgó válogatott vezetőedzője örült az újabb hazai sikernek. Mint beszámoltunk róla, együttese tegnap este Kassán, több mint 9000 néző előtt 2-1-re legyőzte a kazak csapatot a Nemzetek Ligája C divíziójának második fordulójában, és a harmadik csoportban 4 pontos előnnyel listavezető. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, bosszant viszont a sok kihagyott helyzet. Az a fontos, hogy a hajrában sikerült megnyerni ezt a nehéz meccset. Nagyot küzdött az ellenfél, alaposan megnehezítette a dolgunkat, értékelt a 62 éves szakember, aki májusban vette át a Nemzeti 11 irányítását. A szlovákok pénteken 20:45-kor idegenben a ferveriekkel mérkőznek. Gyilkosság áldozata lett Ilian Filipov, a bolgár élvonalban szereplő Plovdiv futballklub elnöke, egyben tulajdonosa, akit a saját birtokán lőtték fejbe hajnali 1 óra körül. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. A korábbi világelső Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA világbajnokságán, amelyet Indian Wells-ben rendeznek meg. A fehér orosz játékos sorozatban 6. alkalommal lesz ott az idény legjobb 8 teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. Doppingolás miatt 2 évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Filemon Kiplimo Kimayót. Ma közölte a Haas Forma 1-es csapata és az istálló versenyzője Esteban Ocon is, hogy az év végén elköszönnek egymástól. A francia pilóta 2016-ban mutatkozott be a Forma 1-ben, 195 nagy díjon indult, 4-szer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben a Hungaroringen aratta az Alpinnal.
1: Időjárás.
0: Javarészt derült égbolt várható holnap, helyenként megnövekedhet a felhőzet. A hajnali órákban köd is előfordulhat, éjjel legkevesebb 7, legfeljebb 14 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 19 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad. A napszártát hallották 2026. szeptember 30-án, szerdán. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották. További szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!

Thank you so much. Thank you, guys.